0: kérdéssel együtt történik, amit ugye teljes joggal fogalmaznak az újságokban, úgyhogy egy bérrobbanás történt a termelékenység stagnálása és a teljes kibocsátásnak a stagnálás közel szintje mellett. Most ez teljesen nyilvánvaló, hogy ne beszéljünk rébuszokba, hogy ez a fegyverpénz, meg a 14. havi nyugdíjnak a hatása, és nyilvánvalóan nem lesz se fegyverpénz, se 14. havi nyugdíj, se októberben, se novemberben, tehát ezt nem lehet így előre vetíteni, de azért azt mutatja, hogy a lelépett kormánynak a gondolkodásmódjában a bérek azok ugye eléggé függetlenedtek a teljesítménytől.
1: A infláció is jóval kevesebb volt, ugye friss inflációs adat is van, ennek is köszönhető ez?
0: Igen, ez nyilván így van, hogy a béreket azt a megelőző évi folyamatokhoz igazították, miközben az infláció lényegesen lassabb. Hát nem utolsó sorban azért lassabb az infláció, mert hogyha a beruházások csökkennek, a kivitel csökken, a fogyasztás az alig nő, akkor ugye nincs kereslet, tehát akkor ez lefelé nyomja az inflációt. Ahogy szoktuk mondani, minden rosszban van valami jó. Hát ez, hogy az infláció maga az nem magas, ugyanakkor azt látni kell, és a Nemzeti Bank ezt az inflációs jelentésében meg is fogalmazta, hogy a magyar gazdaságban az inflációs nyomás az továbbra is fönnmarad, külső és belső okok miatt egyaránt.
1: Mindjárt megnézzük, hogy mi az oka, de ha ez így van, mármint a gazdaság számára is nyilván jó, nem csak egyénenként jó az nekünk, hogy magasabb a bérünk, de akkor költünk. És ha azt mondta, hogy minden rosszban van valami jó, hogyha költ a magyar lakosság, akkor az egy inflációs kockázat is, nem? Tehát akkor az emelhet az infláción, és akkor még nem az iráni helyzetről, meg az egyebekről beszélek.
0: Igen, de hát van egy nagyfokú bizalmatlanság a magyar lakosságban, nem tegnap óta, ami ugye megnyilvánul abban, hogy egyfelől nincs beruházás, tehát nem fejlesztenek, hogy ezt alapvetően a magánszektornak kellene befektetnie, és ezt mindenki tudja, akinek már csak egy kisebb vállalkozása van, vagy nagyobb akkor is, hogy akkor szoktunk beruházni, azt gondoljuk, hogy egy, meg két, meg három év múlva is jól fognak menni a dolgok, hanem akkor inkább kivárunk. És ugye ez vonatkozik a háztartásokra is, hogy van egy nagyfokú bizonytalanság, hogy mondjuk a foglalkoztatottság mennyi ideig maradhat azon a szinten, amelyiken, és sok minden egyéb ügyben is van bizonytalanság. Ez jól látható, hogy a kereskedelmi cégeknek a forgalma az nem nőtt meg annyira. Tehát eltérően 2022-től, amikor ezt a egyszeri pénzeket, amiket említettem, elköltötték, most a lakosság inkább óvatos.
1: És lehet, hogy óvatos is marad, akkor nincs ilyen inflációs kockázat. Milyen van? Tehát milyen kockázatok vannak? Itt van Irán, ez mekkora inflációt gerjeszthet? Mindenhol Európában látjuk, hogy szinte mindenhol nő az infláció.
0: Igen, hát ez jól látható, hogy az iráni háború miatti bizonytalanság az fölfelé hajtja az olajárát és az energia, összes többi energiahordozónak az árát, és ennek van egy költségoldali nyomása. Ugyanezen folyamatok és az amerikai gazdaságpolitikai kiszámíthatatlanságban miatt van egy bizonytalanság a tőzsdéken is, aminek következtében azt kell mondani, hogy hát ezek megjelennek árfelhajtó tényezőként, és akkor hát ez országonként változik, hogy a béreknek milyen árfelhajtó szerepük van, de kétszámjegyű nettó béremelkedés az biztos, hogy inflációs hatású.
1: Az a helyzet, ami most van, az elvezethet-e, ha minden így marad, egy világgazdasági válsághoz vagy összeomláshoz? Ez azért kérdezem, a portfólión van egy cikk, ami azt taglalja, hogy megindult a lassú összeomlás, mert olyan dolgok történnek a háború miatt a pénzpiacokon, amire évtizedek óta nem volt példa. Tehát a befektetők egyre komolyabban számolnak azzal, hogy a háború miatt, az iráni háború miatt tartós inflációs sok marad, a globális kötvényhozamok csúcson vannak, évtizedes csúcsra ugrottak, tehát nagyon-nagyon rossz helyzetről számol be.
0: Én azt gondolom, hogy vannak ilyen kockázatok, de ha van valami jó a rosszban, tehát ugye a globalizációt azt mindig kritizálni szoktuk, de ugye a globalizációnak nagyon röviden ebből a szempontból az a lényege, hogy minden

0: ezéseit figyelembe fogják venni.
1: Tehát ezt meg lehet csinálni uniós pénzek hazahozatalával, állami pazarlás megállításával, korrupció visszaszorításával, nagyjából ugye ezeket vette sorra, vagyonadó bevezetése. Mit lehet tudni erről, hogy a Kármán András pénzügyminiszter beszélt ennek a bevezetéséről a meghallgatásán, és a Telexen van már egy cikk, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés adó elkerülő struktúráira is figyelemmel lesz. Ez micsoda? Mit lehet ezzel, vagy mit lehetett volna ezzel elkerülni?
0: Tehát azt gondolom, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés az egyik olyan újítása volt a lelépett kormánynak, hogy ami hát nem a pénzügytan aranykönyvébe fog bekerülni, ez az adókerülést előmozdító technika, amiben jelentős vagyonokat tudnak olyan formában működtetni, ami végső soron, most rövidre fogva, lehetővé teszi, hogy később se az adott adóévben, se későbbiekben ne kelljen köztereket viselni, és ez nem néhány ezer vagy néhány tízezer forintos összegek esetében, hanem milliárdok és tízmilliárdos nagyságrendű megtakarításokról vagy vagyonértékekről van szó. Tehát ennek a bevonása az adózásban nyilván egy előremutató dolog, ugyanakkor azt látni kell, hogy a mai világban a legfélénkebb, a leggyorsabban elmenekíthető jószág az a pénz. Ugye a pénzt most nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a II. Világháború idején, vagy a szovjet összeomlás idején, hogy hozzák a bőrönben az arany tömböket, hanem ugye egy gomnyomással milliárdokat lehet átutalni. Következésképpen ezekkel a lépésekkel, tehát hol mikor kit fognak meg, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni.
1: A vagyonadó részleteinek, vagy a bevezetés részleteit még nem tudjuk, de majd, ha megjelenik, akkor várjuk vissza. Szerintem még sokat fogunk arról is beszélni. Köszönöm szépen, hogy...
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Van egy éhes és egy öreg fiatal. Most mi adtunk egy komoly esélyt az igazságnak. És most ezt a fákját kérlek, add tovább.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Füle Botond ügyvéddel folytatjuk a Start műsorát a vidéki prókátorral. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Most így utólag ez a vidéki prókátor kifejezés, mint amolyan eposzi előnév, nem zavarja?
2: Nem. Ez már így, mivel ez volt, hát 2 éven keresztül a blogomnak a címe, és igazából csak így ismertek. Ez most már egy kicsit hozzám ragadt, úgyhogy nem. Ez megmarad, mint a blogomnak a neve.
1: Így van, ez most már akkor törődjünk bele a vidéki prókától. Na de mert, hogy ön robbantotta ki ezt az ügyet, amit ma kegyelmi botrányként nevezünk, így aztán kifejezetten kíváncsi vagyok a jogi véleményére. Látott-e bármit a megjelenő dokumentumokban, ami egyelőre még csak az igazságügyi minisztérium oldaláról tárolt adatsor, hogy bármit, ami az ön számára új volt?
2: Ami olyan nagy lényeges újdonság lett volna, nem láttam, mert igazából csak azt a koncepciót és azt a feltételezést erősítették meg ezek az iratok, ami gondolom nem csak az én feltételezésem volt, hanem hát a társadalom és a politikát követő emberek javarészének a feltételezése is, hogy egyrészt itt egy, hát, hogy egy ilyen protekciós, informális alapon kiárt, meg megkért kegyelmi döntés született. Ennek a célpontja, ennek a kérésnek közvetlenül Novák Katalin köztársasági elnök asszony volt, és mindazok az adatok azért olyan szempontból volt jelentősége, vagy van jelentősége ezeknek az iratoknak, hogy ezt a feltételezést több szempontból is megerősítették. Egyrészt megerősítették azért, mert amiről eddig is, hát félig meddig lehetett tudni, vagy lehetett sejteni, ha nem is közvetlen forrásból, de ilyen közvetett információk alapján az igazságügyi minisztérium nem támogatta, nem javasolta K. Endrének a kegyelem megadását. Az is kiderül az iratokból, hogy ez a K. Endre ügye, ez speciális, hogy finoman fogalmazok, speciális elbánásban részesült az elnöki hivatalban, tehát az egyik iratból kiderül az, hogy következtetni lehet arra, hogy erről a kegyelmi kérvényről már azelőtt tudtak ott, mielőtt az igazságügyi minisztériumba felkerült, mert sürgették a felterjesztését, és az is kiderül közvetett módon az iratokból, hogy ez a kegyelmi kérvény egyébként nem volt egy jó kegyelmi kérvény olyan értelemben, hogy, és ez is közvetett módon kiderül egyik iratból, az előterjesztésből, amit azt mondom a főosztályvezető írt, hogy olyan indokokra hivatkozott a kegyelmi kérvény, amely indokok egyébként nem alapozzák meg az elnöki kegyelmet. Itt gondolok arra, hogy a büntetőeljárásban elkövetett eljárásjogi hibákra, illetve a büntetőjogi felelősség téves megállapítására hivatkozott. Ezt onnan lehet tudni, hogy az egyik iratban a főosztályvezető leírja, hogy hát lényegében ő is azon véleményének ad hangot, hogy ezek az okok nem alapozzák meg a kegyelem gyakorlását. Az egyéni kegyelem gyakorlását tipikusan jogon túli körülmények, tehát személyi körülmények alapozhatják meg. Tehát, hogy mindezeket így összeállítjuk, összetesszük és együtt vizsgáljuk, akkor azt a feltételezést erősítik és támasztják alá, hogy itt egy valóban egy informális, és úgy tetszik, egy protekciós alapon kijárt kegyelemről volt szó.
1: Voltak éppen az egész történet, akkor úgy nézett ki, hogy írjatok valami kegyelmi kérvényszerű dolgot, a többit megbízzátok ránk, elintézzük.
2: Hát vagy így nézett ki, igen, vagy pedig valóban, ahogy a tegnapi napon nyilvánosságra került információk alapján ezt lehet tudni, és egyébként az iratokban valóban benne van, hogy a terhelt felesége nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, tehát vagy már előre tudtak erről, és hogy igen, hogy nyújtsatok be valamit, és majd elintézzük, vagy pedig benyújtották, és utána, a benyújtás után találták meg valahogy a köztársasági elnökasszonyt ezzel a kéréssel, hogy ezt a kegyelmi kérvényt pozitív elbánásban részesítsen.
1: Abban nem sodrom bele, hogy azon kezdjünk el találgatni, hogy a köztársasági elnök asszonyt ki az, aki rá tudja venni arra, hogy egy ilyet tegyen. Egyrészt, mert Balogh, akkor még miniszter úr, gyakorlatilag magára vállalta, utóbb is, tehát, hogy ő járta ki, ezt többen azóta is kétségekkel fogadják. Másfelől pedig, de miért kellene nekünk kételkednünk a saját önmagára tett vallomásában? Másfelől pedig, ugye itt van egy ráutoló magatartás arra, hogy igen, a köztársasági elnök pedig ezt valakinek nagyon konkrétan megígérte, hogy sürgette azt is, hogy az igazságügyi miniszter azon nyomban írja alá.
2: Igen, ez is egy nagyon furcsa körülmény. Tehát az, hogy ugyanazon a napon születik meg a kegyelmi döntés és az igazságügyminiszter általi ellenjegyzés, ez is arra utal, hogy itt valami, ez az egész ügy valami különleges elbánásban részesült. Én szerintem ezt Répási Róbert tegnapi nyilatkozatában a pápa látogatással indokolta ezt a sietséget, de szerintem ez nem a pápa látogatás önmagában véve nem indokolja, hogy ezt ilyen sürgősen és ilyen lában kellett megejteni. Egyrészt, ha jól tudom, a pápa látogatásig még azért napok voltak hátra, és tehát itt tényleg valami nagyon különleges kezelése volt ennek az ügynek, és valamilyen különleges nyom, és ugye a szolgálati utat sem tartották be, hanem valószínűleg ezt a elnöki kegyelmi határozatot, ezt közvetlenül, tehát teljesen közvetlenül az igazságügyi miniszter asszony elé tették le, hogy ellenjegyezze. Igen, itt valami különleges pressziónak, nyomásnak kellett lenni az igazságügyi miniszteren, hogy ezt megtegye. Bár megjegyzem, nem tehette volna meg, tehát egy miniszternek azért minden esetben alaposan és megfontoltan kell eljárnia. Tehát én szerintem ez őt semmilyen felelősség alól nem menti, mert egy miniszter azért miniszter, hogy ne lehessen rá ilyen olyan nyomást gyakorolni, ami adott esetben vagy jogtalan, tehát jogsértő cselekményre vezet, vagy pedig politikailag nagyon káros következményei lesznek.
1: Magyar Péter azzal próbálta menteni az igazságügyi minisztert ebben a pozíciójában, amiben most van, tehát miniszterelnökként visszautalva arról, hogy mi történt akkor, hogy valószínűleg rászedték, tehát kirakták az asztalára az egész paksamétát, nem jelezték, hogy van változás az általa korábban felterjesztett dokumentumok megítélésében, ő pedig aláírt mindent automatikusan. Igaza van, nyilván ez nem mentség, ez csak egy körülmény. Viszont volt itt más is. Ugye Magyar Péter az ügyvédet, aki előkészítette vagy ezt a dokumentumot, ami végül is a kegyelmi kérvény volt, vagy korábban a fellebbviteli beadványt, ezt az ügyvédet illette, kicsit áttételesen nevét meg nem nevezve, de ráutaló módon azért mégiscsak körülírva az ő személyét, és ön ezzel kapcsolatban tette egy megjegyzést. Hadd kérjem arra, hogy ezt most akkor beszéljük itt meg. Tehát az ügyvéd, aki részt vesz egy ilyen ügyben. Ugye itt most ez az alapkérdés.
2: Igen.
1: Mit gondol erről?
2: Igen, én ezért tartottam fontosnak ezt kiírni, mert tehát azért, hogy egy ügyvédet a megbízása, ellátása miatt és a megbízó személye miatt sem az égvilágon semmilyen hátrány nem érhet. semmilyen módon, sem személyében, sem jogilag, tehát ettől jogállam a jogállam, ügyvédekre szükség van, és nyilván ügyvédre mindenkinek szükség van, és minden terhetnek joga is van, hogy ügyvédet válasszon és ügyvédet fogadjon. Annak idején engem az is nagyon felháborított, és én szóvá is tettem, és jeleztem a Magyar Ügyvédi Kamara felé is, amikor volt az a bizonyos Ahmed H., ha jól emlékszem, ügye, aki, ha jól emlékszem, talán követ dobálta a Röszkei határátkelő, és ezt a, ugye a fideszes propaganda ezt az ügyet nagyon erősen felhasználta a migráns ellenes, meg a bevándorló ellenes politikai hangulatkeltéshez, a politikai propaganda céljából, és akkor ennek az Ahmed H. ügyét elvállaló, a védelmét elvállaló ügyvéd kollégát is megtalálta akkor a fideszes propaganda sajtó, és akkor a Magyar Ügyvédi Kamara elnök annak idején nagyon helyesen ezzel nem fel is szólalt, tehát hogy ügyvédet nem érhet semmilyen hátrány amiatt, hogy egy megbízást egyébként jogteljes mértékben jogszerűen és az ügyvédi hivatásnak megfelelően, az ügyvédi hivatás szabályának megfelelően elvállal, és azt lelkiismeretesen teljesíti. És ezt ebben az ügyben is feltétlenül vallom, tehát nyilván K. Endrének is joga volt ügyvédet megbízni, és az ügyvédnek pedig kötelessége volt, hogyha a megbízást elvállalja, a legjobb tudása szerint a megbízást teljesíteni.
1: Viszont még egy mondattal visszautalva a Magyar Péter sajtótájékoztatójára, a miniszterelnök megköszönte önnek, hogy a dokumentumot 2 évvel ezelőtt nyilvánosságra hozta, hogy jelezte a társadalom felé, hogy itt valami nem stimmel. Ez gondolom jól esett.
2: Igen, természetesen ez jól esett. Igen.
1: Örülök, hogy velünk volt ma reggel is. Köszönöm szépen.
2: Én is örülök.
1: Minden jót, ügyvéd úr.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat. Ezt ígérte az új oktatási miniszter Lannert Judit parlamenti meghallgatásán. Az elbocsátott tanárok szerint már a bejelentés is hatalmas elégtétel számukra. Erről, valamint az oktatás legsürgetőbb kérdéseiről Pilc Olivérrel beszélgetünk.
3: Pilc Olivér a vendégem, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Nem olyan régen jelent meg egy írása, itt az előbb emlegette is, a Szabadvonalzón, ez ugye egy szakportál. Visszaugranék egy picit ide, mert a kormányváltásra reagált, és azt írta, hogy a kormányváltás nem csak politikai fordulat, hanem egy évtizedes oktatási válság következménye is. Tehát azt mondja, hogy az oktatási helyzet miatt is bukott meg az előző kormány? Tehát lehetett ez egy gyújtó zsinóra, hogy fogalmazott?
4: Én úgy gondolom, hogy ebben a oktatás az nyakig benne van ebben a dologban, egyrészt a pedagógusoknak a 16-ban kezdődő kiállása, ugye akkor alakult a Tanítanék Mozgalom, illetve 22-23-ban, amikor a diákok erősen megtámogatták ezt a oktatási mozgalmat, ugye akkor voltak ezek a kilométeres élőláncok, illetve a szülőknek a támogatása. Én úgy gondolom, hogy ez társadalmilag mindenféleképpen benne van ebben a
3: változásban. De ez most éred be. Én azért kaptam erre fel a fejem, mert az írásen, mert az oktatás helyzete nagyon sok más mellett persze állandó témát adott az elmúlt 10 évben. Hát ön is mondta, 16-ban kezdődött. Nem volt olyan hét, hogy itt ne beszéljünk erről, vagy akár az egészségügyről, és mindig megállapítottuk, hogy hát nem nagyon történt semmi.
4: Igen, én is úgy gondoltam, hogy ez gyorsabban fog lezajlani ez a folyamat. Ugye 16-ban mondtam ezt, ahogy ön is mondta, hogy egy kormány megbukásának a kormány megbukása az egy mellékterméke annak, hogyha nem jól működik az oktatási rendszer, hiszen milliós tömegről beszélünk, aki napi szinten kapcsolatban van az oktatással, akár úgy, hogy pedagógus, akár úgy, hogy tanuló, vagy pedig a szülei, illetve a családok. Tehát naponta látták napi szinten, hogy mi zajlik, annak ellen, hogy mi volt a kommunikáció, a központi kommunikáció.
3: Ugye azt már sokszor megbeszéltük, hogy az elmúlt 16 év oktatás politikájában mit kifogásoltak, mik voltak a problémák. Nézzük most a jövőt. Azt tudjuk, hogy rombolni azért sokkal könnyebb, mint építeni. Minden területen így van. Ez nyilván az oktatásban is. A Magyar Narancsban beszélgettek Törlei Katalinnal. Talán januárban volt ez, és ott azt mondták, hogy egy mai újszülött talán már járhat jobb középiskolába, akkor 14-18 év. Erre is felkaptam a fejem. Annyi idő lesz, mire itt valóban érdemi változás történik?
4: Hát szerintem, amikor azt mondhatjuk, hogy már most jó oktatásunk van, az egy 10 éves munka körülbelül, tehát ez körülbelül a minimum. Emlékszem, ezt a mondatot én mondtam, egy etetőszékben ült ott egy kisgyerek, és mondtam, hogy talán már, amikor ő érettségizik, akkor érezhető lesz az oktatási rendszernek a változása. Úgyhogy ez egy nagyon nagy türelmet is igénylő folyamat lesz társadalomtól, pedagógusoktól természetesen, mert hogy egy óriási hajóról és egy nagyon komplex, mindennel összefüggő rendszer van szó. Ma hozzánk is érkeznek igények pedagógusoktól, hogy közvetítsük majd, hogyha tárgyalóasztalhoz jutunk, és hát például ilyen, hogy sürgősen csökkenteni kellene az óraszámokat, de hát az a NAT változtatása nélkül például nem megy. Egy NAT-nak pedig a átírása, újragondolása, új szemléletű újragondolása és tantárgyanként megalkotása, hát az minimum egy éves folyamat. Tehát ahhoz, hogy most tanároknak azt mondjuk, hogy kevesebb az óraszáma, akkor az ellátatlan órák ki fogja ellátni, így is pedagógus hiány van. Tehát ez biztos nem lesz szeptemberben.
3: Lannert Judit megígérte, hogy csökkentik illetve hogy lesz új NAT, és azt is megígérte a meghallgatásán, és akkor átérhetünk erre, hogy csökkentik a kötelező helyettesítések számát. De akkor a kérdés ugyanaz, ki fog helyettesíteni, mert hogy még most sincs elég pedagógus, a bérük valamennyire rendeződött, és még lesz is emelés, de nincs, tehát hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra.
4: Igen, azt hiszem, hogy a pedagógusoknál a bérkérdés az megint eléggé hátrébb sorolódott, ahogy 16-ban sem ezzel indultunk, bár ezzel vádoltak minket, hogy a pénzünkért akarunk kiállni. Ugyanakkor például a NOX dolgozóknak, tehát az oktatást és nevelést segítő dolgozóknak a bére, az még mindig gyalázatos állapotban van. Erre is van ígéret, nyilván annak függvényében, hogy áll a költségvetés, de tehát van egy ilyen anyagi oldala is a dolognak. Ugyanakkor Hát, ahogy mondtam, ez egy hosszú folyamat lesz, tehát a nemzeti tanterv átírása, óraszám csökkentés. Terhek persze csökkenhetnek, mert most olyan magas óraszámban dolgoznak a pedagógusok, hogy nagyon sokszor belebetegszenek a munkába, és akkor akik nem betegesek, azoknak pedig írdatlan mennyiséget kell helyettesíteni, úgyhogy ennek egy jó részét ki se fizetik, mert hogy a jogszabályban úgy van, na most lehet, hogy megfogod, hogy 60 vagy 80 órát éves szinten ingyenesen kell a pedagógusoknak helyettesíteni, anélkül, hogy erre bármit is kapnának.
3: Mit lehet, vagy kellene megcsinálni egy ciklus alatt? Akkor nézzük ezt, ami reálisan elvárható. Ugye az mindenképp jobb, hogy egyetem van oktatási tárca, ugye ezt is kérték. De mi az, amit reálisan el lehet várni?
4: Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit már akár szeptemberig meg lehet csinálni, és ezek mind ilyen bizalomépítő, a pedagógusok felé ilyen bizalomépítő lépések, mint például a teljesítményértékelésnek a jelenlegi formájának a felfüggesztése vagy eltörlése, mindegy, hogy hívjuk ezt. Ugye most az egyéni pedagógusok vannak értékelve, holott az oktatási szakértők azt mondják, hogy sokkal reálisabb az intézményeket egybeértékelni, hogy honnét, hova juttatja el a gyerekeket, az egyéni teljesítményeket pedig házon belül kell értékelnie az igazgatónak, tehát ez a teljesítményértékelés. Aztán a tankönyvnek a problémája, ugye, hogy az állami iskolákban csak a tankönyvlistán lévő könyveket lehet használni, még abból se hagyja mindegyiket a tankerület, hogy megrendeljék. Tehát azokat a jól bevált tankönyveket, most nem akarok kiadót mondani, de például a természettudományoknál tudjuk, hogy van olyan kiadó, melyik remek könyveket csinált. Tehát amik eddig a mostani napra igaz, hogy nincsenek átdolgozva, de azért sokban megkönnyíteni a pedagógusok munkáját, mert azért a pedagógus csak egy diplomás ember, aki el tudja dönteni, hogy abból a könyvből mi az, ami most használható, és mi nem, és még mindig nagyobb százalékban jobban működő oktatási segédletekből beszélünk, mint amik most vannak a gyerekeknek a kezébe.
3: Erre is volt ígéret egyébként.
4: Erre is volt ígéret.
3: Bővítik a tankönyvkínálatot.
4: Egyébként, ha csak azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy mennyi pénz jut gyerekenként az ingyennek nevezett tankönyvre, hogyha ez bármire lehetne költeni, bármelyik kiadónak a könyvére, akkor ugyanúgy ingyen maradna a tankönyv. Ugye tudjuk, hogy nem ingyen, mert nem viszi haza a gyerek általában.
3: Még egy dolog, akkor a terület, hogy két napig lehetne erről beszélni. Totyik Tamás, az egyik szakszervezet vezetője, azt mondja, hogy az ismert problémákon túl van egy óriási probléma, amiről nagyon keveset beszélünk, az, hogy egyszerűen elfogynak a gyerekek. Tehát a rendszer olyan demográfiai fordulóponthoz érkezett, amely néhány éven belül úgy fogalmazott, hogy alapjaiban rengeti meg az óvodák és az iskolák működését. 22,5%-kal csökkent az elmúlt 10 évben Magyarországon a születések száma. Vannak óvodák, ahol már most harc megy a gyerekekért, hogy fel tudják tölteni a csoportokat. Mit lehet ezzel kezdeni, mert hogyha ez ennyire éget, akkor nyilván sürgősen kellene kezdeni ezzel valamit.
4: Igen, tehát ez a magyar oktatás az egyik oldalról amennyire szűkösen van finanszírozva, a másik oldalról annyira pazarló. Tehát ugye azt látjuk, hogy az átlag oktatási költség európai szinten az valahol tényleg az átlag környékén van, de ezt a felső oktatás nyomja meg nagyon. Az alapfokú, illetve a középfokú oktatásban nagyon-nagyon rosszul állunk finanszírozásban. És ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol 8-10 fővel mennek osztályok, vagy esetleg még az alatt, máshol meg 36-40 gyerek jár egy osztályba. Ez nyilván nem reális dolog, hogy ez így történjen. És a minőségről is szó van egyébként, mert nagyon sokszor a nagyvárosok olyan elszívó hatással vannak a kis településekre, hogy se gyerek, se pedagógus nem marad a környékbeli kis településeken, és akkor tényleg az van, hogy a testnevelő tartja a kémiát, ha van testnevelő, és így tovább folytathatnám. Tehát meg kell nézni, hogy mi az az optimális helyzet, ami gyerek létszámra és feladatellátási helyre, tehát iskola számra a legoptimálisabb lenne, és talán sokkal jobb lenne, hogyha nem minden településen lenne iskola, hanem megoldanák a gyerekeknek a szállítását például iskolabusz hálózattal, és akkor minőségibb oktatásban részesülhetne mindenki, mert azt hiszem, hogy a cél, és az el is hangzott miniszterasszony szájából, hogy a gyerekközpontúság, már pedig a jelenlegi, az minden csak éppen ez nem. Tehát, hogy gyerekközpontú legyen az oktatás, mindenki megkapja azt a fejlesztési lehetőséget, amivel a legtöbbet ki tudja magából, vagy a pedagógusok legtöbbet ki tudják belehozni.
3: Nyilván ennek gyorsan neki kell állni. Most nem tanít?
4: most nem tanítok három
3: visszamenne? Éve. Ugye Lannert úgy ígérte a 22-ben elbocsátott pedagógusok rehabilitását, mert én emlékszem, hogy ön talán felmondott már előtte is.
4: Én ugye amikor a státusztörvény bejött, én nem írtam alá, hogy az új státuszt vállalom, és akkor jöttem el 23 novemberétől. Eddig nem is engedtek minket vissza, tehát van egy fekete lista a Klebersberg központban, és akik ezen a listán vannak, azokat nem engedik vissza. Én nagyon gondolkodom rajta, igen. Tehát azt gondolom, hogy az irány az jó lesz, aztán meglátjuk, hogy alakul a következőkben a helyzet.
3: Legyen így. Köszönöm szépen, hogy
4: köszönöm szépen.
3: Most jön az aktuál Jegesi Andrással. Szervusz András, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
5: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek. Természetesen beszélgetünk a tervezett alaptörvénymódosításról, amit már a jövő héten elfogadhat a parlament, és hogy valójában milyen politikai következményekkel jár mindaz, hogyha valaki 8 évnél tovább nem lehet miniszterelnök, és jogos-e az, hogy ezt visszamenőlegesen alkalmazná ez az új jogszabálymódosítás. Beszélgetünk arról is, hogy Magyar Péter első útja Lengyelországba vezetett, és hogy mit gondolnak erről a vendégeink, no meg a nézőink és a válaszadóink is, hiszen ez volt a nap kérdése, hogy önök egyetértenek-e azzal, hogy Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Szóba jön még az is, hogy Latman Tamás azt mondta Súlyog Tamásról, hogy szerinte a köztársasági elnök fontolgathatja a lemondást, és beszélgethetünk, sőt, terveink szerint fogunk is, a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatsoráról, már ami a fizetéseket illeti, egy több mint 10% nettó bér emelkedés, de milyen teljesítmény van emögött, és hogy kik lesznek a vendégeink, Lukácsi Katalin történész közíró, Ransburg Zoltán politikai elemző, és Veres Gábor újságíró, a Nyílt Levelek podcast szerkesztő műsorvezetője. Egy rövid szünet, és már is jövünk az aktuállal.
3: András, köszönjük neked, önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra várjuk önöket, viszontlátásra.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Lehallgatások, megfigyelések, a kampány utolsó szakasza gyakorlatilag erről szólt, meg arról, hogy ezekről próbáltak minket tájékoztatni, úgynevezett, legalábbis akkor így hívtuk őket, kiugrók vagy kibeszélők a rendszerből. De az biztos, bár még vizsgálatok ugye nincsenek, vagy nem láttuk őket, hogy valami nem stimmel a rendszerrel, hogy mi és hogyan lehet ezt megreformálni, vagy megváltoztatni. Erről is beszélünk Szabó Mátéval, a TASZ szakmai igazgatójával. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Megreformálni kell, vagy csak egy kicsit belenyúlni a rendszerre? Kell-e egyáltalán bármit kezdeni a rendszerrel? Tudunk-e bármit pontosan?
3: Alapvetően meg kell változtatni, és nyilvánosságra kell hozni egy csomó, hogy fel kell tárni azt, hogy mi is történt pontosan, mert nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. De ha a kormány komolyan gondolja azt, hogy egy rendszerváltás történik, akkor itt ez egy kiváló alkalom arra, hogy ez megtörténjen. 1990 óta nem történt meg egy olyan fajta reform, ami biztosította volna azt, hogy a titkos szolgálatok ne tudjanak politikai célú tevékenységet végezni, tehát ne politikai célra legyenek felhasználhatók. Egy titkos szolgálatoknak a nemzet biztonságát kell szolgálniuk, és Magyarországon az a helyzet, hogy időről időre nyilvánosságra kerülnek olyan esetek, az elmúlt 16 évből több ilyen is volt, áldozatok is beszéltek erről, amelyek nem tudjuk pontosan, mi történt, de nagyon erős a gyanúja annak, hogy nem nemzetbiztonsági célra, hanem pártpolitikai célra használták a nemzetbiztonsági szolgálat.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy rossz a szabályozás, vagy nem elégséges a szabályozás, tehát plusz szabályok kellenek, vagy igazából nem tartják be a szabályozásokat. Tehát mi a garancia arra jogilag, hogy innentől kezdve, hogyha valakinek nem tetszik, hogy én mit gondolok bárkiről, akkor megfigyeljenek.
3: A garancia tehát az jelenteni, hogyha egy érdemi, független kontroll működne a titkos szolgálatok felett. Például, hogyha valakivel szemben titkos információszerzést terveznek, akkor ezt ne a kormány egyik tagja ellenőrizze, hanem egy független személy, mondjuk egy bíróság, egy bíró. A világon számtalan helyen ezt így oldják meg, és valójában ez biztosítaná ezt. Most a kormány egyik keze engedélyezi a másik kezének a megfigyelés, és ez így nem működhet. A másik nagyon fontos dolog, ami kell ahhoz, hogy megfelelő kontrollt lehessen gyakorolni, hogy az érintetteknek, ha már nem szükséges az ő megfigyelésük, elérte a célját, vagy kiderült, hogy nem is volt szükséges, akkor tájékoztatást kap az ő megfigyelésük, elérte a célját, vagy

0: része kitárulkozott az állam számára, ön akár a feltárt információkkal később zsarolhatóvá is válik, mert lehet, hogy most ez nem érdekes az állam számára, de később érdekessé válik, egy olyan pozícióba
1: ezeket
0: kerül.
1: Ezeket tárolják?
0: Nem tudjuk, valószínűleg igen. De ennél sokkal konkrétabb sérelmek is vannak. Ugye itt megfigyeltek oknyomozó újságírókat is, akiknek a forrásait mindenképpen védeni kell. Ha ők nem tudják védeni a forrásaikat, akkor nem tudják a munkájukat végezni. És azt látjuk, hogy az állam az akkor, amikor például oknyomozó újságírók telefonjára spyvereket telepített, akkor így próbált megszerezni olyan információt, amit jogszerűen nem szerezhetett volna meg. Vagy olyan ügyfelünk is van a Társaság a Szabadságjogokértnél, aki védőügyvéd egy nagyon fontos politikai érzékeny ügyben. A ügyfél-ügyvéd közötti kommunikáció egy bizalmas kommunikáció, amit az állam nem fürkészhet ki, de ezekkel a titkosszolgálati nem igazán átlátható és egyáltalán nem jogszerű módszerekkel mégis meg tudták szerezni az ő kommunikációjukat.
1: Nem annyira értem, hogyha bevezetünk új jogszabályokat, megreformáljuk a rendszert, akkor ez egy elég komoly apparátus, akik eddig is dolgoztak, és hogy ők tételezzük fel, mert ugye bizonyíték, nem tudom, hogy lesz-e valaha erre, hogy nem úgy végezték a munkájukat, ahogy azt kellett volna, és politikai befolyással végezték a munkájukat, akkor egy új reform miért garantálja azt, hogy ugyanazok az emberek, azok jól fogják végezni,
0: innentől
1: kezdve a munkájukat? Érti a kérdést?
0: Én nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egy ilyen monolit egységet képeznek. Szerintem a titkosszolgálatok nagyon nagy része elhivatott, és valóban a nemzetbiztonságát szolgáló tevékenységet akar végezni. De lehet, hogy ezeken a szolgálatokon belül működnek olyan szervezetek, kis egységek, amelyek hajlandóak politikai célra is valamilyen szolgálatot teljesíteni. Ugye az elmúlt hónapokban nyilvánosságra kerül Gundalfügy, valami ilyesmiről szól, és hát ez a problémás, nem a nemzetbiztonsági szolgálatok egész tevékenysége.
1: De ott ha is megfelelő... rendőrségi oldalról került ki kvázi információ, vagy ott érezték azt, hogy ez nem frankó? Nem a titkosszolgálat.
0: Meg vannak hírek arról, hogy volt a titkosszolgálaton belül is valaki, aki segítette a Gundalfékat a bizonyos információval, ezt nem tudjuk. Ami fontos, hogy egyrészt az érintettek számára, akik az elmúlt években áldozatául estek a titkosszolgálatoknak, és ilyen például az Errítók Nóra esete, aki most a napokban beszélt arról, hogy próbáltak nyomást gyakorolni felette, de Dezső András esete, akit szintén megpróbáltak beszervezni egy pár évvel ezelőtt, aki éppen politikailag érzékeny ügyekben gyűjtött adatokat akkoriban. Nos, ők információs kárpótlást érdemelnek. Tehát azt érdemlik, hogy megmondják nekik, hogy mi történt velük, hogy jogorvoslatot tudjanak ezután élni. De ez még önmagában kevés. Valójában a társadalomnak is tudnia kell azt, hogy hogyan működtek ezek a titkos szolgálatok, azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez egyfajta szembenézés a múlttal. És ezzel egyidejűleg kellene azokat a garanciákat is megteremteni, amiről korábban beszéltem, hogy többet ilyen ne fordulhasson.
1: Van külföldi példa, ami mondjuk jó, és ez követhető? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, nyugaton beütöm a nevemet egy adott felületre, és akkor megtudom azt? Vagy hát ilyen, betelefonálok valahova, hogy ja, téged 10 évvel ezelőtt
0: megfigyeltek? Nem, ilyen nincs. Olyan rendszerek vannak, amikor lezárul egy titkosszolgálati megfigyelés, kiderül, hogy volt értelme, nem volt értelme, de mindenesetre már nem szükséges ezt titokban tartani, akkor az érintettet tájékoztatják erről. Önt megfigyeltük, ezeket az adatokat tártuk fel, ezeket nem használtuk, mert kiderült, hogy nem érdemes ezeket használni. Ezekkel a jogorvoslati eszközökkel élhet, hogyha úgy gondolja, hogy a jogai sérültek.
1: Ön látja, hogy eljuthatunk erre a szintre?
0: Magyar államot bírósági ítélet kötelezi arra, hogy ezeket a szabályokat alkossa meg. 10 éve született meg az a bírósági ítélet, a Strasbourg Emberjogi Bíróságon, az én ügyemben egy kollégámmal együtt indítottuk, aminek az a következménye, hogy ezeket a szabályokat meg kell teremteni. Amióta ez az ítélet megszületett, már kb. 30-szor módosították a nemzetbiztonsági törvényt, és még egyetlen alkalommal sem illesztették be a törvénybe ezeket a szabályokat.
1: És akkor nem szólnak ránk föntről, hogy srácok, mert 10 éve...
0: De ez folyamatban vannak egy végrehajtási eljárás a magyar állammal szemben, de eddig a magyar állam a fülebotját sem mozdította ezzel kapcsolatban. Évente jelentést kell tenni a magyar államnak arra, hogy hogyan hajtja végre ezt az ítéletet, és minden évben azt írta, hogy nagyon bonyolult ennek a szabálynak az átültetése, és ennyi idő nem lehetséges.
1: Az új kormány reagált már egyébként ezekre?
0: Nem, de vannak hírek arról, hogy szeretné feltárni a múltban történteket. Sajnos ő elsősorban a saját sérelméről, tehát a Gundalfügyről beszél, de szerintem nagyon fontos, hogy ezek a történetek, mint amilyen Errítók Nóra napokban nyilvánosságra került története, a Pegazus ügy és még számtalan más hasonló titkosszolgálati visszaéléssel szóló ügy mind-mind részét képezze ennek a múlt feltárásnak. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki hasonló áldozat volt, mint amiről Errítók Nóra beszámolt a Partizán műsorában, jöjjön elő, ha

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lesznek-e vendégmunkások Magyarországon? Legyenek-e vendégmunkások Magyarországon? És hogyha van terület, ahol igen, akkor az melyik? Nógrádi Józsefnél érdeklődünk ez irányban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Már csak azért is, mert hogy erről van egy kormánydöntés, de igazából ez még mindig csak lebeg, mert hogy azt ígérte Köbel Anita kormány szóvivő, hogy erről majd még külön megszületik egy újabb dokumentum, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy mi ennek a vége. Ön a Trenkwalder az egyik munkaerőpiaci nagy cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, úgyhogy kérdezem, hogy látja.
3: Nos igen, a kampány során gyakorlatilag fél éve ismert már az, hogy itt a vendégmunkások kapcsán valami fajta átalakulás várható. A minap közlönyben megjelent információtól viszont nem lettünk okosabbak. Csak annyit lehet tudni, hogy ugye felülvizsgálja a kormányzat azt a törvényt, ami egyébként az elmúlt 5-6 évben legalább egy tucatszor lett megváltoztatva, pont azért, mert egyébként mind a közhangulat, mind a cégek hozzáállása is változott ehhez a foglalkoztatási formához. Magyarországon 2016 óta lehet külföldi munkavállalókat foglalkoztatni. Kezdetben az ukrán munkavállalók voltak azok, akik nagy számban érkeztek, és egyfajta mencsvárt nyújtottak a magyar gazdaságnak. Leginkább a feldolgozóiparnak, hogy így gyorsan válaszoljak is, és hiszen ott óriási beruházások voltak, amelyek hirtelen nagy létszámigényeket indukáltak, és erre nyújtott egyfajta gyógyírt az ide érkező ukrán munkavállalói tömeg, azonban a háború kitörésével ezeknek az embereknek a nagy része eltűnt, hiszen Európa szerte olyan segélyezési rendszer jelent meg, ahol többet kapott munkanélkül egy ukrán munkavállaló, mint amit itthon kereshetett. Ennek pótlására gyakorlatilag hozzányúlt a kormányzat annak a lehetőségéhez, amit már Európa szerte egyébként más országok, öregedő társadalmak alkalmaztak, hogy vendégmunkásokhoz nyúltak a világ azon részeiből, ahol egyébként meg volt olyan lélekszám, akit kifejezetten exportáltak a különböző régiókba. Így például az arab államokba rengeteg Fülöp-szigetre kiment, aki angolul beszélt, könnyen illeszkedett, és örömmel ment oda dolgozni, viszont ott olyan körülmények uralkodtak, amelyek miatt a európai nyitást örömmel üdvözölték a filippi munkavállalók, és gyakorlatilag a kormányzat lehetővé tette például az ő számukra is, illetve hát akkoriban még 15 ország számára, hogy onnan lehetett hozni munkavállalókat, de leginkább a dél-kelet-ázsiai és közép-ázsiai munkavállalók váltak be. ezt a törvényt kezdte el aztán a későbbiek során egyre inkább szigorítani a kormányzat, mert látta azt a fajta politikai közhangulatot, ami szembe ment ezzel, és gyakorlatilag az elején is nagyságrendileg egy olyan 100-120 ezer fő volt Magyarországon, és azóta sem nagyon változott ez a szám. Az utóbbi időben kezdett némileg csökkenni, pont a szigorítások eredményeként, de valójában ez a 120 ezer, ez lehet azt mondani, szinte patika mérlegen van meg, ami azt jelenti, hogy többet nem is nagyon akar a piac felvenni ma jelen pillanatban Magyarországon, hiszen egyfajta gazdasági recesszió van, nincsenek olyan megnyúló hatalmas pozíció létszámigények. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a törvény fogja is az ide érkező, legalábbis ami a minősített kölcsönzőkön keresztül érkező munkavállalókat illeti, hiszen ott 35 ezer főben maximálja az évente ide érkezhető munkavállalók számát, illetve ezek nem tudnak letelepedni, nem tudnak itt maradni, tehát mindenféleképpen a mandátumokat követően ez 2+1 év, haza kell, hogy utazzak.
1: Hadd tegyek pár megjegyzést, az egyik a közhangulattal kapcsolatos, hogy hát ezt javarészt a kormány maga gerjesztette ezt a közhangulatot azzal, hogy migránsnak mutatta azokat az embereket, akik dolgozni jöttek ide, és ugye igen, záros határidőn belül távozniuk is kell az országból. Tehát itt migrációról igazán nem volt szó. A másik, hogy mondta, hogy csomó szabály változott, például szűkült az országok mennyisége, ahonnan egyáltalán Magyarországra érkezhet egy vendégmunkás. Ez ma hogy van?
3: Ez ma maximum 3 országban van, legalábbis azokban az esetekben, amikor kifejezetten vendégmunkás céllal érkező munkavállalókról beszélünk. A nemzeti kártyát bővítették némiképpen ki, tehát azon országok, amelyek idáig mondjuk a magyar ajkúak is lakta vidékeket tartalmaztak, ezek száma bővült ki, és leginkább Közép-Ázsia, illetőleg a balkáni régió országait emelték ide be. Egyfajta plusz munkerő tartalékot bemozdítva ezzel, de valójában ez sem vált be. Tehát olyan nagy létszámok innen sem érkeznek.
1: Hát nem ide jönnek elsősorban, nem ide jönnek. Mennek tovább.
3: Nem ide jönnek, és ez a 3 ország, ami egyébként megmaradt, Fülöp-szigetek, Örményország, illetőleg Grúzia. Ez utóbbi 2-ből egyáltalán nem, tehát valójában a Fülöp-szigeteki állomány az, ami jelen pillanatban ma Magyarországon abszolút tetten érhető.
1: 120 ezer Fülöp-szigeteki?
3: Nem. A Fülöp-szigetek száma ma nagyságrendileg egy olyan 10-15 ezer fő körül mozog. A korábbi években az előbb említett 10x országból bejöttek, teszik ki. Itt ukránok létszáma még mindig egy nagyságrendileg egy olyan 20 ezer fő között mozog. A vietnámi állomány, ami szintén egy olyan nagyságrendileg 20 ezer fő, tehát körülbelül így oszlik meg. Viszont fontos azt látni, hogy 24-25 féle módon egyébként lehet külföldinek ma Magyarországon megjelenni, és nyíltan vagy bújtatottan, de valamilyen módon állásba kerülnie. Például a legnagyobb példa, amivel a legtöbben találkoznak, mondjuk a nepáli munkavállalók. A Nepál sosem szerepelt ezen a listán, hát akkor mit keresnek itt, hogy lesznek ők futárok? Önfoglalkoztatóként jelennek meg, tehát a törvényekben...
1: Ő egy vállalkozó.
3: Ő egy vállalkozó, pontosan. Tehát a törvények lehetővé teszik azokat a kiskapukat, melynek eredményeként aránylag sokan vannak itt jelen. Ha hozzányúlnak a törvényhez, nagy valószínűség szerint ezeket az ajtókat fogják bezárni, és egy ellenőrzöttebb, szigorúbb behozni.
1: De hozzá kell nyúlni?
3: Annak érdekében hozzá kell nyúlni, hogy egyrészt egy politikai vállalást tettek ezzel kapcsolatosan, és valamit reagálniuk kell. Másrészt viszont Magyarországon jelen pillanatban egy olyan recesszív állapot uralkodik, ahol a munkanélküliek száma elkezdett felfelé mozdulni, és kell valamilyen intézkedést tenni annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszámú megjelenő munkanélküliek nek valamilyen munkahelyeket tudjanak biztosítani.
2: Van még olyan specifikus szektor, ahol egyébként sokkal több mondjuk a vendégmunkás, tehát ez kimondható, akár mondjuk itt most futárokat emlegetett, és hogyha szigorítva lesz ez a törvény, akkor az ő kiesésüket csettintésre pótoljuk? Mert nyilván azt feltételeznénk, hogy hát azért vállalják el ők ezeket a munkákat, mert mondjuk más nem.
3: Ez egy nagyon jó meglátás, hogy valójában a munkavállalók oda érkeznek, oda tudnak érkezni ebben az önszabályozó piacban, amire nincsen magyar munkavállaló. Tehát azt mondani, hogy a külföldiek elveszik a magyar helyét, ez így ebben a formában nem igaz.
1: Egyszerűen... Pedig még óriás plakáton is olvastuk.
3: Lehet, de ettől függetlenül meg vannak hirdetve ezek a pozíciók, amelyekre leadják az igényeket, és tény is való, hogy ezekre nem jelentkezik magyar munkavállaló. A cégek arról számolnak be sorra, hogy nem találnak műszakrendekben munkavállalókat ünnepnapokra, feldolgozóiparba. A szállodaipar arról panaszkodik, hogy nincsen elegendő munkavállalója annak érdekében, hogy mondjuk a szobák takarítását ellássák. Nem véletlen az, hogyha nem találnak kellő számú munkavállalót, akkor ilyenkor jönnek a robotok, az átszerelések, az automatizáció. Tehát, hogy bizony-bizony egy szűkített helyzetben, mozgástérben vannak a cégek, és ők próbálnak mindent megragadni, minden eshetőséget, lehetőséget. Ezért is van az, hogy sokan felemelték a hangjukat ezen a törvény ellen, anélkül, hogy ismernék, hogy egyébként mi fog most
1: kijönni. A korábbi kormány úgy fogalmazott, hogy van 300 ezer potenciális munkavállaló Magyarországon. Őket kell bevonni a munkaerőpiacra, ezért kell kizárni innen Magyarországról a vendégmunkásokat. Na de hát ez a 300 ezer ember, ez most is dolgozhatna, ha jól értem.
3: Egyrészt tehát fontos azt megjegyezni, mi számos olyan programban részt veszünk, és részt vettünk, ahol pont a hazai munkaerőpiaci tartalékokat igyekeztünk megszólítani. Van olyan program Magyarországon 2019 óta, ahol közel 300 település részvételével több mint 300 ezer embert megszólítva igyekeznek integrálni a leszakadó településeken élőket, azokat, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, hogy ők valamilyen módon, de integrálódni tudjanak. Közel 30 szeretett szolgálat és egyéb más ilyen komoly családsegítők, mentálhigiénések, szociális munkások, akik azon dolgoznak mind, hogy ezt a munkaerőpiaci tartalékot integrálni tudják. 5 és 10 ezer fő között mozog, az elmúlt 6 évben itt elért eredmény ebből a több százezer főből. Tehát azt mondani, hogy ez a 300 ezer fő rendelkezésre áll, és alig várja, hogy munkaerőpiacra lépjen, ez nagyon jó lenne, de ez csak papíron létezik egyébben a formában.
2: Nógrádi József, a Trendfoldertől köszönjük szépen.

Egy csoda legyőzhet ezer ellenérvet. Isten a földre jött és emberré lett. Ezáltal éppé vált sok törött lélek. Valós választási ígéret az örök élet.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Miniszterek meghallgatása, kormányalakítás, tárlatvezetés. A stúdióban Vogyerák Anikó beszélget Golgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Dévényi István. Kezdődik a Tükör.
2: Köszöntjük Önöket, és köszönjük Istvánnak, hogy újra itt van velünk.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Meg volt az első kormányülés ópusztaszeren. Az elmúlt napok tele voltak szimbólumokkal, úgyhogy majd szeretném, hogyha erről is ejtenénk néhány szót. És fontos rögzíteni, hogy ezt a felvételt délelőtt rögzítjük, ha már rögzít szó ismétlés, mert hogy ugye napközben még lehet, hogy kijön egy újabb magyar közlöny, amiben további részleteket tudunk, úgyhogy most egyelőre azt tudjuk, ami a kormányinfón elhangzott, ugye az első kormányinfó is megvolt, hogy mikről tárgyalnak egyébként, de hosszasan egész éjszaka tárgyaltak. Ebből mi látszik?
3: Hát, hogy elindult a kormányzás, méghozzá szélsebesen. Nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen hamar összerakják. És igen, a szimbolikus ügyeket is látni, mindazt, ami a kampányban meg volt ígérve, és a Tiszás tábornak azt gondolom, hogy kifejezetten fontosabb vagyon visszaszerzés felé való elindulás, a NER-nek a lebontása szimbolikusan is, és a ópusztaszer is egyébként egy ilyen szimbolikus helyválasztás volt, bár tudom, hogy a legtöbben azon akadtak úgymond ki, hogy hát ez megint ilyen Fidesz 2.0-ra utaló jel, de szerintem azért volt fontos, mert hogy borzalmas asszály van tényleg. Ugye most már évek óta az a környék, az már nem is tudom, én amikor arrafelé jártam riportot írni, már akkor félsivatagnak volt besorolva, azóta csak rosszabb lett a helyzet, egy évnyi eső hiányzik, ha jól emlékszem, akkor tavaly 460 mm eső hiányzott a magyar termőföldekből, ez ugye ilyen országos átlag, és egész évben 450 esett. Tehát, hogy még nemhogy a startvonalhoz se tudunk felállni.
4: Fordítsuk le nem mezőgazdasági terminusra, tehát már tavasszal súlyos aszály van.
3: Igen, az inségkül kilátszódik, amikor a tavaszi árvizeknek igen. kellene lennie.
4: Az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ahogy jönnek az egyre forróbb nyarak és egyre kevésbé esős nyarak, egyre súlyosbodik ez a katasztrófa, csak azoknak, akik nem pontosan értik, hogy ez milliméterben mit jelent.
3: Szóval nekem ezért volt fontos ez a helyszín, nekem, mit számít az, hogy nekem mi fontos, én ezért tartottam fontosnak ezt a helyszínválasztást. Még ami most látom, hogy az ellenzéki közvéleményben vagy nyilvánosságban is okoz némi fennakadást vagy gondot, hogy ugye megjelentek ezek a krédók, hogy a minisztériumokhoz milyen területek kerültek és mivel fognak foglalkozni, és hogy nagyon sokan döbbenten vették észre, hogy hát ez olyan, mint a régi. Tehát, hogy például a kulturális minisztérium, az majd a Magyar Művészeti Akadémia elnökével közösen fogja kidolgozni a stratégiát, és teljes döbbenet ült a kulturális szférára egy olyan 10 percig, amikor kiderült, hogy ez egy bevett szokás, így működik a korábbi struktúrákat, amikor szétosztják, akkor a korábbi minisztériumi krédókat is viszik, és aztán majd persze felülírják, úgyhogy mindenki megnyugodhat.
5: Most itt csak hogy pontosítsunk, az ellenzék most éppen kire vonatkozik? Mert azt mondtad, hogy az ellenzékiek is megdöbbentek, és még ugye abban az átmenetben vagyunk, amikor évet váltottunk.
3: Ugye nagyon nehéz megszokni. Tehát, hogy
2: én... Itt is van átadás átvétel?
5: Hát lehet.
3: De jó, de szerintem én ezt még sokszor el fogom rontani, tehát azért 16 évet traumát nem olyan egyszerű így kitörölni, azért ezt fel kell dolgozni. Azt szokták mondani, hogy minden egyes traumában töltött év az olyan 3 hónapi, vagy 3 havi meló, amit önmagaddal foglalkoznod kell, hogyha ezt ki se számolom, hogy mire eljutunk majd oda, hogy már természetes legyen az, hogy nem a neuron, addigra nem tudom, mi lesz. Tehát, ha ilyen tempóban történik, természetesen a kormányzati nyilvánosságra gondoltam, és a kormányzati közvélekedésre, de tényleg nehéz lejönni a szerről, nem tudom, ti hogy vagytok velem, tehát én annyira megszoktam azt, hogy hát az én délután estém, azok, ha megtettem, úgy nézett ki, hogy elmegy, vagy tehát tények, és elmegy. Elvették a játékomat, tehát hogy a világ legunalmasabb estéit töltöm most már így, és hát kénytelen voltam átszokni a Hír TV-re, Patriótára, meg Mandiner TV-re. Nem rossz egyébként, de na mindegy, temmus
2: egy. Zsófi, az oknyomozó munka is eltűnik, mert minden átlátható lesz?
6: Biztos, hogy nem. Tehát annak ellenére, hogy az egy pillanat alatt változott, azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a jelenlegi végtelenül savanyú fejjel parlamentben ücsörgő képviselők elkezdték a független médiát kormánypárti médiának hívni. Tehát ez látszott, hogy Pócs János először micsoda elégtétellel mondja, hogy mostantól megfordult, és akkor mondjuk egy Telex, mert pont a Telexnek mondta egyébként, a Telex az szerintem már kormánypárti média. Szerintem az oknyomozó újságírói munka egyszerűen nem tűnhet el, mert az a mindenkori hatalomnak és a mindenkori kormánynak az ellenőrzésére irányul. Tehát én ebben nagyon, tehát hogy nem látok változást, mondjuk így. Az viszont ebben csatlakoznék, hogy iszonyatosan furcsa lesz ennek a napi know-how-ja, mert egyelőre még én sem bírom ezt így, nem is tudom, nem is az, hogy átállni, csak 16 év újságírás ebben a rendszerben, és akkor minden adatért küzdeni, nem kapsz választ. Tehát, hogy vannak mechanizmusok, amiket ugye
2: megszok. Hogy küldesz egy e-mailt, és
6: jön válasz. Tehát, hogy nem az van, hogy először a lerázás, utána a mellé dumálás, utána a hárítás, ha egyáltalán válaszolnak. Tehát az, hogy majd ez így tényleg menni fog, azt még egyelőre nem igazán tudom ugye átélni így, hogy volt olyan adat, amit mire kipereltem, már nem emlékezett senki az eredeti cikkre, és nem volt értelme vele mit csinálni, tehát a saját igazságérzetemen kívül semmi értelme nem volt. Ezeket még szerintem nagyon sokáig tanuljuk, én még több időt mondtam volna, mint egyébként te, mármint abban, hogy mennyi lesz, amire így kihordja ezt a folyamatot ez az ország, de egyelőre ez az eleje, ez, ahogy így figyeljük, tényleg ez így nagyon-nagyon pezsek, tehát ugye szimbólumot szimbólumra halmoznak, és nem csak most te a legfrissebbet hoztad, ugye a tegnapi fejleményt ópusztaszerről, ahol tényleg egy feszti körkép előtt sajtótájékoztatót tartani, és tehát hogy gyakorlatilag sorakoznak az alakülülés az EU zászlóval, tehát hogy itt százat tudnánk mondani, hogy csak kapkodjuk a fejünket, miközben valójában semmi más nem történik, mint hogy helyreállnak szakmai dolgok, szakmai kérdések, és olyan amúgy teljesen normális dolgok, csak ugye a normális az egy nem jó szó erre.
2: Réka?
4: Nekem is ugye az osztály volt messze a leglátványosabb része ennek. Évek óta, és most már szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint 10 éve küzd az ország ezzel a természeti katasztrófával, amivel a NER nem kezdett semmit. De olyan súlyos szinten nem kezdett semmit, hogy most már a Tisza, az nyár közepére a Tisza-medernek vannak részei, ahol ugye kormányülést lehetett tartani tavaly. Nagyon-nagyon súlyos helyzet van, és ezt nem csak a mezőgazdaság szívja meg, hanem mindenki, aki megfullad a városokban. De azt szoktuk meg ezeken a szakterületeken, és ehhez csatlakozom én is, hogy ott van az orrunk előtt a probléma, ott van egy csomó hozzáértő ember, aki mondja a megoldási lehetőségeket. A megoldási lehetőségek egy része egyébként bagóba se kerül. Tehát speciál pont erre a víz visszatartásra, erre kell erőforrás, de erre vannak egészen apró dolgok, amiket bármikor lehetett volna módosítani. Nem, az Istennek nem megy át. És akkor ott ültem tegnap a sajtótájékoztató előtt, egyébként, hogy itt a stúdióban néztem végig, és felhívtam az apámat, hogy apa, mi lesz velem? Hát nekem eddig az egész életem arról szólt, hogy verem a fejem az asztalba, hogy miért nem történik meg a megoldás, ezek most megoldanak egy problémát, hát én most nem mehetek ki, és kezdhetem el dicsérni a kormányt, hát akkor én ki vagyok? Nyilván van egy csomó kivetni való abban, amit csinálnak, úgyhogy nekem is lesz mibe kapaszkodni, de ennek a részének rettentően örülök, mert csak azért is, mert hogy tényleg konkrétan az életben maradásunk van kockán, és tudom, hogy szokás a zöldeket körberöhögni, de most például, ha csak abba belegondolunk, hogy Pakson nincs elég víz, ami hűtse az atomerőművet teljes kapacitásra, ezek nem apróságok.
5: Mr. Alapvetően ugye szerintem ehhez nagyon hozzátenni nem kell, ami érdekes és mindenkire vissza tud csatolni, hogy ki az ellenzék és hogy lesz-e értelme újságírni. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki szerepet a Fideszre vagy a Mi Hazánkra hagyni az lehet, hogy kicsit problémás lenne, úgyhogy az újságíróknak még mindig nagyon nagy szerepe lesz. De nyilván most ebben a bizakodó légkörben meg még ugye nem tudjuk, hogy mi történik majd. Egy egészen másik hangulat van, de szerintem azt nagyon fontos megjegyezni. Maga Magyar Péter mondott, hogy vitatkozzunk a politikusainkkal és kritizáljuk őket. Nem feltétlenül ebben a pillanatban, és nem azért, mert most egyelőre csináltak valami olyat, amiért érdemes lenne, hanem így a jövőre tekintve. A másik, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy már kormánypárti médiáznak. Ugye most nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz, ami szerintem egy pár mondatot megér, mert szórakoztató. Tehát ugye eddig minden egyes alkalommal nekik meg kellett védeniük magukat, tehát elmondták azt, hogy ez nem kormánypárti média, ami hogy nem pontosan és tökéletesen ugyanazt gondolja, de majd hogy nem szóról-szóra, mint amit ők előtte elmondtak egy sajtótájékoztatón. És minden egyes alkalom, amikor ezt kikérték maguknak, és ugye újságírókról beszéltek, akik függetlenül tőlük azt gondolják, amit. Úgyhogy most elkezdik kormánypártizni a független médiát, mint ahogy egyébként, ahogyan beülnek a kétharmados parlamentbe, vagy hogyha kivonulnának a kétharmados parlamentből, mondvá, hogy nekik ott semmilyen szerepük nem lehet, mert a Tisza leuralja őket, ugye azzal minden egyes dolgot, amit az elmúlt 16 évben csináltak, validálnának. És ettől most jelenleg, mint hogyha annyira tartózkodnának, hogy gyakorlatilag nem csinálnak semmit, vagy csak nagyon kevés dolgot, de azzal, hogy kormánypártiznak, azzal megint csak egy validációt mondanak arra, hogy ők hogyan intézték ezt az elmúlt 16 évben, és nem feltétlenül valódi minőségjelzőt a jelenleg működő sajtóra.
2: Hevesen jegyzetelték
3: őket. Igen, mert felírtam, hogy Tisza kormány oldal Fidesz ellenzéknek. egy ilyen baki elég egy darab műsorban. Meg két dolog jutott eszembe, az egyik ez a független objektív újságírók vagyunk, és elhiszik, és tényleg ezt csinálják, tehát hogy szerintem ez egyik legszórakoztatóbb része most a ellenzéki nyilvánosságnak, mert ugye nézem, felsoroltam, hogy miket, és hogy ha 50-szer nem mondják el egy műsorban, és akkor így veregetik egymás vállát, és nagyon most már mi vagyunk a ízé, és nagyon elégedettek magukkal, és ugye Gajdics Otto volt nálunk a provokatőrben a minap, jó volt, és
2: igen,
3: ő is mondta, hogy hát akkor mostantól ők a független óvja, és mondta neki, de Otto ez nem, tehát hogy
6: nem attól
3: leszel úgy, hogy független és objektív, mert hogy a pártod ellenzékbe került. Tehát, hogy ha lejössz a Fideszről, ja, de nem tudom. Nem, de hát nem derültek ki ezek meg a dolgok, hogy ki mit értett meg.
4: Akkor most már mi leszünk? Mert akkor most eddig, ennek van egy ilyen nyilvánvaló tudomásúvétele, hogy eddig
3: tudnak,
4: nem.
3: Csak ezekben tudnak gondolkodni, amikor kinevezték a három új kormány szóvivőt, akkor azonnal az ment körbe a ellenzéki nyilvánosságban, hogy na ugye, hogy tiszások voltak végig. Na ugye, hogy a Tisza szekerét, és megkapták a zsíros állásukat.
4: Én ezt már 2014 környékén, amikor elindult a civil üldözés, és ugye az volt a fő állítás, azóta sok megigazult jobboldali újságíró is váltig állította, hogy hát, hogyha valaki kap pénzt, tudom is, külföldről, Soros György által finanszírozott szervezetektől, akkor az az ő zsoldjában van, és akkor nekem nagyon hamar rá kellett jönnöm ebben a csörtében, hogy egy csomó embernek egyszerűen nem létezik a fejében az a kategória, hogy te kapsz valakitől pénzt, és onnantól kezdve nem vagy a hűbérese. Én mindig úgy dolgoztam, hogy kapok valamire pénzt, azt a szakmai meggyőződésem szerint elvégzem a kollégáimmal kötelékben, és semmivel nem tartozom azért a pénzért cserébe, mint a tisztességes munkámmal, sőt a kedvenc szórakozásom az valakinek a pénzén azt az embert kritizálni, vagy azt az intézményt kritizálni. Legjobb dolog az Európai Uniót szídni az Európai Unió pénzén, mindenkinek ajánlom szeretettel. De meg kellett értenem, hogy ezt én nem fogom tudni elmagyarázni egy csomó mindenkinek, aki ezt tényleg nem tudja elképzelni, és nem tudja elképzelni. Iskolaigazgatóként, rendőrkapitányként, újságírónak látszó tárgyként, semmilyen minőségben. De ezt meg lehet tanulni egyébként. Tehát ez nem egy létezhetetlen dolog, amivel vagy vele születsz, vagy nem. Ezt el lehet sajátítani.
3: Csak ugye magyar nyilvánosságban inkább rossz példák voltak, mint jó példák. Bárki is volt a tulajdonos,
4: a
3: vagy nem.
4: A génap után igazából szakmailag magukhoz tért jobboldali újságírók pont erre hozták a példát.
3: És nem csak ő, mi, hanem 2018-as választás, az szerintem ilyen szempontból abszolút vízválasztó volt, a 22-es meg aztán pláne, hogy nem csak a jobb oldalról kieső média résznek, hanem mindenkinek meg kellett tanulni azt, hogy milyen az, amikor a közönség és az olvasótábor meg a hallgatók, nézők tartják el az adott média felületet. Egyébként ez egy, hát nem volt egyszerű tanulás, mert nem volt könnyű, de ez nagyon fontos volt, és adott is egy, hogy szokták mondani Orbánik, testtartást. Adott is egy testtartást az új, ennek a média résznek, még az ellenzékiséghez, hogy szerintem most nincs ellenzék, tehát megszűnt, és ez nem jó. Tehát a Tisza az baromi erős, és semmiféle külső politikai kontroll nincs rajta.
4: Hát demokratikus ellenzék nincs, én azt szoktam mondani, mert ez úgy jogi szempontból precízebb.
3: De semmilyen sincs. Tehát a mi hazánk, mint ellenzék, egyrészt kicsi, másrészt mi hazánk. Tehát a Fidesz érdekesebb ilyen szempontból. Most bármit elképzelek, bármilyen szituációt, tehát kiderül mondjuk a Tiszapártnál egy korrupciós ügy, és akkor Lázár János feláll, és azt mondja, hogy a nép meg azt mondja, hogy nem. Nézd már hátra a puttonyodba. És ez mindenre érvényes, tehát ez a Fidesz frakció, hát láttuk, hát a Németh Balázs aggódik a sajtószabadságért. Tegyük, na ennyi. Tehát köszönöm a nép hangjának szinkronját. És ez így marad. Ezzel a társasággal, ezzel a Fidesszel, amíg így vannak, ez így marad. Ahhoz, hogy megújuljanak, hogy amit kezdjenek magukkal, szembe kell nézni a 16 évvel, nem fog megtörténni. Ergo a Fidesz szerintem megszűnt tulajdonképpen létezni.
5: Egyébként, bocsánat, mert hogy szerintem ez tök érdekes, hogy a miniszteri meghallgatásokat figyelve, én nekem pont azt tűnt fel, hogy a mi hazánk tud valamilyen szinten ellenzéki szerepet, sőt egyébként kb. Úgy, ahogy kellene. De szakmai kérdések nagyjából tőlük tudnak elhangzani, még, tehát, hogy ha lefejtjük róla, hogy ki hogy áll a mi hazánkhoz, azért mégiscsak azokhoz tud úgy viszonyulni az ember, igen, ők így felkérdezték, igen, ők utána egyébként részletesen beszámoltak róla, igen, ők megmagyarázták azt, hogy ha valakit nem szavaztak meg, akkor miért nem szavazták meg, és nekem is ez, hogy igazából a Fidesztől teljesen mindegy, hogy olyan komment érkezik, ami egyébként lehetne reális, vagy lehetne olyan, amivel abszolút egyet lehet érteni, tök mindegy, mert ők mondják. És innentől kezdve teljes mértékben elhesegetjük, nem foglalkozunk vele, és nyilván azért, mert mit tettek ők ehhez képest, és nyilvánvalóan azt gondolom, hogy majd a magyar nyilvánosságnak azt egy ponton helyre kell tennie magába, és kijöttünk egy bántalmazó. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy majd a magyar nyilvánosságnak azt egy ponton

0: Még befejezve, hogy, tehát, hogy alapvetően nem csinált szerintem olyan nagyon nagy dolgokat a Tisza, de voltak olyan részek, amiknél lehet, hogyha nem egy ilyen kormány lett volna előtte, akkor azt mondtuk volna, hogy figyelj, ezt amúgy legközelebb egy picit máshogy. De hát nincs, aki ezt mondja. Az Orbán Viktornak a leltára is egy nagyon izgalmas kérdéskör, mert a meghallgatásokon nagyon sokszor szóba jött az, hogy gyakorlatilag statisztikailag Magyarország, én még nem hallottam, hogy ennyire pozitív állapotban van. Tehát gyakorlatilag a fideszesek részéről kiderült az, hogy soha ilyen jól nem állt a gazdaság, soha ennyire nem volt jó az egészségünk, minden egyes olyan statisztikai pontot, amire én az elmúlt 16 évben azt hittem, hogy probléma van, elmondták, hogy minden nagyon rendben van. És ugye ehhez képest kell majd a Tiszának elrontani a dolgokat, mert hát ők úgy adták át a kasszakulcsot.
1: Zsófi?
2: Lehet, hogy ott kellett volna egyébként kezdeni, hogy mennyire más élet van úgy, hogy ezek a állítom, hogy büntetésből oda küldött fideszes képviselők eleve kérdéseket kapnak. Tehát ugye minden, amire reagáltunk, az már úgy derült ki, hogy egyszerűen Kövér László a továbbiakban nem tudja elintézni nekik, hogy ne legyen az, aki oda megy egy mikrofonnal és feltesz egy kérdést, és ezért születnek ezek a némileg béna válaszok, mert egyszerűen nem lehet mit mondani, csak kormánypárti médiázni. De akkor tényleg a leltárral menjünk tovább. Magyar Péter ugye azonnal le is csapta. Tehát ezt már csak ezért se kellett volna Orbán Viktornak magára húznia, mert én értem, hogy ugye az a kommunikáció, hogy ő tényleg egy micsoda kamrának a kulcsát adja át, és ugye egy pillanat alatt a másik oldal az már leltárosként emlegeti és felsorolja, hogy mi minden nincs benne a leltárban. Tehát nem teljesen értem, hogy ekkora zicsereket amúgy miért kell. Tehát, hogy továbbra is olyan egyébként, mintha Orbán Viktor egyszerűen nem találja jelen pillanatban a szerepét.
1: Nem mert az van, hogy egyébként kényszerben volt, hogy most már.
2: Hát valamit kell mondani kéne. De legalább
1: nem látjuk a parlamentben, nem nyilatkozott az ott.
2: Isten ments, hogy oda betegye
0: az önkormányzatoknál, bocsánat, de hogy az önkormányzatoknál ez működött. Ugye Karácsony Gergőt nagyon sokszor vádolták azzal, hogy mennyi plusz adták át ott az önkormányzatot, és az összes ellenzéki önkormányzat.
2: Jó, de egy nyilvánvalóan tényadatokkal azonnal, de tényleg azonnal cáfolható állapotot nem állsz oda mutogatni, és így pontokba szedve elmondani, hogy mi minden mennyire jó, mert ugye Magyar Péter 10 pontot felsorolt, ami meg a leltáros, és már csak ennyire degradálta Orbán Viktort, a leltáros úgy kifelejtett unblock.
3: Szerintem Orbán a saját maradék közönségének beszél, akik ezeket nem hasonlítják.
2: Saját maradék közönsége 70%, tehát hogy a jelenlegi, ugye még tovább nőtt a Tisza támogatottság a választások után, tehát azt a részt tovább erősít vagy a másik oldal tovább hergelni, egyre nevetségesebb. Tehát, hogy én nem tudom, én nem teljesen értem, hogy mi a stratégia ezzel, se azzal, hogy Dupmennek megy interjúkat adni,
3: de hát
2: se,
3: hadd
2: mondjam végig, Léci, mert előre ezt még engem nem sikerült. Tehát, hogy az egész mozgása, mióta vége van egyébként a választásoknak. Tehát, hogy nem, ilyen gesztusokat sért meg, hogy nem megy el egy alakuló ülése, hogy még csak formailag sem vesz részt abban, hogy úgy tűnjön fel, hogy ő adja át az országot. Hogy tényleg Dupmen interjúkban olyan szándékosan hergelő dolgokat dob be, mint hogy ugye tudjuk jól, hogy milyen lapot nevez, nem is vagyok hajlandó kimondani. És akkor még egy megjegyzés ehhez. Én nem vagyok hajlandó a Mi Hazánkat, mint ellenzéket, vagy mint létező ellenzéki pártot tovább súlyozni azzal, hogy egy ennyire nagy elérésű tévéműsorban még azt mondjam, hogy nekik milyen szerepük lehet. Tehát szerintem ott, hogy ők az alakuló ülésem, azokat a gyerekeket, tök mindegy, hogy magyarázzák, de azokat a gyerekeket ott az első lépésnél így lealázzák, és így viselkednek. Tehát, hogy tényleg láttuk a kameraszögben, hogy jönnek be, ők mennek ki. Tehát innentől kezdve szerintem nyugodtan kinn is maradhatnak, mert minősíthetetlen, és nem akarom tőlük várni azt, hogy majd ők fogják Magyar Péteréket, nem tudom, kérdőre vonni egyes lépéseknél.
3: Vannak azok a szülők, akik az iskolai kulturális gálán meghallgatják a saját fujájukat, és utána látványosan felállnak és kimennek, mert őket
2: szerencsé.
3: Az összes többi nem érdekli, ők magukat minősítik. Szerintem a Mi Hazánk pontosan ugyanezt csinálta. Én nem hiszem, hogy bárkinél jó pontot szereztek azzal, hogy nem voltak képesek végighallgatni, hogy zöld az erdő, zöld a hegy is, meg azért itt jegyezzük meg, hogyha kell egyébként poézisban keresni igazán nagy és fájdalmas viccet, az a nem loptunk mi csak egy szöget Jézus vérző tenyeréből, azaz kihúztuk azt a szöget a tenyeréből, szóval ennél szebbet szerintem nem kell az egy üldöztetett népcsoport, hogy mondjam, világlátására keresni, mert hogy ebbe egyszerre van egy ilyen nagyon keserű humor, meg annak a belátása, hogy hogyan viselkednek velük az életben ez a

0: ez a magyar cigány himnuszként emlegetett dal, ugye a Gelem Gelem a másik, amit nemzetközi cigány himnuszként szoktak énekelni, ezek pont erről a fajta üldöztetésről, meg számkivetettségről szólnak, amit ez a hét törpe fogja, ezt nem képes végighallgatni, mert nem tudom, egyel kevesebb lábújjal jönnének ki a teremből, vagy mi bajuk esne, ha végighallgatnánk ezt a számot.
1: Mert ők már előre szóltak, hogy majd az Örömódánál nem lesznek benne, és őket igazából csapdába csalta a Tisza.
2: És na, bárki elhiszi egyébként.
0: Mert az Örömódában meg rettentően fájna nekik végighallgatni azt, hogy testvérlészen minden ember, mert nem tudom, attól meg a hajuk hullanak ki.
3: Az rosszabb.
2: Se lábúj, se haj.
3: Júj. Orbán leltár. Én le vagyok tiltva Orbán Viktor oldalán. Hát ha most itt is lesz valami előrelépés.
0: De kell azért... a közösség.
2: Visszavesznek.
3: Igen, hát bármi. De azért eljutnak hozzám. Kicsit késéssel jutott el hozzám ez a hír, hogy Orbán Viktor leltárt készít, és akkor gondolkodtam, hogy mi következhet itt. És
0: hát a zebrák, egyetlen, a mörcsvek.
3: Ilyesmi jutott nekem is eszembe, hogyha hazament ugye a dobozokkal Orbán Viktor lerakta, és kivette a cuccokat, amit elvitt a Karmelitából, és hogy hol a Biblia? Ja. És hogy azt hittem, hogy ez lesz, hogy valaki látta, és meg, de nem ez lett.
4: Hát azt meg is fogta Magyar Péter, nem?
3: Tehát, hogy de most Orbán Viktor biztos nem néző, csak a Biblia hiányát ismerte, ugye? Ja. És ez, amit ő ott elmondott, hát valószínűleg már ezerszer belefutottatok ti is ilyen komment küzdelmekben, amikor jön egy fideszes honfitárs, és így odarakja, hogy miről beszélsz, és itt vannak az eredmények. És van nekik ez a táblázatuk, nagyon-nagyon hosszú, a hatalmas eredménysorozat.
2: Igen, és amit kell
3: tulajdonképpen mondani. Orbán Viktor ezt a Facebook posztot fogta, és akkor Ctrl-C, Ctrl-V-vel elmondta, tehát egészen szánalmas volt. Frakcióra már nem lesz idő.
1: Nem, de egy szünet után innen folytatjuk.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
2: Istent szakítottuk félbe, miközben itt a Mi Hazánkról alakult ki vita a stúdióban, úgyhogy majd ezt is tárjuk a nézők elé. De István, hogy fejezze be.
3: Hát úgyis ezzel mennék tovább, hogy is történt, és mivel védekezik a Mi Hazánk mozgalom. Azt mondták, hogy őket becsapták, és csőbe húzták el, ugye ez a himnusz kelepcébe kerültek. És valóban egyébként a meghirdetett napirend az nem ez a sorrend volt, mert a meghirdetett napirendben a sükösdi gyerekek lettek volna a zárószám. Csak hát a országgyűlés elnök asszonya elmondta, hogy mi következik, és hogy következik, és így álltak fel a Mi Hazánkosok. Ez az egyik, a másik meg az, hogy az örömóda az a harmadik lett volna. Ergo nem a legelején kell felállni, hanem akkor elénekelték volna a himnuszt, eléneklik a székely himnuszt, és ott jön az örömóda, ott felállnak, kimennek, majd adott esetben visszajönnek a sükösdi gyerekekre. Tehát egyszerűen nem adja ki a matek, ők nem úgy álltak fel, ahogy a napi rendhez igazítva akartak volna felállni, hanem egyértelműen a gyerekek miatt álltak föl.
4: Hát meg szerintem nem kell ennyi jó indulatot beleönteni, hogy ezt így kielemezzük. Én úgy érzem, hogy a Mi Hazánk képviselői rászolgáltak arra, hogy rasszistának tartsuk őket, mindent megtettek ennek Persze. érdekében, nem hiszem, hogy ettől el kell ugrani ezelől. Tulajdonképpen az ő politikai forrásvidékük az, ahonnan az az igazi, expliciten erőszakos cigánygyűlölet is ered, amiből egyébként ugye sorozatgyilkosság is lett Magyarországon. Nem mondom, hogy a Jobbik ezért közvetlenül felelős, de valahogy véletlenül pont együtt mozogtak ezek a dolgok, és nem lett olyan becsülettel, hogy mondjam, nem lett eleje véve ennek a fajta mozgolódásnak. Én nem hiszem, hogy őket fel kell menteni, hogy most milyen sorrendben, meg bármelyiket boldogan végighallgathatták volna, nem görbült meg volna a hajuk szála se.
3: Nem mentettem
4: fel. Szerintem ebbe egyetértünk. Inkább nekem az az érdekes, hogy tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy demokratikus ellenzéke nincsen a Tiszának intézményekben, még az önkormányzatokban csak-csak, de ugye az önkormányzatok annyira
2: kilettek. Intézményen kívül, tehát amikor azt látjuk, hogy az összes párt gyakorlatilag megszűnt, nincsenek, nem hogy szerveződések, hanem körülbelül utódok sem, amikor egy DK-s Niedermüller már nem DK-s, aki egy ikon volt a DK-n belül, akkor milyen más ellenzék lenne?
4: Szerintem itt nagyon egyensúlyoznia kell a független sajtónak abban, hogy az ellenőrző szerepét eljátsza, és sajnos kompenzálnia kell a politikai ellenzék hiányát továbbra is, ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz rendszerben is igazából kompenzáltuk a hatékony ellenzék hiányát nagyon sok helyen, de nem kerülhetünk abban a helyzetbe, hogy mi vagyunk ez az ellenzék, bár azt is meg lehet adni, hogy egyébként újságíróban nagyon gyakran lesz politikus, és nem csak Kossuth Lajosra gondolok, de Kossuth Lajosra is gondolok, ha már így neveket kell dobálni össze-vissza, de hogy ezeket a szerepeket szerintem fontos, hogy mégiscsak valahogy elhatároljuk egymástól, és arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a közszolgálati médiára egyelőre életképes koncepció nincsen, sőt, tegnap rá is kérdezett az egyik kolléga arra, hogy miért talán az egyik RTL-es újságíró, hogy mit terveznek a közszolgálatnál, és az derült ki, hogy igazából ez nincsen részletesen előre kifejlesztve, ami lehet, hogy jó, mert akkor egyeztetni kell róla, meg szakmai alapon kell ezt összeszedni.
2: Erről pont te is értel, nem?
3: Igen, mert én ott voltam az előző közszolgálati média reformnál, és egy valamivel készült nagyon akkor a Fidesz, ugye a 2010-es választásnál, de nem véletlenül a média törvény volt az első, amihez hozzányúltak, átírták. Ugye én akkor kerültem a közmédiához. A Fidesznek gyakorlatilag 0-24-es forgatókönyve volt arra, hogy mit kell csinálni a közszolgálattal. Nevek, folyamatok. Én még vettem részt olyan értekezleten, azt sem tudtam, hogy miről van szó egyébként, mert én azt hittem, hogy ott az MT-hez ilyen újságírószerűségnek megyek, de aztán, mivel vezető voltam, az ilyen hülye értekezletekre kellett járni, hogy fő folyamatok státusza. Ez volt a neve a értekezletnek, a címe, és nem tudtam, hogy miről szól, és már akkor arról szólt az egész, hogy tolják egybe. Kit kell kirúgni, mit kell levágni róla. Ott volt a forgatókönyv, abszolút készen megírva. Úgyhogy nem, a Tisza ugye nem ezt ígérte, ami most történik, mert hát Magyar Péternek az volt az egyik ilyen népszerű ígéret, hogy a választások másnapján sötétbe borul az M1 hírszolgáltatása. De ezt képtelenség megcsinálni, tehát nem is lehet, ha akarnák, se tudnák, de én is azt érzem egyébként, hogy nincs koncepció, nincs elképzelés a közmédiával, ami egyébként ez ilyen szempontból lehet, hogy jó.
4: Igen.
5: Itt csak annyi, hogy én mielőtt kimondtad azt, hogy nem mi legyünk az ellenzék, én azt jegyzeteltem fel magamnak, hogy mi vagyunk, de hogy ezt kiszélesítve, mert az tényleg nem járja, hogy a független sajtó is kész, és akkor a maréknyi ember, akit érdekel, hogy mi történik ebben az országban, még kesereg ezen rajta, és így most ez lehet, hogy az én naív felfogásom, és abszolút nem feltétlenül szakmai véleményem, de hogy így az a fajta politikai involválódás, ami ezelőtt a választások előtt megtörtént, hogyha ennek egy részét egyébként ténylegesen meg lehet tartani, és ezért szoktam visszautalni a Magyar Péternek a beszédére, mert hogyha egy részét meg lehet tartani ennek, akkor valóban az ellenőrzése gyakorlatilag ennek a kormánynak az egy sokkal tudatosabb, sokkal érettebb, és így tényleg egy másfajta társadalmat tudna létrehozni, már amennyiben ebben tényleg részt szeretnénk venni, és amennyiben tényleg komolyan veszük azt, hogy a kritika az egyébként nem azért van, mert valakit gyűlölünk és utálunk, hanem azért, mert ez fontos szerepe annak, hogy közösen tudjunk előre haladni, és én nem tudom, hogy olyan szempontból, igen, tehát ez nagyon szomorú, most minden el van söpörve, nincsenek ehhez képest ellenzéki pártok, nincsenek ideológiák képviselve, és ez egy hosszú vita lenne, tudom, hogy most kell-e baloldalinak, liberálisnak is lenni, nagyon sokan azt gondolják, hogy ennek vége van, míg megint másoknak
2: egyébként... Hát a mostani kormány liberális, ugye, egyes vélemény.
5: Hát most ugye Orbán Viktor leváltotta a baloldali kormányt liberális kormányra, igen, tehát hogy ez is van, de hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle vélemény van. Van az a vélemény is, hogy a Tisza az egy annyira egyveleg, hogy tulajdonképpen nem kell már másnak ezeket képviselni. Személy szerint én például ezt nem gondolom, hogy így van, de az tényleg van, hogy itt senki nem találja a saját szerepét, senki nem találja önmagát, és nincsen olyan párt, ami ezeket tudja képviselni, és amíg ez így van, addig ezt a szerepet én tényleg azt gondolom, hogy vagy mi visszük, vagy senki.
2: Iszonyatosan pörgős elmúlt pár napunk volt, és mindenképp szeretném, hogyha a miniszteri meghallgatásokról is beszélnénk. Egyrészt majd Zsófi után érdekel Eszter véleménye is, hogy rég nem látott politikai érdeklődést látunk szerintem, tehát irgalmatlan sok megtekintés van egyébként ezeken a videókon, vagy mi magunk is tapasztaljuk, hogyha élőben adjuk ezeket, hogy érdekli az embereket, tényleg végignéznek 16-szor egy órát körülbelül. Az egyik legizgalmasabb nyilván Rúf Bálinté volt. Zsófihoz dobom először a labdát, aztán beszéljünk majd a meghallgatásokról.
6: Egyébként azt azért rögtön az elején szögezzük le, hogy nagyon máshogy néznek ki ezek a meghallgatások, mint amikre jártunk korábban, mert itt nem is annyira a szakmai...
2: Volt te utoljára bizottsági meghallgatás?
6: Az az igazság, hogy... már hogy nem is volt tétje, erre gondolsz, hogy igazából a kormányprogram az volt, hogy folytatjuk, tehát most elmenni meghallgatni azt, hogy folytatjuk, annak tényleg túl sok értelme nem volt. Nem, csak arra gondolok, hogy ugye a Tisza folytatja azt a fajta kommunikációt, hogy borzasztóan nagyok a mondások, borzasztóan hevesek a reagálások. Gyakorlatilag látszik, hogy a miniszterek is ennek szellemében mennek be, hogy adok-kapok lesz, hogy nagyokat kell mondani. Hát én egyébként nagyon jól szórakoztam rajta, tehát ez a tényleg, hogy végre fel lehet dobni ezt a Lannert Judit részéről, hogy ő még nem látott tényleg átműtött óvodást, amit abszurdnak éreztünk mindig, de végre ott van egy leendő miniszter, aki ezt így vissza is tudja dobni, amikor cseszegetni akarják, hogy ő még nem találkozott átműtött óvodása, ami egy abszurdnak tűnik, egy groteszknek, de ebben éltünk ugye évekig. Ugye a Hegedűs miniszter urat csak kellett félteni, amikor az egészségügyel kapcsolatban fejtette ki, hiszen rögtön Menczer Tamáshozott. Tehát, hogy nagyon-nagyon szórakoztatóan, és egyébként továbbra is nagyon populárisan, és nagyon az embereknek beszélnek, sokkal inkább, mint amennyire szakmai válaszokat adnak arra, hogy mégis milyen koncepciók mentén fogják csinálni majd ők a kormányzást. A Rúf Bálint, amit pedig kiemeltél, ugye ő neki volt eleve egy nagyon jó inputja, mert közvetlenül előtte van ez, hogy véglátogatják a Karmelitát, a belügyminisztériumot és Rogánnak a propaganda minisztériumát, amit szerintem önmagában, ha már idehoztuk, hogy hányan látták a miniszteri meghallgatásokat, tehát ehhez kapcsolódott, ez is, hogy egyfajta ilyen tárlatvezetést tartanak. Eszembe is jutott, hogy 3 hete itt magyaráztam azt, hogy én a helyükben kinyitnám Matolcsinak az MNB-s szivarszobás részeit. Úgy tűnik, hogy most vagy lopták az ötletet, vagy nekik
2: nem,
6: is
2: nézik.
6: Ez jutott. Ja, persze, biztos innen tőlünk vették. De nem, hát azt ugyanezért, mert plasztikus. És akkor Rúf Bálint rögtön ezzel tudta kezdeni, hogy mi mindent láttak ott, ami mindennél megfoghatóbb tényleg, amikor ez a üljön bele Rogán Antal foteljába, ami egy design fotel x millió forintért, és akkor itt jegyzem meg, hogy túl is van tolva. Tehát
2: hát annál is inkább, hogy azt például azért van, aki pedzeget, és akkor hogy vagyunk mi az ellenzéki? Az ellenzéki sajtóban.
3: Mindjárt nézem, Fidesz ellenzék.
2: Hogy nagy csodálkozva vezetnek minket végig rajta, pedig biztos Magyar Péter is, meg Vitézi is járhatott a Karmelitában.
6: Ja, én nem erre a részére gondolok, én arra, hogy persze, hogy a szivarszobát, az design fotelt, az elképesztő herdálást, mert ez közpénz herdálás, amit ott végignéztünk így formába öltve, hogy akkor ezt csinálták belőle, meg azt vették, de mondjuk egy elektromos redőnyön azért nem kell csodálkozni, tehát én ott azért egy kicsit így néztem egy nagyot, amikor még erre is
2: elektromos
6: redőny, és akkor hirtelen azt mondja, úristen, lehet, hogy otthon van egy redőnye valakinek, ami elektromosan működtethető, az már a luxus, tehát az nyilvánvalóan nem, de a felvetések teljesen jósak, hogy fölösleges pénzköltés ment.
2: István?
3: Hú, még az első fél időben hangzott el, hogy talán büntetésből van ott néhány képviselő.
6: Hát milyen durci fejelőnek folyamat?
3: Abszolút egyetértek. Mert mindenki csodálkozott, hogy és próbáltam megfejteni, hogy mi indokolta ezt a Fidesz frakciót, nem?
6: Tehát, hogy
3: kinek ártottunk, hogy...
6: És, te.
3: És hogy szerintem három része van ennek, az egyik, akik büntiből vannak, az a Lázsár Tuzson. Tehát ők azért vannak ott, hogy eljátsszák a Bogzsák szerepét, és ők vigyék el a kommunikációs balhét. Ez a bünti. Akkor vannak a vatta emberek, ugye a szocializmusban ismerjük őket, mert ezt a kellemetlen létszámot mégiscsak fel kellett tölteni, és akkor vannak ilyen, azt sem tudjuk ki, ilyen vatta emberek, és van a troll frakció. Ez pedig ugye a Németh Balázs, a Pócs János és a Szűcs Gábor.
6: Ezt akartam pont mondani, és,
3: és most már tényleg azért gondolom, hogy helyesen gondoltam, amikor ezt gondoltam, mert hogy amit a Ruf Bálint meghallgatásán Németh, vagy a Szűcs Gábor előadott, és igen, ugye Németh Balázs egyébként, amit a parlamentből előad, az teljesen egyértelműen mutatja, hogy ezeknek a figuráknak ugye Pócs Jánossal megerősítve, abszolút ez a trollkodás lesz a feladata. Hát Szűcs Gábor, akivel jó magam egyszer-kétszer ültem ugye az ATV-n ilyen vita műsorokba, azután voltam erre felé, ugye, nem véletlenül, tehát hogy olyan, mintha a Csat2-be ülne. Ha visszanézitek ezt a meghallgatást, hogy felidézitek a képeket, ugyanaz a vitatkozik, csak hát már nem ez a funkció, nem ez a szerep lenne, de ő beleragadt. De azért ragadt bele, meg Németh Balázs is, mert ez a meló.
6: De ő el tudja mondani fapofával, hogy nem luxus. Tehát ő tényleg ki tudta mondani, hogy ezt, amit látunk, hát ne hülyeskedjenek
3: meg. Voltál vele?
6: Nem, én nem megyek ilyen műsorba.
4: Én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy most kelnek életre ezek a tiszes figurák, akiknek eddig tekintélyes részben az előéletét ismertük, igen, és néhány nagyon óvatos nyilatkozaton, meg kampányesemény, meg koreografált táncrendjén kívül igazából nem láttunk belőlük sokat. Most Ruf Bálint nyilván nem kampányolt a Tiszával, bár azért szerintem kampányolt a Tiszának más minőségben, de ez más kérdés. De azért ezekből az emberekben nem sokat láttunk, és én ezt a különös érdeklődést most részben ennek tudom be, hogy most szeretnénk megtudni, hogy mit vásároltunk, mint amikor az ember így belenyúl a zsákba macska után, hogy na megharapja az ujjamat, vagy nem harapja meg az ujjamat. Lássuk meg, nyilván igazából most a legfelsőbb rangsort töltik föl, és azért innentől még nagyon-nagyon sok idő, amíg megtalálják az összes embert, az összes államtitkárt, meg feltöltik ezeket a...
2: Ezt rapid módon ígérik.
4: Rapid módon ígérik, de azért ez nem így megy, tehát nyilván nem az lesz, hogy az utolsó titkárig és fénymásoló javítóig mindenkit ki fognak rúgni a minisztériumokból, hogy a lába nem éri a földet, hiszen ez egy írtózatos...
2: Pedig jelentkezők ember. Úgy tűnik, hogy vannak bőven ilyenkor kerülnek elő minden pozícióban azok, akik jó barátok.
4: Én tök jól tudok fénymásolni, itt mondom.
2: És köztársaság.
3: Én irat meg sem.
2: Eszter, mi szeretnél lenni?
5: Hát én ezt még nem döntöttem el, majd egyszer
2: bárjának
5: is megtudom. Visszatérve egyébként, ugye én is azt gondolom, hogy itt most az érdeklődés maga az lehet abból, hogy eddig nem ismertük őket, vagy nem tudtunk róluk nagyon sokat. Ami engem meglepett, hogy nyilván a politikai elemző, meg az újságíró, ez egy egészen másik univerzumban létezik, és hogyha nem tudom, 11:30-kor kell elindítani a videót, akkor mellette dolgozunk, és ez is egy működőképes, nem tudom, figyelem, de olyan, tehát hogy már abban az időpontban, amikor ezek felkerültek, akkor nagyon nagy volt rá az érdeklődés. Tehát itt tényleg nem az van, hogy visszanézzük, mint oly sok mindent a kampányban, amiről ugye már mindenki elmondta, hogy ez tényleg egy fontos videó, akkor azt megnézem, hanem hogy itt bekapcsolják az emberek. Ha lenne parlamenti közvetítés, lehet, hogy néznénk. Ez egy tök érdekes gondolat például.
2: Lesz.
5: De ha meglátjuk, hogy nézzük-e is, mindegy. Szeretnék naív maradni, szeretném azt gondolni, hogy ez a fajta érdeklődés megmarad azért, amit előbb mondtam. Viszont ezek a meghallgatások nagyon érdekesek voltak, és nagyon sokfélék egyébként, mert hogy nyilván ugye volt az a típus, aki azt mondta el a saját beszédében, hogy ő eddig mit tett le az asztalra, nagyon hosszan, nagyon részletesen, mondjuk ilyen volt a Kapitány Istvánnak a beszéde, ami leginkább arról szólt, hogy őnek milyen szerepe volt eddig az életben, és aztán megemlítette, hogy amúgy nagyjából mik az elgondolásai arra, amit csinálna. Én szerintem a Lanner Judit, vagy a Hegedű Zsolti, aminél még azt fejtettem meg, hogy igen, visszaszólnak, és hogyha visszaszólnak egyébként, akkor keményen, és szerintem szimpatikus módon is, tehát nyilván azért nagyon sok emberben benne van a harag, hogy láttunk-e már átműtött óvodásokat, csak azt láttunk gyakorlatilag, vagy a...
3: Amúgy hogy döntöd el?
5: Igen.
4: Hát ha jól sikerült, akkor sehogy.
3: Hát ez az.
5: És mindenki fel van rá készítve ugye ezen az oldalon, ami már nem az ellenzék, hogy ezt meg tudja csinálni.
4: Igen, például a Lannert meg Hegedűs tényleg szakmai dolgokról is beszéltek.
5: Abszolút, és hosszan beszéltek róla, és utána szóltak, hogy az áruló írástudó, ez például nagyon tetszett. Szóval összetétlen, kifejezetten műveltségre, mindegy. Nekem Ruf Bálint nagyon izgalmas volt. Azért izgalmas, mert ezt is egy ilyen társadalmi kísérletként fogom én szakmailag fel. Gyakorlatilag ő az, akit a legtöbbet idéztek, ő az, aki érte a legtöbben oda voltak, és abszolút értem, hogy miért. Tehát neki volt egy műsor, amit amúgy szintén nagyon sokan nézték, megkapó a személyisége, és elemezni tudja a politikát, de hogy így azt éreztem ebben a beszédében, hogy igen, ez egy... meghosszabbított vétó volt.
4: Egy
5: tehát, beszél. Hogy így gyakorlatilag nem arról szólt, hogy ő mit fog csinálni, ez nagyon, nagyon ritkán hangzott-e. Ő közben szólt vissza nagyon sokat, ugye a Szűcs Gábornak, azt hiszem pont a Szűcs Gábornak, és nála volt az nagyon izgalmas látni. A tiszások egyébként mind érezték is a helyzetet, tehát olyan kérdéseket tettek fel, hogy jó, akkor konkrétan ezt hogyan kell elképzelnünk, ezt hogyan fogja megcsinálni, tehát végül egyébként az egész meghallgatáson elhangzott az, aminek el kell hangzani, de ez nem a saját beszédében. Na és itt volt tényleg az a pont, hogy így Szűcs Gábor teljesen mindegy, hogy mit mondott volna. A stílusát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ismerjük, és amiatt már amúgy sem biztos, hogy ez egy megfelelő kérdezési technika volt, amit ő választott, mondjuk így finoman. De hogy teljesen mindegy, mit kérdezett volna, mert már a személye a nulladik pillanatban azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, főleg egy olyan beszéd után.
2: Isten, hogy mondja még el?
3: Én csak erre a hiperaktív politikai iránti figyelemre csatlakoznék, hogy jó, azt írtam ide fel magamnak, azt nem tudom miért, mert ezt meg is jegyezhettem volna, hogy ez jó vagy rossz, vagy kell, vagy nem kell. És az jutott eszembe, hogy amikor életemben először Hollandiában jártam, ez nem sokkal a rendszerváltás után volt, és családoknál voltunk elszállásolva, és akkor ugye mi a rendszerváltás után az egész társadalom az lángolt, és pezsgett, és égett, és hát minden is folyamatosan. Ezek a szerencsétlenek, akik százszor jobban éltek, mint mi, ezek meg nem tudták, hogy ki a miniszterelnök. Mert hát miről beszélgessünk este, gondoltuk, hát miről? Hát politikáról. Nem tudták, hogy ki a holland miniszterelnök. Persze azóta azért változott ott is, arrafelé is a helyzet, és már valószínűleg tudják, de akkoriban ez jól el voltak, működött az ország, remekül éltek, tényleg pezsgő minden, és nem volt tétel, nem volt érdekes, nem számított tulajdonképpen, hogy... Nem tudom, hogyha ez a hiperaktív érdeklődés fennmarad, az jót tesz-e a társadalomnak.
2: Pedig ezt fenntartják, majd úgy tűnik.
3: Ebben egészen biztos vagyok. Hát,
2: posztok,
3: szerintem ehhez hozzá kell szokni, hogy Magyar Péter az élen, ugye ez az influencer politizálás lesz. Én boomerként beletörődtem, meg egyébként jól szórakozom, Netflixem hamarosan lejár, nem újítom meg. Tehát, hogy el vagyok. Függ.
5: Nem háborús propagandát nézünk, akkor lehet, hogy egy kettővel kevésbé lesz káros, mint...
4: Jó, de itt eddig. Szerintem pont a Druf meghallgatás is felveti azt a problémát, mondja Anikó jogosan, hogy lesz parlamenti közvetítés, de ellenzék hiány lesz valódi, tehát tényleges erővel bíró és demokratikus ellenzék hiány lesz valódi parlamenti munka? Mert a kétharmad arra való, hogy ne legyen a kétharmad, hogyha továbbra is ilyen vasmarokkal szorítja a pártját a Tisza, meg a képviselőit, akkor ott tulajdonképpen szavazógépként fognak funkcionálni a képviselők. Adja jó Isten, hogy ne úgy legyen. Optimális esetben ugye egy képviselő az vállalna konfliktust a pártján belül is, meg ügyeket vinne, meg tematizálna dolgokat, hiszen a parlament egy fórum kéne legyen, de nem feltétlenül működik így, és amit én nagyon hiányolok ebből a beszélgetésből, én nagyon szeretnék már végre több részletet tudom, hogy fog kinézni ez a soha nem látott mértékű elszámoltatás, hogy lesz visszaszerezve a nemzeti vagyon, és nem feltétlenül a technikai részletek, amik még nincsenek kidolgozva, de legalább valami iránymutatást kapjunk már, hogy mit képzeljünk el?
2: Pont a köztársasági elnök személye kapcsán is ugyanez a kritika fogalmazódik meg egyébként ellenzéki oldalról, hogy akkor az miben lesz más, hogy most ugye Súlyog Tamás, a köztársasági elnök, akit a Fidesz kétharmaddal rakott oda, hogy majd most egy újabb kétharmaddal valakit odarakunk, akkor az miért lesz más, az ugyanúgy...
4: Mert én leszek.
2: És itt, mondja, itt bizonyíthatna a Tisza mondjuk egy szavazásos köztársasági elnök választása.
4: Igen.
3: De hát kétféle kétharmad van, én azt gondolom.
5: De azt nem én leszek?
3: Jó, ezt...
2: Amíg levívják.
3: Én azt gondolom, kétféle, kétharmad van. Az egyik fajta, amit láttunk, a másik, ami lehet. Parlament alakulása, vagy az országgyűlés megalakulása előtti gesztusok nekem azt mutatják, hogy azok jó gesztusok voltak az ellenzék felé, ezért ebből lehet egy másfajta kétharmad. A szavazás vége úgyis az lesz minden egyes országgyűlési nap végén, hogy meghallgattuk az ellenzéki véleményeket, igen, igen, igen, és akkor maradnánk a miénknél valószínűleg, vagy a legtöbb esetben. De ha már az megtörténik, hogy meghallgatják az ellenzéki véleményeket, ha már lesz normális vita, még akkor is, hogyha a végén a kétharmad megnyomja a gombot, már az előrelépés a NER-hez képest.
6: De egyébként elfelejtitek, hogy már a gomb megnyomás önmagában is eredmény, mert pont most, amikor felvesszük ugye ezt az adást, ez egy viszonylag friss hír, hogy vége a rendeleti kormányzásnak. Tehát, hogy egyáltalán a parlament visszatér az eredeti szerepéhez, és egyáltalán érdemes oda bemenni, és
2: gombot nyomogatni,
6: mert ugye ezt felejtjük el, hogy 4 éve az ukrán háborúra mutogatva ugye bevezették a rendeleti kormányt, aminek
4: most az utolsót mondtam,
6: minden esetre Magyar Péter ezt most jelentette be. És akkor súlyokra, az az igazság, hogy én ennél még drasztikusabb megoldást javasolnék, hogyha valaki is engem kérdezne erről, pont az elszámoltatás jegyében. Én azt gondolom, hogy nem csak megnyitni kellene azt, hogy tényleg olyan köztársasági elnökünk legyen, akit az emberek tényleg szeretnének és alkalmasnak tartanak, hanem én az összes báb köztársasági elnöknek visszamenőleg is átalakítanám a juttatási rendszerét, mert azért azt, hogy egy Novák Katalinnak, vagy mondjuk, hogyha most Súlyok végre vagy veszi a lapot, vagy ha nem, akkor még ennyi méltósága sem marad és elküldik, hogy életük végéig tényleg mi fizessük a mindent. Tehát mondjuk Novák Katalin is szerintem nyugodtan még
5: visszament dolgozni.
6: Vissza, persze, visszatért a munkaerőpiacra.
5: Mert olyankor ugye nem kapja éppen ezt.
6: De az az igazság, hogy maga
3: a
6: igen, igen, nagyon el is hiszem, láttam, hogy hova, hogy elvileg hol kezdett el nagyon aktívan ténykedni, de minden eset tényleg, tehát itt sajnos az a helyzet, hogy van egy csomó méltatlan államfőnk. Na most ezt így úgy, ahogy van, így visszamenőlegesen is olyan értelme jóvá lehet tenni, hogy át lehet írni a szabályokat, mert szerintem egyáltalán nem evidens, hogyha valaki például olyan fiatalon, mint Novák Katalin megbukik államfőként, akkor egyáltalán nem normális dolog, hogy utána még évekig mondjuk titkárságot, meg házvezetőnőt fizetünk, meg juttatásokat, meg nyugdíjt, meg mindent. Tehát én azt gondolom, hogy most ezt a szerepkört, az államfői szerepkört végre újra lehetne úgy szabályozni, hogy ez tényleg egy demokratikus, ugyanakkor meg tényleg egy ilyen a általános igazságérzettel találkozó megoldás legyen.
5: Amúgy a Schmidt Pál előtt a teljes ciklust ki kellett tölteni. Én úgy emlékszem, ahhoz, hogy ezeket a juttatásokat megkapja valaki. És nagyon érdekesen pont erről a Schmidt-Pálnak a lemondása előtt ez megváltozott. Hogy...
2: István végszavát hallgassuk meg.
3: Köszönjük a figyelmet. Hogy szerintem ez már ott lehet a tiszás fejekben. Na, legalábbis arra utal, hogy a végkielégítéseket nem akarják, vagy nem fogja Magyar Péter aláírni. Nem lepődnék meg, hogyha ez a forgatókönyv is már ott lenne, hogy valamit kezdeni kell ezzel, mert tényleg elképesztő és pofátlan az a juttatás mennyiség és minőség, amit a bukott köztársasági elnökök is megkapnak.
2: De hogyha 3 hét múlva ez kiderül, akkor teljesen biztos, hogy
6: ja, hogy
3: így van. Így van.
2: Istvánnak köszönjük szépen.
3: Én köszönöm még egyszer.
2: Ismét. Önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Lengyelország korábbi elnökével is találkozott Gdanszban Magyar Péter. Az ukrán gabona import tilalmának visszaállítását sürgetik a magyar gazdák. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Danszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Danszk belvárosában. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termékekre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő skandináv kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressy út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Május 21-én köszöntjük Önöket, ez egy csütörtök reggel, és milyen névnap? Konstantin névnap van, Isten éltesse. Szülinaposokat is, meg őt is.
2: Így van.
1: Kedves Konstantint.
2: És Egonnak mondtam adás előtt, hogy egy számára kedves évfordulót mondjak, 1904-ben ezen a napon alapították Párizsban a
1: FIFA-t, mintha ma lenne, emlékszem.
2: Bármit is jelentsen ez.
1: Hát ez egy évforduló, amit mondjuk tegnap egy Európa Kupa győzelemmel ünnepelt az Aston Villa, úgyhogy...
2: Bólogatok.
1: Az angolok boldogok. Már hogy bizonyos angolok.
2: Legyenek boldogok a mi nézőink is. Jól van. Hogy mivel tudunk ehhez hozzájárulni?
1: Hát például jön Trencsényi Dávid, és megbeszéljük vele, hogy mi minden történt tegnap, elég sok minden, ugye Magyar Péter járt Ausztriába, elhagyta Lengyelországot, és lett egy alaptörvénymódosítás tervezete a Tisza pártnak, ezeket végigvesszük majd.
2: Sokan reagáltak rá, úgyhogy majd ezt is végigvesszük sipolással.
1: Hát nincs nagy elragadtatás, igen, tehát
2: vannak a hibái így ránézésre. Néhány problémára.
1: Na, aztán beszélgetünk majd arról, hogy mi történik a MÁV-nál, ezt már említettem az előbb a híradó végén, hogy hát ott azért a gazdasági vezérigazgató helyettes nem töltött sok napot Vitézy Dávid irányítása alatt a MÁV vezetésében, mert hogy Vitézy Dávid bekérte a dokumentumokat, aztán megszabadult tőle egy nap alatt.
2: Hát vajon mit látod?
1: Vajon. Nos, megkérdezzük majd Dornár Lajostól, aki ennek a témának egyébként ismerője, a Veke egyik vezetője, most konkrétan elnöke. Aztán meg te fogsz érdeklődni például Sopronban, hogy mit szólnak az alaptörvénymódosításhoz.
2: Így van, nem ez lett volna az eredeti témánk, úgyhogy üzenem a rektor úrnak, hogy erre is készüljön, mert erről is fogom őt kérdezni. Eredetileg azt terveztük, hogy arról beszélgetünk majd vele, hogy... azonnali hatálya, gyakorlatilag moratórium van, nem lehet védett erdőket írtani, vágni. Neki eleve van egy szakmai véleménye erről. Erről szerettük volna tudni az ő véleményét, mert hogy egyébként az országban gyakorlatilag náluk van egyedül ilyen erdőmérnöki képzés. Egyeztettek-e velük, és mi a véleménye? Ez lett volna az alap, de aztán majd megkérdezem tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy a kekvák gyakorlatilag megszűnnek.
1: Hát úgy tűnik, vagy hogy minden esetre a vagyontárgyaikat vinni az állam. Aztán beszélgetünk az Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársával a magyar-ukrán egyeztetésekről. Mi várható ott? Ugye elkezdődtek a szakértői szintű egyeztetések egyelőre online formában, de Magyar Péter véleménye az, hogy ő szívesen leül Zelenszky elnökkel mondjuk Beregszászon, és megbeszélni a közvetlen tárgyalások során a viszonyt a két ország között. Lenne mit megbeszélni, az elmúlt évek elég rendesen megrázták ezt a viszonyt.
2: De mindenek előtt Trencsényi Dávid és lapszemle.

0: Megbeszéltük, hogy nem beszéltük meg, hogy ki kezdje a beszélgetést Dáviddal, úgyhogy akkor most ezt én megnyitottam. Jó reggelt, kívánok, Törencsényi Dávid, a Klik TV.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Hát van miről beszélnünk, bőségesen akadt téma. Kezdjük az alaptörvénymódosítás tervezettel, mert szerintem ez most eléggé izgalmas, mert hogy egyrészt volt egy ígérete Magyar Péternek arra, hogy többé nem lesz Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországon.
2: Nem erre most az ígéret.
0: Hát de. Nem, de igen. Tehát, hogy azt mondja a fideszes kemény mag, hogy ennyire nem lehet félni Orbán Viktortól. Azt mondják a tiszás szavazók, amennyire ez a Facebookon látszott, hogy na végre elkezdődik az ígéretek betartása, 8 évben maximálja Magyar Péter és kormánya, vagy maximálná Magyar Péter és kormánya, illetve a Tisza frakció a miniszterelnöki mandátumot. Mit gondolsz?
1: Ez valóban ígérete volt Magyar Péternek a kampány során, tehát lehet azt mondani, hogy más pontokon is betartja azt, amivel kampányolt, vagy több dologban is betartja az ígéretét, hogy mennyire kell félni, mennyire lehet félni Orbán Viktortól, ez egy kommunikációs panel. Valamit kell erre mondani. Valójában, hogyha kizárólag a kommunikációt néznénk, akkor azt kell mondjam, hogy maga alatt vágja a fát egy nagyon hosszú időt sávban gondolkozva, de maga, nem is maga alatt vágja fel, de maga ellen, a saját érdekei ellen cselekszik Magyar Péter és a Tisza.
0: De ha belegondolsz, ez tök korrekt. Mert hogy ugye volt egy mondása, ez a nemzetközileg is 2 ciklusa van általában egy miniszterelnöknek, a legtöbb országban ezt szabályozzák, hát legyen ez így nálunk is.
1: Nem egészen. Tehát, hogy nagyon sok vita volt már a kampány során körül az ígéret körül, hiszen ez a 2 ciklusos maximalizálás általában a fél vagy teljesen prezidenciális rendszerekre igaz, ahol ugye az elnöknek van egy, mondjuk gondoljuk az Egyesült Államokra, ami egy ilyen klasszikus elnöki rendszer, ahol 2 ciklusban van maximalizálva.
0: Így.
1: Ez sem eredendően történt, tehát ez sem az alapító atyák találták ki, hanem a rendszer később alakult így. Miniszterelnök, tehát olyan típusú berendezkedésnél, mint ami Magyarországon is van, ahol a miniszterelnök a végrehajtó hatalom feje, ott általában nem korlátozzák a betölthető mandátum.
0: Kérdezem tőle, 16 év után ördögtől való, hogy valakiben ez felmerüljön?
1: Nem, egyáltalán nem ördögtől való. És tudok olyat mondani, hogy 16 év után nem merült fel valakiben. Nézzük meg Németországot, ahol nem egy kancellár volt az, aki 16 évet 4 ciklust betöltött, és senkiben nem merült fel. Tehát ez egy jogi eszköz, amivel lehet erősíteni a demokráciát, lehet mellette is ellene érvelni, ahogy ez egyébként nagyon sok helyen elhangzott. Az biztos, hogy ez egy markáns ígérete volt a Tiszának és Magyar Péternek, és most benyújtották. Tehát csak azt a gondolatot befejezve, hogy miért hosszú idősávon, miért maga ellen dolgozik, azért, mert nagyon könnyű, nem is tudom, talán 12 évig hallgattuk, hogy elmúlt 8 év, hogy Gyurcsány Ferenc, még 22-ben is a Fidesz kampányának az egyik eleme az volt, hogy itt mindenki mögött Gyurcsány Ferenc áll. Hogyha Orbán Viktort kizárja a Tisza ilyen módon a végrehajtó hatalom vezetésében, a miniszterelnöki pozícióból, akkor nagyon nehéz lesz utána ijesztegetni vele, vagy ráhivatkozni.
2: Nem csak a Fidesz kritizálta, több helyről kapott kritikát ez a javaslat. Most azon gondolkodom közben, hogy ezt vajon így szabad adásban felolvasni? Hogy
0: ez a szövegezés, mondja Latman Tamás.
2: Igen, aki egyébként felveti, hogy milyen problémák lehetnek ezzel. Tehát például mi van akkor, hogyha a hivatalban lévő miniszterelnök éri el éppen mondjuk a 8 évet, stb. Tehát Latman Tamás azért feldob néhány kérdést ezzel kapcsolatban.
0: Tehát, hogy a 8 év, igen. Tehát mi van, hogyha 2 héttel tovább tart a ciklus?
1: Ezekre nem fogok tudni én válaszolni, sokkal inkább.
2: Inkább szerintem az Latman az érdekes Tamásra... erről, hogy mennyire átgondolt ez a javaslat, illetve mindvégig arról beszéltünk az elmúlt 16 évben, hogy a gránit szilárdságú alaptörvény, amit 742-szer módosítottak, és most az alaptörvényt ugye újra vélhetően módosítani fogják, a legsürgetőbb dologgal nem gondolom, hogy ez lesz az utolsó módosítás.
1: Én pedig nem gondolom, biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az
0: utolsó módosítás. Hát új alaptörvényt, alkotmányt akarnak írni.
1: Az, hogy ez lenne a legsürgetőbb dolog, szintén megkérdőjelezhető. Lantman Tamás véleményére mindenképpen érdemes figyelni, részben azért, mert elképesztően jó szakember, részben azért, mert nem tartozik senkihez. Tehát, hogyha úgy tekintjük, egy politikai árva, akinek a véleménye abszolút független, akár a flow-tól, akár...
2: Hát szakmai.
1: Én a jogászkodásban, a jogász részében nem akarok belemenni. Ezt a jogszabályt meg lehet precízebben fogalmazni. Itt lehet mindenféle szabályokat létrehozni. A dolog politikai üzenete mindenképpen kettős. Egyrészt betartjuk azt, amit ígértünk, másrészt pedig nem, Orbán Viktorra ne építsen a Fidesz jövőt.
0: Itt a KEKVA, a másik alaptörvénymódosítás, ugye ezek a közérdekű alapítványok, lásd például az egyetemi alapítványok, amiket a állam létrehozott, az előző kormányzat számára nagyon fontos volt annyira, hogy hajlandó volt beáldozni még az Európai Uniós forrásokat is azért, hogy ezek végül megmaradjanak. Most ehhez képest úgy szólna az alaptörvénymódosítás, hogy valójában megmaradhatnak, csak éppen a vagyontárgyaikat viszi az állam, aztán majd eldönthetik, hogy velük mi legyen. Furcsa, itt szintén Lantman Tamásra utalnék vissza, aki megjegyzi, hogy és azokkal a vagyontárgyakkal mi lesz, amiket ezek az alapítványok a működésük során teremtettek, megszereztek, megvásároltak, meg hoztak létre a kutatóintézeteik, és így tovább.
1: Megint akkor válaszunk ketté, és sem Lantman Tamáshoz, sem pedig ehhez a kodifikációs folyamathoz. Én nem szólnék hozzá, mert nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy ezt is meg lehet precízebben, jobban, és meg is fogják tenni. Azt nem felejtsük el, hogy valóban elképesztő mértékben tudta a kampány során megszólítani a Tisza fiatalokat. Akár az első szavazókra gondolunk, akár arra mondjuk a 18-30-ig lévő rétegre, akiket a leginkább érintett az Erasmus programból való kizárása Magyarországnak. Az Erasmus programból, és egyébként a fiatal kutatókat ugyanúgy érintett a Horizon programból való kizárása az egyetemeknek, a KEKVÁK bevezetése, illetve ezekben az alapítványokban a
0: kuratóriumok
1: összetétele, a Fidesz holdudvar, illetve konkrétan a kormány különböző prominensének bejutatása volt. Ez a problémája az Európai Uniónak. Ezzel a lépéssel egyrészt nagyon közel tudja hozni azt az ígéretét megint a megvalósuláshoz, azt az ígéretét a Tisza kormány, vagy Magyar Péter kormánya, hogy a rászavazó, a benne bízó fiataloknak újra megnyitja az Erasmus és a Horizon programokat, vagy legalábbis karnyújtásnyira van ezeknek a programoknak az újraindítása Magyarország számára. Másrészt pedig rögtön fel tud mutatni vagyon visszaszerzésben valamiféle előrelépést, hogy lám azokat a vagyonelemeket, amiről látszólag az állam lemondott, azokat most vissza az állam szoros ölelésébe. Mondok egy konkrét példát, hogy értsék a nézők, hogy mire gondolok. A kikerült, ugye nagyon büszke volt a NER és személyesen Orbán Viktor is, hogy visszaszerezték a MOL 25%-ának százalékát birtokló részvénypakettet. Amit aztán 10%-ot a Corvinusnak, 10%-ot pedig az MCC-nek adtak oda ebből, jelentős bevételeket generálva ennek a két iskolának. Ezt a 2x10%-ot a MOL részvényekben, de ugyanígy Richter részvényekben rögtön vissza lehet venni, és rögtön fel lehet mutatni valamiféle vagyon visszaszerzést. Ezek a vagyonelemek persze nem vesztek el, de kétségtelen, hogy az az osztalék.
0: Nem az államnál hasznosultak.
1: Igen, nem az államnál hasznosultak.
0: Ebből a szempontból ez tök jogos, de mondjuk a Corvinus működése most arra alapul, hogy ott van ez a részvénycsomag. Abból finanszírozik.
1: És az MCC-nek is erre
0: az
1: alapul.
0: Az MCC-nek is, igen, de mondjuk az MCC az egy magánalapítvány. A Corvinus meg az ország egyik legfontosabb és legnagyobb egyeteme.
1: Igen, de van egy másik szempont, elnézést, egy másik szempont, hogy mindenhol diákok érintettek, hogy? És mindenhol tanárok, tehát...
0: Igen, az MCC-nek is 8500 diákja van.
1: Valóban nem kell általánosságban egy kalap alá venni, de mégis nagyon hasonló a két intézmény. Elképesztően gyorsan igyekszik lépni nagyon-nagyon-nagyon sok területen a Tisza kormány, érthető módon, részben politikailag, részben politikai motivációjából kifolyólag, részben pedig gazdasági problémák miatt. Jobb lenne persze ezeket a dolgokat alaposabban átgondolni, jobban mérlegelni, nem rögtön kivágjuk a fát, hanem végig gondoljuk, hogy hova fog dőlni. Nem biztos, hogy erre lehetősége van ebben a pillanatban az új kormánynak. Biztos, hogy fog nem csak a felsőoktatás területén, a kikvágnál, hanem a egyéb területeken is, amihez ilyen drasztikusan és radikálisan hozzá fog nyúlni a kormány, fog működési problémát jelenteni, amit meg kell majd oldani.
2: Például az önkormányzatok, akik ugye be kell, hogy fizessék a szolidaritási adót, igen, és mindeközben viszont a főváros kapott egy újabb mentességet. Nem mindenki elégedett.
1: Nem, szerintem az önkormányzatok egyáltalán nem elégedettek. Főleg ezzel, hogy az Alkotmánybíróság által részben megsemmisített szolidaritási adóhoz mégis ragaszkodik a kormány. Itt azt gondolom, hogy egy hosszabb egyeztetési folyamat áll az önkormányzatok és a kormány előtt. Ugye felmerült már a kampányban is, és azóta is, és egyre többet cikkeznek róla, hogy esetleg a Tisza ennek az elképesztő nagy győzelmének, és azóta is növekvő támogatottságának a birtokában előrehozott önkormányzati választásokat tartana, amivel egyébként politikailag nézve csak nyerhetne a Tisza. Hiszen olyan támogatottsága van, és az elkövetkezendő hetek, hónapok másról sem fog szólni, mint hogy milyen csontvádak hullanak ki a szekrényből. Tovább erodálódik a Fidesz. Esélye sincs arra a Fidesznek, hogy megtartsa a még meglévő önkormányzati bázisait abban az esetben, hogyha valóban létrejön egy előrehozott választás az önkormányzati szinten. Ezt a Tisza egyébként kommunikáció szinten meg tudná indokolni, de nem tartom véletlenül, kizártnak tartom mindezek ellenére, hogy ez meg fog történni. És nem azért, mert Magyar Péter miniszterelnökként is megerősítette, hogy nem kíván előrehozott választást, hanem azért, mert azért a Tisza még mindig nem egy hatalmas szervezet, még mindig nem egy olyan szinten szervezett párt, mint akik most még mindig a porondon vannak, és egy önkormányzati választás az nem 106 jelöltet jelent, hanem több ezret. A Tisza prominensei, a Tisza vezetői, most a pártról beszélek, bent ülnek a kormányban. A Tisza elnöke, miniszterelnök, mindenki, aki egy sikeres országgyűlési kampányt levezényelt, most valamiféle nagyon fontos kormányzati pozícióban ül. Nincs sem ideje, sem energiája, sem kapacitása arra, hogy belevágjon általánosságban a Tiszának, belevágjon egy olyan castingba, ami több ezer jelölt kiválasztásához kell, hogy vezessen, és utána levezényeljen egy több hónapos önkormányzati kampányt. Egyszerűen a Tisza erre nincs kapacitása ebben a pillanatban.
0: Érdekes szempont, mert ugye pont a Tisza szigetek lehetne az a bázis, a helyi Tisza szigetek, amelyek ezt képesek saját maguk lebonyolítani. Mert hogy miért ne? Hát ők ott vannak a terepen.
1: Igazad van, de hogyha megnézed az országgyűlési kampányt, Magyar Péter elképesztő energiát tett bele, elképesztő módon járta le.
0: Jó, ezt nyilván miniszterelnökként már nem lehet.
1: Miniszterelnökként ezt nem lehet. És még mindig ő a húzónév. Tehát ezért mondom, hogy a Tisza szervezettsége, a Tisza felépítése jelen pillanatban nincs azon a szinten, hogy miközben a vezetői iszonyatosan elfoglaltak egy kormányzati pozícióban, egy kormányváltással mindazzal, amit látunk, képes legyen még koordinálni és levezényelni.
0: Jó, ebben is van logika, de akkor ez miért gomolyog? Ez állandóan előjön az elmúlt napokban, ez olyan, akkor mint egy zavarkeltés?
1: Én nem gondolom, hogy ez zavarkeltés lenne. Ez részben félelem a mondjuk a Fidesz meglévő bázisaiban, és egy jogos félelem, mondom, hogyha mégis valahogy ezt megszerveznék, akkor a Fidesz...
0: Elég nehéz helyzetben lenne.
1: Hát a jelenleginél is hatványozottabban nehéz helyzetben lenne. Ugyanígy egyébként az ellenzék, amelyik most is elképesztően rossz helyzetben van, de még mindig vannak megyei jogú városaik, még mindig van önkormányzati bázisa, velük is, őket is kivégezni a Tisza.
2: Trencséni Dávid.
1: Szép végszó.
0: Köszönjük.
1: Köszönöm szépen.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Bécsben folytatódik Magyar Péter külföldi útja. Borfesztivál kezdődik Szegeden. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Dansk belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelők. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
10: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
11: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Spirit FM hallgatóinak is.
2: Jó reggelt mindannyiuknak. Tele vagyunk témával és rengeteg vendéggel. Most nekiállunk, ezt elkezdjük sorolni, aztán majd nézzenek meg minket, egészen 9-ig itt leszünk.
1: Például fontos a külpolitika is, mert hogy Trump után néhány nappal most Putyint fogadta a Xi Jinping kínai elnök, ami nyilván nem véletlen. Mit üzenhetett egyik a másiknak? Egyáltalán Kína hogyan segítheti Oroszországot? És ami számomra furcsa volt, hogy nem az orosz-ukrán háború volt az egyik fő téma, hanem az, hogy akkor egyébként Amerikának hogy kellene abba hagynia az iráni háborút. Átbeszéljük majd Matura Tamás Kína kutatóval.
2: Hát Irán ma reggelre megint fenyegetőzött, hogyha nem lesz béke, akkor majd ő megmutatja, hogy milyen a háború. Úgyhogy igen, valóban érdekes kérdések ezek. Az is érdekes, hogy Elsimon László korábbi kulturális államtitkár, aki egyébként a vár átépítéséért, felújításáért is felelt egy időben, hogyan védi meg azt, amit most olyan sokan támadnak, illetve mit gondol az NKH-s pénzosztásról. Na, ehhez nincsen most köze, de minden esetre hát ő is kapott ezekből a pénzekből, úgyhogy érdekes lesz az álláspontja e tekintetben, és megbeszéljük itt rögtön azt is majd, hogy mi lesz a MÁV-val. Látjuk azt, hogy ami pénz még volt, az sikerült kisöpörni, ami pénz még akadt volna, az önkormányzatoknak rengeteg milliárdot kellett volna visszafizetni, ezt a fizetes önkormányzatoknak elengedte az utolsó pillanatban Lázár János utasítására a MÁV. Ennek meg lett a következménye, megbeszéljük majd mindjárt Dornán Lajossal.
1: Kezdtünk.

0: A MÁV-ról fogunk Dornel Lajossal beszélgetni, látták az előbb, el is mondtuk, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Miközben nézzük a képeket a lengyel vasútról, és látjuk, hogy Magyar Péter és delegációja hogyan utazik, és kicsit szomorúak, hogy csak 160-nal mennek, mert van olyan vonat, amelyik 200-zal megy. Látjuk, hogy milyen ellátás van a vonaton, pedig ugyanolyan utasként mennek, mint bárki más. Közben látjuk azt, hogy hogy néz ki a magyar vasút. Lesz nekünk valaha európai színvonalú vasútunk?
2: Talán egy kicsit kisarkított ez az összehasonlítás. Én azért azt gondolom, hogy az a mennyiségű motorvonat például, ami beérkezett az országba, az azért európai színvonalú szolgáltatást tud nyújtani azokon a vasútvonalakon, ahol azoknak a rekonstrukciója megtörtént.
0: Ott ez így azért, is lehet, ez így azért több feltétel.
2: Ez így van, nem mindenhova ért el ez a felújítási hullám, és nem is mindenhova jutottak el az új járművek. Ahova eljutottak, ott európai színvonalú szolgáltatást így lehetne csinálni, hogyha egyébként nem kötné gúzsba többek között a MÁV is saját magát, és a mindenkori politika nem szólna bele a szakma dolgába.
0: Ha most Vitézi Dávid közlekedési miniszterként nagy vehemenciával állt ennek neki, de hát nyilván azt pontosan tudjuk, hogy neki a szíve, ugye ön is jól tudja, hiszen működtek együtt nem keveset. Itt a kérdés igazán nyilván az, hogy most például, amikor az első dokumentumokat megnézi a közlekedési miniszter, miért a második gondolata az, az első nyilván az, hogy megnézi, hogy kirúgja a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Arra hivatkozva, hogy az előző miniszter Lázár János utasítására rengeteg milliárd forintot fideszes önkormányzatoknak elengedett a MÁV. Ennyire gazdag a MÁV, ideig azt hallottuk, hogy baj van.
2: Ugye nem a MÁV engedi el ezeket. Minden ilyen döntés, amely történik, az miniszteri, de inkább kormányszintű döntés. Tehát azt gondolni, hogy itt valaki mindenhatóként lehet egy kormányban, kormány egy része, ez soha nem így van. És a végső szót mindig ugye a pénzügyminiszter mondja ki pénzügyekben. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz.
0: Felmentél Lázár Jánost a felelősség
2: fel, de a világ így működik. Tehát amikor azzal vádolták Lázár Jánost, éppen az utódja, hogy mennyi minden beruházást állított le, ezek kormánydöntések. Tehát ilyet egy miniszter nem tehet önmagában, legfeljebb olyan parancsot kaphat, hogy spóroljon meg valamennyit, mert éppen üres a kassa, és hát akkor ő ezt úgy oldja meg esetleg, ahogy gondolja, de ha nem ezeket, akkor másokat kellett volna neki lehúznia, tehát ez nem, és hát akkor ő ezt úgy oldja meg esetleg, ahogy gondolja, de ha nem ezeket,

0: vettük.
1: És egy csomót megelengedtünk. Ugye a Siemens-szel soha nem fogunk tárgyalni, mondta Lázár János. Ezek azért erősen úgy tűntek ezek a dolgok, mint hogyha a saját nyakába vette volna a felelősséget. Emlékszünk a beruházásoknál a saját jegyzeteire, hát láttuk, a sajtó bemutatta, hogy soha, amíg itt vagyok, meg hasonló megjegyzések a szélén.
0: A politikában soha nem mondjuk, hogy soha.
1: Hát ja.
0: És azért, ahogy most is, eddig is azért nagyrészt színházat láttunk. Tehát a döntések mögött egészen más dolgok szoktak lenni, és a nagy közönsége nem mindig azt osztják meg, ami az igazi indok volt, mert az mondjuk nem vállalható, nem néz ki olyan jól, és ki kell találni helyette valami mást, és akkor lesznek ilyen firkálgatások, papírok bemutatása és hasonló, ez mind figyelemelterelés. Az egész mögött nyilván vagy direkt politikai szándék van, mondjuk, hogy neki elengedem a tartozását, másnak nem. Más nem mondjak, a Budapesten a BKK, BKV jelenleg 70 milliárd forintnyi adósságot tol maga előtt. Visszajutottunk ezzel oda a Demszki korszakban, amikor ugyanez a szituáció állt elő. Tehát valakinek...
1: Ez kezelhető mérték egyébként?
0: Hát kormányzati szinten...
1: Egy első hallásra döbbenetes.
0: Kormányzati szinten nyilván kezelhető, és kezelni is kell, mert az önkormányzatok is az államháztartás részei. Tehát olyan nincsen, egy magyar önkormányzat nem juthat csődbe, ott nem lehet fizetésképtelenség, mert akkor a magyar állam fizetésképtelen rögtön. Tehát ezt a kormánynak meg kell oldania. Az megnyilván egy politikai döntés, hogy a önkormányzatot megsegítem, B-t meg nem segítem meg, de ezt sem gondolom, hogy egy személyben a miniszter döntötte el, hogy most A vagy B. Ezek mindig is így működtek, tehát túl volt ez dimenzionálva, hogy ő egy személyben hozott ilyen döntéseket, ezeket nyugodtan lehet mondani, ezek mind kormánydöntések. Ahogy a mai, mostani kormánynak a döntése is kormánydöntések, és egyedül fogja azokat meghozni Vitézy Dávid.
1: Mindenesetre most arról szól a hír, hogy 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV, mert annyira nem maradt levizsgáztatott, használható Intercity kocsia a nyárra. Erről mit gondol?
0: Mi ezt már május 1-én megírtuk, hogy ezek érkezni fognak. Ugye ez a Dunakeszi járműjavító csődjével függ össze. Ott most már nagyjából 150-160 kocsi halmozódott fel, amelyeket le kellett volna vizsgáztatni, tehát megjavítani és levizsgáztatni. Ez egy folyamatos tevékenység, az autónkkal sem mehetünk ki ugye az utcára, hogy nincsen levizsgáztatva. Ez a vasúti kocsikra is igaz, de ha az a járműjavító, amely egyedül képes ezeket levizsgáztatni, az éppen csődben van, akkor nem lesz, aki megjavítsa ezeket. És
1: ilyen járműjavító hogy megy csődbe, hogyha kizárólagosan neki van joga bizonyos dolgokat elvégezni?
0: Úgyhogy privatizálták ezt a járműjavítót, meg egyébként az összes többit is. Ezzel egyébként, és most kell visszavásárolni, és újra állami kézbe venni, hogy egyáltalán működhessen.
1: Ez a volt honvédelmi miniszter nevéhez köthető üzletsorozat, mert vele hozták kapcsolatot Szalai Bobrovickivel.
0: Hát, hogy itt most kinek a nevére írkáltak cégeket éppen, ez is változott, tehát menet közben is átirogatták. Ezt a legvégén, ez ugye Tombor András és Hernádi Zsolt érdekeltségeihez kötötték, ezt a sajtó megírta minden szempontból. Itt 34 milliárd forint nominális kárt, pénzügyi kárt okoztak a magyar államnak ezzel a húzással, és ebben nincsen benne az, hogy a kocsik nem lettek megcsinálva, és hiányzanak a pályáról, pótolni kell őket. Tehát ezért ennek még bőven van hozadéka. A hiány olyan nagyságrendű, tehát ez a 150-160 kocsia hiányzik a MÁV-nak, hogy például a balatoni forgalmat a nyáron csak úgy tudják megoldani, hogy a Budapest-Belgrád viszont nem indul el. Emiatt, mert azok a vagonok, amelyek Belgrádba közlekedtek volna, most majd a Balatonra fognak, és még ezen felül is kell még szerezni kocsikat, ahonnan sikerül. Most éppen a osztrák vasúttól sikerült szerezni, úgy néz ki, 10 darabot. Hogy jövőre mi lesz, hogyha elindul a Budapest-Belgrád egyszer valamikor, és addig nem sikerül a járműjavítónak beindulni és utolérnie magát a vizsgáztatásokkal, akkor érdekes kérdések fognak újra felmerülni. Évekig elmaradtak, tehát egy ideig, amíg volt uniós forrás, addig rengeteg járművet szereztek be. Ezek nagyrészt a budapesti elővárosi forgalmat szolgálták, és 90%-ban meg is oldották. De más vonatnemek is vannak, tehát vannak az Intercity-k, amihez rendeltek ugyan vagonokat, újakat, de nem eleget, ötször ennyit kellett volna, és hát a személyvonatok, a vidéki mellékvonalakon döcögő járművek, hát azok egyáltalán nem kerültek meg újításra.
1: De hát, ha azzal kezdtem, hogy mikor lesz olyan a vasút,

0: Magyarországon, mint mondjuk, amit a lengyeleknél láttunk ezeken a felvételeken, ahol utazott a magyar delegáció, azt mondta, hogy hát valójában van ilyen,
1: de, van közben, ilyen, de, nem mindenhol.
0: De közben meg arról beszél, hogy hát ez az összeomlás széle, tehát amikor már nincsenek vasúti kocsik, amiket üzembe lehet állítani, az üzem az nem működik normálisan.
1: Tehát vannak részek, igen, ahol a befektetés meglátszik a vasúton, egyébként pont a balatoni irány az, ahol most látszik a fejlesztéseknek a hatása, de ezt mondhatnám akár mondjuk az esztergomi vasútvonalra is, és még több másikra is, és vannak olyan irányok, vannak olyan járatok, ahol meg 40-50 évvel ezelőtti állapotok vannak.
0: Amikor Lázár János átvette a közlekedési tercet, azt mondta, hogy 8000 milliárd hiányzik a MÁV-nak. Ez most mennyi lehet? Változott?
1: Én nem szeretnék a nullákkal dobálózni, sok nullát kell hozzáírni majd a aktuális pénzügyminiszternek az adott csekhez, hogy ezzel valamit kezdjenek. Nagy kérdés lesz, hogy az a felbuzdulás, ami a kampányban volt, az kitart-e, hiszen itt más ágazatok is kilincselnek a pénzért, más nem mondjuk az egészségügy, vagy az oktatás, akik szintén be akarják nyújtani a számlát, és hát majd meglátjuk, hogy az új miniszternek az érdekérvényesítő képessége az meddig fog terjedni. A legsürgősebben némi uniós forrást lehetne megmenteni, tehát nem megszerezni, hanem megmenteni, ugye itt a határidők szorításában, de ezeknek is a hatása azért csak évek múlva tud jelentkezni. Tehát mire egy vasúti beruházás végigmegy, legyen az egy infrastruktúra munka, vagy legyen az egy járműbeszerzés, hát az alsó hangon 3-4-5 év. Azaz, ha most elindít egy beruházást a kormány, akkor az már az ő szolgálati idejében már nem fog beleférni. Ezért ez nem is annyira motiváló a politikának. Ugyanakkor, hogy ilyen hosszú távú dolgokba tegye a pénzt, amiből nem tud azonnal ugye népszerűséget.
0: Azt meg tudjuk, hogy ez Vitézi Dávidnak mennyire fontos és mennyire személyes ügy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezzel az ambícióval.
1: Rajta leszünk és figyelni fogjuk.
0: Dornár Lajos, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Az alaptörvény módosítás tervezete szerint például megszűnnének a kekvák is, hogy ez mit jelent, majd erről is kérdezem a Soproni Egyetem rektorát. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül professzor dr. Fábián Attila, akivel előtte azonban szakmázunk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket!
0: Mert ugye az eredeti témánk ugye az lett volna, hogy Gajdos László azonnali hatállyal leállítja a védett erdők kitermelését, és érdekelne a szakmai véleményük, aztán majd magyarázzuk el azt is, hogy mondjuk erdőmérnöki képzés hány helyen van az országban, mert önöknél van.
1: Igen, hát nem olyan régen elhangzott, hogy miniszter úr a védett erdőkben leállítatja a termelést. Ezzel alapvetően egyetértünk, hiszen egyébként is március 31-ig szabad valamennyi erdőben kitermelést végezni, hiszen ezt követően elsődleges célunk az élő világnak a megóvása, a madarak költenek, a fák kihajtottak, és ennek a védelme mind az erdészetnek, mind a természetvédelemnek az elsődleges célja. Ugyanakkor arra is gondolnunk kell, hogy Magyarországon a 2 millió hektár erdőből kb. 800 ezer hektár, ami védettséget élvez, és ezen belül olyan 40% az, ami nem természetes úton jött létre, hanem Trianon után, amikor kénytelenek voltunk mesterségesen is erdősíteni, tehát nem csak a természetes felújítások jöttek föl, akkor ezek az erdők a természetvédelmi területeknek vagy a védett területeknek a kijelölésekor is beleestek ebbe. Tehát vannak olyan területek a védett területeken belül is, amelyek nem természetes erdők, hanem létrehozott erdők, és ezeknek a gondozására, kezelésére is kell gondolnunk. Tehát lucosaink vannak, nemes nyárasaink vannak, amelyeknek a kitermelése az úgynevezett szállalóvágással nehézkes lenne, illetve nem is kívánatos. És hát arra is gondolnunk kell majd, hogyha esetleg ezeket az erdőket magára hagyjuk, akkor egy olyan holtfa állomány jön létre, ami akár a természetes növényzetnek, az élő növényzetnek is a kárára is lehet, hiszen ha például a tűz keletkezik, akkor az átterjedhet más területekre is. Tehát ez egy komplex kérdés, teljesen egyetértünk azzal, hogy most ez a tiltás érvénybe lép, ugyanakkor viszont hosszú távon már komplexen kell vizsgálnunk majd a védett területeknek a kezelését is.
0: Ugye a jogszabály még nincs, ez még egyelőre egy tervezet. Fenntartható erdőhasználatról beszélünk. Mi a fenntartható és mi nem a fenntartható?
1: Hát először szeretném azt tisztázni, hogy az erdőhasználat az csak egy része az erdőgazdálkodásnak. Mi erdészek, beleértve a telepen dolgozó kollégákat és a tervezőket, de az oktatást is, erdőgazdálkodásról beszélünk, ami nem ellentétes az erdővédelemmel. Ott kell gazdálkodni, ahol valamilyen módon az ember részt vesz a természet életében. Ott kell gazdálkodni, ahol esetleg a természet maga sem tudja a megújulást végrehajtani, tehát nem tud önmagától felújulni. Optikailag messziről ez úgy néz ki, hogy van egy terület, amiről eltűnik a fa, hiszen az erdészek kivágják a fát, és akkor azt gondoljuk, hogy ez egy úgynevezett tarvágás, ami kicsit szó lett mostanában, de nagyon sok esetben ez egy természetes felújításnak az úgynevezett végvágása, azaz már ott van a fiatal erdő, hamarosan föl fog nőni, viszont fényigényes. Ilyen például a Magyarországon őshonos kocsányos tölgy, ami kifejezetten fényigényes, ott nem lehet meghagyni fölötte olyan állományt, ami árnyékol, és emiatt az új erdő nem tud fölnőni. Más kérdés, hogy vannak olyan területek, fenntarthatóság, ez a társadalmi, a természet és a gazdasági fenntarthatóságot együtt jelenti. Mi az erdész társadalom 300 éve gyakoroljuk, ezt csak tartamos erdőgazdálkodásnak hívjuk, a 21. század pedig hozzátette a fenntarthatóságot. Úgyhogy egyetértünk ezzel, a határ ott van, hogy az ökológiai stabilitást és a biológiai diverzitást, tehát a sokszínűséget, a mindenre gondolást, az állat és a növény fajokra egyaránt gondolást, és hát az emberre is ezt együtt vesszük figyelembe.
0: Ugye önöknél képeznek erdőmérnököket is, hány helyen még egyébként az országban?
1: Magyarországon csak Sopronban képeznek erdőmérnököket, mint ahogy egyébként a természetvédelmi mérnök képzést is a Soproni Egyetem alapította.
0: Önöket megkeresték egyeztetésre egyébként? Szakmai egyeztetésre mondjuk ugye ebben a témában?
1: Várjuk az egyeztetésnek a lehetőségét. Egyelőre miniszter úr legszükségesebb döntést hozta meg, de természetesen amikor majd egy komplex erdőkezelésről lesz szó, legyen az akár védett területen, vagy legyen akár nem védett területen, akkor biztosak vagyunk benne, hogy miniszter úr nyitott lesz, és mi is nyitottan várjuk azt az egyeztetést, amivel a hosszú távot együtt tudjuk megtervezni.
0: Mindeközben tegnap egy másik önöket is vélhetően érintő téma került a nyilvánosság elé, az alaptörvény esetleges módosítása. A kekvákat gyakorlatilag megszüntetnék. Ez önöket érinti-e valóban, és hogyha igen, akkor hogyan, mit gondol?
1: Magyarországon 22 úgynevezett kekva egyetem működik. Ezek nem egyenfajsúlyan dolgoztak az elmúlt 5 évben. Mindenkinek más-más volt a fejlődési útvonala, más-más szinten értek el eredményeket, de összességében azt mondhatom, hogy eredményesek voltunk. A jogi feltételeket vizsgálva feltétlenül fontos azzal foglalkoznunk, hogy a kuratóriumaink szabályozott környezetben milyen feltételek mellett tudnak esetleg tovább dolgozni, illetve az állam, mint tulajdonos, hiszen a mostani módosítás az alapvetően erre irányul, hogy visszaveszi az állam az alapító jogokat, milyen módon fogja tovább kezelni ezt a rendszert. Most a legfontosabb az, mindannyiunk számára a legfontosabb, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjünk. A kutatóink tudjanak a Horizon programokkal dolgozni, a hallgatóink a szerintem egyébként jól működő Pannonia program mellett, tehát mellettem van a hangsúly, hogy hozzáférjenek az Erasmus programokhoz, mindegyiknek van előnye. Én úgy hiszem, hogy ha ezt megfontoltan és két lépcsőben hajtjuk végre, azaz az ágazat irányítója is majd lehetőséget és teret ad arra, vagy egyeztessünk, hogy mi volt jó, és mi az, amit módosítanunk kell közösen, akkor ez egy kiváló döntés. Én azt hiszem, mindannyiunk számára fontos az, hogy az egyetemek magas színvonalon teljesítsenek, és a világszinten is elérhessék a megfelelő rangsorokban a helyezéseiket.
0: Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Magyar Péter már a kampányban megígérte, hogy az első két útja Lengyelországba és Ausztriába vezet, és ez így is történt. Erről fogunk Máté Réka Zsuzsannával beszélgetni, aki az NK Európai Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk így korán reggel.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Lengyelország ott kezdődött, és hát nyilván ez sokkal nagyobb figyelmet is kapott nálunk is, meg az európai sajtóban is, hogy mi történt ott. Nem utolsó sorban azért, mert az elmúlt évek a mélypontot jelentette a lengyel-magyar kapcsolatokban. Ez most láthatóan gyorsan változik, ugye mi kitűzőt is cseréltek egymással a miniszterelnökök. De történt-e valóban valami fontos is?
2: Hát reméljük, hogy nem csak kitűzőket cseréltek, illetve gonosznak nevezte a Tusk miniszterelnök azt a 2.500.000 embert, aki Orbán Viktorra és pártjára szavazott, hanem ezen túlmenően is történtek eszmecserék, illetve sikerült olyan tárgyalás és olyan garanciákat kapni ugye a párttársától, amely Magyar Pétert hozzásegíti azon a tárgyalási pontjában az Európai Bizottsága, ami révén Magyarország megkaphatja a befagyasztott alapokat. Vélhetően a lengyelországi utazás egyik nagy hangsúlya pontosan ezeknek a tárgyalásoknak és ezeknek a pontoknak az egyeztetése. Ugye mielőtt Tusk miniszterelnök átvette a kormányt, ott is hasonló helyzetben volt, tehát ott is az alapokat az Európai Bizottság befogyasztotta, a kormánycsere történt, és a lengyel miniszterelnök révén, tulajdonképpen csak egy ígéret révén az Európai Bizottság jóvá hagyta a korábban befogyasztott alapokat. Itt most már nincsen idő megvalósítani, Magyarország esetében nincsen idő megvalósítani azokat a reformokat, amelyeket az Európai Bizottság szükségesnek ítél, illetve hát csak nagyon keveset fognak tudni megvalósítani. Ezért szükséges az, hogy legyen egyfajta ilyen garancia, egy támaszpont, hogy hát lám, Lengyelország esetében ott egy ígéret elég volt. Itt most ugye a szűk határidő miatt az ígéret csak egy része fog tudni megvalósulni, maguk a programok pedig később fognak tudni megvalósulni.
1: De hát ott is elfogadtátok, akkor fogadjátok el ebben az esetben. Igen. És jó hivatkozási alap, tehát Lengyelország. Pontosan. Amit az elején mondott, az ügyben azért azt hadd tegyem helyre egy picikét, hogy nem a 2,5 millió választópolgárt minősített Tusk, hanem azt a politikát, amit Orbán Viktor kormánya képviselt, ő ezt így látta, gonosz politikának látta.
2: Nem így fogalmazott.
1: A 2,5 milliót nem olvasta fel egyébként.
2: Nem, viszont azt mondta, hogy Magyar Péter legyőzte a gonosz.
1: Igen, de hát az nem 2,5 millió ember, ez egy politika.
2: De ki szavazta meg a gonosz, tehát 2,5 millió ember szavazott, tehát aki legyőzi a gonosz, tehát nem egy
1: önben van egy személyes értettség ez ügyben most?
2: Én igen, úgy érzem, hogy engem is ennek a tábornak a gonoszával tett Donald.
1: Én azt gondolom, félérti, de ezt majd, ha van rá lehetőség, igen. Akkor ha találkoznak egyszer, akkor intézz el vele, mert szerintem jót fog tenni mindkettejüknek. Viszont beszéljünk egy kicsikét akkor arról, amiről ők maguk tárgyaltak. Például az oroszországi kőolaj és földgázbeszerzésünk kapcsán mondott Tusk fontos dolgokat, és hát Magyar Péter meg az ukrán-orosz háború kapcsán állított szintén számunkra is fontos mondatokat.
2: Igen, az egyik nagyon fontos elem az, hogy ugye Lengyelország teljes mértékben levált az orosz energiahordozókról, és a lengyel miniszterelnök felajánlotta, hogy segíti Magyarországot is ugyanebben a lépésben. Hogyan tudja ők a Lengyelország ebben Magyarországot segíteni? Lengyelország az amerikai LNG-t vásárolja, neki ugye vannak kikötői, és azon keresztül könnyű beszerezni. ha már ugye a lengyel kikötőkön keresztül be tud érkezni Lengyelországba, onnan különböző vezetékeken, más megoldásokon keresztül át tud jönni Magyarországba. Tehát ez mindenképpen egy segítség. A kérdésének második pontja.
1: Az ukrán-orosz háború, amivel kapcsolatban még Magyar Péter mondta, hogy minden ország szuverén, és minden ország maga dönti el azt, hogy hogyan támogatja Ukrajnát ebben a háborúban, ezt fenntartjuk magunknak ezután is ezt a jogot.
2: Én nagyon remélem, hogy ez így marad, és hogy például Magyarország nem fog azra az útra rálépni, mint például Románia. Tehát ott... Tehát beszélhetünk ugye arról a pozitív lépésről is, ugye, ami a külügyminiszter, tehát a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter egyeztetése eredményeként feljött, miszerint hajlandó lehet Ukrajna elismerni a kárpátaljai magyarok kettős állampolgárságát, ez mindenképpen egy pozitív hozadék. Ugyanakkor ezt érdemes más kontextusban is megnézni, tehát Románia esetében ez megint felmerült, a román kisebbség, az ukrajnai román kisebbség esetében. Ott viszont a romániai elnök és az ukrán miniszterelnök közötti folyamatos egyeztetések és tárgyalások eredményeképpen az a döntés született, hogy Románia és Ukrajna közösen fognak katonai drónokat gyártani Románia területén. Ennek ugye számos biztonság és katonai kérdése vetül fel, és akár az is felvetül, hogy nem-e fog esetleg Románia révén a NATO belesodródni egy háborúba, hogyha Oroszország úgy tekinti, hogy ezek legitim célok. Tehát ezek a...
1: De hát ha így tekintjük, ugye német fegyvereket is használnak az ukránok, Lengyelország is gyárt fegyvereket, tehát ugye a NATO-t a kiterjesztett értelemben most is egy az ukrán-orosz háborúban résztvevő félként tekintjük, akkor így a fegyvergyártás behúzza a NATO-t oda.
2: Így van, és nem véletlenül ismertette körülbelül egy hónapja az orosz kormány, hogy mely nyugat-európai városokat tekinti, ahol ugye fegyvergyártás van, legitim célpontnak. Nem tudom, én remélem, hogy Magyarországon nem lesz ilyen.
1: Hát egyelőre ezek csak felolvasások, szerencsére semmit.
2: Reméljük, hogy ezen a szinten marad.
1: Az a tárgyalás, ami Ausztriában zajlott, mondtam az elején, jóval kevesebb figyelmet kapott, de azért az érdekes, és ezt sem először halljuk Magyar Pétertől, hogy az osztrákokat ebbe a V4 együttműködésbe, amit most felértékelve ismét előhozott, hogy az mennyire fontos lenne, hogy újra éljen és jól működjön, be kellene vonni. Tehát az a V4, ez lehetne V4 plusz 1 vagy V5.
2: Igen, ez alapvetően egy jó ötlet, és már korábban is felmerült, illetve más konstrukciók is felmerültek. Szerintem nagyon fontos, hogy Magyarország külpolitikája eredményeképpen a szomszédos országokkal, különböző formációk révén jó partneri kapcsolatokat tudjon kialakítani, és úgy tűnik, hogy most ezen elindult az új magyar kormány.
1: Volt korábban szó a horvátokkal való hasonló együttműködésről is, aztán a magyar-horvát viszony eléggé eldurvult az elmúlt időszakban. Ez most például azzal, hogy a Hernádi Zsolt és a MOL kapcsán lezajlott per az Egyesült Államokban egy választott bíróságon lezárult, és a horvátok maguk jelezték, hogy békülni akarnak. Oldódhat?
2: Nagyon reméljük, hogy oldódhat. Nem csak azért, mert szeretjük Horvátországot és szeretünk ott nyaralni, hanem azért is, mert az energiaellátásunk és a diversifikáció szempontjából ez rendkívül fontos lehetőség Magyarország számára. Reméljük, hogy sikerül rendezni ezeket a kapcsolatokat.
1: Más lesz a magyar külpolitika, mint eddig volt, ez eléggé egyértelműen látszik. Azt mondja a kormány, hogy együttműködőbb lesz. Ennek a jelei most feltűnnek. Ez politikában mit jelenthet a hétköznapi értelemben?
2: A külpolitika jellege az ugye vagy érték, vagy érdek alapú. Eddig egyértelműen érdek alapú volt, most úgy tűnik, hogy érték alapú lesz. Az érték alapú politizálás belpolitikában azt jelenti, hogy a kohézió nagyobb lesz a társadalom tagjai között vélhetően, hiszen egy értéket képvisel a kormány, nem feltétlenül érdeket. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez milyen eredményeket hoz majd Magyarország számára, erről mikor korai nyilatkozni.
1: Máté Réka Zsuzsanna, köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm.

0: Gyakorlatilag egymásnak adta a kilincset Trump és Putyin Kínában, hogy mire jutottak most az oroszok Kínával kapcsolatban, és miért nagyon fontos nekik ez a szövetség. Erről is beszélünk Matura Tamás kínakutatóval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Aki a Budapesti Corvinus Egyetem docense is egyben. Már annak is számunkra, vagy számomra külső szemlélőként van egy jelentősége, hogy csak néhány nap telt el az amerikai elnök és Putyin látogatása között. Ezt jól látom?
1: Ez egy szerencsés véletlen egyébként, bár valóban igaz, hogy a kínaiak, legalábbis a médiájuk próbált ezt kihasználni és azt mutatni, hogy Kína milyen központi szerepet játszik a világban, egymás után adja a kilincset az amerikai elnök, az orosz elnök, és egyébként az elmúlt hónapokban nagyon sok más nyugati vezető járt Kínában. Annyiban szerencsés véletlen ez a kínaiaknak, hogy ne felejtsük el, hogy Trump pekingi látogatását eredetileg hónapokkal korábban tervezték, majd a némileg elhúzódó iráni konfliktus miatt folyamatosan tologatták, így valószínűleg véletlenül jött ki az, hogy ők pontosan egy héten találkoznak, vagy legalábbis, hogy ilyen közel találkoztak egymással. Azt gondolom, hogy a kínaiak akár még gesztusként is feltüntethetik azt, hogy végül Trump érkezett előbb Pekingbe, és aztán csak Putyin.
0: Ilyenkor előfordulhat az, hogy mondjuk ott van Trump, tudja, akkor már hivatalos volt, hogy néhány nap múlva érkezik Putyin, és akkor kvázi szól Xi Jinpingnek, hogy figyelj, amikor jön Putyin, akkor arra azért kérdezzél rá, vagy azt üzenem, hogy...
1: Nem hiszem, hogy ilyet megengedhet magának még az amerikai elnök sem, bár Trump esetén ezt se zárhatjuk ki, hogy megenged magának ilyet. De azért a putyini látogatást is, mint minden ilyen látogatást hónapok óta terveztek. Tehát az amerikaiak is pontosan tudták, hogy érkezni fog az orosz elnök Pekingbe. Olyan diplomáciai üzeneteket meg lehet fogalmazni, hogy érdemes lenne erről is beszélni akár Oroszországgal.
0: Amikor olvassuk az erről szóló híreket, akár kínai oldalon, hogyha próbálok utána nézni, akkor ezeket a sablonszövegeket lehet látni, hogy Putyin és a kínai elnök találkozója az nagyon barátságos volt, ugyanazt a díszünnepét megkapta, amit egyébként Trump, ilyen bankett, olyan fogadás, és megerősítették, hogy innentől kezdve akkor még jobb lesz a baráti kapcsolat, gazdasági, kulturális, emberek közötti kapcsolat. Valójában miről szól egy ilyen találkozó?
1: Igen, néha nehéz átrágni magunkat egyébként a diplomácia, és különösen a kínai diplomáciának a néha dagályos leírásán, de ez a standard eljárás. Minden nagy állami vezető megkapná ugyanezt a fogadtatást, tehát ebbe se érdemes különbségeket keresni, vagy hasonlóságokat. Az azonban nagyon érdekes, hogy hogyan találta a nyugati média és a kínai média a látogatást. A nyugati média inkább arról szólt, hogy hát ugyan született itt 40 megállapodás Oroszország és Kína között, de valójában a lényegről, ez ugye a Szibéria ereje 2 kőolaj és földgázvezeték lenne, erről nem esett szó, tehát hogy valójában inkább csak egy politikai látványkonyha volt az egész. Ehhez képest a kínai média épp ellenkezőleg azokkal a címekkel jelent meg, hogy míg Trumpnak csak politikai arcot tudott adni ez a látogatás, addig Putyin valójában fontos eredményekkel megy haza. Valójában a igazság kettő között lehet. Ugye ne felejtsük el, hogy Putyin karrierje alatt 25 állami látogatást tett Kínába. Az elmúlt 2022, tehát az ukrajnai konfliktus kezdete óta 10-szer találkozott Xi Jinpinggel, tehát nem is várható az, hogy ilyen gyakori találkozók mellett egyszer csak egy óriási robbanásszerű változás álljon be. Már csak azért sem, mert az orosz-kínai viszony egyébként meglehetősen komplex, ezt az angol terminológia frenemy-nek szokta hívni, ez ugye a rövid távon barátok, hosszú távon azonban könnyen lehet, hogy ellenséges viszonyba torkolik, ezért mind a két fél nagyon óvatosan próbál egymás mellett lavírozni.
0: Amikor olvassuk a híreket, akkor arra vonatkozóan sem látok semmilyen információt, hogy mondjuk az orosz-ukrán háború szóba került volna-e most a találkozón. Ellenben szó volt a hormozi szorosról és az iráni helyzetről, hogy Amerika most már jó lenne, hogyha kiegyezne Iránnal, ami számunkra azért kicsit furcsa.
1: Az oroszoknak nem feltétlenül lenne jó, ugye van ez a régi szép mondás, lehet, hogy Sun Tzu mondta, lehet, hogy Napóleon, hogy sose állítsd meg az ellenfeledet, amikor éppen hibát követel. Ez ugye mind kínai, mind pedig orosz szempontból most az amerikaiak hormuzi, szoros, illetve iráni tevékenységére ráillik. Egyébként kínai szempontból ráillik ez a stratégia az oroszok ukrajnai háborújára is, tehát valójában azt látjuk, hogy hosszú távon Kína egész egyszerűen azzal, hogy hátradőlhet és élvezheti, és ahogy mondani szokták, kér még egy kávét, élvezi azt a helyzetet, hogy a nyugat nagyhatalma ideértve Oroszországot is, hogyan ássák alá a saját hatalmukat és a saját hosszú távú stratégiai pozíciójukat.
0: Azt körülbelül értjük szerintem, hogy Putyinnak miért van szüksége Kínára, különösen mondjuk akár az orosz-ukrán háború kapcsán veszíti el a szövetségeseket, vagy akár ugye a közel-keleti válság kapcsán, de fordítva miért van Kínának szüksége Oroszországra?
1: Ugye orosz szempontból Kína elképesztően fontos partnerré vált, azt is mondhatnám, hogy kényelmetlenül fontos partnerré, az oroszok számára sem feltétlenül jó esemény ez. Most már az orosz export 25%-a irányul Kínába, és az orosz import 30%-a irányul Kínába, érkezik Kínából. Mindeközben a kínaiak szempontjából 4% a külkereskedelmükben Oroszország jelentősége, tehát egy rendkívül aszimmetrikus viszony jött létre. Oroszország nem lenne képes a háborúját a kínai segítség nélkül folytatni, ez legalábbis az egyöntetű nyugati hírszerzési álláspont. Kínaiaknak viszont Oroszország egy óriási nyersanyagforrás, és egyben egy olyan hátország, ami egy esetleges Amerikával történő konfrontáció esetén biztosíthatná Kína határait északi irányból, nem jelent Oroszország fenyegetést, és mindeközben zajlik Oroszország lényegében gazdasági gyarmatosításra, hogyha erős szavakat akarunk használni, de legalábbis a kínai értékláncokba való bevonása és egy alárendelt szerepbe történő, hát nem is mondhatnám, hogy kényszerítése, hiszen az oroszok saját magukat kényszerítik ebbe a helyzetbe. Teljesen megfordult az orosz-kínai viszony ahhoz képest, amilyen a szovjet-kínai volt évtizedekkel ezelőtt. Ma a kínai gazdaság gyakorlatilag 10-szer akkora, mint az orosz, a kínai népesség 10-szer akkora, mint az orosz, és technológiai területen is nagyon-nagyon olyan kevés picike szegmens maradt, ahol Oroszország még előnyt élvez.
0: A hírek szerint Putyin olaj- és gázmegállapodást is szeretett volna, vagy szeretne kötni. Ezzel mi a helyzet, és miért van szüksége erre?
1: Na ez az, amit kihangsúlyozott a nyugati sajtó, hogy nem történt érdemi előrelépés az egyébként már lassan 10 éve a porondon lévő Szibéria erejek 2 megállapodás kapcsán. Ez egy évi kb. 50 milliárd köbméternyi földgáz szállítani képes vezeték lenne, ami Mongólián keresztül érkezne Kínába, ugye Oroszország nyugati, illetve közép-oroszországi gázmezőkről. Oroszországnak ez nagyon fontos lenne, mert ezzel legalább részben kiválthatná az elveszett európai piacokat. Ez önmagában nagyjából akkora kapacitású lenne, mint az északi áramlat lett volna, és a teljes Európába irányuló orosz földgáz exportnak, egykori exportnak körülbelül az 1/3-át tudná átirányítani Kínába. Tehát Oroszországnak ez elképesztően fontos. Kínaiak ugyanakkor kivárnak, több okból is. Az egyik az, hogy erőpozícióból tudnak tárgyalni, tehát továbbra is alacsonyabb árakat és kedvezőbb konstrukciót próbálnak maguknak kiharcolni. És el kell mondani, hogy orosz kollégák, illetve orosz üzleti körökben évek óta panaszkodnak arra, hogy a kínaiak, ugye látszólag nagyon barátian, de valójában az utolsó rubelt is próbálják kifacsarni az oroszokból a tárgyalási pozíciókat kihasználva. Illetve Kínának még egy fontos szempontja van, nem szeretne Európa hibájába esni, és nem szeretne feltétlenül Oroszországtól függeni kőolaj és földgáz import tekintetében. Azt gondolhatnánk, hogy az iráni konfliktus most sürgős a kínaiaknak, vagy sürgőssé teszi, de valójában, amikor elkezdik építeni ezt a vezetéket, ez innentől 5-10 év, hogy átadják, tehát rövid távon amúgy sem jelentene megoldást.
0: No, az iráni konfliktus ugye viszont szóba került a Putyinnal való találkozáskor is. Ez a két találkozó, hogy az egyik nagyhatalom egymás után gyakorlatilag, még ha véletlenül is a másik két nagyhatalmat vendégül látja, milyen hatással lehet most a közel-keleti helyzetre?
1: Az amerikaiak is, maga Trump is próbált többször arra utalni, hogy Kínának kellene nyomás alá helyeznie Teheránt, és Kínának óriási befolyása. Ez számomra is egy óriási kérdés. Egyfelől azért látjuk, hogy Kínának erőkivetítő képessége, amivel oda tudna hajózni, és tulajdonképpen fegyveres erőt alkalmazna, ilyen Kínának nincsen, illetve arra még nem alkalmas, hogy így nyomást gyakoroljon. Politikai szempontból nyilván van befolyása Teheránban, de az elmúlt hetekben azt láthattuk, hogy Iránban az egyre keményvonalasabb vezetők kerülnek hatalomra, illetve dominálják az ország külpolitikáját. Azt látjuk, hogy vállalják az újabb és újabb bombázási hullámokat, hogyha szükséges, de akkor sem akarják feladni az Egyesült Államokkal szemben. Ráadásul nekik is elég jó kártyáik vannak Washingtonnal szemben, úgyhogy én nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy a kínaiak erre igazán nyomást tudnának helyezni. Különösen azért, mert egyelőre azt lehetett hallani az elmúlt hetekben, hogy az irániak a Kínába irányuló kőolajszállítmányokat átengedik a Hormuz szoroson, tehát tulajdonképpen Kínának lenne még mit veszítenie, és jelenleg ők vannak talán a legkevésbé rossz helyzetben az ottani eszkalálódó konfliktus miatt.
0: Matura Tamás, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Sűríti járatait a pünkösdi hosszú hétvégén a MÁV. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Dansk belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Eszerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testület munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő 2 alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell számítani a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcánál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délfelé, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Lánc híd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Elsimon László a vendégünk, a korábbi kulturális államtitkár, író, költő, alapítvány vezető, meg úgy mindenféle, ezeket majd megbeszéljük.
2: Egyébként jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt.
2: Egyébként lehetek. Hát.
1: Amikor elkezdődött a vár rekonstrukciója, vagy nevezzük bárhogy ezt az újjáépítést, akkor kulturális államtitkár voltál.
2: Nem. Akkor nem voltam már államtitkár, hanem kormánybiztos voltam.
1: Kormánybiztos. Igen, valóban.
2: Mikor Zumbok Ferenc váratlanul meghalt, akkor a megkezdett várbazár felújításnak a feladatait vettem át tőle, és az a kormánybiztosság volt felelős azért, hogy megépüljön a várbazár, megújuljon a Fertődi Eszterházi kastély, és elindítsuk a Hausmann programot, amelynek az volt a célja, hogy a várban sok minden megváltozzon. Egyébként elsősorban a palota, tehát ugye most a palotáról alig esik szó, hanem a minisztérium épületekről, azok az épületek alapvetően nem tartoztak a mi feladatkörünk közé. Tehát amit én csináltam, illetve az én irányításommal a csapatunk végigvitt, egyébként a Karmelita kolostorban, mert ott volt az irodám, tehát én jól ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba volt valamikor a kormánybiztos iroda. Az én feladatom az arra szorítkozott, hogy megcsináljuk a várbazárt, ugye ez egy óriási nagy feladat volt, és hogy elindítsuk a következő projekteket. Így mi terveztük még meg a Szent István termet, mi terveztettük meg a főőrségi épületet, a Stöklő lépcsőt, és a királyi lovardát is. Az alapkületételéig, a királyi lovard alapkületételéig vezettem én a feladatokat, és utána már más feladatot.
1: Hogy tetszik, ami lett a várból?
2: Ez egy nagyon nehéz dolog, meg az is nagy kérdés, ami most zajlik itt vita, hogy mi mennyibe került. Tehát ugye annak idején, csak hogy a nézők értsék, ugye 2014-ben adtuk át a várbazárt. Egy nagyon-nagyon erőltetett ütemben valósult meg, illetve munkában valósult meg két ütemben, mert két külön európai uniós pályázat volt, egyik az épületre, és egy másik pedig a környező infrastruktúrára és az utakra. Akkor ez a kettő projekt együtt került 12,9 milliárd forintba. Ez már egy minimális ráemeléssel együtt főösszeg. Ugye ma, hogy ennyiből meg lehetne építeni valamit, az maga a csoda lenne. Elszabadultak az árak sokok miatt, az infláció miatt, amiatt a sajátos versenyhelyzet miatt, amely kialakult az elmúlt években.
1: Versenyhelyzetnek nevezni?
2: Hát ezért mondtam, hogy sajátos, tehát nyilvánvalóan...
1: Akkor így értjük.
2: Tehát ez is árfelhajtó hatású volt, de az infláció is, az árfolyam növekedés is, hiszen rendkívül ki van téve az importnak az építőipar számos alapanyag beszerzése.
1: Egyelőre nem is a pénzekről van szó, hanem a rongyrázásról.
2: Igen, de csak egy pillanatra, szóval a pénz meg a rongyrázás összefügg, tehát én szerintem egyébként nincsen rongyrázás. Az egy másik kérdés, hogy milyen épületet milyen funkcióra használunk. Csak szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ami 2014-ben aminek a kivitelezése 12,9 milliárd forintba került, mindenki ismeri a várbazárt. Hatalmas épület mögött elbontottuk a hegyet, ott egy óriási mélygarázs rendezvénytér alakult ki, tehát brutális nagy léptékű munka. Ezt a munkát ma biztos, hogy nem lehetne megcsinálni 100 milliárd forint alatt. Tehát nagyjából 10-szer annyiba kerülne, mint 10-12 évvel ezelőtt. Ha most valaki, mert éppen Vitézi miniszter urat hallgattam a várral kapcsolatos beruházásokról beszélni, tehát ha valaki csak azt megnézi, hogy a Vitézi Dávid főigazgatóság alatt mennyibe került az új közlekedési múzeumnak a tervezése, 7,8 milliárd, 7 milliárd 870 millió forintra szerződtek le Vitéziék 2020-ban, és ha megnézik azt, hogy még erre ráemeltek további 6,5 milliárd forintot a környezőnek a megvalósítására, illetve a meglevő épületnek a kiállításra való alkalmassá tételére, akkor azt mondja, hogy te úristen, majdnem elkötötte 16 milliárd forintot csak az előkészítésre a közlekedési múzeumnál. Szerintem helyes. Tehát miért valaki azt gondolna, hogy ezzel távadon Vitézit, nem, ez helyes. És hogyha valaki
1: végig... De akkor ezzel azt is mondod, hogy nem Debrecen, hanem marad Budapesten, szerinted? Tehát, hogy az úgy van jó?
2: Bocsánat, ezt nem most mondom, az elmúlt 5 évben folyamatosan elmondtam, vitába keveredtem, nyilván nyilvánosan elmondtam. Tehát én
1: jó, csak hogy az álláspontod világos legyen.
2: Szeretném egyértelművé tenni, nem most okosodtam meg, tehát nem kellett hozzá egy kormányváltás, hogy azt mondjam, amit következetes vagyok ebben a kérdésben, az Iparművészeti Múzeum felújítása mellett folyamatosan kiálltam, és a közlekedési múzeumnak a rendkívül jó helyszínen való elhelyezésére, tehát az egykori északi járműjavító való elhelyezése mellett is kiálltam. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha ma azt meg akarjuk építeni, amire már az előkészítésre elköltöttünk az adófizetők pénzéből 16 milliárd forintot, akkor az nem tudjuk, hogy mennyibe, de minimum 150, de inkább 200 milliárd forintba kerülne. Meg kéne csinálni, szükség lenne rá. Ma ember nem mondja meg, hogy mennyibe kerülne az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása, az is eszement pénzbe. Tehát a lényeg az, hogy így tessék értelmezni azt, amit urizálásnak nevezünk.
3: Visszarángatlak titeket a Karmelitához,
1: hát
3: és
1: jó.
3: Ugye az elmúlt napokban mindenféle tárlatvezetésen keresztül, akár élőben, akár mármint élőzés által, akár személyesen bejárható a Karmelita. Sok kritikát kap a luxizáson túl, vannak szakmai kritikák is, például az, hogy hát azt ígérted még te magad is, hogy majd minden az eredeti állapot szerint lesz, ehhez képest ez mekkora terasz van ott, és az minek? Az nem volt az eredeti állapot.
2: Először is a Karmelita felújításával én nem foglalkoztam. Sajnos, mert egyébként szerettem a projektet. Másodszor is a Karmelitáról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy luxizás lenne benne. Az én megközelítésem még túl puritális lett. Én egyetértek, azt hiszem Zsupán Andrástól olvastam, azzal a véleménnyel, hogy az egykori étkezőnek például a falfestéseit azt nem kellett volna eltakarni. Visszaállítható. Tehát, hogy én szerintem még túl puritális lett, nem, hogy luxizós. Tehát, aki ezt mondja, az butaságot beszél. Az egy teljesen abszurd állítás, hogy ott a képeknek nincsen helyük, amik a Nemzeti Galériából meg máshonnan lettek kikölcsönözve. Tehát ma, ha valaki csak elmegy a Nemzeti Múzeumnak a bútorraktárába és megnézi azt, hogy akár a korábbi bérelt bútorraktárba Török Bálinton, akár megnézi a Daróczi úti bútorraktárt, akkor azt látja, hogy klimatizálatlan, sokszor nedves, rossz állapotú raktárakban őriznek bútorokat. Ezeknél biztos, hogy egy jó pár olyan miniszterelnökségi épületből való kihelyezés jobb és biztonságosabb. Ráadásul...
1: Azt mondod, hogy ez szinte értékmentés?
2: Hát nézd, ha valaki azt mondja, hogy a Karmelitában nem megfelelő a képeknek a tárolására a körülmény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy menjen be a Nemzeti Múzeumba egy nyári forró napon, és nézze meg, hogy hány ablak lesz nyitva, mert hogy az állandó kiállításnak egyetlen egy terme sincsen klimatizálva.
1: Ez mondjuk nagy baj.
2: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárok...
1: 16 év alatt hogy nem lehetett klimatizálni?
2: Nem néz ki, tehát ahhoz az egész épület átfogó felújítása lenne, tehát tudod, nem tudsz betenni egy ilyen kis mobil klímát, ez nem így. Egyébként vannak olyan része az épületnek, akkor van mobil klíma. Óriási nagy munka. Most én például irányítom a palásteremnek a felújítását, csak a palásterem felújításánál annak az egy teremnek a klimatizálása úgy, hogy nagyon speciálisan tudjuk megoldani az előtte levő angol aknában a külső egységet, annak a klímája csak majdnem 500 000 forint. Tehát annak a építészeti felújítása egy teremnek. Tehát azért ezt szeretném, hogyha végig gondolná valaki, hogy nem akármiről van szó, amikor egy ilyen műemléképülethez hozzányúl.
1: Tudnak még követni minket? Mert elég sok mindenről beszélünk egyszerre.
2: Jó, szóval a lényeg, visszatérve a kérdésedre.
3: Kell vagy nem kell terasz?
2: Tehát a terasz kérdését annak idején megvitattuk, óriási nagy vita volt akkor is róla. Én szerintem az épület szebb és értékesebb lett a terasszal. A másik dolog az, hogy...
1: Lehetett rajta focizni.
2: A másik dolog az, ugye, hogy én tulajdonképpen, bár sokszor azt mondjuk, hogy eredeti állapotot állítunk helyre, ugye ez nagyon nehéz, és ezt a palotára mondtuk, szeretném hangsúlyozni, mert például az egykori pénzügyminisztérium épülettel kapcsolatban, amikor még én kormánybiztos voltam, akkor letettünk olyan terveket is az asztalra, amely az átépítés előtti és a visszaépített állapot közötti átmenetet mutatta be, hogy lehetett volna egy másik épület is. Igazság szerint nagyon nehéz azt megállapítani, hogy mi az, ami úgymond eredeti. Tehát a palotánál is azt mondtuk, hogy a Hausmann-féle tervekhez való visszatérés. Nem az eredeti állapot, hanem az utolsó, a háború előtti autentikus állapothoz való visszatérés. És ez nagy különbség, mert hogyha megnézitek, akkor a palotát a háború után úgy építették át, hogy amiket helyre lehetett volna állítani, amiket minden gond nélkül meg lehetett volna menteni, azokat a részeket is lebontották, azokat a gyönyörű szép teremsorokat, a kápolnát és a többit, meghamisították a kupolát, és műközépkori dolgokat állítottak elő, tehát ott a középkori bástyák, amelyek azt mondják az idegenvezető turistának, hogy középkori bástyák, azok egyik sem középkori bástyák, azokat mind utólag építették oda. Miközben egyébként számos...
1: Hát ebben most is gazdag lesz a vár.
2: Számos fontos középkori rész, az egyébként ott van a föld alatt.
1: NK, térjünk át egy másik témára.
2: Hajjaj, hát a vár az még óriási muníciót tartogat.
1: Azt én elhiszem, de nem engedünk el, úgyhogy erről ne beszéljünk kézmondatot. Egyrészt eléggé sarkasan fogalmaztál arról, hogy milyen pénzosztást láttál itt. Te magad is meglepődve. Másrészt rögtön előkerült az is, hogy pont Elsimon beszél, aki maga is kapott NK-os pénzt.
2: Hát először is én nem kaptam NK-os pénzt, tehát azért ezt tisztázzuk. Olyan szervezet, amelyel együtt dolgozom, az kapott pénzt nagyon helyesen, jó célra, és az nagyon jól hasznosult. Tehát ezzel nincsen semmi baj.
1: Mire hasznosul az
2: Például most a Tokaji írótáborral együttműködve dolgozunk Tokajban a Tenkács kiállításnak a megvalósításán, ott egy nagyon fontos helyi festő, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy körülbelül negyed annyiból fog megvalósulni annak az épületnek a berendezése, a kiállítás megújítása, mint amiben más csinálná. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ugye a Nemzeti Kultúrás Alap korábbi négy vezetője, Török András, Harsányi László, ki volt még a...
3: És a többiek?
2: Nem, a Lőrinci György meg én, ugye együtt adtunk ki egy nyilatkozatot arról, hogy az NK a megőrzendő, megmentendő érték, ne borítsuk ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az, hogy voltak politikailag vitatható döntések, voltak, hogy voltak olyan döntések, amelyek szakmailag is vitathatóak, én maximálisan nem tudok azzal azonosulni, mondjuk a Mágának a fotósa kap nem tudom hány százmillió forintot. Teljesen abszurd, tehát akkor most tegyük mellé az 500 millió mellé azt, hogy a Tenkás háznak a teljes felújítására, kiállítás rendezésére, képek restaurálására, keretezésére 48 millió forintot kaptunk bruttó, tehát ez az áfás támogatás.
1: Jó, de nem is hegedűsz úgy, mint a Mága.
2: Az biztos, és nem is fotózok úgy, mint a fotósa.
1: Ennyi.
2: Tehát ez tény. Tehát ezeket tessék összehasonlítani, amikor azt mondod, hogy én is kaptam támogatást, nem az általam vezetett szervezet kapott támogatást. Helyesen. Nagyon helyesen. Vagy, tehát, hogy attól, hogy vannak ilyen szakmailag elfogadhatatlan döntések, abból nem következik az, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapot, amely 1993 óta a magyar kultúrát szolgálja, és amely egyébként politikai szempontból következik az, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapot, amely 1993

0: sajnos most ki kell javítsanak, nagyon erősen téved.
1: Csomó pályázatukat az NKA,
0: az NKA elődömészeti kollégiuma az összesen nem oszt el annyi pénzt, mint amit egyébként Magyarországon az összes független szervezet, elődömészeti szervezet együtt kap a minisztériumból jelen pillanatban. Tehát ha te neked a kritikád vagy kifogásod az arra vonatkozhat, hogy a minisztérium az elődömészeti keretből, illetve az elődömészeti szervezeteknek a többlet támogatásából mennyit fordít a közszínházakra, és mennyit fordít a függetlenekre. Ne haragudj, ez független az ánkának a működésétől, ahol szakmai kollégiumi rendszerben a népművészettől az örökségvédelmen át az irodalomig nagyon sok minden támogatnak. A probléma az, hogy egyébként azt a pénzt, amit vitatható célokra fordították el, azt vissza kellett volna fordítani a kollégiumokba, és így legalább megoldották volna azt a forráshiányt, amivel küszködik az NK jó ideje. Csak hogy lásd, én 2014-ig voltam a Nemzeti Kultúrás Alapnak az elnöke, akkor a Nemzeti Kultúrás Alapnak a főszege körülbelül annyi volt, mint amennyi most, azóta némi infláció volt, tehát magyarul reálértéke jelentősen csökkent a forrás.
1: Azt tudod, hogy a független színházak és művészek most rád fognak zúdulni, ezután a mondat.
0: Bocsánat,
1: de hány pályázatuk ment be, amikkel nem is foglalkozott senki?
2: Hát ki volt írva, lehetett volna jelentkezni.
0: De bocsánat,
2: ugye meghirdetve.
0: Hát én nem mondtam, tehát egyébként az, hogy a független színházaknak, tehát én az Országos Színházi Találkozónak is voltam a válogató zsűriébe, fantasztikus produkciókat látok a független színházakban, te jól tudod, még előadásokon is szoktunk néha találkozni, hogy mennyi előadást nézett meg mondjuk egy hónapban, tehát én nekem az a véleményem, hogy a független színházak jelentős része támogatásra méltó, és azt támogatni kell. És azon lehet vitatkozni, hogy egyébként a támogatási összegüket megnöveljék-e, szerintem egyébként nyugodtan meg lehet növelni, ezt az elmúlt évek be is mondtam, erről még volt szakmai vitánk Vinyánszky Attilával is, hogy kinek és mennyi pénzt kell adni, de ez nem az a kérdés, amiről eredetileg kérdeztél, tehát az NKA-nak a támogatási rendszere ettől még jól működik, és azt meg kell őrizni. Minden egyes kormányzati időszakban hozzányúltak a kuratóriumoknak a rendszeréhez és a tagságához is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is hozzá fognak nyúlni, és ahogyan mondjuk az irodalmi kollégiumot megnézett, hogy ott az Írószövetségtől a Szépírók Társaságáig mindenki képviseltette magát, remélem, hogy a következő időszakban is ez így marad.
2: Első László, várunk vissza.
0: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyarák Anikó és Rónai Egon.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: És az orvos, aki meggyógyít.
1: Aki rögtön tanácsokat
4: mond. Érzem a felelősség súlyát.
3: Hát így kezdte a pályáját rögtön.
1: Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, most is a vendégünk. Jó reggel.
4: Jó reggel kívánok.
3: A láz, amit szülőként állandóan le akarunk nyomni, mert hogy lázas a gyerek, úristen.
4: Van, amikor le kell.
1: Szerintem én most kezdek éppen.
4: Az a lámpaláz, az más.
1: Ja.
3: Jó vagy?
1: Viccen kívül.
3: Na, akkor van orvos, tehát létszeres palaszainak ismertes.
1: Még nem magas.
3: Oké, magas láz. Hol, mitől? Honnan magas
4: hát,
3: láz?
4: Hát ugye alapvetően igen, ezt is tudni kell, hogy az, amikor valaki fölkel és azt mondja magáról, hogy 37-6 körül vagyok, az még nem láz, jó?
3: Tehát
4: az,
3: ettől viszont az, nagyon rosszul tudja érezni magát.
4: De onnantól, kezdve a szubjektív konkrétan. Egyébként most erre viszont válaszként megadom magamnak a szót, és annyit szeretnék mondani, hogy azért inkább hölgyek hajlamosak reggel hőmérőzni saját magukat notóriusan.
1: Életemben nem hőmérőztem. Tisztelet a
4: ilyen is van.
3: Jó, valószínűleg arra kíváncsiak, hogy a menzesz meg a gyermekvállalás.
4: Az egy teljesen normális hőmérséklet ingást eredményez, ami nem meríti ki a láz fogalmát. Azzal igazándiból nem kell foglalkozni, azt lehet méricskélni, lehet naplózni, ez egy jó dolog, hobbinak sem el, egy utolsó történet, semmi probléma nincsen vele. Lázról alapvetően igazándiból 38 fok fölött beszélgetünk. És akkor onnantól kezdve van még néhány lépcső, 39-40, ezekre kell figyelni.
3: Honnan csökkentjük?
4: Na, hát ez egy jó kérdés, ugyanis hát alapvetően az egy nagyon rossz hozzáállás, hogy valaki belázasodik, és reflexesen elkezdem csökkenteni a lázat. Ugye, mi történik?
3: Na, de vacakul vagyok, hát persze, hogy
4: hogyne, de ennek oka van. Tehát a láz nem maga a betegség, a láz az egy tünet. Tehát, hogyha én a tünetet csillapítom, lehet, hogy a betegséggel nem teszek jót. Ebben az esetben biztos nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor a lázat muszáj valahogy csillapítani, meg olyan dolgok lehetnek a háttérben, amik eléggé sürgős teendőt igényelnek. Teszem azt, ha valaki belázasodik, és amúgy a nyaka olyan merev, hogy nem tudom elmozdítani, akkor az nyilván nem egy normális állapot, tehát az úgy nem oké. Illetve, hát hogyha valaki mondjuk, mit tudom, nagyon idős, és a keringési rendszer az anyagcseréje nem bírja el azt a fokonként mondjuk 20% emelkedést, amit egy láz tud csinálni, plusz a fokonként 20% folyadékigény növekedés sem követi az ember, és még ki is szárad, akkor ott a láztó problémája lesz. De mondjuk, hogyha a klasszikus helyzetet veszem, és mondjuk van egy 8-10 éves gyerek, aki belázasodik, és mondjuk egy-két napig lázas, az azt jelenti, hogy benne valami olyan immunológiai folyamat elkezdődött, vagy a keringésébe került valamiféle olyan általában fertőzésből adódó anyag, ami átállította átmenetileg a testő szabályozását. Ennek megfelelően, amikor az ember vacakul van, akkor egyébként az történik, hogy lázza a hideg és izommunkával fölfűti a szervezetét, aztán utána, amikor ez megszűnik, akkor onnantól kezdve, hát forrónak érzi magát, de aztán szépen lassan ez lecseng. Három nap körülbelül az a határ, amikor a lázat nem igazán kell, ha csak nincs mellé valami olyan, ami mondjuk riasztó csillapít.
3: Azt kérdeztem volna, hogy az igaz-e az a vélekedés, hogy a láz voltak éppen gyógyít?
4: Gyakorlatilag igen. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinál a láz, miért találtuk ki a lázas állapotot, akkor azt lehet két dolgot lehet elmondani. Egyrészt azok a kémiai folyamatok, biokémiai folyamatok, amik az immunválasz kiépüléséhez kellenek, azok sokkal hatékonyabban működnek magasabb hőmérsékleten. Kettő, a kórokozók baromira nem szeretik.
1: De kárt teszek azzal, hogyha csillapítom a lázat?
4: Hát el tudom húzni a gyógyulást. Tehát, hogyha én
3: hogy magyarázom el a gyerekeknek otthon?
4: Rögtön csillapítom valakinek a lázát, akkor az immunrendszer alól egy nagyon fontos, támogató fizikai jelenséget kivonnak. Akkor is meg fog gyógyulni, csak egy kicsit lassabban.
1: Mi az a pont, amikor orvoshoz kell fordulni?
4: Hát igen, tehát azért vannak ilyenek. Mondjuk előbb említettem például azt, hogyha valakinek 3 napnál tovább tart egy magas lázas állapot, akkor mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ez egy alap. Hogyha valakinek olyan tünetei vannak mellé, ami mondjuk riasztó, tehát mondjuk itt az elsődleges tényleg az, hogyha valakinek mondjuk olyan merev a tarka, hogy nem tudom megmozdítani ezt az egészet, plusz ha megmozdítom, akkor fáj, és egyéb jelenségeket produk, akkor mindenféleképpen azonnal a kórházba kell menni. Illetve hát vannak olyan állapotok még, itt elsősorban idős emberek, akiknek tényleg anyagcserében nem bírják a lázas állapotot. Ott mondjuk észre lehet venni azt, hogy az illető aluszékonyabb, meglassultabb, a gondolkodása nem oké, esetleg olyan dolgokat is lát, vagy hall, amik nem léteznek, de ilyenkor mindenféleképpen orvoshoz.
3: Nagyon az már súlyos állapot.
4: De ezek marginálisak, tehát ezek nem sűrűn történnek.
3: Az teljesen hétköznapi, hogy a hőemelkedéstől rosszabbul érzi magát az ember, mint egy magasabb. Blasztom.
4: Nem a hőemelkedéstől érzi rosszul magát az ember, hanem a fertőzéstől, ami zajlik benne.
3: Jó, de mondjuk hát 37-4-nél én sokkal rosszabbul vagyok, mint 38-5-nél.
4: Azért ez így nem általános, azt kell mondjam. Tehát, hogyha megnézem, hogy a láz tényleg itt egyenes arányosságban, minél magasabb, annál megterhelőbb kép.
1: No, hol mérjük, és hogyan mérjük? Kisgyermek is anyukaként tudom, igen, hogy őrült küzdelem az egyébként egy pici gyereknek, hogy szorítsd a hónod alá, és akkor tartod, most már ugye nincs iranyos titokban, nekünk amúgy van. Annak semmi értelme, hogy egy cetlit ragasztok a homlokára, meg a nem
3: tudom. De a homlokhőmérők, ezek a digitálisak?
4: Ezek az infrahőmérők, azok alapvetően, ami a fülben mér, az nem rossz, tehát az oké, de hát azok nyilván drágább eszközök, nehezebben hozzáférhetőek. Használhatók. A normál digitális hőmérők szoktak lenni egyébként úgy, hogy mindenkinek van kézen közön, de ezt el lehet rontani, ezt a mérést. Tehát, hogyha valaki, ezek ugye azt mondják, hogy 2 perces hőmérő. A 2 perces hőmérőről azt gondolják, hogy odaszorítja az ember a hóna alá, és 2 perc alatt megvan a mérés. Megvan, csak akkor a hóna még nem olyan hőmérsékletű, mint a maghőmérséklet. Tehát először föl kell fűteni a hónalját, hogyha valaki tényleg ezt akarja használni, akkor azt úgy érdemes gyereknél is, hogy először a gyereknek a hónalját így rászorítjuk,
1: hogy üljön föl.
4: Mondjuk, hogyha a gyerek fekszik, és nincs igazán jól és mozdulatlan, akkor ezt egyébként is megteszi magától, tehát akkor gyakorlatilag így szorítani kell, és akkor a hónalja 10 percig szorítja az ember, és aztán rakja be a hőmérőt, akkor megmértük. Nagyon sűrűn találkozunk egyébként azzal, hogy...
1: Jó, és hogyha nincs másfél órám hőmérsékletet mérni?
4: Hát ez nem másfél óra azért. Jó, hát lehet azt mondjuk,
1: hogy... Egy hiperaktív 5 évesnél?
4: Jó, akkor fel tudom ajánlani a végbélen keresztüli hőmérőmérést, aminek nem biztos, hogy jobban fog örülni.
1: De kár, hogy elkezdtem.
3: Ugye? Pedig ez jó, mert ezzel megfenyegetve rögtön nyugton marad.
1: Mindjárt meggyógyul.
4: Már le is megy a lázom.
3: Köszönjük.
1: Köszönjük.
2: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László Arénában, valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
3: Egy legendás sportolóval folytatjuk. Örülünk, hogy itt vagy. Szia, Kis Gergely.
1: Jó reggelt, kívánok.
3: Dr. Kis Gergely, bocsánat, hát ezt igazán.
1: És akkor egyszerűen a titulust is.
3: Kommunikációs igazgató, nagy sportágválasztó. Így jó?
5: Igen.
3: Kerek. Örülök, hogy itt vagy. Ez most már lassan 20 éves. Szerintem egy generáció felnő, amelyiknek ezzel dolga volt, reméljük sportolni is kezdtek.
5: Igen, 2007-ben indult egy céges családi napként a sportágválasztó, és ott a nem messze innen, a kőbányai Merkap sportközpontban a dolgozók annyira jól érezték magukat, Kolonics György kétszeres olimpiai bajnokkal, Isten nyugasztalja, hogy beindult a gondolkodás, és az ügyvezetésünk elindította útjára ezt a nagy sportágazatot. Elején még olimpiai bajnok vízlabdázóként voltam vendég, most már én hívom szóvivőként, kommunikációs vezetőként a vendégeket. Úgyhogy igen, akik ott kisgyerekek voltak, azok most már akár családapák, családanyák is.
3: Az mennyire korlátos, hogy miket lehet kipróbálni? Tehát rendesen vízilabdázni nem lehet egy nagy sportágválasztó, mert mégsem lökheted be a medencébe, hogy ússzál, fiam.
5: Igen, volt több év is, amikor tudtunk támogatók révén medencét, kisebb medencét odavinni, és akkor kis vízilabdás palántákkal még én is bementem a vízbe, sőt Cseh Laci is úszott ellenáramoltatóval. De nyilván ez egyrészt veszélyes lenne mélyvízben, másrészt pedig nagyon költségigényes dolog. De 100 mozgásforma feletti lehetőség van az ingyenes rendezvényünkön kipróbálni.
3: Miért pont az egy hiányzik, igaz? Hát nyilván nem.
5: Igen, tehát jóval 100 fölött vagyunk, és a vízlabdát is ki lehet próbálni. Vannak olyan eszközök, szárazföldi eszközök, ahol a labdát lehet ilyen falazás jelleggel, meg passzolási gyakorlatokkal így bemutatjuk a kedves érdeklődőknek, de kijönnek akár rendvédelmi szervektől, akár egyéb mozgásformáktól is kiállítók, úgyhogy ki lehet próbálni, vissza lehet térni, a gyerekek imádják, kipirult arccal, mosolyogva, órákig ott vannak, és hát hangszerválasztó is vagyunk, úgyhogy 25 hangszer, kipróbálható minden hangszertípus, minikoncertek, színpadon, olimpikonok, úgyhogy egy izgalmas napot tudunk kerekíteni, idén pedig extra, hogy a Nagy Sportág Választón a Exatlon című műsorból eljönnek a bajnokok és a kihívóik, úgyhogy lesz egy közönségtalálkozó is, amellett, hogy mondjuk Szászemese, vagy Rab Krisztián olimpiai ezüstérmes vívó, vagy Storzbotont háromszoros olimpiai bajnok, Kóz Zoltán olimpiai bajnok társam, ott lesznek sokan mások, még olimpikonok, és lehet velük találkozni, úgyhogy ezt a 3-as, 4-es célt szeretnénk elérni. Sportágválasztás, próba, hangszerválasztás, bajnokokkal találkozás, és egy kis szabadidő.
3: Kicsit bajban vagyok, mert kaptunk egy több oldalas háttéranyagot. De két dolog nincsen benne, a mikor és a hol.
1: Azt majd mindjárt elmondhatjuk, de előtte,
3: köszönöm,
1: majd végszóra ne haragudj, mi a fő cél? Az, hogy a gyermekek megtalálják azt, hogy mi az, ami tetszik nekik? Vagy az, hogy én egyáltalán tájékozódjak arról, hogy hova érdemes elvinni a gyermeket, és nyilván tök más helyzetben vagyunk, pont reggel hajnalban, amikor találkoztunk, mondtam, miért jössz ilyen korán, mert már vitte a gyermeket edzeni, hát valószínűleg én belehalnék, hogyha minden nap
3: vinnem kellene. Ha elkezdi a gyerek, akkor hozzászoksz.
1: Félhatkor a gyermeket, mi odaig jutottunk, hogy egy 5 évesen. Na igen. Hogy van egy 5 évesen, odáig jutottunk, hogy el tudtam vinni hokizni, ami most még ugye abból áll neki, hogy megtanul egyáltalán korcsolyázni, és rém boldog lennék, hogyha például ebbe bele ragadna ő. De hát jó lenne megmutatni neki mást is.
5: Na, a Sportágválasztó honlapján egyébként a sportágakról van információs rész.
1: Megnézem neked addig.
5: Nézd meg.
3: Szerintem Gergő tudja.
5: illetve igen, az is egy cél, hogy az edzőkkel, sportolókkal tudnak beszélgetni az egyes helyszíneken, egy vívás, egy kosárlabda, stb. A kedves szülők, és a gyerekek pedig hát non-stop ott mozognak, kipróbálja, dob egyet, megfogja az eszköz, fölmegy a ringbe, kicsit boxol, zumbázik, bármit.
3: Lehet, hogy a szülő meglepődik, hogy jé, pont ez érdekli a gyereket.
5: És 10-szer megy vissza a gyerek.
3: Igen.
5: Nem tudtam.
1: Az eldönt mindent.
3: A Berci fiunk például szertornász, és ő egészen pici korától kezdve mindenre fölmászott a játszótéren, de ilyen nem tudott még járni, de már lógott
5: fönt a magasban. Labdával pedig elhajolt, gondolom.
3: És a labda különösen, de egyébként a foci igen, de úgy egyébként olyan nagyon nem. És hát adta magát, hogy hát valami ilyesmi kell neki, hát akkor mi?
5: A Nagy Sportág Választó és Nagy Hangszerválasztó minden gyerek megtalálja a saját típusának való mozgásformát, vagy
3: igen, ott az kiderül, hát hova megy.
5: Amatőrözéstől kezdve a karatén át tényleg sok minden megtalálható.
3: Hol a határa annak, hogy mit tekintünk sportnak? Ugye ez egy örök, állandó vita.
5: Hát erre van egy definíció, nyilván a szabályrendszer, a bajnokság, az, hogyha szervezett sport, akkor hogy igazol sportról legyen, tehát erre van egy fix szabályrendszer.
3: E-sport.
5: E-sport is van már, igen, de az e-sportolók például edzőtáboroznak, tehát futnak és tornaterembe járnak.
3: Azt nem is lehet másképp. Ez például egy tévedés, hogy az, hogy órákon keresztül ülsz és nyomkodsz, azt állóképesség nélkül hát lehet, így idő után nem lehet.
5: Milyen állóképességük van, amikor 2-3 kilót fogynak és több száz kalóriát elengednek.
3: Bizony, ez komoly.
1: Van visszajelzésetek, visszacsatolás az elmúlt majdnem 20 évből, hogy na figyelj, tök jó, hogy nálatok voltunk, mert nem jutott volna eszembe egyébként, és a gyerek azóta, ha nem is sportoló, de sportoló.
5: Ja, a Nagy Sportágválasztó mindig egy péntek szombati nap évente kétszer, 20-22 000 ember eljön egy alkalommal, nem tudjuk lemérni, hogyha levesszük a felnőtteket, azt a több ezer gyermeket, hogy mi lett vele, tényleg elkezdett ez a 3-4-5-6-7 éves gyermek valahol sportolni, de vannak világkupán, EB-n járt fiatalok, különböző sportágban van olyan apuka, aki elkezdett sportolni, mert valami megtetszett neki, ott biztos csinosak voltak a bemutató sportolóhölgyek, viccet félretéve. Vannak eredmények, vannak, akik már elkezdtek sportolgatni, de itt kaptak igazán kedvet, és így akár olimpikon szintig is eljutottak. A nagy tömeg a lényeg, eljön mondjuk 5 évesen egy kisgyermek, megtetszik neki egy-két dolog, és lehet, hogy 2-3-4-5 hónap múlva kezd el sportolni, soha nem találkozunk újra, lehet, vagy jövőre majd visszajön, és még kipróbál pár dolgot, de nem tudunk több százer embert.
3: Meg még egy fontos dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy ne az élsporttal mérjük azt, hogy ez mennyire sikeres, hanem azzal, hogy hány gyerek mozog.
5: Hogy kocog a parkba,
3: igen.
5: Hogy elmegy tornázni, otthon tornázik.
3: De aztán lesz-e belőle élsporttól, az egy másik történet, de kezdjen el mozogni.
5: Igen. Ez lenne nagy, mert a lakosság 60%-a soha nem mozog Magyarországon.
1: A fejlenállamos a nézés közben, az beleszámít?
3: Hát, hogyha képes vagy így besétézni a gyerekkel, akkor igen.
1: Birkózunk, ilyen doktor Kis Gergely.
3: Na várj, mikor és hol?
1: Ja, 29.30. Meg
5: jövő hét péntek, szombat, itt Kőbányán, a Maglódi úton, a Márka Sportközpontban.
3: Gergő, köszönjük.
5: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyarák Anikó és Rónai Egon. Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Hát reméljük, hogy ott méhek nem lesznek. Most bögtett ki, hogy szerkesztő kollégáknak születésnapja van. Cserdi Zsolt,
2: mondjuk el, hogy Isten éltessen. Cserdi Zsolt, aki itt van velünk most hajnalban, és szerkesztette a mai adást. Isten éltessen.
1: Varga G. Gábor viszont a mi vendégünk, repülési szakértő és újságíró kolléga, örülünk, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt.
4: Kívánok, és csatlakozom a jó kívánságokhoz.
1: Köszönjük szépen. Itt épp összevitatkoztunk azon, hogy be vagyok-e csapva akkor, hogyha a fapados légitársaságok óriási, gigászi, elképesztő, zseniális akciót hirdetnek, de én nem reggel 4 óra 20 perckor megyek fel az oldalukra, hogy ebben részt vegyek, hanem délután 3-kor. És egészen más árakat találok, mint akik reggel mentek.
4: Erre a kérdésre nem szeretnék konkrét választ adni, de azért az nagyon fontos, hogy az utazóknak ismerniük kell azt, hogy hogyan működnek ezek a úgynevezett ár- vagy bevételmenedzsment rendszerek, amik végül is az utasnak megszabják, vagy megkreálják azt, hogy milyen áron ajánlja ki nekik a légitársaság rendszere a repülőjegyet. És ugye, amikor egy-egy ilyen számítógépes rendszer azt érzékeli, hogy nagyon nagy az igény adott napra, adott célállomásra, akkor egyszerűen felárazza a repülőjegyeket. Na most, amikor reggel megérkezik egy promóciós e-mail, hogy 25-45-50%-os, 5 eurós, 1 millió ülés, 5 euróért, és még sorolhatnánk ennek a különböző változatait, akkor az embereknek a természetes reakciója, hogy az első szabad 5 percükbe beütik a megfelelő légitársaságnak a weblapján a címet, beütik az, hogy hova szeretnének menni, és elkezdenek repjegyet keresni. És ennek hatására teljesen természetes, hogy néhány óra alatt a utazók tömegei bedrágítják ezeket a
1: repülőjegyeket. De akkor mihez képest kapok én olcsóbb jegyet?
4: A légitársaság az ígért kedvezményt az természetesen megadja, csak már a bedrágult jegyhez képest. Vagy azonnal elfogynak az 5 euróért kínált 1 millió jegy 5 euróért, akkor azonnal elfogy ez a kontingens, utána már a normál áron kapja az ember a repülőjegyet. Szóval ezeknek az akcióknak, meg egyébként a korán foglaljunk, ne korán foglaljunk, a 2026-ban, amikor már az AI meg a dinamikus rendszerek alakítják ki a jegyárakat, és nem emberek egy okos számítógép mögött, akkor sajnos ezek a mítoszok, hogy mikor
2: kell
4: foglalni.
2: Jó, akkor hogy foglaljunk? Mikor és hogy?
4: Nagyon érdekes például, hogy Európában, most olvastam néhány statisztikát erre vonatkozóan, ilyen 1 kötőjel 5 millió repjegyvásárlást elemeztek a különböző statisztikai módszerekkel. Európában, hogyha valaki nyárra akar foglalni, akkor 4-5 hónappal érdemes előre foglalni, tehát általában azt mutatják a statisztikai adatok, hogy a január végén, februárban vásárolt jegyek a legolcsóbbak, tehát ez már sajnos elment. Ugyanakkor az utazást megelőző 15-30 napos periódusban még mindig van egy olyan időablak, amikor lehet esély arra, hogy jó áron kapjunk repülőjegyet, azért, mert a légitársaságok azért nézik, hogy hogyan tudják tölteni a gépeket, és azokat a gépeket, amiket nem töltöttek meg elég jól, és mondjuk 80% alatt van a foglaltsága, azokat a helyeket elkezdik attraktívabb áron kínálni.
1: És aki az
4: abban hisz, egy
1: hogy majd aznap, vagy előző nap, mert majd ami ott megmaradt, az úgyis olcsó lesz.
4: Például eddig az is egy mítosz volt, hogy az előző nap már csak méregdrágán, aranyáron lehet vásárolni repülőjegyet. Én pont a múlt héten jártam úgy, hogy el kellett utaznom Dublinba, és szerettem volna visszautamont egy kicsit módosítani, úgyhogy előző nap próbáltam keresni jegyet, hogy hogyan lehetne mondjuk a reggel helyett délután elhagyni a várost, és találtam nagyon jó áru repülőjegyet. Az mondjuk egy másik kérdés, hogy még úgy is azt mondtam, hogy nekem ennyit nem ér, inkább hazajövök az eredeti terv szerint, de hogy a hazafelé egyirányú út mondjuk nem 100 000 forint volt, hanem 30 000 forint, uh-huh. Tehát azért az...
1: Másfelé megyünk, mint ahogy tettük ezt mondjuk egy évtized ezelőtt, tehát változtak az utazási szokásaink?
4: Ebben nagyon nagy változások vannak egyébként. Egyrészt az emberek most már nem csak az elit turisták, hanem tényleg a széles utazó közönség elkezdte megérezni azt, hogy a nagyon zsúfolt turista célállomásokra nem mindig kellemes utazni, és ezért mondjuk nyilván Párizsba, Londonba, Barcelonába még mindig nagyon sokan utaznak, de elkezdjük keresni az alternatív helyeket, ahol kevésbé magasak az ára, kevésbé tapasztalunk tömeget, és ami például a nyári melegben egy nagyon érdekes, hogy az északi és a balti célállomások népszerűsége az elkezdődött.
1: Hát ott lett normális idő, 25-30 fok.
4: Akkor elég kényelmes idő van, illetve ha valaki oda szeretne menni, akkor hát mikor, hogyha nem a nyári hónapokban. Egész konkrétan erre a két régióra kb. 1 millió ülőhely most a nyári kapacitás kínálat Budapestről, ami azért egy elég masszív szám, és hát nyilván egy felfedezetlen terület, kíváncsiak is vagyunk, úgyhogy erre például nagyon sokat mennek az emberek.
2: Mennyire kell számítani arra a kerozinhiányról, mert többször beszéltünk, vagy arról, hogy esetleg milyen pótdíjat, vagy hogyan kellene fizetni, de arról nem, hogy mennyire kell számítani arra, hogy összevonják, vagy törlik, vagy átpakolják a járatomat. Nekem már van olyan ismerősöm, aki menne egyébként Egyiptomba, augusztus 1-ére megvette a jegyet csiliárdokkal ezelőtt, és már jelezte neki a légitársaság, hogy hát bocs, majd másodikán mentek.
1: Az akkor szíves, ha kifizetted a szállodádat is.
2: Bukik egy napot, mert hogy összevontak két gépet.
4: Erre sajnos számítani kell, de egyébként hozzáteszem azt, hogy nem biztos, hogy ez a kerozin hiány miatt történik, hanem lehet, hogy amiatt történik, mert az utazási iroda mondjuk a kerozin hiánya jól tudja magyarázni azt, hogy egyébként meglép egy alapvetően racionális, de az utasoknak kellemetlen lépést. Itt azért az a nagyon érdekes különbség, hogy mi történik, mondjuk átrakják egy nappal a járatomat és összevonják egy másikkal. Én arra a járatra nekem hogy van jegyem? Úgy, hogy egy csomag részeként megvettem, és egyébként az utazási iroda tartja azt, hogy továbbra is 7 nap, 1 napot csúszik az egész, de minden ugyanannyi, ami abban a csomagban van. Vagy én pusztán egy repjegyet vettem, kifizettem a szállást úgy, hogy nem lemondható, és mindenképpen elbukom annak az éjszakának az árát, és akkor ugye senkihez nem mehetek kártérítésért, mert ez benne van a pakliban.
1: Erre mondják, hogy az utazási irodák szolgáltatásai megint fel lesznek értékelve. Mert ők erre védelmet nyújtanak.
4: Igen, illetve képesek rendszerben látni azt, amit mi szabadságnak hívunk. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy az utazási irodá, vagy pontosabban a légitársaságnak az utazást megelőző 2 héten belül már csak úgy van joga módosítani a járat indulását, ne adj Isten a dátumát, hogyha ezzel kártérítési kötelezettséggel tartozik. Erre ugye van egy Európai Uniós jogszabály, és ezt jó tudni. Természetesen többnyire azért ezeket a döntéseket meghozzák a 2 hetes időablakon.
2: Figyeljen mindenki. Gábor, köszönjük szépen.
1: Jó utazást önöknek, hogyha útra kelnek nyáron, de hát hol van az, még holnap például jössz, Lazsa, úgyhogy legyenek itt reggel vele. És köszönjük a figyelmet. Minden jó.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohiói Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csak nem 9 óra. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti országrészben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A kultúrát látják, hallják, tisztelettel köszöntöm Önöket, én Róna Jegon vagyok, és Dorosz Dávid a vendégünk, akit politikusként is ismerhettek Hajdanában, jogászként is hallottuk már a hangját, és hát íróként is megjelent az elmúlt időszakban, és itt van személyesen a stúdióban. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
2: Új könyved a Hatalom árvái, és az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi.
3: Így
2: az
3: van.
2: Előző sem volt ettől nagyon távol.
3: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan az a címlapokon, az mit okozott a barátságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, a Hatalom árvái.
2: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Te ettől nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. Tehát, hogy abból indulták, hogy úgy is tudják, akkor mindegy.
3: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek maszatolni, akármit csinálok, így aztán maszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
2: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
3: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába
2: tartozna. Hát eltűnésről beszélünk, tehát ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül napvilágra.
3: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
2: Arról miért nem írsz?
3: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a Hatalom árváiban. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
2: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
3: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni, tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forrókását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
2: életünk,
3: írva.
2: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
3: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazaárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
2: És a függetlenséged adja a bátorságodat.
3: Szerintem
2: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
3: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
2: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
3: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikában dolgoztam, akár az üzleti életben, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük. Ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a Vászton is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
2: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
3: Nem.
2: Hát az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés. És igazad van, a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
3: amikor... Ezt a részét én nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
2: Te írod a forgatókönyvet?
3: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csináljuk
2: ezt. Mondjuk ez egy elég kemény film volt.
3: Így van, és...
2: Ez is az lesz?
3: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
2: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvai a második regényed.
3: Igen. Már készül a harmadik.
2: Ajaj, rákaptál te erre.
3: Én nagyon-nagyon, és...
2: Az is krimi?
3: thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angolszász kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból, meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
2: Most viszont megjelent a Attila Márvai, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól, és hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget, és hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok, olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél, hogy beszéltél róla.
3: Köszönöm szépen.
2: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok más milyenek lesznek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ha azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy Keith Floyding, akkor lehetséges, hogy valamit olyan félrehallani véltek, mert hogy igen, ez valamit jelez, de nem feltétlenül azt. Keith Floyding, ez a zenekar neve, Goldschmidt Gábor a vonalban, aki a gitáros énekes, és igen, a Pink Floydot idézik meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy elég kemény feladat lehetett találni egy olyan kifejezést, ami önálló is, meg mégiscsak felidézi azt, hogy kinek a életművét és miféle életművet képviselnek.
2: Igen, ezen volt egy kis fejtörés, de aztán a Keep Talking című szerzemény a Division Bell albumról meg is letett minket, és így kerekedett ki ez a Keep Floyding név. Ami gyakorlatilag, hát így utalva a számra, de önmagában is jelentéssel bír szerintem.
1: Hát egyrészt meg hát ugye idézi aki a zenekar nevét, tehát hogy az ember hallja és egy kicsikét nem figyel oda, akkor simán összekeveri, hogy Keep Floyding, Pink Floyd, jó, igen. Na de hát ez erről szól, a Várkert Bazár öntőház udvarán egy szabadtéri koncert június 7-én egy est a Pink Floyd örökségéből, de hát ezzel is foglalkoznak. Nehéz Pink Floydot játszani?
2: Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát, hogyha csak a hangokra gondol az ember, akkor nem feltétlenül olyan nehéz, hogyha magára az atmoszférára és a hangulatra, akkor már sokkal inkább.
1: Ugye az ő zenei világok a monumentálistól az egészen halk finom világokig terjed, és hát nyilván akik szeretik az ő zenéjüket, minden hangot ismernek. Számon is kérik ezeket a hangokat?
2: Igen, szerintem igen, nagy részt igen, de azért a zenekar mindig próbálgatta feszegetni ezeket a határokat. Tehát ahol nem annyira ikonikus a szóló, hogy mindenki hallotta már ezerszer a rádióban és azt dúdolja, ott azért mi is kimerészkedünk a nyílt vizekre, és akkor ott egy picit bele tudjuk magunkat csempészni.
1: Különleges helyet választottak ennek a koncertnek. Miért pont a Budai Vár?
2: Igazából már negyedszer vagy ötödször van erre lehetőségünk, hogy a Várkert Bazár

0: rendezésében itt felléphessünk. Eddig a szabadtéren még csak egyszer voltunk, a zárt térben többször voltunk, viszont ez az udvar ez annyira jól hozza azt a szabadtéri hangulatot, amit egy ilyen zene megkíván, hogy úgy mondjam, hogy örültünk a lehetőségnek, és amikor csak ilyen van, akkor csapunk rá, mint gyöngycsók az bizonyos.
1: Igen. Egyébként nekem erről a Veronai arénában adott Pink Floyd koncert jutott eszembe, hogy hát az például egy ilyen egészen grandiózus látvány és hangzás volt.
0: Hát igen, ők azért mesterei voltak annak, hogy extrém helyeken is megszólaltassák a szerzeményeiket. Sajnos ennyire szerencsések azért mi nem vagyunk, de azért próbálunk minél több helyre eljutni, és minél több színben megmutatni a Pink Floydot.
1: Ez egy különleges program lesz, ha már a helyszín különleges?
0: A mi szemszögünkből annyira nem különleges, tehát mi ide a zenekar által megfogalmazott best-of jellegű műsort fogjuk hozni, ami azt jelenti, hogy azok a slágerek, amiket az emberek ismernek, azoknak a 70-75-80% az azért el fog hangozni, de becsempészünk olyan kis apróságokat, kis meglepetés nótákat, amik esetleg még csak nem is Pink Floyd néven, hanem a tagok szóló lemezeiről csendülnek fel. Tehát, hogy próbálunk egy pici meglepetést mindig becsempészni, meg kis ajándékot.
1: Ha jól gondolom, ez a történet már vagy két évtizede tart. Itt Magyarországon valószínűleg nem lehet eleget játszani Pink Floydot ahhoz, hogy ebből az ember megéljen, de hát önök már nem csak itthon játszanak.
0: Volt már külföldi koncertünk, de azért a fő profil azért Magyarországon van. Külföldön is sok zenekar műveli ezt a műfajt, tehát nekünk az eredeti nevünk még, amikor elkezdtük ezt az egészet, amikor kitalált Pink Floydot játszunk, akkor még Echoes of Pink Floyd volt, és később egy zenekar, aminek ugyanígy Echoes a neve, úgyhogy ez is kényszerítette a névváltást, plusz akkor ott egy ilyen paradigmaváltás is történt, de arra akarok kitérni csak, hogy nagyon sokan játszanak, és így nehéz azért külföldre, olyan fesztiválokra eljutni, ahol esetleg az adott nemzetnek már van képviselője.
1: Hát igen, ez mondjuk logikus, hát persze, hát a sajátjuk játszanak. Mint ahogy nekünk meg önök játszanak majd június 7-én szabadtéri koncert, Várkert Bazár, Öntőház, udvar, hány órakor?
0: Azt hiszem 7:30-ra van meghirdetve az esemény.
1: És hát tudom, akkor nyilván majd szépen ránk sötétedik, aztán szól a Floyd, és hát ahhoz olyan sok fény nem is kell, de nyilván az is lesz. Úgyhogy köszönöm szépen. Gondolom. Köszönöm szépen a beszámolót Goldschmidt Gábornak, és hát jó koncertet, kiváló élményt kívánok játékosnak, köszönjük tehát szépen. Zenésznek és közönségnek egyaránt.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpályán járható a harmadik kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme, következnek a rövid könyvek, Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától, szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
4: Szia, én is örülök nektek.
1: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy pokrócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
4: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
1: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
4: Igen, végül is. Tehát ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
1: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
4: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 ezer oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszódik.
1: Kevesebb leíró rész. Hát igen, hát Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
4: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy... Ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
1: Hát gondolod el, a Duna az aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
4: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazam van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
1: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
4: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
1: Igen.
4: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
1: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
4: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
1: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt megbeszéljük és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
4: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
1: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás.
4: Fajta,
1: egy generációs
4: igen,
1: lázadás
4: fajta,
1: volt.
4: Bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
1: Mondják is.
4: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steiger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlenül mindenki.
1: Ezt ő meg is írta a generációk harcában.
4: Bizony, bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
1: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a Csontszület novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
4: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a Csontszület novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
1: Látod, ez az.
4: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
1: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20-éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
4: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
1: Mindig de történik valami a Deákban, hát jó, 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
4: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
1: Úgy gondolod, hogy egy perces reggel este belefér?
4: Simán.
1: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
4: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit Ovén hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
1: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
4: Én pedig fogom őket hozni.
1: Ludwig Orsoly, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
4: Én is.
1: Meg az önök figyelmét is, ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét mindennapja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti országrészben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, a Több-kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti ezt a mai műsort, és hát jó hírekkel akartuk kezdeni, de jónak látszik, de hát valójában mégsem annyira nagyon jó, mert hogy jönnek ugyanaz új lakossági állampapírok, csak éppen rosszabb kamatokkal, mint az eddigiek. Ezeket fogjuk átnézni Süle-szigeti Bulcsúval, a portfólió elemzőjével. Szervusz, Bulcsú!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szóval itt van egy 0,5 százalékpontos kamatvágás, és hát ez egy kicsikét agyoncsapta a lakossági állampapírok piacát, de egy 0,5 százalék az miért hat ennyire?
3: Így van. Hát azért agyoncsapásról talán nem beszélnék. Itt arról van szó, hogy egy finom hangolás megy végbe a lakossági állampapírok piacán. Ugye az adósságkezelő az nagyon aktívan követi a piaci folyamatokat, és nyilván igyekszik mindig úgy alakítani a kínálatot, hogy az kellően vonzó legyen a befektetők számára, de közben ne kerüljön túl sokba az államnak, ezeknek a kamatoknak a kifizetése. Úgyhogy ennek láthatjuk most egy következő lépését. Legutóbb egyébként tavaly októberben volt hasonló mértékű átalakítás, akkor növelték a kamatokat. Tehát ez egy ilyen viszonylag ritka lépés az, amit most láthatunk.
2: A régi papírok május 21-éig kaphatók, az pont a holnapi nap, hogyha minket délután hallgatnak, ha meg a délelőtti ismétlést, akkor azon a napon járunk éppen. Május 22-től már csak az új papírokba lehet befektetni. Tehát ha valaki most akar dönteni, akkor ez egy eléggé sürgős döntés, igaz? Így is írtad a cikkedet.
3: Így van, kifejezetten sürgős, és arra felhívnám a figyelmet, hogy csütörtök estére már nem szabad hagyni a vásárlást, hiszen a gyakorlat szerint már csütörtökön 16:00-kor elkezdődik a következő értéknap, tehát a pénteki értéknap, úgyhogy onnantól kezdve már minden bizonnyal az új papírok lesznek csak elérhetők, tehát aki még a régebbi, magasabb kamatú papírokból szeretne bevásárolni, akkor azt érdemes legesleg később csütörtök délelőtt.
2: Mondjuk ki az, aki a kisebb kamattal szeretne vásárolni? Aki lemaradt, igaz?
3: Hát igen, leginkább azok lehetnek, tehát hogy most a lényeges paraméterei ezen túlmenően nem változnak az állampapíroknak, minden maradt szinte ugyanolyan, mint volt, csak a kamata lesz egy kicsivel alacsonyabb, kisebb, úgyhogy emiatt akinek már most rendelkezésre áll a pénz, ott valószínűleg racionális döntés inkább a régiekből bevásárolni.
2: Mikről is van szó, megint csak a te cikkedből tájékozódva, a fix magyar állampapírról, a magyar állampapír pluszról, a kincstári takarékjegyről és a nyomdai MÁP plusz kamatairól beszél. Itt most milyen időtávra melyik a legjobb papír? Hogy lehet ezt kategorizálni?
3: Igen, nos, hát először is azt kell elkülönítenünk, hogy a nyomdai MÁP plusz és a kincstári takarékjegy, ezek papír alapú állampapírok, tehát kifejezetten 3D-ben elérhetők, például a postánál, úgyhogy ezt viszonylag kevesebben használják, kevesen vásárolják, de a fix magyar állampapír és a magyar állampapír plusz, ez pedig online is elérhető, elektronikus formában, sőt, csak így elérhető, tehát ezek azok, amik igazán nagy érdeklődésre tarthatnak számot.
2: Van ezek között különbség?
3: Van azért, a hasonlóságokat mondanám először, hogy mind a kettő 5 év futamidejű papír, tehát mind a fix magyar állampapír, mind a magyar állampapír plusz, az 2031-ben jár majd le az új sorozat, és 5 év alatt rendszeresen fizetnek kamatot. Ami különbség a kettő között, hogy a fix MÁP-nak kereken 7% a mostani kamata, ugye ez 6,5-re csökken, és ezeknek az időarányos részét negyed évente kifizeti. Tehát nem évente egy alkalommal kap az ember kamatot, hanem évente 4-szer, de hát értelemszerűen csak a 7%-nak a negyed részét kapja alkalmanként. Ezzel szemben a magyar állampapír plusz az egyszerűbben működik, ott évente egy kamat fizetés van. Amilyen szempontból az mégis egy picit bonyolultabbnak tekinthető, hogy nem azonos a kamata minden évben, hanem a legelső évben a legalacsonyabb, ott 6,5%-kal indul, és aztán lépdel fölfelé fokozott. Még az utolsó 5. évben ott már 7,5% a kamata. Tehát ezzel ösztönzi az adósságkezelő azt, hogy minél hosszabb ideig tartsák a befektetők ezt a papírt, de a legutolsó évben lehet a legnagyobb kamatot bezsebelni.
2: De bármikor felbontható.
3: Így van, mind a kettő papírra igaz, hogy idő előtt is el lehet adni, akár az államkincstárnál, hogyha valakinek ott van a befektetése, de egyébként a piaci szolgáltatók is lényegében bármikor visszaveszik ezeket a papírokat. De az más kérdés, hogy milyen árfolyamon, tehát általában veszteség nélkül nem nagyon lehet kiszállni ezekből a papírokból, hanem minimális 1%-os veszteséget el kell szenvedni a kincstár esetében, a piaci szolgáltatóknál pedig sok esetben 2%-os veszteséget vannak le. Itt a magyar állampapír plusz javára billenti a mérleget az, hogy ott évente egy alkalommal ingyenes visszaváltás is lehetséges, ez mindig a kamatfizetést követő 5 munkanapban, tehát hogyha valaki pontosan 1 évig tartotta a papírt, vagy például pontosan 2 évig, akkor ott néhány napig ingyenesen is el tudja adni a papírt, és nem kell elszenvedni ezt az 1%-os veszteséget sem.
2: Van még egy tétel, amivel lehet kedvet csinálni az állampapírokhoz, például az, hogy ezek kamatadómentes befektetések, ugye?
3: Igen, a 2019 után kibocsátott állampapírok, azok kamatadómentesek, tehát sem személyi jövedelemadót, és egyébként újabban szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni ezek után. Ugye a hagyományos befektetések után kamatadó és szocó is van, tehát ez egy nagy előny az állampapírok mellett. És a másik, ami szintén egy nagy előny lehet, hogyha valaki az államkincstárnál vezeti a számláját, akkor ott a számlavezetés is ingyenes, tranzakciós díjak sincsenek, legfeljebb, hogyha készpénzmozgás van, akkor lehetséges, hogy tranzakciós illetéket kell fizetni, de hogy összességében nagyon-nagyon költségmentesen és nagyon könnyen hozzáférhető befektetésekről van szó.
2: Viszont, hogyha az államkincstárnál akarjuk vezetni, akkor ott számlát kell nyitni. Tehát oda a kereskedelmi bankos számlánk nem elég.
3: Így van, minden esetben egy értékpapír számlára van szükség. Ez hasonlóan működik egy bankszámlához, csak az a különbség, hogy itt már állampapírokat is lehet tartani, nem csak pénzt.
2: És hát, hogyha ügyesek vagyunk, és nincs szükségünk erre a pénzre, akkor az ott dolgozik magától helyettünk. Miközben a kereskedelmi banki számlán tartott pénz, hát gyakorlatilag alig hoz valamit.
3: Így van, és inflálódik, azt se felejtsük el.
2: Búcsú, köszönöm szépen. Süle-Szigeti Búcsú igyekezett elkeveredni velünk együtt az állampapírok világában, de az a különbség, hogy rendet is tud rakni közöttük. Úgyhogy köszönöm.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A régi befektetők eladnak, jönnek a fiatalok, de hogy ők befektetők-e, vagy milyen célra vesznek ingatlant, ezt mindjárt megtudjuk Szegő Pétertől, aki a Dunahouse vezető elemzője, és aki beszámol nekünk erről az ingatlan piaci fordulatról, már ha ez egyáltalán az. Szervusz Péter!
2: Szívegon, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi változik? Mert hogy tulajdonképpen az látszik, hogy aki ingatlant tudott vásárolni, és mondjuk használta a kedvezményes hitellehetőséget, ő egyáltalán nem feltétlenül a prémium piacon jelent meg. Ott a befektetők jöttek-mentek, most pedig kivonulnak?
2: Igen, azt látjuk, hogy nem csak most már az általános adásvétel terén, hanem a prémium szegmensben is. Azt néztük meg, a 200 millió feletti A kategóriában hogyan néz ki ez a mozgás, és azt találtuk, amit néhány hónapban korábban még az általános ingatlanpiaci fordulatnál, hogy egyrészt ugye átalakult a vevői kör, másrészt pedig ugye az eladói oldal, a befektetők kiszállása is most már itt egyértelműen látszik.
1: De miért szállnak ki? Hát ideig úgy volt, hogy az ingatlan egy jó befektetés. Most látnak jobbat?
2: Hát az, ugye az OSP megjelenésével indult ez a folyamat, és egyre erősödik, ahogy pörgünk bele. Gyakorlatilag ugye 31% volt még a befektetési céllal tartott ingatlan értékesítés aránya, 31%-ról nőtt 24%-ról. Ennek az oka részben az, hogy az a fajta hozam, nyereség, amit realizálni lehetett a kiadásból, az egyre kevésbé markáns már, és emiatt a befektetés célra vásárolt ingatlanoktól szabadulnak. És ugye nem csak most már az alacsonyabb áruaktól, hanem ez elkezdődött a 200 millió feletti árkategóriában, ami pedig már ugye nem is az ingatlan, amit feltétlen mondjuk kiadásra vásárolnak az emberek, de mint látható sokan tartottak egyébként ilyen értékű ingatlanokat is bérbeadásra, és ezek a befektetők szállnak most ki.
1: Egyébként a bérbeadós ingatlanok között hol van az értelmes értékhatár? Tehát ugye azt szokták mondani hajdanában, hogy ami 10 év alatt visszadolgozza az árát bérleti díjból, az egy jó befektetés. Ez változott?
2: Ez nem változott. Igazából én azt mondanám, hogy most is gyakorlatilag a budapesti viszonylatban egy 80-100 millió felső határa annak, amiben megérte ebben gondolkodni. Most valószínűleg már el is változik, mert hogyha tényleg igaz az, amit hallunk már azt hiszem az új pénzügyminiszternek is volt egy olyan irányú nyilatkozata, hogy a bérlakás programot indít majd az új kormány. Nyilván ennek lesz egy áthutása, de hát ha ez még ráadódik arra a trendre, ami eddig is jellemző volt, hogy gyakorlatilag megtorpantak, stagnálnak, vagy bizonyos helyeken csökkennek is a bérleti díjak, akkor ez valószínűleg még tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor még inkább lejjebb fog menni az érték, vagy stagnálni fog. Az, hogy ilyen értékű ingatlanok is voltak ezen a piacon, tehát 200 millió felett, 350 millió környékén is, ezek olyan jellegű lakásokat képzeljünk el, amiket mondjuk Airbnb-ben is tudtak értékesíteni, hasznosítani, de hát azzal, hogy ugye egyre szigorúbb a belvárosi szabályozása az Airbnb-nek, ezeknek a felhasználási köre is beszűkül, ezért is látjuk azt, hogy kiszállnak belőle.
1: Mondd Péter, ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Én még mindig, amikor hallgatlak benneteket, vagy nézek véletlenül egy ingatlan hirdetést, mert szembe jön velem, akkor döbbenten látom a számokat. Úgy beszélünk 200-350 milliós összegekről, hogy teljesen hétköznapinak tűnik, miközben hát ez egyáltalán nem hétköznapi.
2: Hát nézd, egyébként azt lehet gondolni, hogy a szakmában van, ő valahogy megszokja ezeket az árakat, de ugye itt olyan gyors és dinamikus áremelkedésről beszélünk, hogy gyakran még a kollégákat is hallom, hogy ők is így megörököljönnek, hogy ne, 13. kerület így, 11. kerületben ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudtak hozzászokni. Most szerintem azért már 2026-ban, meg talán az elkövetkező egy-két évben lesz idő megszokni majd az árakat, mert az a fajta dinamika, ami 2025-et jellemezte, ez már nem várható.
1: Az, hogy vannak eladó lakások a drágább szegmensekben is, az nem tudja egy kicsikét lejjebb nyomni az árakat? Most itt arra is gondolok, hogy ha valami 350-nél

0: nem eladható, lehet, hogy 320-ért gazdára talál, és az mégiscsak 10%-kal olcsóbb.
1: Igen, hogy biztos, hogy van ilyen hatás, csak azt gondold el, hogy közben ugye az OSP kapcsán borultak itt nagyon az árak, illetve változott meg minden, és az OSP pedig erre a prémium szegmense, vagy még ez nem is igazából a prémium, csak a drágább ingatlanok szegmense, erre nem volt akkora hatással.
0: Érdekes ez. Mit vártok az ingatlan piasztól itt a nyári hónapokban? A szokásos nyári pangást, vagy ez most nem lesz jellemző?
1: Igen, ezt erről pont beszélgettünk kollégákkal, és én azt gondolom, hogy a szokásos nyári pangás helyett egy kicsit most élénkebb lesz a piac, és amiatt, hogy az OSP még nem pörgött ki teljesen, tehát nyilván, aki nagyon akart ilyen konstrukcióban vásárolni, az még tavaly szeptember-októberben meglépte ezt, de azért nagyon sokan vannak most is, akik ezt a vásárlást még az idei évre ütemezik. Volt egy nagyon nagy felpörgés tranzakciószámban márciusban, ami egy simán egy ilyen 15-20%-os növekedést jelentett január-februárhoz képest. Ez ugye megint annak volt köszönhető, hogy itt volt a választás, és előrehozott vásárlásokat tartottak az emberek, nem tudván azt, hogy mi történik majd a választáson. Tehát van egy ilyen biztonsági játék ebben. A nyári hónapokban pedig azért, mert hogy most jön majd el az az időszak, hogy azoknak az ingatlanoknak az értéke, amik már régóta ott vannak a piacon, de azért mégiscsak el kéne adni, mert mondjuk élethelyzet változás miatt az eladónak is egyre sürgetőbb lesz, hogyha hónapokon keresztül nem adta el, hogy most jön az az időszak, amikor elkezdenek csökkenteni árakat.
0: Kíváncsian várjuk, hogy megtörténik. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője volt a vonalban. Péter, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9:00-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. A forgalom a villamos sínen halad, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt várhatóan este 10 óráig. Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, Lincmeyer Szilvi Andréával, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát mi magyarok azért nem hazudtoljuk meg magunkat. Az önök közleménye arról szól, hogy már megint a véghajrára, az utolsó pillanatra hagyjuk az adóbevallások kitöltését, pedig hát most már viszonylag egyszerű, mert hogy mindent online lehet.
3: Mindent online lehet, és valóban az adatok azt mutatják, hogy azért sokan centiszték ki és hagyták az utolsó napokra.
2: Hát hétfőn most itt vagyunk az utolsó napon, ön látja, hogy mennyi hiányzik még?
3: Az most még nem látszik, hogy mennyi hiányzik, mert azt majd csak a revizorok fogják tudni megmondani, hogy hány magánszemélynek kellett volna kiegészítenie a bevallását valamilyen olyan jövedelemmel, amit a tervezete nem tartalmazott. Úgyhogy ez még nem látszik. Egyelőre azt néztük, hogy a tavalyi év ugyanezen időszakához képest azért már többen küldték vissza a bevallásukat, illetve nem beszéltünk még arról, hogy vannak, akiknek nem lesz automatikusan május 21-én érvényes a bevallásuk, nekik mindenféleképpen tenniük kell valamit, ők pedig gyakorlatilag a vállalkozók, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre köteles magánszemélyek. Ők azok, akiket úgy terhel a bevallási kötelezettség, mint ahogy régen mindenkit, azzal az egy megkötéssel, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nekik is azokat a jövedelmeket, amelyek a NAV tudomására, vagy amikről tud a NAV, azokat kiajánlja, azokat tartalmazza a tervezet. És az idei év egyik legnagyobb újítása egyébként az volt, hogy a vállalkozóknak is, az egyéni vállalkozóknak is betölti a bevételi adatokba azt az összeget, amit az online számlarendszerből és az online pénztárgépek adataiból tud a NAV, úgyhogy ez egy nagy segítség lehet a vállalkozásoknak is.
2: Ugye itt azért van egy csapda, hogy nagyon sokan úgy kezelik a NAV által elkészített adóbevallást, hogy akkor az készen van, ránéznek, van fizetnivalón, vagy nincs, jó, oké, mehet. És bele sem gondolnak, hogy a NAV mit lát és mit nem, és mi az, amit nekik maguknak kellene bevallaniuk, ugye?
3: Ez a legjobb kérdése. Mindig a személyi jövedelemadó bevallási szezon egyik legégetőbb kérdése, és ez mindig a személyi jövedelemadó bevallási szezonnak a legfontosabb kérdése, és az, amit érdemes is tisztázni, mert a NAV valóban csak azt tudja, amilyen adat a rendelkezésére áll, és innentől a magánszemélynél pattog a labda, hogy az ő bevallása az pontos legyen, mert azzal együtt, hogy a NAV kiajánlja a bevallását, és azzal együtt is, hogy május 21-én, aki nem csinál semmit, annak is érvényes lesz a bevallása, azért önadózás van, és ez a magánszemély felelőssége, hogy minden jövedelem szerepel a bevallásában.
2: Mi az, amit nem lát a NAV? Ezt azért érdemes tudnunk. Tehát például a különféle pénztárak, mert néha saját magunkkal is kiszúrunk, a különféle pénztárak adókedvezménnyel kapcsolatos dolgait, azt látja-e a NAV?
3: Az önkéntes pénztári kedvezményeket, azokat látja a NAV, azok jellemzően szerepelnek a tervezetbe, sőt én azt mondom, hogy az esetek szinte 99%-ában ez ott van a tervezetben, de pont azok, akiknek valamilyen kedvezmény jár, lehet az önkéntes pénztári kedvezmény, de lehet a családi kedvezmény, vagy a négy gyerekes anyák kedvezménye, mindenféleképpen érdemes ellenőrizni a bevallási tervezetben, hogy az szerepele benne. Mert azzal, ha ez kimarad, akkor magunkat károsítjuk
2: hát
3: meg.
2: Igen. Igen.
3: Hogy nem kapjuk vissza ezt az összeget. És a NAV ebben is segít, mert egyrészt nem is bonyolult kiegészíteni a bevallási tervezetet, másrészt készítettünk pont a két leggyakoribb kedvezményről egy kis filmet, ezek egyperces kis filmek, hogy hova kell kattintgatni, mit kell beírni, melyik sort kell kitölteni. Ugye a két leggyakoribb kedvezmény az a családi kedvezmény, és a bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezmény.
2: Hogyha azt vesszük sorba, hogy mi az, amit nem lát a bevételeink közül, a jövedelmeink közül, mert könnyen azt mondja az ember, hát végül is mindent látnak, elkészítették az adóbevallást, mi dolgom van vele. Mire gondoljunk?
3: Igen, ez a későbbi ellenőrzéseknél is egy gyakori hivatkozás. Nem nagyon szokták elfogadni a revizorok, hogy én azt gondoltam, hogy a NAV az mindent tud. De a leggyakoribb jövedelmek, hogy azért ezt érdemes tisztázni, az ingatlan eladásból származó jövedelem, ezt amúgy sem érdemes kihagyni, mert ugye bárki rálát már az ingatlan nyilvántartásra, és a revizorok is be tudnak kérdezni, úgyhogy ezt egy utólagos ellenőrzésnél nagyon könnyen kiszűri a NAV, hogyha valaki 2025-ben adott el ingatlant, de a bevallásában az ebből származó jövedelmet elfelejti feltüntetni. Tehát az egyik az ingatlan eladás, a másik szintén az ingatlanhoz kapcsolódik, ez meg a lakáskiadás, ugye a bérbeadásból származó jövedelem. Ha valaki egy cégnek adja ki, vagy egyéni vállalkozónak a lakását, ingatlanját, az adat, az valószínűleg szerepelni fog a bevallásban, hiszen a cég, mint úgynevezett kifizető, szolgáltat adatot a NAV-nak. De hogy ezt a számok nyelvén is megnézzük, ez a tavalyi év áll már rendelkezésre, ugye a 2024-ről vallott adatok, ott 160 ezeren vallottak ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, tehát 160 ezeren adták ki a lakásukat vagy ingatlanjukat, és ebből nagyjából 80 ezer esetben adták ki cégnek. Annak a 80 ezer magánszemélynek a tervezete ezt tartalmazta, de azoknak, akik magánszemélynek adták ki, ugye az nincs benne, ezzel kell kiegészíteni a tervezetet.
2: Világos. Nagyjából egyébként ezek a tervezetek tükrözik a valóságot, és most ugye most elmondta azt, hogy mi az, aminek benne kell lennie, mert megkapják az adatokat, és elhangzott az is, hogy mi az, amire nekünk érdemes figyelnünk. Alapvetően nem szoktak reklamációk lenni, pro és kontra, tehát a NAV sem szokott hibát találni utóbb egy revíziónál, és az érintettek sem reklamálnak?
3: A NAV a revíziumnál azért indítja ezt az ellenőrzést, vagy a revíziót, most már nagyon kifinomult a kockázatelemzés, adatelemzés, a revizoroknak is nagyon jó szűrőik vannak, és meg tudják nézni azt az egy ingatlan nyilvántartás, vagy egyéb adatokból, amit külön minden magánszeménél le kell kérdezni, hogy ott milyen olyan bevétel vagy jövedelem van, aminek szerepelnie kell a bevallásban. De jellemzően ugyanilyen a külföldről származó jövedelmek, ahol ugyan egy kis késéssel, de a NAV például a bankszámla információkat megkapja majdnem 130 országból. Tehát, hogyha valakinek külföldről van jövedelme, az sem érdemes, én most idézőjelbe teszem, elfelejteni, kihagyni a bevallásból.
2: Azt nyilván megbecsülni nagyon nehéz, de mennyi a feledékenység valóban, és mennyi a célzott, tudatos adócsalás? Arányok vannak ebben?
3: Arányokat most még nehéz mondani, és a korábbi évekről sincs ilyen tapasztalat, azért a jellemző az inkább a feledékenység, és mi is azt látjuk, hogy az adókedvezményeket, ami így elég meglepő, de hogy az adókedvezményeket is sokan elfelejtik beírni, ami persze tudjuk, hogy ez a jog ez nem veszik el, de azért bizonyos ideig korlátozottan gyakorolható, ugye ez az 5 év, vagy hát az elévülési idő. Csak sokkal egyszerűbb a bevallásban kérni, mint utólag kérni. A önellenőrzéssel lehet csak visszakérni, tehát az adott bevallást kell önellenőrizni, és úgy kell kérni külön a pénznek a kiutalását is. Tehát ha más üzenet nem megy át, akkor legalább az menjen át, hogy akinek valamilyen kedvezmény járt tavaly, az mindenféleképpen ellenőrizze még a bevallását. Van idő, már nem sok, de éjfélig még van idő, ezt érdemes megtenni, mert most a legegyszerűbb visszakapni azt az összeget.
2: Na nézzük, hogyha valaki rosszalkodott, jönnek a revizorok, mi történik vele?
3: Ha a revizor fedezi föl azt, hogy valaki kihagyta mondjuk a lakáseladásból származó jövedelmét, felejtette el feltüntetni a bevallásban, akkor megállapítja azt az összeget, amit a magánszemélynek kellett volna bevallania. Ugye ez a személyi jövedelemadó. Ezen felül nem csak a személyi jövedelemadót kell megfizetni, hanem 50%-os adóbírságot is, és a késedelmi pótlékkal is számolhat, ez pedig itt az a jó, így úgy jár jól a magánszemély, ha minél közelebb esik az ellenőrzés ideje a május 20-ai bevallás idejéhez. De például, ha valakinél mondjuk most van 2026, mondjuk 2028-ban ellenőrzik az ingatlan eladás vagy lakáskiadásból származó jövedelmet, és derül ki az elfelejtés, a megint idézőjelbe téve, akkor ott a késedelmi pótlék az azért már
2: húzós,
3: egy komolyabb
2: durva összeg is
3: lehet. Mm. Igen.
2: Viszont igen. Azt érdemes tudni, ugye, hogy itt a 2025-ről beszélünk, tehát ha valaki 26-ban adta ki először az ingatlanját, akkor neki még nincs miért aggódnia. Majd jövőre pontosan. Tessék bevallani becsülettel.
3: Pontosan, ez is egy fontos üzenet.
2: Köszönöm szépen, itt az éjfél az egy fontos időpont, addig lehet saját magunkat ellenőrizni, és onnantól kezdve valaki más fog minket, azt meg nem érdemes megvárni, ha valami vaj van a fülünk mögött. Lincmeyer Szilvia, köszönöm, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője segített nekünk adót bevallani. Jól jött, köszönjük.
3: Én is köszönöm.
2: Viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.

0: több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Rangos elismerésben részesült, és már nem az elsőben, dr. Peták István és a magyar kutatócsapat a Szilícium Völgyben rendezték ugyanis azt a konferenciát, ahol a világ legígéretesebb egészségügyi innovációi közé sorolták találmányukat, és az Amerikai Rákutatók Társasága is az áttörő innováció közé nevezte a genomét tudományos eredményeit, és rangos kitüntetéssel is jutalmazta dr. Peták István rákutatót, aki itt van a vonalban, és akivel először is azt akarom majd tisztázni nyilván, hogy mi ez a találmány, de hát legelőbb is gratulálok a díjhoz.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagy öröm, hogy beszélhetek róla, nagyon büszke vagyok így a csapatom nevében. Végül is ugye ez egy olyan számítógépes program, ami a betegek, daganatos betegek személyre szabott terápiájának a kiválasztását segíti, tehát hogyha úgyis megfogalmazhatjuk, hogy egy személyre szabott terápia tervező eszköz vagy gép, ami a daganatokban lévő egyedi génhiba kombinációk alapján segíti az orvost abban, hogy kiválassza azt a célzott gyógyszert, ami a legjobb lehet az adott beteg számára. És ez egy nagyon nehéz matematikai, tudományos probléma, mert nagyon sok változó, nagyon sok mutáció, mutációk milliói határozhatják meg, hogy melyik gyógyszer lesz hatásos, és több száz lehetséges gyógyszerből kell választani. Ez egy dimenzió problémának is hívják a matematikusok, amit nagyon nehéz akár mesterséges intelligenciával is megoldani. Ehhez kellett egy speciális módszert kifejlesztenünk, és amit értékeltek az amerikai rákutató konferencián is, hogy tudtuk azt valós klinikai beteg adatokon bizonyítani, hogy ez a módszer ugye nem csak azt tudja, hogy nem az a cél, hogy hasonló eredményeket adjon, mint az orvosok, hanem hogy segítse az orvosokat jobb, nagyobb statisztika eséllyel hatásos gyógyszerek kiválasztásában.
1: Voltak éppen ez egy új technológia, ami az orvost támogatja majd?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy új orvosi eszközkategória, a személyre szabott terápia tervező gépek kategóriája, hogy ahelyett, hogy minden egyes gyógyszert, minden egyes albetegség típusban kipróbálnánk, ami 14,4 millió évig tartana, ahelyett egy újfajta orvosi eszközt fejlesztünk, ami kiválasztja a megfelelő terápiát, és magát ezt az eszközt validáljuk, hitelesítjük egyre több és több adatbázison, tehát valójában ez egy új orvosi eszköz lesz, amit az orvosok tudnak arra használni, hogy minden egyes beteg számára úgy tervezzenek személyre szabott terápiát, hogy ehhez egy olyan eszközt használnak, aminek a működése ellenőrzött, validált, reprodukálható, és ezáltal minden beteg egyforma eséllyel kaphatja a jelenleg elérhető legjobb személy.
1: Ez az emberi hibáktól mentes, tehát hogy teljesen sikerül automatizálni a működését, nem nyúlunk bele és rontjuk el azt, amit csinál?
2: Ugye nagyon fontos minden eszköznél tudni a limitációit, a határait, tehát ugye ez sem tökéletes, és most sem 100%-os. Ami izgalmas, hogy viszont úgymond determinisztikus, tehát ugye a teljesítménye mérhető és ellenőrizhető, és ezáltal biztonságosabbá teszi ugye a személyre szabott terápiás döntéseket. Valóban az a cél, hogy az emberi hibától is mentessé tegyük a betegek kezelését, hogy mindenki, ugye az evidencia alapú orvoslásnak ugye az volt az álma, hogy mindenki egyforma esélyre a legjobb terápiát kapja, amit ugye a személyre szabott orvoslás nehézzé tesz, hiszen hogyan lehet valami statisztikai alapon bizonyított, hogyha személyre szabott, hiszen pont az a lényeg, hogy személyre szabott, és ezért gondolom, hogy egy nagyon fontos orvosi áttörés az, hogyha tudunk olyan gépeket fejleszteni, amik a személyre szabott terápiát teszik standardizáltá, ugye paradox módon, és ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, és a mesterséges intelligenciának ez egy nagyon speciális alkalmazási lehetősége, ami talán a legnagyobb változást hozhatja abban, hogy hogyan praktizálunk és hogyan fejlesztünk a jövőben gyógyszereket.
1: Te magad és az orvoscsapatod az Onkopassnál már látjátok a mesterséges intelligencia által nyújtott robbanásszerű lehetőséget? Tehát, hogy hova tudhatunk eljutni általa?
2: Én azt gondolom, hogy tényleg az orvostudomány ott az, ahol a legnagyobb minőségi változást hoz a mesterséges intelligencia, ugye már a diagnosztikában, képalkodó diagnosztikában, a digitális patológiában már ez eljött. Nagyon sok helyen ugye rendkívüli módon növeli a hatékonyságot. Ugye azt is látjuk, hogy egy újabb cunamia érkezik a gyógyszereknek, hiszen kezdve az AlphaFoldig, amiért ugye a Google kutatói kaptak Nobel-díjat, ami segít ugye megtervezni azt, hogy a célzott gyógyszereket a fehérjék háromdimenziós szerkezete alapján. Most mindenki azt várja, hogy egy újabb hulláma jön ki az új gyógyszereknek, ez fantasztikus. Igazából amire mi fókuszálunk, hogy ugye az elmúlt évtizedekben az Onkompassnál próbáltuk előre mozdítani a világon, hogy minden betegnél ismerjük meg a daganatot okozó génhibákat, tehát történjen meg az a részletes molekuláris diagnosztika, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az oka a betegségnek annál a betegnél. Most a következő lépés, hogyha most már megismerhető, és most már van sok gyógyszer is, akkor hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez alapján a fantasztikus, gazdag diagnosztikai információ alapján a rengeteg terápiás lehetőség közül az orvos mindig a legjobbat választja.
1: Eljutunk oda még a mi életünkben, hogy azt lehet mondani, hogy az ismert betegségek gyógyíthatók? Pontosan azáltal, hogy naponta vannak új gyógyszerek, felfedezések, hogy ti is jöttök elő egyre biztosabb módszerekkel, például a rák gyógyításában.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ugye volt a 20. század elején egy első orvosi robbanás, ugye amikor gyakorlatilag megduplázott a várható emberi életkor, ezt ugye mindig elfelejtjük, hogy még a 19. században ugye 45 év volt a várható életkor, és aztán ez gyakorlatilag ott a 10-es, 20-as, 30-as években duplázódott meg, ugye a antibiotikumok felfedezésével, penicillin, inzulin. És utána a század második felében volt egy kicsi lassulás, amikor ugye sokáig éltünk, és ezért megjelentek a krónikus betegségek, a rák, magas vérnyomás. És most, hogyha ezeket is legyőzzük, akkor tényleg azt gondolom, hogy biztosítani fogjuk tudni, hogy minden ember megélhesse a biológiailag maximális élethosszt. Mindenkinek ez joga van. Úgyhogy azért izgalmas ez a téma, mert holnap fogok előadást tartani Bécsben ugye most nagyon népszerű ez a longevity kifejezés, tehát hogy a konferencián, hogy mit tudunk azért tenni, hogy minden ember egészségesen minél tovább éljen.
1: Ez persze majd nem azt fogja jelenteni, hogy mindenki 120 vagy egyes vélemények szerint akár 150 évig tudjon élni, mert mindannyiunknak megvan a magunk biológiai órája. De amit az előír, amit az megenged, azt meg tudjuk élni, ugye?
2: Igen. Én azt gondolom, orvosként, kutatóként nem lehet kisebb célunk, mint az emberi élet védelme és annak biztosítása, hogy ami egyébként elméletileg lehetőségünkre áll, azt maximálisan itt töltsük a földön szeretteinkkel.
1: Fantasztikus munkát végeztek, gratulálok hozzá, és gratulálok a díjhoz is, tehát a Szilícium Völgyben Peták István és kutatócsapata kapott díjakat, és a legjobbak közé választották az innovációk közül azokat a munkákat, amikkel most előálltak. További hasonlókat kívánok nektek és magunknak.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Peták István rákkutatót hallották itt a több-kevesebb műsorában. Köszönöm, és köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a több-kevesebb, jövünk holnap ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök. Elindult az arándokvonat Csíksomjóra, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Elindult a Boldog Asszony zarándok vonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Üdvözlöm Önöket, Paprika Kinga vagyok. Folytatjuk az ATV Extrán már megkezdett beszélgetést az előző fél órából. Amit láthatják, a napirenden magasan áll a kegyelmi ügy, nagyon sokakat foglalkoztat, hogy mégis mik a részletei ennek az ügynek, amiben ugyan, hogyha csak részben, de valójában belebukott a Fidesz kormány. A főváros kapott 6 hónap haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, és ez alatt a 6 hónap alatt tárgyalnak a szolidaritási hozzájárulás esetleges csökkentéséről, zajlanak a jogi ügyek, perek ezzel kapcsolatban, és már Kőszegen is kimutatták az aszbeszt szennyezést, azaz az aszbeszt ügy egyre mélyül és súlyosabbnak bizonyul, mint amire eddig számítottunk. Ezek a mai témáink, hívjanak bátran akár ezzel, akár mással. Itt van már vele vonalban János, üdvözlöm!
8: Kezdjük, Jókoló szerkesztőhoz, hogy hogyan szólíthatom?
7: Hát szólítson Ildikónak!
8: Ildikó, köszönöm szépen!
7: Nem, szólítson nyugodtan bárhogy, de ha azt mondja, hogy Réka, azt megköszönöm.
8: Akkor Réka, kár, hogy ezt nem lehet becézni. Nehéz.
7: Hát édesanyámnak sikerült néha egészen meglepő módokon.
8: Igen, lehetne kitalálni ilyen tréfásokat is, de nem tesszük, hanem, vagy én nem teszem legalábbis. Ezekhez a témákhoz már nem nagyon szeretnék hozzászólni, mert vannak ennél államnál hozzá értőbb emberek, akik ehhez majd nyilván jobb érdemben jobban ott hozzá tudnak szólni. Már régebben is akartam az aranyfedezet ügybe néhány mondatot mondani. Én akkor hirtelen nekiugrottam és megnéztem a befektetési arany árát, aminek gramja olyan 50 ezer forint körül jön ki. Uh-huh. Na most, ha ezt felszorozzuk a gramokat az árral, akkor itt kijött én nekem, ha jól számoltam, nem kerek 50 ezerrel számoltam, kijött 5.553 milliárd forint jött ki. Ez olyan iszonyat mennyiségű pénz, hogy nem is tudom, mondtam billiót.
7: Igen, ön jelent. Most a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékára gondol, igaz?
8: Arról beszélek, igen. Na most ez azért nagy baj, ha igaz, mert ez ugye a kincsképzés, kincsfelhalmozás kategóriába tartozik, és a kincs az egy olyan gazdasági eszköz, amit nem lehet azonnal felhasználni. Az bent van a kamrába, ha viccesen mondva olyan, mint a szépasszony toalett szekrényének fiókjában lévő 5 milliárdos nyaklánc. És ha a férje...
7: Hát vagy mint az én fésüm, ahogy itt elnézem magam a képernyőn.
8: Ahogy például a kokáért, igen. Amit, hát ha pénzé akarnánk tenni, az viszonylag, igen, nehézségekbe ütközik. Na most tehát ez az egyik, ez az egyik dolog. Most azt nem tudom, hogy igaz-e ez, hogy vettünk majdnem 100 tonna aranyat, mert az, az két nagy, két kis közepes kamion méret.
7: Ez volt Matolcsy György egyik utóbbi állítása. Tavaly még arról írt a HVG, nem tavaly, tavaly előtt volt éves mélyponton az MNB tartaléka. Próbálok rákeresni frissebb részletekre, jó? De hallgatom közben.
8: Igen, na akkor az előttem szóló bácsinak a föld a parasztok ügyéhez ez mondott mondókájához. Mondanám neki, hogyha néha kimenne a határba úgy szántás idején, hogy a falu valamely kisközség határába, akkor látná a határba a 20-30-40 éves MTZ-ket is.
7: Az az én nagy kedvencem volt, igen.
8: Igen.
7: Igen. Nagyapám nekem ígérte a 18. születésnapomra nagy piros MTZ-t, de aztán nem kaptam meg.
8: Igen.
7: Nem is bocsájtottam meg neki.
8: Nekünk is van egy ilyen 80-asunk, amit kisfülkésnek hívnak. Én gazdálkodok a visszakapott családi birtokon.
7: Megkérdezhetem, hogy mekkora területen?
8: Ez a körülbelül 50 hektár. Na most nem tartja el az unokámat.
7: Nem, és szerintem az is, tehát hogy 50 hektár nagy terület, nagyon sok megdolgozni, de ez nem az a latifundium, mint amit a fideszes miniszterek összevásároltak maguknak, meg aminek mondjuk a föld alapú támogatásából vígan lehetne élni.
8: Igen, a Viktor körülbelül két stadion tudna ráépíteni. Na most ezt viccet félretéve, tehát amit ő a milliárdos kombányokról mondott, az, hogy mondjam, az az igazság eltorzítása, mert a kisgazdák sajnos nem milliárdos gépekkel, meg nem 25 meg 30 milliós traktorokkal, mert egy korszerű, mondjuk egy Kubota nevű kiváló kis japán traktort akarna venni valaki, egy kisgazda, az ilyen most ilyen 35-40 millió körül van, nem tudja megvenni, mert 3 évvel ez a háború kitörése se éve környékén az első, a gabonákat még jó áron átvették, utána a tengeri ára visszaesett ilyen 60 000 forint per tonnára, és ez azóta tartja magát, sőt lejjebb ment. Most nem mondom, hogy az üzemanyag, a műtrágya, a vegyszer és az egyéb input anyagok ára mekkora terhet jelent.
7: De ezeket mondjuk érdemes észben tartani, és ugye most az iráni válság miatt arra számítunk, hogy ezek hosszú távon is feljebb fognak menni. Mert hogy az alapanyagok, itt elsősorban a kőolaj, nyersolaj, és az előállító országok is, illetve az alapanyagok, hogy mondjam, most el vannak akadva, az áruk az egekben, és az előállító országok egy része is bajban van. Ettől már akkor is tartottunk, amikor Belarusz és Ukrajna között kitört a Putyin által gerjesztett háború, hiszen Belarusz például egy jelentős műtrágya előállító ország.
8: Igen, de hát az Orbán kormány a magyar műtrágyagyártó nagyvállalkozót is meghurcolta, korábban láttam vele egy riportot, hogy nem tudom hány 3 vagy 2 hónapon keresztül napi 200 milliós körüli kárt okozott azzal, hogy a nyakába ültetett valami ellenőrt, aki nem csinált semmit. Hát szégyen és gyalázat, nem?
7: Erről nagyon sokan számoltak be ilyen és ehhez hasonló gyanús ügyekről, ahol cégek kaptak egy olyan ellenőrzést, vagy egy olyan inkasszót, ami hirtelen a működtethetőségüket jelentősen rontotta, majd egyszer csak megérkezett egy vásárlási ajánlat azzal, hogy akkor ezzel minden problémátok megszűnik, és az új tulajdonost valahogy nem sújtották tovább ezek a dolgok. Szerintem is nagyon fontos lenne ezeket részletesen kivizsgálni, mert hogy ez ugyanaz a fajta piaci kényszerítés, amiről például egyébként többek között Bige László is beszélt.
8: Igen. Az én szüleimet ugyanilyen módszerrel kényszerítették be Rákosi apánk alatt.
7: TSZ-ekbe.
8: Igen, TSZ-be. hogy kivetettek ránk valami 7000 forint adót, amikor a tanítói fizetés 200 forint volt, és ugye ott végrehajtottak mindent, ezt én, mint kamasz gyerek végig éltem ott. Úgyhogy, hogy ja, azt így tréfásan akartam mondani, én olyan öreg vagyok, hogy három megszállást éltem keresztül, a németekét, a Hitlerét, aztán az oroszokét láttam kétszer, 45 vagy 44 őszén, meg 56 őszén, igen. Olyan helyen laktunk, ahol láttam őket vonulni az 51-es betonút út mellett.
7: Megkérdezhetem, hogy merre?
8: Ez a Solti lapályba, a Solti határba van.
7: Volt a nagyszüleim Ópályban laktak akkor, 56 igen. év végén, és a legenda, ezt nem tudom egyébként miért mesélték el az unokáknak, de akkor most én is jól kiteszem önöket ennek. Azt mesélték, hogy hát ők nagyon féltek, amikor vonultak a szovjet tankok az ablakuk alatt, ugye ez a Debrecen környékén van, úgyhogy hát nagyon összebújtak, ebből lett 57 szeptemberében édesanyám.
8: Igen.
7: Hát milyen szóval... szép eredett történet, nem szegénykednek?
8: Igen, igen, aztán lehetne erről mesélni, amikor a hadseregtől leszakadt csavargó katonák mit műveltek a háttérbe, de hát a háború az háború, a háborútól ne váljunk se tisztességet, se kíméletet, se erkölcsöt, se jogot, a háborútól csak kínt, szenvedést és bánatot. Na hát az, hogy ilyen viccek vannak, hogy apám azért 4,5 évet üdül Zaporozsébe, mert hadifogságba esett, és hát nem tudott hazajönni. És kitették a vasútállomáson, és majdnem vele halt a hazajövetelbe. Olyan állapotban volt. Na, ezt nem akarom én fokozni még.
7: De ezek fontos történetek, egyébként én is ilyen történetek közt nőttem föl, mert 85-ös vagyok, és az egész kisgyerekkoromat belengte ez a hangulat, amikor az emberek újra elkezdtek ezekről beszélni. Tehát érdekes módon 80-as évek, 90-es évek fordulóján kisgyerekként mi világháborús történetek között nőttünk föl, mert felszabadultak az emberek, és hirtelen újra kikerültek a terítékre, az 56-osok elkezdtek beszélni arról, hogy mind mentek keresztül, amit addig nem lehetett. Szóval ezek szerintem fontos dolgok, és olyan dolgok egyébként, amit én úgy látom, hogy a saját gyerekeim korosztályának nagyon nehéz ezt átadni, mert ugye én is másodkézből kaptam meg, szerintem az én korosztályom sem fogta fel ezt teljes mélységében, akinek mondjuk nem volt ilyen családi érintettsége, és nehéz velük megértetni, aminek így egyetlen okból örülök, hogy azt látom, hogy azt a fajta nyakbehúzós félelmet is kevesebben kapták meg, mint amivel mondjuk az én szüleim generációja nőtt föl. Tehát kevésbé érzik azt, hogy a dolgukat el kellene, vagy el lehetne hallgatni. Lássuk meg. De ettől függetlenül én örülök, hogy felhozta ezt a témát, és annak különösen örülök, hogy szóba hozza, mert tényleg szerintem nagyon fontos különbséget tenni a kisgazdálkodók és a nagy földbirtokosok között. Nagyon sokan vettek föl óriási mezőgazdasági támogatásokat az elmúlt néhány évtizedben, és tényleg ott vannak a milliós traktorok. Ezek nem azok az emberek, akik a saját megélhetésüket gazdálkodnak.
8: Igen, de mondjuk ez nem baj a korszerű gépeket, mert azért egy MTZ-be végig nyomni egy műszakot, vagy egy ilyen összkomfortos, egy fentbe.
7: Hát a szegény édesapám se szokta megköszönni, igen.
8: Ugye? És hát, na mindegy, tehát hogyha most hamarosan nem segít a kormány a kicsiken, most már nagyon sokan, én beszélgettem a társaimmal, azon gondolkozunk, hogy vagy el kell adnunk a földjeinket, vagy bérbe kell adni valahova, ami hát megint csak egy óriási csapás, mert az udvarok tele vannak gépekkel, a falusi udvarok. Ugye a magyar ember milyen, nem szívesen társul, mert kóstolt belőle eleget, és ugye mindenki maga akarja művelni a földjét.
7: Hát ez egy nehezítő tényező, igen, mert hogy
8: túl vagyunk gépesítve, hogy a traktor mit tudom én, dolgozik egy hónapot, és 11 hónapot áll az udvaron.
7: Hát nézd, én értem, hogy a kommunista kényszer kollektivizálás után embereknek nem sok kedve van az ehhez hasonlóhoz, de azt hiszem, hogy valamiféle ennél okosabb megoldás, hogy az emberek ne öljék olyasmibe a pénzüket, ami a szomszédnál is ott áll, és összesen évi 10 napot jár, és lehetne közösen kezelni. Erre kell találni, de erre politikai szinten is egyébként lehet segítséget meg intézményrendszert nyújtani. De az EU csatlakozás óta, és erről sajnos keveset beszélünk, a magyar kisgazdálkodók elsöprő többsége, különösen a családi gazdaságok elsöprő többsége bezárta már a kertkaput, és ez egy nagyon nehéz helyzetet teremtett, például azt eredményezte, hogy bagóért lehetett a földeket felvásárolni. Ha van kedve, én még nagyon szívesen beszélgetnék önnel erről a témáról, kedves a szívemnek, most tartunk egy rövid szünetet, úgyhogy maradjon velem, és maradjanak velem a nézők is.

0: igazta volt.
1: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gunnál Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsánszky Ferenccel.
3: Vissza is tértünk kedvenc témámmal az életben. Traktor. És itt van velem János továbbra is. Az előző részben megkezdtük a beszélgetést. János, hall engem?
4: Igen, kezicsókolom.
3: Na, köszönöm, hogy velem maradt, közben hoztam egy kis agrárstatisztikát, ha nem bánja, csak hogy ne csak a levegőbe beszéljek.
4: Örülök neki.
3: Ugye, kérem a kollégákat, mutassuk meg, ez a KSH 2020-as felmérése. Nyilván ez egy 6 évvel ezelőtti felmérés, de ezek 10 évente változnak. A 2010-es évhez képest, most csak két elemet fogok kiemelni, 2010-hez képest jelentősen emelkedett a mezőgazdaságban irányító szerepben lévők életkora, tehát mondjuk a gazdaságokat vezetők életkora. Többen vannak, akiknek van mezőgazdasági végzettsége, de ezeknek az embereknek az átlag életkora messze 55 év fölött van. Tehát 57,9, 59,6. Ez azt jelenti, amit ugye látunk is a gyakorlatban, hogy elöregszik a mezőgazdaságban dolgozóknak tehát ez egy öregedő szakterület.
4: Látom, igen, 57,9, 57,4.
3: És ami legalább mennyire fontos, és nem fogunk most nagyon sok részletbe belemenni, mert kíváncsi vagyok inkább az önvéleményére, János, hogy viszont a mezőgazdasági munka mennyisége, ebbe ugye beleérthetjük a bérmunkát is, ez 2010 és 2020 között 30%-kal csökkent. Tehát arányosan ennyivel kevesebb megélhetést is képzeljünk el, ez nyilván nem teljesen egyenesen arányos. Itt a gépesítésről is szó van, arról is, hogy milyen típusú terményeket termelnek, és a többi, de hogy sokkal kevesebb, összességében kevesebben tudnak megélni mezőgazdaságból. Mit gondol erről, János?
4: Hát ugye a probléma az, hogy a Turgyán József megüzente a termelőszövetkezeteknek, hogy az ő idejük lejárt. Na most én tudok olyan termelőszövetkezetet, amelyiknek ilyen, hogy mondjam, lokálpatrióta vezetése volt, és nem oszlatták fel a termelőszövetkezetet, kimérték a földet a tagságnak, mindenki tudta, hogy hol van a földje,
3: igen,
4: de nem osztották szét, hanem vállalták a megművelését.
3: Én már nem emlékszem, hogy hol Rozsály, vagy hol a Csodájára jártunk az egyik ilyen megmaradt TSZ-nek.
4: Igen.
3: Ahol a polgármester kezdeményezésére, sőt talán több generációnyi polgármester, a helyi egykori TSZ földjeit közmunkában arra használták, hogy a helyi közintézményeket, tehát például az iskolát, idős otthont és a többit onnan ellássák. Tehát kidolgoztak egy ilyen helyi gazdasági modellt,
4: igen,
3: ami nem elvette az emberektől.
4: Igen, ezt én is hallottam róla.
3: Akkor
4: igen.
3: Biztosan ugyanarról beszélünk, mert hogy ez tényleg a ritkaságnak számított.
4: Én azt mondom, hogy ez a szövetkezet, meg több volt ilyen, vagy van talán még most is, ezek erre részvénytársasággá alakultak, a tagoknak részvényt adtak, és megművelték a földjeiket bérmunkába, elszámoltak velük, hogy ennyi költsége volt Pista bácsi, ezt termeltük a földjén, ennyi termett, ők ugye benn voltak az ellenőrző bizottságban, nem hozódhattak, ennyi termet, és bevittük a tőzsdére, jövő áprilisban kifizetjük, vagy megmondták, hogy mikor, eladták a tőzsdén, és kifizették a különbözetet az öreg nyugdíjasoknak, ezt már egy másik beszélgetésben elmondtam, hogy úgy nagyon elfelejtik, hogy azért a magyar parasztság társadalombiztosítását a Kádár rendszer csinálta. Most, hogyha a kis, nagy tigris vagy kis tigrisünk, a nemzeti tigrisünk is most már, ha erről elfeledkezik, ha ő felsorolta csak amit jót tett, akkor az ellenségét is föl kell sorolni, nem csak a sajátját. És azt ugye elfelejtette mondani, hogy a Lázárt ráengedte a börtöngazdaságok termőföldjére is, ezelőtt két hónappal bevitt valami 12 hektárt itt Fejér megyében.
3: Igen, most azt az ígéretet kaptuk, hogy ezt az adományozást, ezt felül fogják bírálni. Tehát igen. Lázár János által irányított alapítvány, jövő generációja, jövő generációk földje, stb. Alapítvány.
4: Igen.
3: Óriási területeket kapott meg, ami igen. eddig a börtönök kezelésében volt. Ez igen. az, amire ön utal, és ez egy tegnapi, ha jól emlékszem, tegnap előtti kijelentés volt, hogy ezt felülvizsgálják. Tehát ezt nem szándékozik annyiban hagyni a Tisza kormány.
4: Igen, és ugye aztán az Orbán féle valamelyik földtörvényben volt egy olyan, hogy a hazai földeket megvédjük, és egy
3: gazdának... Hát a hazai termelőktől.
4: Igen, a külföldiektől, és két éve olvastam az Agrárágazat című magazinba, a leggazdagabb, vagy legnagyobb magyar földbirtokos, tizenvalahány ilyen volt, ebbe 5 vagy 6 külföldi volt, mindegyik 1000 meg 2000 hektár körüli földtulajdonnal rendelkezett. Most van olyan oligarcha, akinek már megyeméretű földbirtoka van, de a kicsiknek csak 300 hektárja szabad, hogy legyen, és mindjárt hagytak egy lukat a törvényen, mert fejenként 300 hektárt enged, tehát ha van egy 4 tagú család, akkor az 1200 hektárot már lehet 3 drága.
3: Hát nézze, nekem is van olyan ismerősöm, ahol a gyerekek még nem is jártak azon a településen, ahol az őstermelői igazolványuk szerint nekik földjük van, de ugye mindenki különbe van jelentve, mint földes gazda, de nehogy véletlenül adót kelljen egyszer az életben fizetni a bevétel után. Mert nem is tudom, hogy mi történne, ha véletlenül közterhet viselni.
4: Tudok olyan tulajdonost, akinek van egy OK és aranygazda tanfolyama, és nem tudja a kikelt búzát az Árpától megkülönböztetni, meg nem tudja, hogy a kukorica meg a napraforgó, az nem ugyanaz a növény. Tehát ilyenek kaptak most földet, és benne
3: ez egy elég látványos különbség.
4: És akkor eszembe jutott Tiborcs panasza. A jó merániak legjobb lován ficánkolnak, nekünk feleségzsermeinket kell igába fogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk. Szép földjeinkből vadászni berkeket csináltak, most már a vadásztársaságokban is olyan tagdíjakat kérnek, mondja a vadászbarátom, hogy a régi kisvadászok, akik kiártak a határba, és etették meg, gondozták meg, vizet vittek meg, sónyalót tettek meg, mit tudom én, vaddisznó elhárítási vadászatokat végeztek.
3: Igen.
4: Én tudom, mert én is szoktam őket.
3: Tehát erdőgazdálkodásban vettek részt, tehát a vadgondozásban.
4: Ez is haldoklik, meg hagyják, hogy mindenféle tetveknek elmondják a vadászokat, pedig ez a ágazat elég sok pénzt hoz az országnak. Tehát, és senki nem szól, hát ez nem igaz, hogy senki nem szól rájuk. Na, most mit akartam, még van, amit szerettem volna kérdezni. Réka, ugye jól jegyes?
3: Igen, igen.
4: De nagyon feledékeny vagyok már. Azt mondja,
3: én is, ne aggódjon.
4: Amit itt beszélgetünk, ennek van valami haszna, ami, mert nem sok, úgy mondjam, nem biztos, hogy nagyon sok használható dolgot mondunk, mi öregek, mert a hangjukból gondolom, hogy több. A tegnap volt két hölgy, az egyik gyönyörűen beszélte a kis újsági társzólást, a másik meg a Nógrádit. Na most, amit mi öregek mondunk, ezt használják valahol, vagy kivonatolják, vagy átadják a politikának, vagy mit csinálnak vele?
3: Őszinte leszek, én alapvetően a saját, hogy mondjam, saját tájékozódásomra például felszoktam használni, amikor valaki felvet egy témát. Azért, amikor a fórumban felvetnek dolgokat, például pár hete is volt, amikor a vízhiánynál Paksról beszélgettünk, akkor azt átadjuk kollégáknak. Nyilván nem az van, hogy innen a fórumból minden csatorna megy mondjuk a kormány asztalára, én bírnám, de egyelőre nem ez a módszer, de én nagyon hálás vagyok, hogy ezt felhozta. János, ne haragudjon, most már el kell búcsúzzak öntől, de nagyon köszönöm, hogy behozta ezt a szívemnek kedves témát.
4: A bankadóról szerettem volna, de majd megpróbálom legközelebb hívni.
3: Hívjon máskor is, nagyon szeretettel várom viszont hallásra, mert hogy itt várakozik nagyon türelmesen a vonalban Dóra. Üdvözlöm!
0: Üdvözlöm szeretettel,
3: jó napot
0: kedves
3: kívánok.
0: Szerkesztőasszony. Először beszélek önnel. Már a kollégáival többször beszéltem. Most ez a felgyülemlet bennem, no. Elég sok olyan dolog, és azzal szeretném kezdeni, hogy hát hallgatom a fórumot rendszeresen, és nagyon felbosszant néhány hozzászólás, és tulajdonképpen tehát arra akarok referálni, hogy egy logikátlanságokra, amiket tapasztaltam meg, ezek a Klárikák, meg Edittek voltak. Igen, és olyan blazérképpen néztem a Jegesi úr, hogy nagyon-nagyon kinyílt a bicska, akkor, amikor ilyen szalonképtelen gyerekszobájuk biztosan nem volt, és olyan stílust vettek fel, és úgy támadták az új rendszert, hogy rossz volt hallgatni. Tehát szalonképtelen volt dezinformációk, megszívesztés, minden volt.
3: Hát nagyon vigyem meg Jegesi kollégát, ő nyilván, tehát hogy mondjam.
0: Meg az a kontraszt is engedje meg,
3: igen.
0: Elmondjam, mert
3: hallgatom.
0: Nagyon-nagyon igénybe vette az előző hozzászóló az időt. Tehát azt akarom mondani, hogy csodát hagytak. Hát a lopás csoda nekik, kisemmizett emberek, a magyar, illetve a mesés arany WC kontrasztjára szeretnék rámutatni, és az eféle csodákra. Tehát aztán nagyon bosszant, hogy állandóan réges-régen szajkozzák ezt a balozást. Ezt már egyszer megmondtam, hogy fogjon össze Orbán és bandája a Klárikával. Ők a szolzsenici baloldalosok leginkább. És ez a nemzeti oldal kis sajátítása, ezt már sokan felvetették. Hát, ha valaki nem az, az pont a Fidesz, az álkereszténységével, tehát ez inkább antinemzeti oldalas. Aztán arra is szokott hivatkozni a volt miniszterünk, hogy óriási felhatalmazást kapott a néptől. Hát a kerék az forog.
3: Neki volt a legnagyobb felhatalmazás az egész játszótéren, így van?
0: Na, hát most akkor miért nem veszik tudomásul, ennek az új miniszterelnöknek, akit én nagyon-nagyon szuper zseninek tartok. Én kockára tettem valamikor az életem a Fideszért. Kikapartam nekik a gesztegyét, de ez rég volt. Jó pár év után már 10-be ott hagytam, és megírtam Orbán Viktornak, hogy szégyellem, hogy pártag voltam, mert a hetet izziglen, senki nem volt a családban pártag, és most megkaptam azt a YouTube-on, hogy mindenféle, hát idős vagyok, 80-as, mindenféle baloldalos komcsinak összehortak, mert a beiktatáson ott voltam, és hát volt egy kis tábla is a kezemben, amin értettem az új minisztert, és ez nem tetszett, úgy látszik a kommentálóknak, és mondom, mindennek összehortak az ég adta világon.
3: Ezt nagyon sajnálom, de nagyon kérem, hogy ne vegye a szívére, mert hogy ez...
0: Nehogy veszem, hát nem veszem, én megnézem, hogy ki mondja.
3: Szerintem ez helyes.
0: Nagyon-nagyon féltem. Most épp a napokban is egy hölgy ugyanezt fejezte ki, hogy nagyon félte a miniszter, új miniszterünket. Én őt szuper zseninek tartom, ezt a hallatlan nagy energiáját, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy csodát ő csinált a hazával, és megmentőnk volt. Tulajdonképpen én legalábbis így fogtam fel,
3: értem.
0: És remélem, hogy a legszennyesebb a történelem, a legszennyesebb dombjára, a legmocskosabb dombjára fog kerülni Orbán Viktor, mert annyira mondják többen, hogy milyen világpolitikai főnökő, vagy kiemelkedő egyéniség, hát nem, pontosan az ellenkezője. Hát...
3: Én inkább azt mondanám, hogy kicsit, mint Gombóc Artúr feltalálta a meleg vizet saját magának, de most lejárt az időnk ebben a részben, és nagyon sajnálom, hogy megvárattam Dóra. A déli híradó után folytathatjuk a kedvemet.
0: Ezeket akartam elmondani, és nagy rajongója vagyok, és nagyon-nagyon szurkolok Magyar Péternek, és imádkoztam is érte.
3: Dóra, a legjobbakat kívánom. A proféta szóljon önből, én gyanakvó vagyok, de hát, ha önnek lesz igaza, én is annak fogok örülni. Köszönöm szépen még egyszer a türelmét, önöknek a figyelmet. A déli híradó után folytatjuk a fórumot.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök. Elindult a zarándok vonat Csíksomjóra, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Elindult a Boldog Asszony zarándok vonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
5: Üdvözlöm Önöket, most itt déli időben folytatódik a fórum, a reggeli témáinkat folytatjuk, és itt van már velem a vonalban Tamás, üdvözlöm.
6: Kezdj csokrom, Kinga, szóval nem a témákkal kapcsolatban telefonáltam, mert most nem is a TV közelben. Reggel folyamán a Start című műsorban egy, most megmondom őszintén a nevét, nem is néztem, vagy elfelejtettem, egy szemüveges úriember, fiatal úriember arról nyilatkozott, hogy a titkosszolgálatot át kell szervezni, illetve hogy kik csinálták a lehallgatást, és a többi, és a többi. Csak így a tévhirdelmek elhosszatása érdekében szeretném elmondani, én ott dolgoztam, ha egy valamilyen ügyben kérik a szakszolgálatnak a segítségét, mert ugye a szakszolgálat csinálja a környezettanulmányt, a figyelést, a telefonlehallgatást, levélbontást, most sorolhatnám még. Tehát ez egy kiszolgáló szervezet. Tehát ő hozzá fordulhat kéréssel.
5: Bocsánat, most melyik, mert hogy ugye van egy szekérderéknyi titkos szolgálatunk pillanatnyilag, hogy most melyik szakszolgálatra gondol?
6: Nemzetbiztonsági.
5: Értem.
6: Tehát azt akarom mondani, hogy a nemzetbiztonság az összesnek a kiszolgáló cége. Tehát bármelyiktől, bárhonnan jöhet kérés hozzá, szolgálati jeggyel, tehát megindokolva, hogy miért, illetve egy bírói jóváhagyás kell hozzá. Tehát nem a nemzetbiztonsági szakszolgálat tájékán kell körülnézni, hanem azt kell megnézni, hogy mert azok biztos, hogy le vannak fűzve valahol, vagy el vannak tárolva ezek a szolgálati jegyek, hogy utólag lehessen számon kérni, vagy ilyesmi. Ezeket kell végignézni, hogy kik kérték. Mert mondjuk, tehát a szakszolgálathoz beérkezik egy ilyen levél, nevezzük úgy, akkor az olyan, mintha egy parancs lenne. Tehát, mintha a század parancsok kiadná parancsba, hogy arccal a napfelé futás, vagy mit tudom én. Tehát itt a nemzetbiztonsági szakszolgálatnak nincs joga felülbírálni a dolgokat, de csak ennyit akartam mondani. van felülbírálati joga abban az esetben, hogyha tudja, hogy ez, amit elvégez, ez egy népellenes, hazaellenes cselekedet lenne, akkor van joga. De egyébként egy beérkező szolgálati jegyet megkérdőjelezni, ez nincs.
5: Tehát ők feladatokat hajtanak végre, és nem ők azok, akik önállóan irányítják. Én majd megnézem ezt, sejtem, hogy ki lehetett a startban, de most nem tudom hirtelen, hogy Panyi Szabolcs volt-e vagy más. Ugye a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok, itt beszélünk az információs hivatalról, az alkotmányvédelmi hivatalról, a Nemzeti Információs Központról, és amiről ön beszél, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatról, illetve ezen kívül van még a Katonai Nemzetbiztonság. Most ezeket összefoglaló néven szokás a nemzetbiztonságként emlegetni, és ugye az a szépsége ezeknek az intézményneveknek, hogy rohadt könnyű őket összekeverni, úgyhogy ezt most nem tudom hirtelen megállapítani, majd mindjárt megnézem, hogy konkrét szakszolgálatról beszél-e ez a megszólaló, vagy se nem. Itt már a statútum törvényben, ha jól emlékszem, kijelölte a Tisza kormány, hogy ezeket a hivatalokat átsorolják, egy részüket a belügyhöz, egy részüket a külügyhöz, ide-oda, amoda, tehát újra rendezik, hogy kihez tartoznak ezek a hivatalok. De például a Szabó Bence százados által nyilvánosság elé vitt ügyben ott volt az egyik ilyen érdekesség, hogy az alkotmányvédelmi hivatal, tehát nem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, akiről ön beszél, hanem az alkotmányvédelmi hivatal, amikor Szabó Bence állítása szerint rádolgozott a Tisza pártra és annak az aktivistáira, akkor a Nemzeti Nyomozóirodát vonta be, méghozzá egy koholt, Szabó Bence szerint koholt eljárással használták őket fel, mert ugye az ő állítása is az, hogy az Alkotmánybiztonsági Hivatal az csinál mindenfélét, de speciál mondjuk egy házkutatást, egy megfigyelést, egy ilyesmi, azt nem ők bonyolítják le. Erről beszélünk? Erről a munkamegosztásról beszélünk?
6: Igen, tehát azt akarom tisztázni, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az csak végrehajtó szerv, tehát ami ő hozzá kerül, azt ő nem tudja kitalálni, az állam
5: tehát most ön úgy, ha jól értem, ne a közlekedési rendőrt üssük azért, hogy mi történt a bíróságon, erre gondol?
6: Körülbelül egyébként én mielőtt oda kerültem, most már nyugdíjas vagyok, mielőtt oda kerültem, én rendőr voltam, rendőrnyomozó voltam, és tehát azt nagyon szépen lehetett látni, hogy egy ügy, egy komolyabb ügy, az milyen szinten áll. Tehát minél valószínűbb volt, hogy eredmény kerül az ügyre, annál följebb került az ügygazda. Tehát magasabb rangú lett az ügygazda. Amikor megtorpant az ügy, akkor visszament szépen az ügygazda a legalsó kis nyomozóhoz. Tetszik érteni? Tehát itt most itt arra próbálok, hogy ne a szakszolgálatot csesztessék, hogy úgy mondjam el ezt a kifejezését, hanem azokat a kérőszerveket, akik ezeket felkérték.
5: És akkor ezek lehetnek az információs, az alkotmányvédelmi, nemzeti információs lehet, központ.
6: Lehet, de akkor is bírói ellenjegyzés szükséges. Tehát
5: na most ez viszont fontos, mert például a magánszemélyek megfigyelésének a körülményein nagyon sokat lazított a Fidesz kormány. Ugye ezek a Pegazus ügy és a többi, ezeket is Varga Judit írta alá, igazságügyminiszterként. Tehát nyilván ezeknek a megfigyelési feltételeknek is illene ránézni a körmére, hogy ebből mi indokolható és mi nem, mert nagyon nagy felhatalmazást adott ki saját magának a Fidesz, illetve nem saját magának, a hivataloknak, de az irányítása alatt álló hivataloknak a Fidesz. Erről mit gondol?
6: Igen, ez igaz, de mondom, hogy én már nyugdíjas vagyok, tehát hosszú évek óta, de az én időmben ez így ment. Tehát ez valakinek ellen kellett jegyezni valamilyen bírónak, hogy ő azt jóvá hagyja és kér. Tehát bírói engedély nélkül sem lett telefonlehallgatás, sem levélbontás, sem megfigyelés nem történhet. Ezek nagyon drága eszközök, ám szóval ilyen csuktolhajra nem lehet beindítani őket, ezért valaki felel.
5: Ez az egyik dolog, igen, hogy nagyon drága, a másik, hogy azért ennek kell legyenek jogállamisági garanciái, hogy mégis, tehát ennek kell legyen valamiféle felülvizsgálata, hogy kivel szemben lehet ennyire invazív, súlyos beavatkozásokat megengedni, nem? Azért kell a bírósági végzés egy jól működő jogállamban, vagy bírósági döntés, és nem csak úgy, hogy azt mondja József Károly főherceg, hogy én most nagyon szívesen megfigyeltetnék valakit. Ez egy optimális esetben, ez kevés.
6: Feleségem, félrejel, nézzetek ma utána, szóval ez nem így működik. Csak egy példát, hogy mondjak el, egy rövid, tehát hogy milyen költséges ez a dolog. Amikor az első pápa látogatás volt, itt volt a Vojtila. Oké, okay? Akkor mi egy csapat, ez egy 10 fős csapat, az 24 órában bent volt, 8 órás váltásokban, és akkor csináltak egy ilyen kalkulációt. Ez nem most volt, már nagyon régen, nem tudom, hogy emlékszik-e rá.
5: Második János Pál látogatása? Az elég régen volt.
6: Ez volt az első pápa látogatás, úgy tudom. És akkor valaki leült és kiszámolgatta, az, hogy csak bent ültünk felváltva 24 órán keresztül, az autók lent álltak, amik ugye álló helyzetben is amortizálódnak, de nem fogyasztottak semmit. Mit csináljunk? Hát néztük a tévét, este világítottunk, hát ugye a WC-t is néha le kell húzni, oda is ki kell menni, és ez 2 millió forintba került akkor az országnak. Tehát akkor most úgyhogy nem csináltunk semmit, csak tartalékban voltunk, hogyha történne valami, akkor ugrasztani tudjanak bármely pillanatban.
5: És mit gondol a technológiai változás az, hogy így az emberek többsége egy ilyen lehallgatókészüléket magánál hord, és magával viszi a WC-be meg a hitvesi ágyba, az nem könnyíti meg ezt például költségek tekintetében? Tehát orbitális hozzáférést adunk ilyen eszközöknek.
6: Igen, az okos telefon. Én nekem most is buta telefonom van, elmondom.
5: Szakmai ártalom, nem?
6: De igen, igen. Hát nem, lehet, hogy paranoiás vagyok, egy kicsit elnézést kérek.
5: Nem hiszem, hogy paranoiás. Inkább azt mondom, hogy nagyon tudatos. Szerintem én az osztrák kollégáknál azt láttam, ahol ez az adathasználata kapcsolatos tudatosság sokkal bevettebb dolog, hogy az a standard szint, amivel az átlag felhasználó rendelkezik például az e-mail fiókjával kapcsolatban Ausztriában, az így a százszorosa a magyarországinak. Tehát ott nagyon sokan mondják azt elfből, hogy én nem vagyok hajlandó Gmailt használni, ezt-azt-amazt használni, mert azzal aláírok egy csomó megfigyelési lehetőséget, hanem akkor akár fizetek egy szolgáltatónak, vagy keresek más módot alternatív szolgáltatóra, ami Magyarországon sokkal ritkább.
6: Igen, ezt így aláírom, viszont még valamit szeretnék ehhez hozzáfűzni, azt be is fejeztem, hogy adjak másnak is szót, hogy ahhoz, hogy az én telefonomra, az lehet okos telefon is, meg nem okos is, ahhoz, hogy ráhangoljon, tehát ráhangoljon egy lehallgató szerv, mondjuk a szakszolgálatnál, ahhoz is bírói engedélyeket, tehát nem csak ahhoz, hogy megfigyelem. Tetszik érteni?
5: Igen.
6: Tehát ahhoz, hogy az én telefonomat kifejezetten, célzottan és célirányosan lehallgassák, ahhoz is engedély kell, mert azt valakinek kérni kell, valaki kéri, elbírálja egy bíró, hogy az jogos vagy nem jogos, vagy szükséges a dolgok bizonyításához ez a módszer, és csak utána lehet megkezdeni az operatív beavatkozást.
5: Én csak arra gondolok, hogy pusztán azért, mert sokkal több könnyen feltörhető technológia van körülöttünk, ez egy technikailag könnyebben megoldható egy-egy embernek a lehallgatása. Tehát nem kell bemikrofonozni a lakását ahhoz, hogy az ember onnan valamiféle infót szerezzen, vagy
6: igen,
5: ilyesmi.
6: Igen, ez egy bizonyos előnyt jelent, de nem tudom, nézte a Snowden című filmet. Ez arról a pasasról szól, aki ugye ott Amerikában a titkosszolgálatnál
5: Snowden, aki kiszivárogtatott adatokat, igen.
6: És hát ugye most az Oroszországban él, mert ott befogadták, és amikor ő egy komolyabb tárgyalást csinált, akkor megkérte a kedves tárgyalófeleket, hogy a rádiótelefonjukat rakják be egy mikrohullámú sütőbe, amit nem kapcsolt be, de a mikrohullámú sütőből nem jött ki semmilyen rádiójel, meg bele sem ment.
5: Ezt nagyon sok helyen csinálják, nekem is volt ilyen kis leárnyékolt tasakom, amit egy partnertől kaptam a civil üldözések idején, hogy abba rakjam a telefonomat, hogyha titkos dolgokról beszélgettek, olyan nagyon titkos dolgokról nem beszélgettem, de magammal hurcoltam. Ilyen részbélésű tasak, azt hiszem.
6: Én sem árultam el most titkokat, csak itt nagyon sokan úgy érzik, hogy értenek hozzá a dolgokhoz, de volt ott már benne szakértőnöknél a tévében, és ő tudta, hogy miről beszél. De ez az ember, ez nem tudom, szóval nem volt tisztában arról, amiről beszél. Tetszik érteni? Úgyhogy én csak ennyit akartam mondani, nem veszem el a többiektől a szót.
5: Nem veszél az időt, és nagyon köszönöm, mert ez mégiscsak egy fontos téma, úgyhogy köszönöm, hogy felhozta. A Pegazus üggyel kapcsolatban pedig csak annyit akartam mondani, hogy 2020-as évek elején bukkant ki a Pegazus ügy, hogyha valaki nem emlékezne, ez az a kémszoftver, amit a magyar kormány jelentős áron szerzett be, és amiben, mint kiderült, számos független újságíró és egyéb ellenzéki figurák, vagy hogy mondjam, kormánnyal szemben kritikus figurák telefonját figyelték meg, mint kiderült, ez a Direkt 36-on pattant ki, úgyhogy erre is kérdeztem rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott.
6: Még csak egy pillanat, az is egy igen? érdekes kérdés, hogy ez a Pegazus kinek a kezében van.
5: Mármint, hogy ki az, aki konkrétan használja magát a szoftvert?
6: Használja és kezeli, mert ha a szakszolgálat kezében van, akkor utasítás után csinálták. Ha nem a szakszolgálat kezében van, akkor kiébe, akkor hol van az az áruló, ugye?
5: Időközben megtaláltam a start részletet, amiről beszéltünk, csak hogy azért hangozzon el mégiscsak, hogy a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa beszélgetett reggel a Startban arról, hogy a lehallgatások és megfigyelések kapcsán titkos szolgálati reformot sürgetnek. Nagyon szépen köszönöm a hívást, egy rövid szünet után folytatjuk majd a beszélgetést, maradjanak velem.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt várhatóan este 10 óráig. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félút pályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: És már vissza is tértünk a fórummal, folytatjuk a beszélgetést Miklóssal, de előtte mondom, hogy az előbbi részben idézett beszélgetés a ma reggeli Startból, kikerestem, kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg a cikkoldalt, Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatója beszélt a titkosszolgálati reformok szükségességéről, illetve arról, amit a Társaság a Szabadságjogokért annak tart. Ajánlom önöknek, nézzék meg a YouTube-on, és mindenki döntse el magának, hogy mit gondol nemzetbiztonsági szakszolgálatról. Én nem sokat, mert nem értek hozzá. Itt van velem a vonalban Miklós, üdvözlöm.
3: Kezdi Csokrom, Kovács Miklós vagyok.
2: Jó napot kívánok.
3: A tegnapi témával, a Törgyesi Péterrel kapcsolatban szeretnék szólni néhány szót. A fékek és ellensúlyok hiánya veszélyt jelent, amivel teljesen egyet lehet érteni. A feleségem 2010-ben azt mondta, hogy a kétharmadhoz intelligencia kell. Hát az nem volt az elmúlt években. De azt figyelembe kell venni, hogy a magyarországi helyzet miatt ha 4 évvel ezelőtt a ellenzék összefogása nyert volna, nem valószínű, hogy 2/3-dal, a Fidesz ellenzékbe egyszerűen fölzabálta volna a kormányt.
2: Hát erre rendezték be ezt a választási rendszert, hogyha valakinek sikerül is kis többséggel legyőzni őket, az tulajdonképpen kormányzásképtelen legyen, főleg azért, mert ugye rengeteg, még a legpiszlicserébb törvényeket is 2/3-osan hozták meg, hogy azokat ne lehessen aztán módosítani, ezért emelték ki 2/3-os törvényel intézményekbe a pénzt, és így tovább.
3: Igen, pontosan ezért az összefogásnak, ha összefogás lett volna, és nyertek volna, esélyük nem lett volna kormányon maradni sokáig, meg a Fidesz a saját stílusában, és nem 16 évig készült erre, hanem ugye előtte volt még 4 évig kormányon, és 2010 előtt a Fidesz rettentően ügyesen és okosan fölvásároltatta, ezt elég közelről tudom, a független rádiókat és mindenféle médiumot, amit csak lehetett, a nagy részét, olyan egyszerű módon, hogy a Fidesz közeli vállalkozóknak megmondta, hogy te megveszed ezt a régiós rádiót itten, én nem akarom megvenni, de megveszed, mert velünk vagy, és majd mi intézzük a rádió sorsát. És így egy csomó független kis rádió szana szét az országba, a Fidesz kezébe került már 2010 előtt, és nyomták a propagandát és a rágalmakat, ahova már nem engedtek be, már 2010 előtt a nem nemzeti oldalhoz tartozó, idézőjelbe tettem, senkit. Tehát ők nagyon, nagyon hosszú időn keresztül kidolgozták azt, hogy ők stabilan hatalomba tudjanak maradni, akkor is, hogyha ellenzékbe kerülnek. Na most
2: azt megjegyzem, hogy a médiabirodalom építést ezt valóban nagyon korán kezdték, mert az első kormányzása idején a Fidesz rengeteg állami pénzt lapátolt ki néhány frissen alapított, meg kevésbé frissen alapított jobboldali labba, és akkor az volt a mondás, hogy a hagyományos baloldali média egyensúlyt kell ezzel ellentételezni, én akkor is röhögtem ezen, mert hát akkor 40 év kommunizmus az csak egy gyenge kísérlet volt a hagyományos monarchista, nem tudom, 800-valahány év, vagy 900-valahány évnek az ellensúlyozására, ez micsoda marhaság ebben a formában.
3: Igen. Na, szóval a lényeg az, hogy ha most a mostani jelen kormánynak lenne egy erős ellenzéke, akkor elég nehezen tudna elbánni ezzel a Fidesz-szel, és reméljük, hogy azok az aknák, amiket elhelyezett a Fidesz, azok ezzel a fölénnyel már kivéthetők lesznek. Én minden esetre azt gondolom, és ezt a Magyar Péter is mondta, hogy hát a média, itt a média, kérjék őt tőle számon, és vitatkozzanak vele, és önök mondták azt.
2: Azt ő híresen rosszul viseli amúgy.
3: Tessék?
2: Azt ő híresen rosszul viseli amúgy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hozzászokik-e.
3: Hát, de tanul ahhoz képest, amikor először
2: egyébként
3: igen. Egonnál, ahhoz képest azért...
2: Hát azért Szőlősi Györgyével is beszélt úgy, hogy én az olajtót is rávágtam volna az arcára, hogy ilyen után kinn a tanyán.
3: Igen, de ezt ő saját maga is bevallotta, hogy mennyit tanult a 2 év alatt. Ez érződik is rajta. Azért csinált egy-két ilyen maraton sajtótájékoztatót a közelmúltban.
2: Igen, és nagyon máshogy viselkedik most a független médiában.
3: Igen, tehát az, hogy tanul valaki, jó papa szóltig, meg nem tudom, vannak ilyen sok bölcsmondások, és hát el kell ismerni, hogy fejlődik, és hadd mondjam el, hogy délelőtt a M1-en, amit azelőtt meg sem tudtam, egy mondatot nem tudtam belőle megnézni, élvezettel hallgattam végig a lengyelországi sajtótájékoztatójukat, ahol épp a feleségemnek mondtam, hogy ha ez más mondta volna, akkor ezek a üres szóvirágoknak tűntek volna, és az ő szájából őszinte hittel bírja, tudja azt mondani, amit mond. Tehát más mondta volna, akkor azt mondom, hogy jaj, már megint ezek az üres szóvirágok.
2: De hát olyan... nézze, az, hogy egy szóvirág mennyire volt üres, azt mindig utólag tudjuk megítélni, úgyhogy én azért némi gyanakvást fenntartok magamban.
3: Jó, én azért pillanat...
2: Én is örülök a megkönnyebbülésnek, de azért úgy vagyok vele, hogy ha mondjuk másfél-két év múlva úgy tűnik, hogy ezek a dolgok belettek tartva, akkor én el fogok kezdeni így magamban csendesen tapsolni, meg örömködni.
3: De
2: remélem, hogy nem nekem lesz igazam. Remélem, hogy mi gyanakvók utólag mondhatjuk, hogy na
3: de
2: hát...
3: De ugye nem sír, hogy legyőzték a Fideszt.
2: Nem, azért egyáltalán nem sírok, hogy őszinte legyek. Ez már egyébként a választás előtt több telefonáló mondott egészen szélsőségeseket, azt, hogy ők nem tudják, hogy hogy fogják túlélni, hogyha még egyszer nyer a Fidesz, és ezek extrémnek tűnnek, és biztos ezek... személyes szinten extrémek is, ugyanakkor amilyen állapotban vannak az ország legalapvetőbb intézményei, igazából ez nem akkora túlzás. És szerintem itt nyilván annyira... szemléletbeli kérdés is, hogy az ember mit tart igazán fontosnak, egy palotát a miniszterelnök számára, vagy azt, hogy legyen egészségügy, amiben életben tartjuk egymást. Baloldali hát dolog azt gondolni, hogy az egészségügy fontosabb, mint a miniszterelnök palotája. Ez egy nyilvánvalóan baloldali dolog, én ezt boldogan felvállalom, ez az én értékrendemben eléggé pontos helyen van. Részemről a köztársasági elnök egy gazdagréti panellakásból is reprezentálhatná a köztársaság egységét, ez kicsit őszintébb is lenne.
3: Igen. Azt hiszem, hogy volt Angela Merkel volt az ugye, aki egy ilyen kertes negyedben lakott, és elsétált a közébe egy szatyorra.
2: Hát ez a Margaret Thatchernek is a műsora volt, ő attól még van vele más bajunk, de ez egy fontos motivum.
3: Minden esetre, szóval azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a hosszú időn keresztül kiépített Fidesz birodalmat, és azt az iszonyú, ugye a pénz beszél a kutya ugat, és azért azt tudjuk, hogy sejtjük, és sokkal nagyobb dolgok derülnek ki, mint amit el tudtunk képzelni, hogy micsoda anyagi háttere lehet a Fidesznek, még most is, és azért van mitől tartani, és ez egy hatalmas nagy erő kell, hogy ezt ki tudják védeni. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell adni a bizalmat, örülni kell, hogy ezt a rendszert eltakarították, és amiben még én bízom, egyébként egyetértek önnel, hogy lehet mitől tartani, hogy ez a hatalom, amit most megkaptak, ez elviszi a...
2: Reméljük, hogy nem, de szerintem ugyanaz a hozzáállás jár minden kormánynak, mindenkivel, aki hatalmon van, mindenkivel szemben, kemény számonkérést kell gyakorolni. Mert az egyéni moralitás az édeskevés, amikor az embernek teljhatalma van. Ez nem személyiség.
3: Nekem van egy olyan megérzésem, hogy ahogy összeválogatta a TISZA az embereit, a minisztereit, a mindenkit, ez nem egy egységes, egy összeforrt bűn által összetartott közösség, hanem ez egy nagyon széles társadalmi rétegből jövő
2: szakmai személyek
3: is rendelkező tömeg.
2: Igen. Miklós, ne haragudjon, el kell búcsúzzak öntől, mert nagyon kevés időnk maradt, és itt van, várakozik valaki a vonalban.
3: Köszönöm.
2: De nagyon szépen köszönöm a hívást, és szép napot kívánok önnek. És itt van már velem Béla. Csak nem Béla 60-ból.
4: Nem. Kellett sokkolom, én már én még nem.
2: Egy másik Béla, nem baj. Vagyok. Én minden Bélának egyformán örülök. De Bélának 60-ból lehet, hogy egy kicsit jobban örülnék.
4: A lehallgatással kapcsolatban kaptam fel a telefon. Nekem van két történetem. Ez az úr, aki ezt előadta most, ő elég régen elmegy nyugdíjba. Mert amit én most elmesélek, az 10 évben történt, mind a kettő.
2: Pár percünk maradt, húzunk bele.
4: Jó, gyorsan elmondom. Volt egyszer egy olyan vendégem, fegyveres erőknél dolgozott, és előjött a társaságba a politika, nem az Orbán mellett. Ez a fiatal ember gyorsan felkapta a telefonját, és elvitte a másik helyiségbe. Azt mondom, neki mit csinálsz? Azt mondja, hogy sehol nincs biztonságban, azt ne lehallgatják. Másnap felhív telefonon a felesége, hogy házkutatást tartottak nála a nemzetbiztonságja. Ez az egyik.
2: A kutya mindenit.
4: A másik, szintén társaságban a feleségem és egy barátnője karácsonyra készültek, és torta receptről beszélgettek. Nem telik el fél óra, nejennek SMS jön, és van torta recept a telefonján. SMS-ben megkapta a torta receptet. Kikapcsolt, telefon volt az asztalon. Úgyhogy a lehallgatásról csak ennyit szeretnék ennek az úrnak, úgyhogy elég régen nem megy nyugdíjba.
2: Szerintem valóban nagyon sokat változott a technológia. Én bevallom, én már a 2010-es évek elején, sőt előtte is fordultam meg olyan körökben, ahol óvatosságból az volt a szokás, még nem okos telefonokat, hanem a régi úgynevezett buta telefon, mobiltelefont is szokás volt a másik szobában hagyni, amikor mondjuk egy másnapi tüntetés vagy akció részleteit beszélték meg az emberek, és nagyon sokat beszélgettek az aktivisták akkor arról, hogy vajon paranoidok vagyunk-e vagy sem. Nekem mindig az volt az álláspontom, és most is az, hogy egészen addig paranoiának tűnik, amíg be nem igazolódik, hogy tényleg volt valami alapja, és hogyha az ember racionális keretek között, tehát mondjuk, hogy mondjam, az életét nem keríti a hatalmába ez a fajta rettegés, addig önmagában az óvatosság az olyan rettenetesen ártalmas nem lehet. Az Európai Unió egyébként az átlaghoz képest aránylag szigorúan szabályozza például ezeknek az okos eszközöknek a megfigyelhetőségét, ezért van ez a sok cookie-kra és hasonlókra rá kérdező kérdés a weboldalokon, tehát azért amit médiában vagy filmekben hallani példákat, hogy kit hogyan figyelnek meg, nálunk erre valamivel kevesebb a lehetőség, de a Fidesz kormány ennek a körülményeit valóban nagyon felpuhította, és sokan számoltak be ilyenről, többek között például nemrég Elritók Nóra is egy hosszú interjúban a Partizán számára, hogy nyilvánvalóvá vált számára egy ponton, hogy lehallgatják a civil üldözés során. Volt, hogy telefonbeszélgetés közben, Móra Veronika mondta el, telefonbeszélgetés közben megszakadt a kapcsolat, és beleszólt valaki ugyanabba a telefonvonalba, és instrukciót adott Móra Veronikának a házkutatás közben. Szóval, hogy voltak ilyen egészen egyértelmű esetek, és ez már 2010-es évek dereka.
4: Na, azért szerettem volna ezt a két esetet elmondani, hogy nem vagyunk biztonságban, úgyhogy hiába mond akárki akármit, ezek mindent megtettek. Törvénytelenül.
2: Szerintem a fontos... Abban ennek abszolút igaza van, hogy erre a lehetőség is, főleg a technikai lehetőség rendelkezésre, ez nem jelenti azt, hogy ténylegesen mindenkit meg is figyelnek, tehát hogy minden szavunkat figyelik, de azt, hogy figyelhetnek, azt önmagában szerintem elég rosszul viseljük, és teljesen jogosan.
4: Igen. Köszönöm szépen, csak
2: ennyi. Nagyon szépen köszönöm a hívást. Béla, szép napot kívánok önnek, a mi időnk már lejárt, délután a kollégáim várják önöket a fórumban, én pedig holnap leszek itt újra önökkel délután. Kiváló napot kívánok, Paprika Kinga voltam, viszontlátásra.
5: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed,

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új fejezet nyílik a magyar-osztrák kapcsolatokban. Folytatódik a küzdelem az aszály ellen. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezérére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszíre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogva tartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körlet szinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló idő lesz holnap is.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: nosztalgia a Városliget.
1: Nekem a nosztalgia a Dunakanyar.
2: Nekem a nosztalgia műanyag szívószálat.
3: Nekem a nosztalgia édesanyám tehepi gríze.
4: Nekem időutazás.
5: Nekem a nosztalgia édesapám pofonja.
6: Nekem a nosztalgia az otthonos emlékek.
7: Nekem a nosztalgia a beregfürdői tábor.
8: Nekem a nosztalgia a Yu-Gi-Oh!

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter bécsi látogatásán kijelentette az aszbesztügy kapcsán, hogy Magyarország a szennyező fizet elvét fogja alkalmazni. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Magyar Péter és Christian Stöcker osztrák kancellár sajtótájékoztatóján szóba került a V4-ek kibővítése, az aszbesztügy rendezése és egy szeptemberi közös osztrák-magyar kormányülés is. Magyar Péter azt kérte az osztrák kancellártól, hogy töröljék el, vagy legalábbis enyhítsék az alkalmankénti határellenőrzést a két ország között, ezzel segítve a Magyarországról ingázó munkavállalókat. Cserébe garanciát ígért arra, hogy a magyar kormány megvédi az unió külső határait, így Bécsnek nem kell attól tartania, hogy illegális bevándorlók érkeznek országukba Magyarország felől. Az aszbeszennyezésről pedig azt mondta, ennek kivizsgálása érdekében egy közös bizottság felállításában állapodtak meg. Az egészségügyi, környezetvédelmi és jogi szakértőkből álló csoport hétfőn kezdi meg a munkát. Magyar Péter elmondta, bár még nem tudják, hogy az ügyfelelőse gazdasági szereplő, magánszemély vagy politikus-e, de Magyarország a szennyező fizet elvét fogja alkalmazni. A magyar miniszterelnök ezt követően az osztrák államfővel találkozik, és a Magyarországon működő osztrák vállalatok magasrangú képviselőivel fog ebédelni. A magyar delegáció várhatóan délután vonattal indul vissza Magyarországra. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, és Rosznyev olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban. A légicsapásokban csaknem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A helyi hatóságok szerint már több mint 3000 ember meghalt, csaknem 9400 pedig megsérült a március elején kezdődött izraeli támadásokban.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, szinte folyamatosak a dróntámadások Ukrajnában és Oroszországban. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A tegnapi varsói tárgyalások után a lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának, Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslatot Lex Orbánnak lehet nevezni, mivel visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többi kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakció vezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezné az egyetemeket az állami függésbe, és hogy módosítás érinteni a migráció kérdéseit is. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás. A Rosznyevgy helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körletszinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. A szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a Letöltendő című műsorunk legújabb adásában. A vendégünk viszont nem a legújabb, ha lehet így fogalmazni, hiszen már visszatérő vagy, hál' Istennek, Erdélyi Ákos, kriminológus, pszichológus, és megbeszéltük, hogy a doktort még nem mondjuk elé, mert még folyamatban van ez a kis előjegyzésnek a megszerzése, de harmadjára már akkor gyere vissza, mikorra már meg lesz. Nincs ez olyan messze,
3: nincs,
2: ugye?
3: Nincs. Remélhetőleg még ebben az évben ez sikerülni fog.
2: Na, hát akkor a nézőknek mondjuk, hogyha itt leszel, akkor az már azt jelenti, hogy már doktor Erdélyi Ákosként köszönhetünk. Hát most jókedvűen beszélgetünk, viszont a témánk az egyáltalán nem lesz egyszerű és könnyű, hiszen itt a szexuális gyilkosságokról lesz szó leginkább. Most ezt a témát vettük elő. Egyáltalán kriminológiai értelemben mit értünk szexuális indítatású gyilkosság alatt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A rövid válaszom az, hogy nem tudjuk.
2: Ennél hosszabb válaszra van szüksége?
3: Ennél hosszabb válaszom az viszont szerencsére van, mert hogy attól függ, hogy milyen tudományterületből nézzük. A büntetőjog az nagyon könnyen leírja, hogy mi az, hogy szexuális emberölés. Azt mondja, ez egy külön minősítés, megvan, hogy aljas indokból vagy aljas célból elkövetett emberölés. Így a büntetőjognak a gondolkodása erről az egészről. A kriminológia viszont azt mondja, hogy ez egy nagyon változatos fogalom, nagyon változatos jelenség, rengeteg neve van egyébként. Tehát, hogyha megnézzük a szakirodalmakat, akkor a kégyilkosságtól kezdve a szexuális gyilkos, szexuális erőszakos gyilkos, nagyon sokféle kifejezéssel találkozunk, és ebben az a jó, hogy mindegyik kifejezésnek más és más a definíciója. Úgyhogy nincs egy egységes válasz a kriminológiában erre a kérdésre. Annyi látszik, hogy valamilyen belső késztetés az, ami meghatározza ezt a típusú emberölést. Nem a klasszikus késztetés, tehát nem nyereségvágy, nem haszonszerzés, nem feltétlenül bosszú, bár ezzel azért lehet vitatkozni, hogy valamilyen olyan felfokozott érzelmi állapotban elkövetett gyilkosság, aminek van valamilyen szexuális eleme, valamilyen szexuális tartalma. Ugye a kriminológia leginkább ezzel a nagyon egyszerű, nagyon általános gondolattal zárja ezt a definíció kérdését.
2: Beszéltünk előtte egy pár percet a felvétel előtt, és ugye mondtuk, hogy nagyon statisztikai adatokkal nem nagyon szeretnénk tele nyomni ezt az interjút, mert most nem ez a fő cél, de hogy említettél itt több változatot, ha lehet így fogalmazni, van olyan, ami kimutathatóan a leggyakoribb?
3: Maga a szexuális emberölés a szerencsére ritka. Tehát nekem a doktori kutatásom az egy 23 éves időintervallumot ölel fel, ami itthon követtek el ilyen cselekményeket, én azt vizsgáltam, de 23 év alatt 24 ilyen gyilkosság volt. Tehát szerencsére kevés. Nyilván azért érezhetjük, hogy több ilyen van, mert azért ezek nagy média figyelmet kapnak, nagyon kegyetlen az elkövetési mód, meg hát nyilván azért itt vissza tudunk kanyarodni a nagy hollywoodi filmekhez, ahol azért rendszeresen előtérbe kerülnek a szexuális elkövetők, szexuális gyilkosság, szexuális sorozatgyilkosság, és talán ebből lehet az az érzésünk, vagy az a benyomásunk, hogy hát itt nem tudom, évente 2-3 ilyen gyilkosság történik akár nálunk is. Szerencsére a statisztika azt mutatja, hogy azért ezek szerencsére nem túl gyakoriak, vagy nem annyira gyakoriak, mint amennyire mi azt gondoljuk, de azért az éves egy előfordulási eset azért az statisztikailag is kimutatható.
2: És mi a motiváció általában?
3: Nagyon sok minden, nem csak a szex. Tehát bármennyire is az a megnevezése ennek a gyilkossági típusnak, hogy szexuális, nagyon sokféle motivációval találkozunk. Amivel én találkoztam itt a hazai mintában, az három különböző motiváció és három különböző elkövetői típus.
2: Kifejted mindet?
3: Igen. Az egyik, az egy indulatvezérelt, reaktív típusú gyilkosság, ahol valamilyen konfliktus a gyilkosságnak az alapja.
2: Ez de valami mást, és nem szexuális.
3: Nem, abszolút nem. Ez rendszerint ilyen családtagok, közeli barátok között valamilyen konfliktus helyzet kialakul. Az elkövetői oldalon nyilván van valamilyen pszichés diszfunkció, és ez a felfokozott érzelmi indulati állapot, ez egy olyan erőszakot vált ki az elkövetőnél, ami mellett megjelenik a szexuális cselekmény. Tehát ebben az esetben ennél az indulati reaktív elkövetésnél az erőszak a lényeg, az, hogy a feszültséget erőszakos úton levezesse az elkövető, és ehhez kapcsolódik a szexuális cselekmény. Mm. A másik típus az egy proaktív szexuális típus, tehát nála mondjuk a szexuális vágy az egy döntő motiváció, tehát nála ez a primer motiváció, hogy a szexuális késztetéseit kiélje, és ehhez ő célirányosan mondhatjuk úgy, hogy vadászik, tehát keres, uh-huh. keres áldozatot. Éppen ezért ez az elkövető, ez nem csak a családtagok és a közeli hozzátartozókból fog majd válogatni, hanem mondjuk az egyészakás kalandjaiból, a munkatársakból, sőt még egyéb ismeretlen személyekből is összeállhat az ő áldozata. A harmadik típus, ami pedig meglepődtem, mert a külföldi szakirodalmakban nem nagyon találkozunk nagyon direkt ezzel a típussal, de hogy itthon előfordult több olyan elkövető is, konkrétan 4 olyan elkövető, aki nekrofil cselekményt hajtott végre, tehát ugye a nekrofília azt jelenti, hogy a halálbeálltát követően a holttesttel valamilyen szexuális cselekményt végez, és ilyen a magyar mintán 23 fős elkövetői mintából 4-nél találkoztam, ami meglepett.
2: Mi hát, ez?
3: A nekrofília eleve, mint mentális zavar nagyon, nagyon ritka. Uh-huh. Találkozunk olyan sorozat elkövetőkkel, akinél a nekrofília megjelenik, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, ők az ilyen klasszikus sorozat elkövetők, akik a több szörnyűség mellett nekrofíliával is, vagy nekrofil cselekményt is elkövettek, de hogy ez iszonyúan ritka. Főleg akkor ritka, hogyha ezt a nekrofíliát mentális zavar, tehát betegség szintjén kezeljük. Az, hogy ez a 4 elkövető itthon nekrofil cselekményt végzett, az viszont nem azt jelenti, hogy ők nekrofil betegek, tehát hogy rájuk mondhatjuk azt, hogy ők pszichiátri értelemben nekrofíliával diagnosztizálhatók, mert hogy nem. Ez egy viselkedéses késztetés volt az ő részükről. Ezt csúnya szóval úgy mondhatjuk, hogy maladaptív szexuális kielégülés, tehát hogy olyan nem megfelelő módját találták meg az ő szexuális vágyuknak a leküzdésére, ami ez a nekrofília volt. Illetve a másik, ami még ennél a 4 elkövetőn, ez egyébként feles-feles arány, tehát a 2 volt az, aki tényleg a halálbeállta után szexuális vonzalmat érzett az áldozat iránt. Másik 2-nél viszont ez a nekrofil cselekmény, ez inkább indulati cselekmény volt. Tehát annyira felfokozott érzelmi állapotba került a gyilkosság előtt és a gyilkosság során, hogy ahogy megtörtént a gyilkosság, még nem tudott érzelmileg megnyugodni. Uh-huh. És az, hogy ő még akkor valamit kezdjen magával, hogy az indulatait, érzelmi állapotát valahogy még redukálni tudja, valahogy még csökkenteni tudja, ahhoz ezt az utat választotta, hogy ő akkor még utána, halálbeállta után közösült szexuálisan a sértettel.
2: Volt itt két adással ezelőtt egy vendég, akivel nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi számít, vagy mikor számít egy elkövető beszámíthatónak, hogyan kell vizsgálni azt, hogy akkor, amikor elkövette, és ezt egy picit te is érintetted, hogy amikor elkövette, mennyire van tudatában annak, hogy mit csinál, mi a következménye, egyáltalán mennyire tud gondolkodni. A te tapasztalatod, mi akár hogyha ezt az egy esetet, vagy egy típust vesszük, ami ugye ennyire ritka vagy kevés eset van, hogy a jog, a büntetés, a törvények mennyire vannak felkészülve ezeknek az eseteknek a büntetésére, vagy büntethetőségére?
3: Ez egy jó kérdés. Leginkább ezeket súlyosbító körülményként tekintik. Nyilván, hogyha azt mondja az igazságügyi szakértő, hogy az elkövetőbe számítható, akkor ugye az összes súlyosbító körülményt mérlegeli a bíróság, és ennek megfelelően magasabb büntetési tételt, vagy magasabb végrehajtási fokozatot jelöl ki az elkövető részére. Tehát mit tudom én, azért ilyen minősítésnél általában már 15-20 plusz a büntetési tétel években, amit ugye az elkövetőnek büntetés végrehajtási intézetben kell tölteni, nyilván akkor a bíró azt fogja mondani, hogy oké, beszámítható az elkövető, kiemelt társadalomra veszélyes a bűncselekménye, egyéb iránt nagyon sok súlyosbító körülmény van, akkor én erre azt fogom mondani, hogy életfogytig tartó szabadságvesztés büntetését fogom vele szemben kiszabni. Abban az esetben, hogyha azt mondja a szakértői vélemény, hogy nem beszámítható az elkövető, abban az esetben ugye kényszergyógykezelés kerül elrendelésre, ami picit ilyen pszichiátria, büntetés végrehajtás keverékében, hogy az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben zajlik. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ilyenkor egy felmentőítélet születik a bűncselekmény alól, és ugye kényszergyógykezelésre kerül elrendelés, illetve odautalják be az elkövetőt. Tehát abban az esetben, hogyha beszámítható, akkor megy a klasszikus értelemben vett börtönbe, leginkább fegyházba, abban az esetben, hogyha pedig nem beszámítható, akkor kerül az imeibe. A szexuális gyilkosságoknál egyébként az volt az én alapgondolatom, mielőtt bármit kutatást elkezdtem, leginkább a külföldi gyakorlatra, hogy ezért valamilyen mentális zavara, diagnosztizálható mentális zavara kell, hogy legyen ezeknek az elkövetőknek. Viszont azért Csikatilótól kezdve, Peter Stumponát, nagyon sok mindenkinek volt valamilyen személyiségzavara, vagy valamilyen mentális zavara.
2: Ezt ilyen torzulásnak szoktuk mondani, nem? Igen.
3: Mondhatjuk így, hogy ez a személyisége torzul. Olyan irányba torzul, hogy egyszerűen a valóság észlelése, valóságérzékelése megszakad ezeknek az elkövetőknek. De hogy ilyen a magyar mintán nem volt. Pedig ez volt az én eredeti ötletem is, vagy az első elgondolásom, hogy akkor biztos, hogy itt valamilyen nagyon tor személyiség, valamilyen akár beszámíthatóságot kizáró, vagy korlátozó tényezővel kell szembe néznünk. És jött a meglepetés, hogy igazság szerint ezeknek az elkövetőknek pszichológiai értelemben nagyon extrém módon fogalmazva, de hogy semmi bajuk nincs, leszámítva azt természetesen, hogy milyen szadisztikus bűncselekményt követtek el, de hogy pszichológiai értelemben ők beszámítható elkövetők voltak, ahogy egyébként a hazai emberölésnek az elkövetőinek mondjuk úgy 95%-a beszámítható.
2: De akkor például abszolút laikus vagyok, de hát ezt te tudod is, de hogyha javíts ki, hogyha olyat kérdezek, de hogy például, hogyha mondod, hogy beszámítható, és hogy ilyesmi, akkor nincsenek is olyan jelek például, amit ugye a környezete korábban mondjuk észrevehet rajta?
3: Jelek lehetnek, nem minden esetben. Ebben az elkövetői körben nagyon sok olyan elkövető volt, aki arról számolt be, hogy ő gyerekként bántalmazás áldozata volt, meg pedig családi környezetben és jellemzően fizikai bántalmazásnak voltak ők az áldozatai. Nyilván ezek jelek, de hogy olyan klasszikus jel, ami azt mondja, hogy ha ez megvan, akkor akár szexuális emberölésnek a későbbi elkövetőjével találkozhatunk. Ilyen az a baj, hogy nincs. Elkövetési magatartásban vannak érdekes jelek, amik azért valamire utalhatnak, de ezek sem kizárólagos jelek. Hogy mi ez, hogy
2: egy picit
3: konkrétabban is hozzák rá példát. Volt Kanadában egy olyan sorozat elkövető, Russell Williamsnek hívják az úriembert, aki betöréses lopással kezdte az ő karrierjét. Viszont ez a betöréses lopás, ugye, mit gondolunk, hogy valamilyen ékszerpénz, valamilyeneket visznek el, tehát jellemzően azért ilyenekért törnek be egy lakásba. Na most Williams fehér neműket vitt el, női használt fehér neműket vitt el, amivel a kanadai rendőrség például nem is tudott mihez kezdeni. Uh-huh. Mert ez egy tök érdekes, hogy miért tör be valaki egy lakásba azért, hogy női fehér neműket vinjen el. Ez abszurd, kicsit bizarr viselkedés. Ez például egy ilyen klasszikus előjel lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha van valami olyan...
2: Ami ennyire nagyon szokatlan.
3: Igen. Ezek lehetnek ilyen klasszikus jelek. Egyébként a hazai mintán én azt láttam, hogy nincs nagyon statisztikai különbség a között, hogy ilyen szexuális emberölést valaki mint első bűntényes követel, tehát hogy ez a legelső bűncselekmény, amit ő elkövet, vagy pedig már nem tudom én hány évre, évtizedre visszanyúló kriminális karrierje van. Tehát ebből a szempontból a hazai elkövetői kör eléggé változatos vegyes képet mutat.
2: Mennyire mutat vegyes képet az a 20 plusz eset, amivel te foglalkoztál?
3: Abszolút. A bűnügyi előélet abszolút. Az áldozat választás az azt mutatja, hogy akik indulati cselekményként követik el ezt a típusú emberölést, ők jellemzően, ugye, ahogy mondtam is, ismerősök, közeli hozzátartozók, családtagok köréből követik ezt el. Azok, akiknél a szexuális vágy levezetése a cél, ők azok, akik jellemzően nem csak családi környezetből, tehát ők inkább ismeretlenek, prostituáltak sérelmére követnek el ilyen típusú emberölést. Nyilván a nagyon szélsőséges 4 nekrofíliás ügyben pedig fele-fele, tehát ott is a két alkalommal volt, amikor hozzátartozó, sőt nagyszülő sérelmére követték el ezt a cselekményt, másik két esetben pedig ismeretlen uh-huh. személy számára. Tehát ebből a szempontból megint csak egy nagyon vegyes képet mutat.
2: Fel tudtad deríteni ezeknek az eseteknek az utóéletét? Tehát, hogy az elkövetők milyen büntetési tételt kaptak, vagy a különféle kivizsgálások hogyan zajlottak?
3: Igen, nyilván nem teljesen, mert hogy én ügyészségi aktákból dolgoztam, tehát ott az ítéletnél benne van az, hogy ők mennyi évet kapnak. A jellemző az, hogy a mindenkori büntetési tételnek a maximumát uh-huh. kapják. Tehát ez jellemzően életfogytig tartó szabadságvesztés, azzal a kiküktéssel, hogy x év után vizsgálható, hogy az elkövető feltételesen szabadlábra bocsátható-e, avagy sem.
2: Lehet ez az is az oka, hogy ez egyszerűen annyira brutális dolgokról van szó, tehát hogy annyira megdöbbentő, még így műsorvezetőként is, hogy ilyen elrettentés a cél, és akkor ezért van az, hogy inkább legyen az, hogy a maximális tétel, vagy ez már nagyon szubjektív, amit én itt gondolok.
3: Abszolút lehet ez is. Nyilván ugye bírói gyakorlatban megvan az, hogy milyen bűncselekménynél, milyen fajsúlyú bűncselekménynél általában mi az, amit ki lehet szabni, illetve azért ezeknél az elkövetőknél, nem mindegyiknél, de a visszaesésnek viszonylag magas a kockázata.
2: Ennek mi lehet az oka? Vagy ki tudja?
3: Az a jó erre a kérdés, hogy erre megint azt tudom mondani, hogy bármi lehet. Uh-huh. Azok, akik sorozat elkövetők voltak, azért itthon is volt olyan, aki sorozat elkövető volt, mert az a két ember, akit megölt, hogy most mennyire tekinthető sorozat elkövetőnek, vagy nem, ez megint egy nagyon jó kérdés, de hogy nálam mondjuk leírták az igazságügyi szakértők, hogy ő az ő természete, az ő személyisége, az ő gondolkodása, érzelemvilága, fantázia működése, az egy veszélyforrás, az egy kockázatként van jelen arra vonatkozóan, hogy ő, hogyha szabadul, akkor megint elkövetne hasonló jellegű bűncselekményt. Tehát náluk valószínűleg ez azoknál jelenik meg, akiket a szexuális kijön náluk, valószínűleg ez azoknál

0: társadalom?
1: Volt, igen. Ez egy régebbi ügyből, ez egy 2005-ös makói gyilkosságnak az elkövetője szabadult. Olyan az elkövetéskor fiatalkor is volt, nyilván rájuk teljesen más büntetési tételek vonatkoznak, főleg úgy, hogy ez egy 20 évvel ezelőtti ügy volt, tehát ott még a büntetési tétel is teljesen másképp működött, nem úgy, mint most. Ő akkor a maximális büntetési tételt kapta, azt hiszem, hogy az akkor 25 év volt, nyilván kedvezménnyel szabadult, kijött, de hogy már megint visszakerült a börtönbe. Részben szexuális bűncselekmény miatt, amennyire én tudom, illetve a családon belüli bántalmazás miatt. Tehát nála megvolt a veszély annak, hogy ő vissza fog kerülni a börtönbe, és egyébként be is következett.
0: Az összes általad vizsgált 23 évet mondtál, ugye? Igen. Az összes elkövető férfi volt?
1: Nem, egyetlen egy női elkövetővel találkoztam ebben a mintában. Nála inkább a bosszú volt az, ami motiválta ezt az emberölést. Ő a szeretőjével végzett 50 plusz kés szúrással. Hát, hogy időközben kiderült, hogy a gyermeki apja valójában ő, de hogy azt a férje nem tudta, és akkor ebből lett egy ilyen belső családi konfliktus, és ennek a konfliktusnak a rendezésére lett, hogy azt jónak, hogy akkor egy ilyen felfokozott érzelmi állapotban gyakorlatilag megölte a szeretőjét.
0: Szeretnénk majd, hogyha ezzel, amit most teszek fel kérdést, átnyúlnánk a második beszélgetésünk második felére, mert hogy később szerettem volna, de már nagyon érdekel, hogy te érzelmileg mit élsz meg akkor, amikor olvasol, ugye most erről a 20-akárhány évről beszélünk, amikor olvasol ilyen eseteket. Egy nagyon picit, mert utána el kell mennünk szünetre, de hogy miket élsz meg akkor, amikor ezeket olvasod? Ki tudsz maradni belőle? Úgy, ahogy mint egy kriminológusnak kell?
1: Ki? Szerencsére.
0: Igen?
1: Ki.
0: Ez könnyen jött?
1: Nem. Nagyon sokat segített az, hogy amikor én elkezdtem büntetésvégrehajtásban dolgozni ezelőtt, nem is tudom mikor, 8 éve, akkor ott a környezet az nagyon sokat segített ahhoz, hogy én ezt távol tudjam magamtól tartani. Tehát amikor először beléptem a börtönbe az első munkanapon, és így becsukottak utána mögöttem a rácsok, ott azért fölmerült bennem, hogy mi a bánatos eget keresek én itt, nem vagyok normális, hogy én ilyen helyen elkezdem dolgozni. Viszont utána, ahogy a rutin jött, úgy szerencsére sikerült érzelmileg is eltávolodni ezektől a helyzetektől.
0: Innen akkor kifejtjük majd egy rövid szünet után, hogy sikerült mindezt végrehajtani.
1: Rendben.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Egyre indulok egy részem mindig, elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Eddi Ákossal megyünk tovább, aki továbbra is itt is ül már velem szemben. Mondtad az objektív-szubjektív egyensúlyt, mennyire sikerült ezt megtartani?
3: Nagyon. Nagyon. Főleg, ahogy az évek is a rutin tényleg jön, egyre inkább sikerül ezt munkaként fölfogni. Tehát nehéz, meg picit furcsán hangzik, hogy olyan, mint a, nem tudom, bárki, aki boltban dolgozik, és akkor neki az a munkája, hogy polcokat pakol. Nekem meg az a munkám, hogy bűnelkövetőkkel foglalkozok, és hogy ez gyakorlatilag nagyon könnyűnek tűnik, hogy ez az analógia, hogy ugyanúgy le lehet pakolni, mint amikor a boltból kijön az ott dolgozó, de hogy muszáj. Tehát ezen a területen szerintem főleg muszáj. Pszichológusként hatványozottan muszáj, és valahogy ezek a hatványozottságok, ezek így összeadottak. Nyilván a saját mentális egészségem megőrzése érdekében is muszáj.
2: Vannak erre technikáid, hogy hogyan tudod ezt megőrizni? Nem tudom, csak ilyen egyszerű dolgokra gondolok, mint nem tudom, olvasás, kempingezés, bármi, tehát ami teljesen nagyon messze áll ettől.
3: Igen, társaságban levés. Tehát én eleve egy nagyon extrovertált típus vagyok, és nekem jól esik az, hogyha engem a barátaim körülvesznek, a családom, párom, kiskutyám.
2: A cukiságfaktor.
3: A cukiságfaktor, tehát az 10-ből 10-es. Úgyhogy ezek ilyenkor kellenek. Nyilván kell mellette az, hogy azért fizikailag is le tudjam vezetni, le lehessen vezetni ezt a sok mindent, és akkor így ebből így gyakorlatilag egy jó kis skillsetet magára tud szedni az ember az évek során, hogy mi az, ami neki működik, beválik, mi az, ami nem, akkor azt lehúzza, elteszi, keres helyette valami mást, és akkor így igazából nagyon jól fel lehet saját magadat vértezni azzal, hogy erre tényleg csak úgy tekints, hogy munka. Hát hogyha már otthon is ezen kattogsz, és igazából a vasárnapi ebédnél éppen arról beszélgetsz, hogy a legújabb, nem tudom, egy gyilkosságnak milyen izgalmas pszichológia, milyen izgalmas tényezői vannak, azért ott...
2: Az már ott mutat valamit.
3: Az már
2: de akkor gondolom, te nem is szeretsz egyedül lenni. Nem? Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy akkor viszont akarva akaratlanul is előjönnek azok a gondolatok, amiket kutatsz, vagy olvasol.
3: Egyedül lenni is jó, kell az én idő. Ezt picit a pszichológusi szerepemből mondom, hogy azért az én idő az baromira fontos mindenkinek az életében. Tehát nálam is van én idő.
2: Én imádom.
3: Ugye? Nagyon jó, hogy egy picit magadra tudsz fókuszálni, lecsendesedik körülötted minden, vagy hát attól függ, hogy kinek mi jelent az én idő. De hogy nálam is van, de hogy ilyenkor... Ilyenkor nem azon gondolkodok, hogy mit olvastam aznap, vagy miről beszéltem aznap, hanem sokkal inkább a saját magam belső megéléseire. Nyilván azért nem annyira ilyen keretesen működik, hogy úristen, akkor erre nem szabad gondolni, erre nem szabad gondolni. Becsúszik, becsúszhat, de hogy akkor sincs semmi baj. A baj szerintem ott kezdődik, amikor már 0-24-ben
2: ezzel
3: foglalkozik.
2: Ahogy szokták mondani, ezzel kelsz és ezzel fekszel. Viszont nekünk még maradt jó néhány percünk az adásból, és kanyarodjunk vissza ezeknek a bizonyos esetekhez. Az elkövetés módjáról, motivációról beszéltünk már, módjáról úgy, hogy tényleg egy picit tartsuk meg a határokat, hogy azért a nagyon-nagyon részletekbe kérlek, ne menj bele, de hogy alapvetően, mint jellemző módok, azok mik a tapasztalatok szerint?
3: Az egyik, ami szerintem tök érdekes behozni, hogy ugye ezeket a cselekményeket a büntetőjog az emberölésnél kezeli. Tehát ugye emberölésként kezeli. Amit én láttam így a hazai kutatásban, hogy sok esetben viszont az emberölés, az bármennyire furcsán hangzik, de hogy ez egy mellékes dolog. Mert hogy ezeknél az eseteknél a fő cél az vagy, ahogy beszéltük is, az indulat levezetése, vagy a szexuális vágynak a kiteljesítése, vagy ennek a különböző variánsai. És amennyire én láttam a hazai mintán, az, hogy az áldozat meghal, az sok esetben, nyilván nem mindegyik esetben, de hogy több esetben a véletlen műve. Mert az elkövető annak érdekében, hogy az áldozatnak az ellenállását egy picit megtörje, annak érdekében fejt ki erőszakot. Jellemzően egyébként ezeket a cselekményeket folytással követték el, hogyha ez még belefér a keretünkbe. De hogy az a folytás sem azt a célt szolgálta, hogy meghalljon az áldozat, hanem hogy az ő ellenállása az megszűnjön, tehát hogy eszméletlen legyen az áldozat, és ez a folytogatás sikerült annyira nagyon erősen, hogy ebben végül is belehalt az áldozat.
2: Ezt gondolom a kivizsgálás során, vagy felderítés során ez külön tétel ezt vizsgálni, nem, hogy ez a cselekmény, ez most mennyire volt szándékos, mennyire akarta, nem akarta, gondolom súlyosbító körülményként is felróható.
3: Nyilván az, hogy itt hogy emberölésről beszélünk jogilag, és mivel ez egy minősített, tehát különösen kegyetlen elkövetési mód, így gyakorlatilag az, hogy őt most mennyire akartam megfojtani, vagy mennyire nem, mivel az ennyire nagyon sok részlet mellett kevésbé validálható, kevésbé vizsgálható, kevésbé objektivizálható, így nem minden esetben célja, vagy tárgya ezeknek a vizsgálatoknak ennek a megállapítása. Nyilván ezeket az orvos szakértői jelentések szokták leírni, hogy igen, ott nagyobb erővel nyomta, és ugye ez vezetett a halál beáltához, de ez is inkább kriminológiai szempontból érdekes, nem a büntetőjogi oldalról, hanem kriminológiai oldalról, mert ez felveti annak a kérdését, hogy egyébként ez a típusú emberölés, és még egyszer aláhúzom kriminológiai oldalról, pszichológiai oldalról, ez mennyire az emberölésnél kezelendő, vagy mennyire a szexuális erőszakos bűncselekményeknek egy nagyon szélsőséges extrém formájaként. Tehát a Russell Williams, akit említettem néhány perccel ezelőtt, ő is ugye betöréses lopással kezdte, de hogy ilyen 70-80 házba tört be, és vitte el női fehérneműket. Ő ettől a magatartástól eljutott odáig, hogy két rendbeli szexuális emberölést követett el elég különös kényetlen módon. Az ő pályaíve is gyakorlatilag erre reflektál, vagy erre rezonál, hogy az, hogy ő egy szexuális vágyból, onnan, hogy fehér neműket tulajdonít el, egyébként azokat föl is húzta le, és fotózta magát, abban videókat is készített magáról. Tehát innen eljut odáig, hogy ő megöljön a szexuális indítatásból két embert, az valamiféle belső pszichés pályaív, hogyha fogalmazhatok így, pályaívnek a kicsúcsosodása. Tehát éppen ezért van az, hogy nyilván a büntetőjognak ezt az emberölésnél kell kezelnie. Ebből a szempontból talán mindegy az, hogy hogy ő most ezt a folytást ezt szándékosan akarta, nem akarta, aktus előtt, után, alatt követte, viszont a kriminológiai oldal, meg a pszichológiai oldal szempontjából viszont ez sokkal inkább egy maladaptív szexuális fejlődési folyamatnak a kicsúcsosodása tud lenni.
2: Viszont, és ismét csak szeretném úgy magam védelmében, hogy laikusként nyilván, de minthogyha így minimális tudásom szerint, minthogyha itt, amit már az előbb említettél, ezt az illetőt, hogy miket csinált, hogy csinálta, mennyit csinált, és utána milyen irányt vett, ez már egy kicsit a profilozáshoz van ennek köze, nem? Tehát, hogy ugye sokszor halljuk ezt a fogalmat, és egy nagyon picit úgy érzem, hogy ez is olyan fogalom, hogy jó, hát ehhez a tudományákhoz tartozik, de hogy picit kapargatjuk, picit tudjuk, hogy talán mit jelent, de hogy ez valami ilyesmit jelent, nem? Tehát, hogy a felderített részletek alapján mit ismerünk meg róla, mit tudunk meg róla, beletartozik esetleg a cselekmény előtti életnek a felderítése is, hogy mi vezethetett ahhoz, hogy ezt elkövesse?
3: Igen, abból a szempontból tartozhat bele, hogy a és itt picit megint a tipológiára is visszautalok, hogy ahhoz, hogy én egy olyan személyiségleírást, egy olyan viselkedéses leltárt profilt tudjak készíteni, amit a nyomozóhatóság fel tud használni, ahhoz azért jó, hogyha vannak olyan információk is az elkövetőről, amik az ő korábbi életére, illetve az életszakaszának, az aktuális életszakaszának a jellemzőire vonatkozik. Nyilván ehhez az kell, hogy én egy-egy bűncselekménynek az elkövetői körét vizsgáljam. Pont ugyanígy indult anno az FBI-nak a profilozási módszere, amit kidolgoztak, ők is onnan indultak, hogy ők 36 szexuális sorozatgyilkossal készítettek interjúkat, és ebből a 36 interjúból alkották meg ők a szervezet-szervezetlen elkövetői típusokat, amiket utána, ezt az elméleti kis csomagot, amit ők kidolgoztak, ezt a gyakorlatba elkezdték szépen átültergetni, és a folyamatban lévő ügyeikben nagyon sokszor visszaköszönnek azok az alapvető tudások, vagy az alapvető tudás, amit a kutatásokból nyertek. Tehát valahol itt kapcsolódik össze, hogy nyilván a profilnak jellemzően az aktuális helyszínre, cselekvésre, cselekményre, elkövetési módra mindenre kell fókuszálnia, de ahhoz, hogy a nyomozóhatóság a gyanúsítotti kört le tudja szűkíteni, ahhoz szükséges az elkövetőknek a korábbi életéről, a kicsit az általánosabb életéről is információt szolgáltatni, ehhez viszont az kell, hogy én kutassam azt a bizonyos elkövetői kört. Tehát valahogy itt kapcsolódik, és itt jár kéz a kézben a kutatás, a tudomány és a gyakorlati működés.
2: Nagyon sok mindenről beszéltünk, de még mindig úgy érzem, hogy vannak olyan fogalmak, amik engem is személy szerint még nagyon érdekelnek. Beszéltünk erről sokat, erről az elmúlt 20 évnek a kutatásairól. Miért pont ezt az időintervallumot választottad, vagy alakult ez ki?
3: Nagyon egyszerű. Ugye kutatásban, vagy így a tudományos munkában azt mondják, hogy minél nagyobb mintával tudsz dolgozni, annál megbízhatóbb eredményekre jutsz. Ugye tételmondat, vagy alaptézis. És mivel azért így a statisztika mutatta, hogy szerencsére a szexuális emberölések itthon viszonylag ritkák, annak érdekében, hogy nekem viszonylag nagyobb mintám legyen, ahhoz azért egy nagyobb időintervallumot kell megadni. És így született ez a 2000-től 2023 év végéig ez a 23 éves időintervallum. Nyilván itt ebben azért ezt is bele kellett venni, hogy azért a 2000 előtt, sőt, már azért a 2000 után éveknél is nagyon sok olyan ügy volt, amit ugye lezártak, levéltárakba helyeztek el, akkor az megint plusz energia, munka az ügyészségnek, a mindenkinek, hogy ezeket előhozza, előkeresse, tehát hogy azért nyilván itt ugye látni kell azt, hogy persze mi kutatóként nagyon, nagyon szerető mindenféle okos dolgot kitalálni, és így bombázni mindenkit azzal, hogy szeretnék kutatni, és akkor léci, engedd, de hogy ez azért jelentős többletfeladatot ró például az én esetemben az ügyészségekre, hogy ezeket az ügyeket előkeressék, ami nem volt digitalizálva, mert egyébként 20 évvel ezelőtti ügy, annak az ügyiratát előkeressék, mozgósítsák, digitalizálják, tehát hogy ez egy akkora nagy plusz munkát igényel, ami azért a másik oldalról azért ez egy nagy teher tud lenni. Tehát nyilván ezért nem lehetett nagyon sokkal előrébb menni, vagy visszamenni, mint 2000, mert az egy akkora plusz munka lett volna ebben az esetben az ügyészségek felé, ami viszont már én is azt mondom kutatóként, hogy nem várhatom el azt, hogy ők a napi munkájuk mellett még az én kis kutatásaimat is segítsék.
2: Elégedett vagy egyébként azzal a kutatással, amit neked sikerült végezned?
3: Abszolút. Igen. A közepén én nem gondoltam volna, hogy ebből lesz bármi is, de egyébként tényleg az, hogy egyébként a hazai mintán is sikerült három különböző típust azonosítani, három különböző profillal leírni, azt szerintem egy tök nagy tudományos eredmény, meg az is, hogy talán egy tudományos újszerűség, hogy ezért az emberöléseket viszonylag kutatják itthon is. Tehát az Országos Kriminológiai Intézetnek nagyon sok olyan kutatása van, ami az emberölésre fókuszál. Hajléktalanok sérelmére, szülők sérelmére, csecsemők sérelmére, követett emberöléséktől kezdve minden témát szinte feldolgoztak. Viszont valahogy ez a szexuális motiváció és az emberölésnek a kutatása eddig nem nagyon kapott fókuszt itthon, úgyhogy ebből a szempontból is egy hiánypótló kutatás az, hogy az emberölésnek egy speciális területét és speciális minősítét esetét sikerült viszonylag hosszú intervallumban feldolgozni.
2: Miért választottad ezt?
3: Pont ezért, mivel ez egy olyan terület, amiről egyrészt a különböző filmek, fórumok, mindenhonnan kapunk egy erőteljes érzelmi bombát. Másik oldalon az, hogy ezek ritka cselekmények, így talán nincs meg az a felderítői forgatókönyv, az a felderítői rutin, amivel én azt tudom mondani, hogy sokkal kézenfekvőbb, sokkal inkább ösztönből, tudásból jönnek az egyes nyomozati cselekmények, hogy akkor ki lehet az elkövető, hol kell keresni, mik azok az elkövetési magatartások, amire oda kell figyelni. Ezek ugye hiányoznak, és hogy legyen egy olyan, nem tudom, guideline, egy olyan tudás, egy olyan tudományos, empirikus tudás, ami hozzáférhető egyrészt a nyomozóhatóságnak is, a nyomozási stratégiákban is tud segíteni, illetve egy picit ennek az elkövetési körnek a misztikusságát egy picit talán megpróbáljuk a valósághoz picit jobban közelíteni.
2: Az embereknek, szerinted a társadalomnak milyen a hozzáállása ehhez? Azért, mint híradós riporter, nyilván időnként, vagy akkor, amikor megtörténnek ezek az esetek, nyilván eljut hozzám is, vagy hozzánk is, és nem is kell messzire menni, mert ugye a közösségi oldalakon is megjelennek ezek a hírek, alatta megjelennek a kommentek, nagyon sokan, sok esetben ugye, nem merem azt mondani, hogy kivétel nélkül, de valahogy nekem azt tűnt, hogy sok esetben még mindig az van, hogy a halálbüntetést hoznák inkább sokan vissza. Milyen a társadalom megítélése ezek, kifejezetten ezeknek a bűncselekmények az esetében szerinted?
3: Egyrészt úgy látom, hogy még mindig misztikumként, tehát kicsit misztifikáljuk ezeket a cselekményeket, ami nem újdonság. Egy jó klasszikus példát szoktam mindig mondani, amikor erről beszélek, hogy volt az 1500-as években Badeburgban azt hiszem egy olyan gyilkosság sorozat, ahol szexuális motivációt állapítottak meg, csak hogy ettől részletesebben ne beszéljek róla. De hogy az akkori szellemiség azt mondta, hogy azokat a típusú cselekményeket, mivel olyan elképesztően brutális típusok voltak, hogy csak és kizárólag vérfarkas követhette el. És amikor kiderült, hogy ezeket a cselekményeket a falu egyik lakója követte el, akkor meglepődött a falu közössége 1550-es, 60-as években, úgyhogy őt kikiáltották vérfarkasnak, meg is kövezték, halálra kövezték, tehát ki is végezték. És valahogy ez a fajta kettőség, ez a misztikus gondolkodás, és a nagyon szélsőséges extrém büntetés az, amit én is ugyanúgy gondolok, amit te is mondtál, hogy még a mai modern korban is megjelenik. Nyilván ma már azért nem úgy gondoljuk, hogy ezek az elkövetők vérfarkasok lennének. Nyilván egyik-másik elkövetési magatartásnak azért megvan a maga valóságtól elragadott motivációja, akár a kannibalizmustól, vérivástól, hogyha ezeket gondolunk, ezeknek megvan az irracionális magyarázat is, hogy valaki miért követi el ezeket a cselekményeket. Hogy ezek ma már azért sokkal valósághoz közelebbinek hisszük. Mm. Nyilván amellett, hogy ezeket még mindig ilyen misztikusság övezi körül, és igen, jellemzően az, hogy mivel ezek annyira extrém, annyira brutális cselekmények, hogy igen, még mindig így a halálbüntetés kérdése az abszolút, és egyébként nagyon sok esetnél, nagyon sok cselekménynél látom azt, amit te is mondtál, hogy egyszerűen a komment szekcióban megkerülhetetlenül megjelenik az, hogy akkor halálbüntetés, és hogy csak azt látjuk megoldásnak.
2: Megoldásként. Hadd foglaljam keretbe a beszélgetésünket itt az utolsó néhány percben. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon kicsire vagy attól, hogy a erdélyi Ákos az most már dr. Erdélyi Ákos legyen. Mi a terv ezután?
3: A terv ezután ez már el is kezdődött, mert picit új terület felé
2: tendelsz?
3: Megyek, igen. Mert hogy így a szexuális emberölésből ez a most már nem is tudom a 6. éve, hogy ezzel a kutatással foglalkozom. Ebből szerintem így a hazai viszonylatban, amit lehetett, kihoztuk, vagy uh-huh. kihoztam. És hát kell egy picit a vérfrissítés, hogy ne ezzel kelljek, ezzel feküdjek ezzel a témával. Úgyhogy van egy új irány. Ez az új irány sokkal gyakorlatiasabb irány, sokkal kézenfoghatóbb irány, ez pedig az intézkedés lélektan, ugye a különböző akár ön és közveszélyes állapotoknak a kezelése rendőri oldalról hogyan működhet. Például egy öngyilkos jelölt, ami a jó krízis kommunikációs eljárás, amit a rendészeti dolgozók el tudnak sajátítani, hogyan kell velük kommunikálni, mik azok a krízis helyzetek, amik ilyen fokozottan szenzitívek, akár a végrehajtói állományról is, és a másik oldal, hogy azért egy-egy ilyen esemény azért megterhelő tud lenni a rendőrnek, a börtönőrnek, bárkinek, aki egy-egy ilyen cselekményben részt vesz, és hogy azt megnézni, hogy a traumák, a pszichotraumák, hogyan kezelhetők, mennyire vannak jelen a PTSD, mennyire kitüntetett figyelmet érdemlő téma a kollégáknál, és hogy ezekről beszélni, kutatni, vizsgálni, és egy picit olyan, megint csak egy olyan guideline-t összeállítani, amit a gyakorlati szakemberek tudnak majd használni. Úgyhogy kicsit ez a következő irány, amelyre elindulok.
2: De nem kérdezek bele szándékosan, pedig lehetne nyilván, ez is egy olyan kimeríthetetlen és nagyon sokrétű témának tűnik, de nem kérdezek bele, mert egyfelől ugye még mondtad, hogy az elején vagy hát már elkezdődött, de gondolom azért annyira nagyon még nem vagy benne, viszont meghagyjuk ezt egy következő beszélgetésre, úgyhogy ebben a témában várunk vissza.
3: De nagyon szépen köszönöm.
2: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakció vezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migrációt. Kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűz oltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése, országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Veszik vagy isszák, ez itt a Spirit FM borműsora. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást. A mai adást ismert a borműsoroknak, ő a hivatalos szerkesztője. És most mi megkeressük Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Ehhez Bozai Zsófia a segítségünkre, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hiszen ő gondozza ezt az akciót. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Eltelt a határidő, május 17-ig szavazhatott a nagyközönség a legszebbnek ítélt birtokokra. Itt van 3 különböző kategória is. Mondjon valamit, hogy lett ez az élmezőny kialakítva?
3: Így van. Idén a jubileumi 15. alkalommal hirdettük meg ezt a pályázatot, és az élmezőny az nagyon érdekesen alakult, hál' Istennek egészen eltérően, mint a tavalyi, hiszen idén a Neszmélyi borvidékről már 2 borászat is bekerült az élmezőnybe, és a Pannonhalmi borvidékről is 2 képviselik a borvidéket. Ezen kívül elsősorban a Balaton régió van felülreprezentálva, érdekes módon Veszprémből, a veszprémi érseki birtok, és a Balaton Füred csopakról is bekerült, és a 2 birtok. Illetve egy, bocsánat, mert Balatonbogláról is, tehát nagyon érdekes, hogy hogyan változik évről évre az összetétel.
2: Ugye nagyon sok múlik ám azon, hogy milyen fotókat ültenek fel a birtok tulajdonosok, mert hogy az ő dolguk ezt feltölteni, tehát nem megy fotós, nem a mi dolgunk szavazó olvasóké, hogy a saját fotóinkat töltsük fel, hanem ezeket tulajdonképpen készen kapjuk.
3: Így van, első körben ez abszolút egy közönségszavazással kezdődik ez a pályázat. Ez azért is fontos, mert ez egy borturisztikai díj, tehát hogy melyik borászat mennyire tudja megszólítani a fogyasztóit, ez egy alapvető kérdés, és a szakértő zsűri pedig csak a döntőbe jutott 9 birtokot keresi fel.
2: Hogyha a zsűri körbejárja a birtokokat, neki magának is simán lesz egy benyomása, ők mennyire határozzák meg, hogy mik a feltételek, hogy hogyan lehet erre pályázni, egyáltalán ki lehet itt a legjobb?
3: Hát abszolút ez meghatározott. Van egy 100 pontos szempontrendszerünk, amit az elmúlt 15 év folyamán ezt csiszoltuk, mindig kicsit módosítgattuk, kiegészítettük, és idén is például egy nagy újdonságunk van, most már különösen figyeljük azt, hogy ki mennyire folytat ökológiai gazdálkodást, a környezetvédelemre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Egy új zsűritagunk is bekerült, egy ökológiai gazdálkodás szaktanácsadó személyében, és a 100 pontos szempontrendszer az adott, az gyakorlatilag az ültetvényt, a pincét és a borturizmust veszi a legnagyobb súllyal. Ezek 20-20-20 pontot érnek, a borok mindössze 10 pontot, és a kommunikáció is 10 pontot. ér, és további 20 pont adható a harmóniára, tehát az összbenyomásra, ami kialakul a zsűriben a látogatás folyamán.
2: A borkedvelő olvasók szavazhatnak, hát sajnos a látvány mellé a bort nem kapnak, de vajon mennyit számít az, hogy mennyire ismert egy-egy birtok?
3: Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, és nagyon, nagyon örülünk annak, hogy olyan birtokok is bekerültek most a top 9-es élmezőnybe, akiket még a zsűri sem ismer, még nem látogattuk meg őket, bortesztjeinken már találkoztunk a boraikkal. Ilyen például Mórról a Frey pince és szőlőbirtok, ők is egy kis birtok, és a 2 évvel ezelőtti győztes Miklós Csabi ajánlására indultak idén a versenyen.
2: És a végére hagytam a keresztkérdést, milyen a legszebb szőlőbirtok? Ki tudja ezt meghatározni?
3: Hát a legszebb szőlőbirtok, tehát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem csak egy szépségverseny, hanem gyakorlatilag a birtok jóságát, vendégszeretetét, most már a fenntarthatóságát is kiemelten díjazzuk. Ez gyakorlatilag egy harmónia, egy összbenyomás, ami nagyon fontos, hiszen ez egy borturisztikai pályázat, tehát ha valaki egy hosszú hétvégére ellátogat az adott birtokhoz, akkor igen is, hogy jól érezze magát, legyenek turisztikai attrakciók, esetleg más borászatokba is el tudjon kirándulni ez alatt a hosszú hétvége alatt, tehát nagyon, nagyon összetett a szempontrendszer.
2: Minden esetre a 3 kategória győztes Magyarország legszebb kisbirtoka, középbirtoka, nagybirtoka címet bitorolhatja egy éven keresztül, aztán majd valaki vagy letaszítja erről a trónról, vagy sikerül ismételnie, de önöknek a lapnál is lesz ezzel dolguk, igaz?
3: Így van, mi készítünk, nagyon sok mindennel készülünk ilyenkor a kommunikáció oldaláról is, tehát kisfilmeket készítünk minden egyes birtokról, amit meglátogatunk, cikkeket, mind az online, mind a nyomtatott magazinunkba, tehát ez egy összetettebb feladat számunkra is. És utána 5 éven keresztül nem nevezhetnek újra, viszont évjárat megjelöléssel használhatják a díjat.
2: Hát akkor ezek szerint a jövőre nem méretik meg újra ugyanaz a birtok, és hát nem az a tétel kérdés, hogy letaszítják erről a trónról, mert hogy le lesz taszítva, akár akarja, akár nem. De hát egyébként ez így igazságosabb talán, mert hogy többen lehetőséghez jutnak. Zsófia, köszönöm, hogy mesélt róla. Meg kell nézni a Bor és Piac magazint, hogyha meg akarjuk ismerni ezeket a birtokokat, ha már valaki nem szavazott az előzőekben, igaz?
3: Így van, ott mi részletesen beszámolunk a látogatásokról.
2: Helyes. Bozai Zsófia, Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Különleges programra hívjuk Önöket, folytatva a borműsort. Június elején van ugyanis egy nap a Szentgyörgy hegyen, amikor azt mondják, hogy megtelnek az ösvények élettel. Ezt rajtunk múlik, hogy megtöltsük. Ugyanis ezen a napon újra Szentgyörgy-hegy hajnalig, ez a rendezvény neve, tehát ott reggeltől estig, sőt éjszaka is lehet a Szentgyörgy-hegyen mulatni. Mindjárt megtudjuk. Budavári Dóra a szervezője a programnak, Szentgyörgy-hegy hajnalig. Mi ez, Dóra? Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot, köszönöm szépen, sziasztok! Biztos, hogy megtöltjük a hegyet, ugyanis teltházas lett a rendezvény. Csak azért mondom, hogyha valaki most kapna kedvet hozzá, akkor tudja azt, hogy a szeptember 5-i Szentgyörgy-hegy matinél következő alkalom, ahol tudunk találkozni, úgyhogy busulásra semmi ok. Soha nem telt még meg ilyen hamar a limitált helyek száma, és azért limitált, mert ez egy nagyon különleges és mágikus helyszín, és nyilván van egy olyan vendégszem a fejünkben, amire azt gondoljuk, hogy kényelmes és élvezhetővé teszi ezt.
1: Na de várj, én mondjuk turista vagyok, és arrafelé kirándulok, akkor fel sem mehetek a Szentgyörgy-hegyre?
2: Arra a részre nem, ahol a rendezvény van, de például a kék túrát le tudod járni.
1: Jó, hát próbáltam trükközni egy kicsit, hátha.
2: Nem. És ez azért fontos, mert azért egy ilyen rendezvénynek nagyon nagy húzása van, és 27 idén mindennél több 27 helyszínünk van, és ezek a helyszínek azért készülnek nyilván étellel, itallal, jéggel, ugye hát reményeink szerint, illetve terveink szerint nagyon-nagyon jó idő lesz, meleg lesz, úgyhogy ülőhelyekkel, és hát nagyon szeretnénk, hogy ez mindenkinek egy ilyen szuper és kényelmes hangulat legyen. Ugye 9. éve szervezzük meg ezt az eseményt, és déltől egészen hajnali egyig minden titkos kertben és minden pincészetben, ami egyébként nincsen nyitva, ott az emberek ilyen borkóstolókat, borkvízeket, mindenféle programokat, zenekarokat találhatnak.
1: De nem aprózzátok ti ezt el, tehát úgy kezdődik, hogy van egy ilyen zenés felvonulás. Azon ki vesz részt?
2: Így van, ez új ötlet volt, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk. 3-kor lesz tulajdonképpen a tapolcai fúvósok jönnek hozzánk, azt hiszem, hogy 30-an ráadásul, és tényleg egy ilyen nagy csindadrattával fogjuk megnyitni az idei rendezvényt, úgyhogy a Szászi birtoktól fölmegyünk velük, és a zenével együtt egészen a Lengyel kápolnáig, ami tulajdonképpen a hegynek a szíve, lelke és a legszebb kilátópont.
1: Azt mondják, hogy a Szentgyörgy-hegy a tanúhegyek királya. Valaki egyébként nincs egészen képben, mert ezt pont nem mondtuk el, ugye itt a Balatonfelvidéken vagyunk, és hát ez egy, a Szentgyörgy-hegy egy olyan tanúhegy, az oldalán bazaltoszlopokkal, és állítólag van valami köze Szentgyörgyhöz és a sárkányhoz, de az a legenda része a dolog. Az oldalán bazaltoszlopokkal, és állítólag van valami

0: sok sárkányos dekorációnk volt, még programunk volt. Idén, minden évben van egy jelszavunk, idén az együtt volt a jelszó. Mi azt szeretük volna, hogy abban a világban, ahol azt látjuk, hogy nagy a széttartás, és tényleg mindenféle ömlik ránk a médiából, legyen egy olyan üzenetünk, ez az együtt, ami azt mutatja, hogy minket valami biztosan összeköt, és ez az, hogy szeretjük a borokat, szeretünk kapcsolódni ezen a napon, és összegyűlünk most már 9. éve a Szent Györgyhegyen. Nagyon sok visszajáró vendége van ennek a fesztiválnak, tehát ez tényleg elég családias rendezvényként érdemes elképzelni.
1: És persze a borok elmaradhatatlan részei ennek a programnak, de hogyha most ettől elvonatkoztatunk, mert mondod, hogy gyakorlatilag fullos, teljesen teltház van, akkor az őszi az mikor lesz, és az miben különbözik majd ettől?
0: Igen, nekünk 2 ilyen nagy rendezvényünk van. A Szent Györgyhegy hajnalig mindig június 1. szombatján, és a Szent Györgyhegy matiné mindig szeptember 1. szombatján. A Szent Györgyhegy matinén is ugyanúgy nyitva vannak ezek a pincék. Az a rendezvény az sokkal családcentrikusabb, nagyon-nagyon sok olyan család jön velünk, akinek tényleg hát nem borivó korú tagja is van. Készülünk is számukra egyébként mindig plusz programokkal, gyerekprogramokkal. És kicsit borosabb fókuszú a szeptemberi rendezvény, többet lehet kóstolni, egy picivel csendesebb. A hajnali pedig ez a bulisabb és fesztiválosabb jellegű. És tényleg mind a kettő szerintem olyan unikális nyitvatartásokat ad, meg olyan élményt, amit tényleg máskor nem elérhette a Szent Györgyhegyen.
1: Te nem csak szervező vagy, te lelkes is. Szerintem ez nagyon jó.
0: Én ott lakom félig, úgyhogy nekem ez igazából én olyan szinten vagyok lelkes, hogy a mi házunk is megnyitja erre az alkalomra mindig a kapuját, tehát a saját életterünket, a saját kertünket nyitjuk ki, és akkor ott a kedvenc borainkat áruljuk, úgyhogy abszolút helyszínként is részt veszünk ebben.
1: Budavári Dóra mesélt nekünk a Szent Györgyhegy hajnalig rendezvényről, de akkor most már igazából arra készüljünk, hogy lesz majd szeptemberben is egy esemény, azt kell figyelni. Dóra, köszönöm szépen, örülök, hogy meséltél erről.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Pod.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Május 30-án a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán várják a szervezők Pécset, mindazokat, akik szeretik a pezsgőt, és hát akik nem csak megkóstolni, hanem ahogy ők mondják, átélni is szeretnék, ezt majd itt rögtön értelmezzük is, hogy mire gondolnak. Itt van ugyanis Filákovics Dusán ügyvezetője a Pannon Borbortnak, és ők szervezik ezt az eseményt. Szóval mit is fogunk mi ott átélni? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hát egy olyan érzés lesz, hogy a Palatinus szálloda tetején a naplementét együtt megnézzük, jéghideg pezsgőkkel, 30 pincészet, több mint 100 pezsgőjét lehet megkóstolni egy belépőjeggyel, és várjuk azokat a lelkes pezsgő szerető embereket, és gasztronómiát szerető embereket, akik egy kicsit szombat délután és szombat este szeretnék velünk együtt megélni.
1: Azt akartam éppen kérdezni, de jó, hogy hozzátette a gasztronómiát, hogy én értem, hogy pezsgő, meg hangulat, meg csomó mindent meg lehet kóstolni, de hát azért mondjuk éjgyomorra ez elég gyorsan fejbe száll, és fejbe veri az embert. Mit teszünk ellene?
2: Ez így igaz, készültünk ezzel is. A Palatinus szállodának a catering csapata a pezsgőkhöz fog készíteni hideg tapász ételeket, amelyek stimmelnek, mint a sármán pezsgőkhöz, mint a metó tradicionálékhoz is.
1: Az, hogy egy borbolt belevág egy ilyen eseménybe, az nekem azért azt mutatja, hogy igenis érzékelhető, hogy a pezsgő mekkora divat lett. Ugye?
2: Abszolút, abszolút egyetértek. Sajnos a vörösboroknak az eladása visszaesett, meg összességében is a borok eladása visszaesett, viszont azt vettük észre, hogy erre lehet válaszlépés, és vannak trendek, és az egyik ilyen trend az a pezsgő. Minden, ami buborékos ital, ez lehet habzóbor, gyöngyözőbor, egyszerű pezsgő, érlelt pezsgő, magyar, vagy akár külföldi. Ezeknek az eladása növekszik. Kimondottan nálunk Dél-Dunántúlon, mi ezt nagyon-nagyon észrevettük. Többek között több mint 150 féle pezsgőt forgalmazunk, és ott úgy gondoltuk, hogy egyszerre egy helyen meg lehessen kóstolni ezt a széles kínálatot. Szerintem ez érdekes program. Igazából nagyjából minket igazol a dolog, mert szinte majdnem eladtuk az összes jegyet. Már csak 10-20 jegy van összesen, és utána telt ház lesz.
1: Hát igen, akkor ez azt jelenti, hogy kapkodnia kell magát annak, aki ebben szeretne megmártozni ebben a rengeteg pezsgőben, de például az már érzékelhető, mert ez egy ebből a szempontból különlegesebb világ, hogy van-e pezsgő divat?
2: Szerintem van. Szerintem létezik. A világon amúgy már sokkal előbb megtörtént ez a divat, sőt, azt lehet mondani, hogy ez egy több mint 100 éves divat. Magyarországra kicsit később gyűrűzött be. A 90-es években azt vettük észre, hogy a testes vörösborok, akkor a nehézkes fehérborok divatosak voltak, és ahogy változott a világ, Magyarországon ez abszolút divat lett. És abszolút nem probléma pezsgőt meginni étkezés előtt, vagy munka után, délután, vagy esetleg hétvégén reggel, vasárnap reggel egy pohár pezsgővel köszönteni a hétvégét. Szerintem ezzel semmi baj nincsen, a mértékletesség az nagyon fontos, de abszolút divatja lett. Van egy nagyon nagy szabály, amit még a magyarok viszont nagyon sokan nem tudják, hogy a pezsgőt viszont jéghidegen, mindig jéghidegen szoktuk inni, tehát ha lehet, akkor 5 fokos lehet, legyen a pezsgő, vagy annál még hidegebb.
1: Ezt mi miért nem tudjuk? Dehogy nem tudjuk. Pezsgő behűtve, nem?
2: Ez igaz, de nagyon sok vendéglátó egységbe is szállítunk mi, nem csak Dél-Dunántúlon, de ott többségében, és én a vendéglátós tulajdonos barátaimnak is mindig mondom, hogy meg a pincéreknek, hogy nagyon-nagyon figyeljetek, mindig jéghideg legyen a pezsgő, tegyétek jégvödörbe. Ez ennek az egésznek a tálalása, a ceremóniája nincs még meg Magyarországon. Megfelelő pohár, akkor sorolhatom még, hogy mi minden szükséges.
1: Igen, ehhez a hókusz-pókusz valahogy hozzátartozik valóban, tehát hogyan bontom a pezsgőt, hogy ne repüljön a plafonra a dugó, de azért elegánsan pukkanjon, ne fusson ki, de azért mégiscsak legyen valami habja rögtön, amikor elkezdem kitölteni, szóval ennek azért megvannak a fortéjai.
2: Abszolút, mondok egy titkot. A pezsgő sosem fut ki, és sosem pukkan nagyot, hogyha nagyon-nagyon-nagyon hideg, és volt legalább egy órát nyugalmi állapotban, tehát nem felrázva, akkor nem fut ki a pezsgő. A pezsgő csak akkor fut ki, és akkor robban nagyot, hogyha meleg, vagy előtte fel van rázva.
1: Az meg csak akkor elegáns, ha egy sportesemény végén történik, és az egészen mást, az ünneplés célját szolgálja. Az nem ívásra való. Sokféle pezsgő van. Itt olasz, spanyol, francia, magyar kiállítókról is olvasok. Ezek között, a pezsgők között megvan a nemzeti karakterbeli különbség?
2: Nagyon-nagyon különbözőek. Tehát egy spanyol pezsgő összehasonlítva egy olasz pezsgővel teljesen más világ. Más típusú szőlőből készül, máshogy készül, teljesen ismerhető. Sőt, kiegészíteném, ugye Szlovéniából és még Horvátországból is érkeznek kiállítók. Nem mellesleg a magyar pezsgők is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát az elmúlt 10 évben sok pincészet belevágott ebbe, észrevették, hogy erre felé megy a trend, és nagyon-nagyon jó pezsgők is vannak már Magyarországon.
1: Na hát ez izgalmas, és izgalmas lesz az esemény is. Pezsgőszalon Pécsett a Pannon Borbolt szervezésében a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ennek a dátuma május 30-a, nincs már messze, és hát jegy sincs már sok, úgyhogy ahogy hallották, kapkodjanak utána, hogyha ehhez van kedvük, és hát miért ne lenne. Hol lehet jegyet vásárolni?
2: A webshopunkon lehet, a pannonborbolt.hu webshopon, és sehol máshol már.
1: Na hát akkor ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, Filákovics Dusánt hallották, ő szervezi és vezeti a Borboltot meg az eseményt. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, szép napot.
1: Önnek is, és a kedves hallgatóknak is beszéltünk eseményekről, rendezvényekről, valamiről lemaradtunk mindannyian, mert már betelt, de tudjuk, hogy ősszel lesz egy másik. Aztán itt vannak a legszebb szőlőtőkék és a legszebb szőlészetek. Meg lehet nézni ezeket a fotókat az interneten, és hát itt van a pezsgő is, egészségükre. Jövünk egy hét múlva, viszontlátásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshop.debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshop.debrecen.hu.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Tovább melegszik az idő. A kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Szlovénia meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatás-fejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakcióvezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migráció kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése, országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsébet a mai szerkesztő, és Balogh Csabával, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatójával nyitjuk a mai adást. A mostani helyzetet a KSH legfrissebb adatai írják le, és ezt fogjuk mi most átbeszélni. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
9: Vannak itt nagyon szép adatok, majd összevetjük azzal, hogy mi az érzékelés, meg hogy melyik mit jelent. Például itt van az, hogy 9,2%-kal volt nagyobb a bruttó átlagkereset Magyarországon márciusban az egy évvel korábbinál, a nettó pedig 11,3%-kal volt magasabb, mint 2025 márciusában. A különbség például miből adódik? A különféle kedvezményekből?
10: Igen, itt ugye több kedvezmény is életbe lépett, volt, ami már tavaly évközben elindult, és volt, ami most január, ugye ezek a családi adókedvezményre kell egyrészt gondolnom, ami ugye két ütemben került duplázásra, és most januártól lépett életbe a második ütem, tehát az anyákat érintő kedvezmények is fokozatosan léptek életbe most januártól a két gyermekes anyáknak az első korcsoportja az, amelyre érvényesül ez a adómentesség, úgyhogy ezek tudták pozitívabb irányba eltéríteni a nettó átlagkeresetet.
9: Ugye ez egy nagyon fura helyzet itt, ami kialakult, mert egyrészt az Európai Uniós átlagbér sorban az utolsó közé tartozik Magyarország, másfelől pedig, ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy dinamikus, majdhogy nem bérrobbanás szintű béremelkedés.
10: Igen, az látszik is, hogy maga, ha csak a béremelkedést nézzük, akkor az dinamikus. Készített a GKI egy részletesebb visszatekintő elemzést, tovább egészen 2010-től kezdve néztük azt, hogy hogyan változnak a különböző bérstatisztikákba ezek az adatok. Itt mi direkt reál béreket néztünk, pontosan azért, hogy az infláció hatására szűrjünk, és itt valóban ilyen nagyon impozáns számokat látunk, 95%-kal emelkedett még a legalacsonyabb érték is a bruttó reál átlagkereset, amit néztünk, ez alatt a közel 16 év alatt, hogy már az idei évre is megbecsültük, hogy nagyságrendileg hol várhatók a jövedelmi változások. És ugye ennél még egy picit magasabb is volt a nettó kereset, csak ugye ott azzal az a nehéz statisztikailag, hogy attól függ, hogy kiről, kinek nézzük a keresetét, ugye most ugye két gyerekes édesanyáknak már a legfiatalabb korosztályban már a nettó gyakorlatilag megegyezik, vagy nagyon közel van, mondtam, ugye járulék a különbség már csak, tehát hogy sokat közelítettek, akinek nincs gyermeke, vagy férfi, ők pedig inkább távolodnak a bruttótól, tehát itt a nettó bérstatisztikákat sokkal nehezebb követni, és a nemzetközi összehasonlítást is ez nagyon megnehezíti, ezért mi alapján bruttó béreket néztük, és ahogy szerkesztő úr is mondta, hogy igen, ha EU-s összevetésben nézzük, és most itt 25-ös adatokat néztünk, euróba számít, vagy itt az árfolyam különbségek ne jelentsenek különbséget, ott mi ezek szerint az adatok szerint 21 ezer eurós volt az éves bruttó átlagbér Magyarországon. Ez ugye önmagában soknak tűnik, de ez az EU-s rangsorban hátulról a harmadik helyre volt csak elegendő, tehát itt tényleg nagyon kedvezőtlen helyen áll.
9: Viszont azt szokták mondani, önök is egyébként ezen a párton állnak, hogy igazából a valódi képre vagyunk kíváncsiak, akkor ne az átlagbéreket nézzük, hanem a mediánbért, ami a vásárlók, mire vásárlók, a dolgozók bérezésének közepén található. Igazából ez lenne az a szám, amivel dolgozni kéne?
10: Igen, valóban, ez teljesen jogos felvetés. A medián az jobban kifejezi az eloszlását a kereseteknek, és ez látszik is a hazai számokban is, hogy a nettó medián kereset az 430 ezer forint, míg a bruttó az 540, tehát közel 120 ezer, 115 ezer forintnyi különbség van a kettő között, és ugye tényleg a medián kereset az a minél kevesebb keresette pont a dolgozók 50%-a rendelkezik, tehát az jobban kifejezi, hogy hol van a közepe az eloszlásnak, hogy az átlagok megfeljebb húzzák a kiugró keresetűek.
9: Amikor arra hivatkozott korábban a Fidesz által vezetett kormány, hogy gyakorlatilag megduplázták a bruttó átlagbér reálértékét 2010-hez képest, akkor nézem itt az adatokat, tulajdonképpen úgy van, ahogy mondták, sőt, hogyha a minimálbért nézzük, akkor ez még magasabb is a duplájánál. Miért nem érzékelték ezt az emberek? Mert nem gondolom, hogy a választás önmagában ezen múlt és dőlt el, de nyilvánvalóan volt egy hangulat, ami a gazdasági nehézségekkel írta le az ország helyzetét.
10: Igen, szerintem, amit ugye nagyon fontos, mi erre kontrolláltunk, hogy az inflációt azért mindenképpen figyelembe kell venni, tehát hiába emelkedik forintba a bér, hogy most az infláció is nagyon magas, akkor az mindjárt elviszi ennek egy részét ennek az emelésnek. Illetve hát a másik, amit nem szólt figyelmet kívülni, hogy a többi országban is ugyanígy, főleg a régiós beli országban azért elég dinamikusak voltak a béremelkedések, és hát ott még ráadásul összevetni akarjuk az országokat, ott a forintárfolyam mozgását is figyelembe kell venni, ami meg szintén a korábbi években azért kedvezőtlenebb helyzetbe hozta az munkavállalókat.
9: Mennyire fog növekedni ebben az esztendőben a bérek reál értéke? Önök hogy számolnak?
10: Mi úgy számolunk, hogy nagyságrendileg 8%-os béremelkedéssel számolunk nominálisan, és egy 4% körül inflációval, tehát nem kettő különbségéből egy ilyen 4% körüli reál béremelkedés várható. Nyilván itt azért az inflációs folyamatokban van egy bizonytalanság, és a kezdeti bérszámok is ennél egy picivel magasabbak, meglátjuk, hogy az év hátterelő részében a vállalkozásoknak mekkora mozgásterük lesz, fent tudják-e tartani ezt a 9% körüli dinamikát, vagy esetleg valóban így átlagosan 8% körülre fognak lejjebb korrigálni, és hát az inflációnál meg ugye nagyon sok kérdőjel van még, hogy fog alakulni az idei szám, ugye itt most a benzin rögzített áráról beszélve, hogy az olajára jóval magasabb benzinárat indokolnána, ugyanúgy az ár és toppok külön adó kivezetése, tehát egy sor olyan kérdés van, és még a kormány döntésére vár, amiből még az infláció számunk is egészen máshogy alakulhat.
9: Világos, követjük, és beszélünk még mi is, remélem erről. Balogh Csabát hallották, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatóját a friss KSH adatok kapcsán. Mi van, és mire számíthatunk? Köszönöm szépen!
10: Én is köszönöm szépen, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Revolut elkezdte kiküldeni a magyarországi ügyfeleknek azokat az e-maileket, amelyben arról tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy a számlákat át fogják helyezni a cég magyarországi fiók telepére, mert már van ilyen is. A változás pedig azban is megnyilvánul majd, hogy a számlához kapcsolódó díjak is megváltoznak. Tehát új számlánk lesz, és hát új díjazás. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu szakértője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ez a dolog, ez voltaképpen a Magyar Nemzeti Bank által évek óta követelt változásnak a teljesítése a Revolut részéről, hogy ne egy olyan szolgáltató legyen, amelyik Magyarországon elérhetetlen, nincs is semmiféle olyan jogbiztonsága a felhasználóknak, ami számukra fontos lenne, és nincs a Magyar Nemzeti Banknak felügyelete a Revolut fölött. Így most már lesz, igaz?
2: Igen, ez, ha nem is teljesen azt teljesíti, amit a Magyar Nemzeti Bank szeretett volna, de a lényegét igen, hiszen ez egy fióktelep, talán furcsának is tűnhet el kifejezés, tehát nem egy magyarországi bankot hozott létre önállóan a Revolut, hanem egy fióktelepet, de ez az ügyfelek szempontjából, a napi gyakorlat szempontjából lényegtelen, tehát egy fióktelep az ügyfelek számára úgy működik itt praktikusság szempontjából, mint egy bank. Vannak különbségek természetesen a kettő között, de innentől, hogyha átkerülnek a Revolut magyarországi ügyfelei ehhez a fióktelephez, akkor nagyon hasonló helyzetbe kerülnek, és nagyon hasonló dolgokat tehetnek, mint bármelyik magyarországi banknál.
1: Viszont a magyarországi bankokat is rákényszerítheti a Revolut arra, hogy az ő ajánlatukkal tartsák a lépést, úgyhogy érdemes ezt megnéznünk, hogy igazából mi változik, mi történik. A Revolut azt állítja, hogy a saját számlái között az átutalás változatlanul, ahogy eddig is, ingyenes marad. Ez például egyáltalán nem volt adott a legtöbb hazai kereskedelmi banknál.
2: Igen, itt vannak dolgok, amelyeknél egyértelmű lesz a hasonlóság. Tehát lesz innentől egy magyar bankszámlája egy revolutos ügyfélnek, eddig ugye ez nagyon nem így volt, egy külföldi bankszámlája volt. Ebből fakadóan nagyon sok olyan banki tranzakció, ami ez egy magyar ügyfél hozzászokott, az a Revoluton keresztül egészen másképpen ment. De mivel innentől magyar bankszámla és magyar fióktelep van, bejönnek azok az előírások is, jellemzően a tranzakciós illeték, ami nagy előnye volt a Revolutnak, hogy valójában ő ezt nem fizette meg sohasem, szemben a magyar bankokkal, tehát azért is szerették a Revolutot az ügyfelek használni, akár egy főbank mellett, mert ott bizonyos költségeket, amit ugyanolyan tranzakcióknál a magyar bankok felszámítottak a tranzakciós illeték miatt, leginkább a Revolut nem számított föl. Innentől viszont az új helyzetben, az átutalásoknál, ugyanúgy a külső átutalásoknál, ugyanúgy meg kell fizetni a Revolutnál is azt a tranzakciós illetéket, a 0,45%-ot, amit más bankoknál is. Tehát ez az előnye ezeknél az utalásoknál elveszik a Revolutnak.
1: Illetve viszont, hát, hogyha másfajta csomagunk van, akkor megmarad, de az már egy fizetős csomag.
2: Így van, így van. Tehát természetesen nyilván az emberek nagy többsége az ingyenes csomagot használja, és a Revolutnál is, ahogy más bankoknál is, hogyha följebb lép valaki, tehát elkezd fizetni, és ugye ott is egyre följebb lehet skálázni, tehát egyre nagyobb a díj, akkor már ebben a magasabb díjban benne van az, hogy bizonyos határokig ezt az átutalási díjat, tranzakciós illetéket valójában, ezt nem kell megfizetni, de akkor már van egy alapösszeg, amit az ember fizet, ugyanúgy, ahogy a magyar bankoknál megszokhattuk, hogy van egy számlavezetési díj, ami hogyha magas, akkor ahhoz már különböző ilyen átutalási átalányokat ad a bank, amikor azt mondja, hogy X tranzakció vagy X összegig nincsenek díja. Tehát ennyiben is hasonló lesz már a Revolutnak a rendszere, az itteni működésrendszere, mint a magyar bankoké. Másik oldalról viszont a bankok is igyekeznek olyanná tenni a saját díjaikat és a saját szolgáltatásaikat, mint a Revolut, hiszen azért ők is megérezték azt, hogy díjaikat és a saját szolgáltatásaikat,

0: éppen a fő bank számlájává teszi a Revolutot.
1: Egy dolog az fontos lehet, bocsánat, hogy közbevágok ismét. Ha elmegyünk külföldre, ugye a Revolut használatának egyik nagy előnye a külföldi használat volt, vagy az is volt. Ezek az előnyök a külföldi felhasználással, az átváltási tarifákkal, azok megmaradnak-e a Revolutnál, függetlenül attól, hogy ez most már egy magyar bankszámla?
0: Amiért a magyarok nagyon szerették, tehát például a középárfolyamos, tehát kedvező árfolyamos devizaváltás, az ingyenes devizaszámlák tulajdonképpen, tehát ezek megmaradnak, de közben ezeket már egyre több magyar bank is elkezdte kínálni, pont azért, mert reagáltak a Revolutra, látták, hogy hát az emberek ott szeretnek devizát váltani, és most már számos magyar banknál is ugyanez a középárfolyamos váltás lehetőség például elérhető. Van, amelyiknél összességében jobbak is a feltételek, mint a Revolutnál. Tehát ezt már a Revolut megérkezése előtt is több bank megcsinálta. De
1: ki tudta kényszeríteni.
0: Így van, tehát abszolút a Revolutnak a megjelenése, abban az értelemben, hogy egyre több magyar vett igénybe, ez nagyon fejlesztően hatott a magyar bankok kínálatára, úgy is, hogy mit kínálnak, és úgy is, hogy mennyiért kínálják. Tehát most is volt olyan nagy bank is májustól, amelyik hát éppen nyilván a Revolut megérkezésére is készülve olyan ajánlatait, például ezt a középárfolyamos devizaváltás lehetőségét, vagy a devizaszámla, forintszámla melletti devizaszámla ingyenességet, azt eddig akciósan kínálta, mindig meghosszabbította, de volt neki elvileg egy vége. Most ezeket befixálta az ajánlatába, míg egy más bank meg tökéletesen átalakította a számlacsomagjait, amelyek hasonlítanak már ahhoz a logikához, ahhoz a nagyon egyszerű felépítéshez, ami a Revolutnál is jellemző, hogy könnyen ki tudja valaki választani, hogy én ügyfél vagyok, ezt szoktam csinálni, ez a csomag ezt és ezt tudja. Tehát, hogy revolutosodtak sok tekintetben már a bankok.
1: Hát ezzel csak gyerünk.
0: Ez egyértelmű, tehát az, hogy ha már csak a devizaszámlákat nézem, vagy ezeket a középárfolyamos váltásokat nézem, akkor már a Revolutnak a letelepedése előtt is nagyon sokat nyertek a magyar ügyfelek azzal, hogy a Revolut létezik, azok is, akik nem használnak a Revolutot, mert számukra is elérhetővé váltak olyan olcsó, vagy akár ingyenes szolgáltatások, lehetőségek, főleg az ilyen devizatípusú ügyleteknél, akár a devizaszámlánál, akár a átváltásnál, amiért bizony korábban kőkemény pénzeket kellett csengetni.
1: Hogyha fölmegyünk különböző a bankszámlaszámokat összevető oldalakra, bankszámlaszámokat, a bankszámlacsomagokat, kicsit össze-vissza beszélek, bocsánat érte, szóval a bankszámlacsomagokat összehasonlító oldalakra, ott már látjuk azt is, hogy mit kínál a Revolut, és mit kínálnak a versenytársai, a hazai kereskedelmi bankok. Meg tudjuk már tenni azt, hogy egy kattintással összevetjük a lehetőségeket?
0: Ezeket hál' Isten már eddig is megtudtuk, tehát a Revolutnak az ajánlatai már eddig is ott voltak ezekben a bankszámla összehasonlító kalkulátorokban, oldalakon. Csak most ugye új feltételek lesznek, tehát ahogy ez az átállás megtörténik, ez lényegében napokon, heteken belül megtörténik, akkor ugye már az új feltételek lesznek benne, tehát benne lesznek ezek az átutalási díjak is, amit innentől a magyar ügyfeleknek a különböző számlacsomagoktól eltérő feltételekkel meg kell tenni. Tehát jól el lehet dönteni azt, hogyha valaki beírja az ő szokásait, hiszen az a lényeg, hogy minden bankolási szokáshoz más-más csomag jó, akkor össze tudja ezeket hasonlítani. Tehát nem lehet azt mondani önmagában, hogy X banka jó, vagy Z banka jó, hanem azt kell megnézni, hogy én hogy szoktam bankolni, és ehhez mi a jó csomag. Nagyon jellemző a magyarokra az, hogy van egy régi bankszámla csomagjuk, amit lehet, hogy már 10 éve kötöttek, és azóta nem, vagy 20 éve, vagy akár
1: még. Igen, örök időkre így van, persze.
0: De hát azt mondom, hogy a válási statisztika,

0: biztos, hogy rosszabb, mint a bankszámlaváltási statisztika. Tehát ez ott már gyémánt lakodalmakat ülnek, vagy ez is lakodalmakat ülnek emberek. És ugyan nagyon megváltoztak a szokásaik, hogy hogyan bankolnak, hogyan utalnak, mennyi készpénzt használnak. Mégsem nézik meg azt, hogy vajon ezekhez az új szokásokhoz nincsen már egy jobb számla. A bankok is persze módosítják folyamatosan, akár a mi csomag, tehát a régi csomagjaink se ugyanazok már, mint 20 éve, de ahogy az ember másban teljesen természetes, hogyha változnak a szokásai, akkor mást vásárol, mást vesz igénybe. Ez a bankszámlánál nagyon nincs így. Tehát bizony sokszor olyan dolgokért fizetünk teljesen felesleges pénzeket, amit már rég megváltoztathatnánk, csak nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy nem lenne érdemes akár a saját bankunknál is megnézni, hogy én így bankolok, ennyi átutalásom.
1: Hát ráadásul érdemes figyelni arra is, hogy azért ebben van mindig, vagy majdnem minden esetben egy elég csúnya trükk. Ugye az első éves díjak azok mindig akciósak, kedvezményesek. A második éves díjakat tessék szíveskedni összevetni, mert hogy az nagyon fontos, ott elég sok aknát elhelyeznek a bankok.
0: Így van, így van. Ebben is azt mondom, hogy a Revolutnak a megjelenése hozott változást, de teljesen igaza van. Sokszor bizony egy nagyon jó díjat látunk az elsőre, aztán ott van, hogy második évtől ilyen-olyan díjtételek hogyan változnak, tehát amikor az ilyen kalkulátorokban az ember összehasonlítja az ajánlatokat, akkor valóban azt is meg kell nézni, nincsenek ezek elrejtve ezekbe a kalkulátorokba, de azt is meg kell nézni, hogy jó, második, harmadik évben mi történik, hiszen az ember azért, még ha vált is bankszámlát, nem fog évente ide-oda ugrálni a bankszámlákkal. Tehát, hogy azok az igazán jó ajánlatok, amikor azt látja valaki, hogy ez egy kedvező csomag, de ez ugyanilyen kedvező a második, harmadik évben is, vagy nem válik lényegesen kedvezőtlenebbé. Önmagában a bankváltás, itt a bankszámla csomagváltás, az most már nagyon egyszerű Magyarországon. Ez egyébként sokan ezért nem csak lustaságból, hanem ezért sem váltanak, mert azt hiszik, hogy ez egy ilyen borzasztó procedúra. Ezzel ugyan van adminisztráció, de ezt a mostani szabályok szerint jelentős részt lejátszák egymással a bankok. Tehát, hogy a adminisztráció túlnyomó részét a bankok végzik.
1: Hát itt egy eset lehet a zavaró, hogyha ez a bankszámlához hitel tartozik.
0: Mert
1: ott az elő sem megbonyolódik.
0: Tehát, hogy arra kell figyelni, mielőtt az ember meghozna egy ilyen döntést, hogyha vannak kötelezettségei, tehát például hitele van ennél a banknál, akkor bizony lehet, hogy ezzel olyan kötelezettségek jártak, amit hogyha ő megszünteti ott a bankszámláját, annál a bankszámláját, akkor például elveszti a korábban kapott kamatkedvezményét, vagy bármilyen ilyen tétel előáll. Tehát, hogyha ilyen a helyzet, és valaki úgy gondolja, hogy mégis váltana, akkor először mindenképpen érdemes a saját bankjával beszélni, még akkor is, ha már kalkulálta, és azt érzi, hogy egy másik banknál jobban jár. Na, tehát beszéljen a bankjával, egyrészt arról, hogyha ő megszünteti a bankszámláját, akkor milyen negatív következményekkel számolhat, például a hitelénél, vagy egyébként még a bankszámlához is igénybe vehetett olyan kedvezményt, amit aztán levernek rajta. Tehát másrészt azért is, mert ilyenkor, hogyha az ember oda megy a banki ügyintéző saját bankjánál, akkor lehet, hogy hirtelen kiderül, és látják azt, hogy ő neki van egy ilyen szándék, hogy elvinni ezt a számlát egy másik bankhoz, akkor bizony lehet, hogy addig-addig nézegetik a bankszámla csomagjaikat, amíg ők maguk felajánlanak egy kedvezőbbet. Tehát egy kört már akár csak ezért is megér. Nem nagy pénzekről vannak itt havonta, de sokszor azért is érzi ezt az ember, hogy nem vált bankszámlát, és mit vesződjön 1-2000 forinttal. De ha azért összerakja az ember, hogy egy évben ennyit
1: költ
0: bankolásra, akkor gyakran kijön az, hogy hát azért az már több 10 000 forint.
1: Bizony.
0: Azt azért senki nem szereti a KH-be elégetni, Mert hogyha az ember jobb bankszámlára válthatna, de nem vált, akár még a saját bankjánál is, akkor az tényleg olyan, mint a kályhába rakná a 10-20 ezer forintokat, és meggyújtaná.
1: Ne tegyük, és köszönöm szépen a tájékoztatást ezügyben, hogy meggyőzzön minket, hogy miért ne tegyük. Örülök, hogy itt volt. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
0: Ösztönözök mindenkit, hogy nézzen szét és spórolja.
1: Tóth Leventét hallottak, a biztosdöntés.hu szakértőjét. Köszönöm.
0: Köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ismét sokszor esik a szolidaritási adóról egyfelől, mert volt ezzel kapcsolatban még kampányidőszakban, sőt, talán utána is Magyar Péterék részéről ígéret, hogy ezt felül kell vizsgálni, másrészt sokakat megdöbbentett az a mondata egy sajtótájékoztató Magyar Péternek, hogy hát először is minden önkormányzat fizesse be a szolidaritási adót, majd aztán beszélgetnek. Aztán, amikor kiderült, hogy a főváros mekkora bajban van, akkor mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló városnak, és 60 nap haladékot kapott Budapest, és közben sorra szólalnak meg a polgármesterek, akik elmondják, hogy oké, ezt értik, de közben ez fenntartatatlan, és Érd is egy olyan település, amelyik már tavaly nagyon nagy bajban volt. Csőzik László Érd polgármestere a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Gyorsan megpróbáltam összefoglalni, hogy mi a helyzet ezzel. Ugye itt van egy alkotmánybírósági határozat, van egy bírósági döntés, amelyik több ponton és körben voltak éppen azoknak a településeknek már igazat adott, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak ellátásként az államtól a kötelező feladataikra. Önökik nem kellene többet fizetni. Ért például egy ilyen település?
2: Érd egy olyan település, amelyikre 611 millió forint befizetését róta az előző kormány, noha vergődik, tehát gyakorlatilag a működése is kétséges, és nekünk erre a pénzre szükségünk lenne. Tehát fura módon mi olyan önkormányzat vagyunk, akikkel szemben kellett volna, vagy akik mellett kellett volna szolidaritást vállalni mondjuk a többieknek vagy a kormánynak, és nem még minket ugye megsarcolni. Tehát tényleg az van, hogy nagyon elrontották ezt a rendszert, nagyon eltúlozták, ez 17-ben indult el azzal a fölkiáltással, hogy a gazdagok egy kicsit segítsék már meg a szegényebbeket. Na ebből lett az, hogy szinte teljesen kifosztották a városokat. És hát most elhangzott ez a bizonyos mondat az új miniszterelnöktől, ami persze érthető, tehát ugye magában én ezt nem akarom kritizálni, mondjuk jól esett volna mellette még egy olyan mondat is, hogy fiúk, tartsatok ki, ősszel vagy nyáron segítünk. Tehát mondjuk a remény él. Tehát nyilván, mert a Tisza azt ígérte, hogy a generális ígérete az volt, hogy visszaadja az önkormányzatoknak a hatásköreit és az őket megillető forrásokat. Na most ennek ugye érvényt szerezni hogy lehet? Vagy úgy, hogy a normatíva összegeket növeli, vagy úgy, hogy az ilyen vadhajtásokat elvágja, megfelezi, harmadolja, stb., mint a szolidaritási hozzájárulás. Még annyit erről a formáról tudják a hallgatók, hogy irdatlan terheket szabtak különböző városokra, tehát Fehérvártól 10 milliárdos összegekben vesznek el a nagyipari városokat, teljesen megkopasztják szinte.
1: Tehát Kecskemét is arra panaszkodik, hogy 7,6 milliárdot kellene befizetnie, amire képtelen, mondják.
2: Igen. Tehát ehhez hozzá kell nyúlni, az biztos. Azt is megértem, hogy ezt egyik pillanatról a másikra nem lehet megtenni, sokkal bonyolultabb a rendszer. Egy, kettő, összesen 400 milliárd forint jön be az államkasszába a szolidaritási hozzájárulás címén az összes magyar várostól. Na most mellette azt kell tudni, hogy az önkormányzatok finanszírozása az meg úgy néz ki, hogy ha fölütjük az idei költségvetést, annak van egy mellékete, a 9-es, amiben 1200 milliárd forint szerepel a magyar önkormányzatok összműködési támogatásaként. Tehát azt lehet mondani, a 400-as szembeállítom az 1200-al, hogy gyakorlatilag magunkat finanszírozzuk egy harmad részt. Na most ez tényleg tarthatatlan. Tehát itt közbe kell avatkozni, és akkor szerintem ketté kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mit tud már idén adni a kormány, tehát hogyan tud már idén segíteni. A másik, hogy mik a pontos tervei, tehát hogy kerül majd sor a nagy rendszerek átalakítására. Ami nyilván egy hosszadalmasabb folyamat, egy komolyabb folyamat, de ahhoz is hozzá kell kezdeni. Szóval ez még a türelem tart, meg a megértés tart, természetesen egy ilyen helyzetben, amiben most van az ország, hogy üres az államkassa, de mi nagyon-nagyon szeretnénk látni azt a kollégákkal, hogy nyár elején elindul a közös munka, minket is megkérdeznek, hiszen mi elkészítettünk a Magyar Önkormányzatok Szövetségével egy nagyon komoly anyagot a rendszer átalakításáról, és egyébként él a meghívásunk a miniszterelnök úr felé, hogy jöjjön el, és beszéljük ezt át.
1: Nyilván előbb-utóbb ennek meg kell történnie. A saját javaslatukról azért beszéljünk két mondatot. Annál is inkább, mert hogy az a saját bevételeikhez kötni a befizetendő részt. És szerintem igen, ez egy értelmezhető gondolat.
2: Igen, itt tulajdonképpen a probléma az, hogy túl sokat vesznek el. Nem az a baj, hogy van szolidaritási hozzájárulás, tehát mi ennek a felső mértékét maximálnánk 10-15%-ban, mármint az össziparűzési adó bevétel 10-15%-ában, ugye ez egy döntés kérdése. Aztán az is nagyon fontos lenne mellette, ha már adókról beszélgetünk, hogy 6 éve elvette az Orbán kormány a gépjármű adót az önkormányzatoktól. Hadd ne mondjam, hogy Érd számára, amelynek minden második útja poros, mennyire fontos lenne, hogy ezt vissza tudjuk kapni. És akkor itt jönnek az olyan, hogy mondjam, racionális elgondolások, meg a jelenlegi helyzetet tekintetbe vevő megközelítések, hogy tudjuk azt, hogy ezt most egyik napról a másikra nem lehet megcsinálni, de legalább induljunk el. Tehát lássuk azt, hogy mondjuk idén 5%, jövőre fölmenő rendszerben 15, aztán 30, és így tovább, és akkor eljuthatunk a ciklus végére, abban a helyzetben, hogy ez ismét teljes egészében ott landolhat az önkormányzatoknál. Tetejéről ugye vissza kell állítani a talpára ezt a bizonyos piramist, ha komolyan veszük a választási ígéreteit a nyertes pártnak. Mi nagyon örültünk neki, hogy így fölvállalta az önkormányzatiság helyreállítását, és megértőek vagyunk, még egyszer mondom, a helyzettel szemben csak akarjuk látni, hogyha lassan is, meg hogyha egy kicsikét szételjen ő is, de induljon el végre az a folyamat, ami oda vezet, hogy ez a mostani válságba bukdácsolnak a települések, ez megszűnik. Ez az embereknek fontos. Épültek autópályák, épültek stadionok, ment a Hausmann terv a várban, láthattuk milyen eredménnyel, és közben lerohadt a települések belső úthálózata, a szolgáltatásoknak a minősége már nem a régi. Az önkormányzatok ott vannak a frontvonalban, szükségük van a pénzre. Az emberek miatt van szükségük, tehát ez nem egy öncélű dolog. És minden feladatot oda kell adni helyben, ha az helyben jobban megoldható, jobban megszervezhető. Szerintem körülbelül ez lenne az államszervezési filozófiája ennek az egész történetnek.
1: Reméljük partnert is találnak, mert hát valóban ez egy évek óta húzódó megoldatlan probléma, ami szemmel láthatólag egyre súlyosabb gondokat okoz, az ember járja az országot. Nem csak Budapest útjai rohadtak le, hanem gyakorlatilag az összes kis település és nagyobb település belső útjai, és hát akkor most nem beszélünk a csatornák állapotáról és a közüzemekről úgy általában, és hát ez az egész, ilyen módon fenntarthatatlan. Csőzik úr, köszönöm szépen, Érd polgármestere volt a vonalban, visszatérünk erre.
2: Minden jót kívánok mindenkinek. Viszont hallásra. Minden jót.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, méghozzá Vadász Iván adószakértővel, az Adótanácsadók Egyesületének elnökével, és a vagyonadóról fogunk beszélni, amelyről azt mondta Kármán András miniszter, hogy a hazai vagyonosok előszeretettel alkalmazták a bizalmi vagyonkezelést, ezt is bezárják, és egyúttal átláthatóbbá válik a vagyoni helyzetük, aminek alapján ki lehet vetni a vagyonadót. Az Adótanácsadók Egyesülete meg azt mondja, hogy azért itt vannak alapvető kérdések, amelyeket nem lenne baj tisztázni. Ezért hívtuk Vadász Ivánt, hogy elmondja nekünk, mik a tisztázandó pontok. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát akkor kezdjünk bele. Először is tudatában kell lennünk annak, hogy Magyarországon nincs olyan társadalomtudományi kutatás, amely az adódással foglalkozik, tehát nagyon keveset tudunk a vállalkozók, a lakosság adózási hajlandóságáról, a vagyonáról, tehát nagyon kevés a tudományos tudásunk. Nagyon szokatlan ugye a vagyonadó, eddig ilyen Magyarországon nem volt, és ennek a célja sem világos, tehát egyértelműen tisztázni kellene, hogy véleményünk szerint vagy a szolidaritás indokolja, tehát a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése indokolja ezt a vagyonadót, vagy pedig a korrupció sötét és hosszú korszaka után célszerű egy ilyet bevezetni, hiszen itt azért nem árt számon kérni, hogyan is alakultak a vagyonok, tehát a korrupció is indokolhatja. Na most, hogyha megvannak a célok, és ezt világosan sikerül elfogadtatni a társadalommal is, hogy ezek jogos célok, hát akkor jön az, hogy ki legyen az adóalany. Na most, ha a magánszemélyek az adóalanyok, akkor lehet számítani arra, hogy akkor szétterítik egymás között a magánszemélyek a vagyont, tehát ha valakinél 5 milliárdos vagyon van, majd az úgy szét tudja darabolni, teríteni, ráíratni másra, persze úgy, hogy az azért a venyém marad, lehet ugye ezt ilyet csinálni a gyakorlatban. Tehát célszerű, ha egy család lesz az adóalany, tehát a vagyonadó alanya a család. Na hát itt aztán jön az, hogy mi az, hogy család, tehát ezt meg kéne határozni, hogy a vagyonadó szempontjából mi az, hogy család. Aztán jön a következő probléma, hogyha ebben túljutottunk a család problémáján, akkor a vagyonértékeléssel találjuk szembe magunkat. Nincs a vagyonértékelésre, különösen a befektetések, a vállalkozási részesedések, de még az ingatlanok értékelésére sincsenek kidolgozott, jogszabályilag rögzített értékelési szabályok. Aztán arról nem is beszélve, hogy amikor beszélünk a vagyonadózásról, ami ugye egy központi, tehát az állam központi állami költségvetésnek a bevétele, hogy akkor most mi van az önkormányzatok pénzügyi alapjaival. Tudnélik, ha a vagyonadó egy központi állami bevétel, akkor elvettük az önkormányzatoktól az ingatlanadót, elvettük a gépjárműadót, és még más vagyontárgyak adóit is elvesztük, és az befolyik a központi költségvetésbe. Tehát amikor a vagyonadóról beszélünk, akkor az önkormányzatiság, ugye az önkormányzati autonómia pénzügyi alapjairól sem szabad megfeledkeznünk. Tehát látjuk, hogy milyen komplex itt a probléma, mennyi tisztázandó kérdés van. Mi valószínűleg adótanácsadók azt fogjuk javasolni, ha eljutunk oda, hogy folyamatos konzultációban leszünk ugye a pénzügyminisztériummal, akkor azt fogjuk javasolni, hogy egy kötelező vagyonnyilatkozati rendszert vezessen be az adóhatóság.
1: Mindenkire érvényesen?
2: Igen, tehát oly módon, hogy ezt az adóhatóság készíti el a saját adatbázisaiból, úgy, mint ahogy a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, tehát amiről az állam tud, azt az adóalanynak megküldi ezt a tervezetet, az adóalany egészítse ki. Ide nem kell értéket írni, itt csak a vagyontárgyat kell megjelölni, tehát van három ingatlanom itt és itt, helyrajzi számon megjelölöm, és van egy üzletrészem a XKFT-ben, értéket nem kell közölni, de a vagyonról darabra érték nélkül nyilatkozni kellene. Ez egyrészt megfelelne a, tehát hogy mondjam, a korrupció felszámolási igényeknek is, meg megalapozhatná egy későbbi vagyonadót, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet már a 26. adóévre, a 2026. adóévre bevezetni, valószínűleg célszerű az első bevallást a 2027. adóévre, ugye 2028 őszén beadatni, mert ezt majd nem az év első felében, hanem az év második felében, vagy az év vége felé kellene beadni.
1: De hát azt talán nem is baj, hogyha van valami áttekinthetőség, fokozatosság, igen, rálátás az ilyen ügyekben, és nem azonnal hambekaplak alapot
2: igen,
1: csináljuk.
2: Igen, hát valószínűleg ez lesz a, és hát nem azt ígérte a Tiszapárt programja, hogy már a 26. adóévre bevezetjük, hanem azt ígérte, hogy bevezetjük, és egy ilyen fokozatosság mellett a társadalommal is el lehet fogadtatni ennek az új adónemnek a céljait.
1: Hát innentől indulunk, és kívánjuk, hogy egy sikeres egyeztetés következzen. Az mindannyiunk közös érdeke, hogy világos, tiszta szabályok legyenek, és áttekinthető és igazságos döntés szülessen ebben a témában, a vagyonadó témájában. Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke ismertette velünk az álláspontjukat. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok!
1: Önnek is és a kedves hallgatóknak is, jövünk legközelebb hétköznap szokásos időben ugyanígy, ugyanezzel a műsorral, tehát pénteken is megtalálnak minket ugyanebben az időpontban. Minden jót, ez volt a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazin.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
4: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film díszbemutatója, bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
1: Akik látták a díszbemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valaminek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
4: Szeretik a filmet. Nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó. Nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok, nagyon szeretik a fiatalok, szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége, úgyhogy izgatottan várjuk.
1: Ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak, a kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
4: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes. És úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre. Nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, testvér, dráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit beleláttunk, hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
1: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv világában, de érti a kínaiakat is, hiszen kínai származású. Ugye? Ez már önmagában különleges. Igen. Így, mert hogy egészen más a hozzáadott értéke valakinek ebben a dologban, aki itt is és ott is benne van, tehát két lába két különböző kultúrán áll.
4: Pontosan így van, 4 éves kora óta él Magyarországon, úgyhogy ő magyarul gondolkodik és magyarul olvas, de egyébként az elmúlt fél évben például Sánkhájban él, úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
1: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
4: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
1: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
4: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
1: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
5: Ebben az életben legyél velem. Mi van, ha egy másikban nem ismerlek meg?

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy világrekord kísérletről adunk számot most a következőkben. Trencsényi Tíme, a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetője a vonalban. Talán még a rekord kísérletnek is ő a főszervezője. Jó napot kívánok, Tíme!
2: Üdvözlöm, szerkesztő úr, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye ez az a világrekord kísérlet, amiről az NK különleges támogatásai kapcsán is szó esett, és ott hát meglehetősen, talán negatív kontextusban szóltak arról, hogy hogy került oda a pénz, és miért egy különleges módon. Most a pénzről én nem beszélgetnék, a dologról, magáról igen, de azt azért megkérdezném, hogy mert ott az volt Hankó miniszternek a válasza, hogy ezt a BL döntőre időzítik, és azért csúszott el a világrekord kísérlet, hogy ez a BL döntővel hol függ, és hogy függ össze, hogy 500 citerást összeszed a budai várban, ami önmagában óriási egyébként.
2: Most itt nagyon sok kérdés elhangzott, amire nagyon nagy szeretettel válaszolok egyesé. Először is nagyon méltánytalannak tartom, hogy ezt a rendezvényt összefüggésbe hozták és különböző politikai támadások értik. Van egy kis félreértés az eseménnyel kapcsolatban. Ez a rendezvény egy nagyszabású citera Guinness rekord a budai várban. Május 30-ára terveztük, és május 30-án kerül megvalósításra, megrendezésre. És a május 30-a az a BL döntővel azonos nap, BL döntő, és ezen a napon kerül megrendezésre, így két világra szóló esemény lesz aznap Budapesten, ami előtt mi tiszteletünket fejezzük ki. Nincsen konkrétan, nem erre az alkalomra terveztük, ez egy teljesen véletlen volt, és úgy gondoltuk, hogy ha már ezen a napon kerül megrendezésre, akkor a BL döntő himnuszát mi is előadjuk magyar népi hangszereken. Én bízom benne, hogy azért az információ hiányában nyilatkoztak az emberek úgy, ahogy nyilatkoztak, és most majd megerősítést talál az, hogyha ellátogatnak a rendezvényre, hogy ez egy valós rendezvény, igazi értékeket képviselve, és a magyar népi hangszerek kapcsolatban ne asszociáljunk a mulatós szimpi hangszerre.
1: De bizonyám nem, de közben meg azért mégiscsak úgy volt ez, hogy Hankó Balázs miniszterként azt mondta, hogy a BL döntőn fogják önök ezt eljátszani. Ami nem ugyanaz, mint a budai vár, mert a várban nem lesz BL döntő, önök meg ezek szerint nem lesznek a Puskásban.
2: Nem, én azzal kapcsolatban nem tudok mit nyilatkozni, hogy ő mit nyilatkozott, de a budai
1: igen, csak
2: vár...
1: Azt próbáltam jelezni, hogy az nem véletlen, hogy aztán ez így került a nyilvánosság elé, mert hát ő ezt mondta.
2: Értem. Akkor most helyesbítsük ezt az információt. A budai vár Oroszlános udvarában május 30-án 16 órai kezdettel egy nagyszabású Guinness rekord esemény valósul majd meg a Guinness Rekord Szövetség hitelesítésével. Elsődleges terveink szerint 500 fővel terveztük megvalósítani ezt a rekordot, de a mai jelentkezések alapján több mint 600-an fogunk közösen muzsikálni akkor, és ennek a rendezvénynek az előzménye egy 2024-es magyar rekord volt, ahol 201 fővel citeráztunk közösen, és ezután számos megkeresés érkezett hozzám felém, hogy szervezzük meg újra, és tegyük elérhetővé azok számára, akik azon az alkalmon nem tudtak részt venni.
1: Ez ráadásul egy, ha jól olvasom, egész napra kiterjedő program lesz, tehát hogyha valaki a budai várban jár, akkor ott Grillus Dánieltől a Düvő zenekarig, a Pannonia Cintera zenekarig egy csomó mindenkivel találkozhat. Tehát ez nem is annyi, hogy 3 percben egy Handel műből született átiratot fog hallgatni, hanem ez egy programsorozat.
2: Így van, ez egy nagyon komoly szakmai háttérbázissal rendelkező és komolyan megtervezett programsorozat. Engedje meg, hogy annyit javítsak egyébként, hogy a Handel nem egy Handel mű, hanem ez egy Handel ihletési Tony Britton mű, és nem is oratórium, hanem egy feldolgozás.
1: Hát a Zadok the Priest című Handel műből született, tehát hogy igen, annak az átirata. Igen.
2: Így van, és ezt neves magyar zeneszerzők és művészek előadásában hallhatják majd. a jelenlévők, az ott megjelentek, és az esemény fő pontja az maga a Guinness rekord, de igen, kísérő rendezvényeként fellép a Pannonia

0: közösségi élmény szerintem örökre a szívünkben marad majd.
1: Mennyire izgul, és mekkora munkája van ebben?
0: Több mint egy éve kezdtük el ezt szervezni, óriási munka van mögötte, és én főszervezőként vagyok jelen, de nagyon-nagyon sok segítőm van az egyesületen belül is, és a citerás közösségek összefogva óriási munka és tervek megvalósulása fog megtörténni azon a napon. Fél évvel ezelőtt küldtem ki a zenei anyagot, amit Nauner Agárdi Évi népművészet ifjú mester állított össze, egy szatmári népzenei csokrot, amit kicsik és nagyok elkezdtek megtanulni határon, innen és határon túl. Jelentkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Örvidékről, és több mint 600-an fogjuk ugyanazt a népzenei csokrot megszólaltatni, prim, tenor és bőgő citerán. És úgy gondolom, hogy ez már önmagáért beszél, hogy igen, nagyon izgatottan várom az eseményt, és bízom benne, hogy reménységgel csodálatosan fog tervek szerint megvalósulni.
1: Úgy legyen, és ezt kívánom, annak pedig külön örülök, hogy néhány mondatban rendet tudtunk tenni abban is, hogy hogyan volt ez a történet igazából, és miköze a BL döntőnek a citerásokhoz, mert igen, ez egy nagyon komolyan félreérthető információ volt, örülök, hogy ez így alakul. A Budai Vár méltó helye ez, a BL döntőn pedig a futballistáké legyen a főszerep. Kívánok sok érdeklődőt, és nagy sikert ez a Guinness Rekord kísérlethez.
0: Engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy a legfiatalabb tagunk az 7 éves, a legidősebb pedig 87 éves Makó Pali bácsi, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Tehát generációkat is összekapcsol az eseményünk, és nagyon nagy szeretettel meghívjuk önt is, megtisztel a jelenlétével, hogyha elfogadja a meghívást.
1: Köszönöm, egy vagyok azok közül, akik kíváncsiak, úgyhogy igyekszem ott lenni. Köszönöm szépen. Trencsényi Tímeát hallották, a Létközi Ifjúság és Kulturális Egyesület művészeti vezetőjét. Rekord kísérlet, 600-nál is több citerás a Budai Várban május 30-án délután.

0: serceg a bakelit.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: A legszomorúbb része ennek a műsornak egészen biztosan most következik, mert hogy egy kiváló színművészre, Scherer Péterre emlékezünk, méghozzá Dudás Viktor filmesztétával. Szervusz, örülök, hogy persze itt vagy, még akkor is, hogyha az alkalom nem örömteli.
3: Hát valóban nem. Hát ugye nem tudom, szerintem neked is talán a legutolsó közös emléked, az pont 2 héttel ezelőtti, ahol a Media Hungary-n találkoztunk a Pepével, és hát mi ott tényleg egy nagyon jót beszélgettünk, jót nevettünk, ahogy mindig szoktunk, és az előadásával nagyon sok örömet okozott nekünk, és hát ugye akkor ugye már lehetett látni rajta, hogy azért valami nincs rendben, de nyilván ennyire tragikus és ennyire hirtelen eltávozásra nem gondoltam.
0: Meg ő azt nem titkolta, hogy van valami betegség, de hát ugye az ember ilyenkor nem kérdezget nagyon, és nem is feltételezi, hogy olyan nagyon kellene kérdezni. Meg nyilván úgy is vagyunk minden ilyen esettel, hogy nem tartozik ránk, aztán hirtelen szembe jön a valóság, és aztán ad egy hatalmas pofont. A Szenvedélyes nők volt az utolsó játékfilmje, a Herendi film, de nagyon sokan mind a mai napig ahhoz a Jancsó sorozathoz kötik, ami hát lehet, hogy Jancsó életművében nem a legveretesebb, de minden esetre megalkotott egy legendás párost vele, Pepét és Kapát.
3: Igen, de én azért, amikor most így emlékszünk Pepére sokat, azért valóban nagyon ikonikus ez a páros, és tényleg a magyar film megkerülhetetlen legendáriumába tartozik, de hát azért neki nagyon sok egyéb remek, kiváló, ettől független előadása is volt, meg karakter.
0: Hát persze nem volt összekötözve Mucsi Zoltánnal, csak hát igen, az ő párosuk azért nagyon sok embernek nagyon sokat jelentett.
3: Igen, és ugye most ilyenkor ugye felszokott merülni azt, hogy jó, hát valaki belecsúszik mondjuk egy ilyen zsánerbe, akkor az jót tesz-e a karrierjének, vagy nem. De hát azért, ha látjuk most az Apa Tigris sorozat például, ami ugye, hogy televíziós szerepei is voltak, de például ugye a Kontrollban is zseniális tudott lenni, de például a Kuflik rajzfilm sorozatban mesélőként is kiválasztott, váló volt. Tehát egy tényleg annyira áradó személyiség volt minden karakterben, minden szerepben, és ugye ő mert is kilépni abból a zsánerből, ugye, amit a Jancsó osztott rá, míg azért ugye Mucsi Zoltánt talán a karakter keménysége miatt jobban behatárolja ez a figura.
0: Bár ha valaki színházba jár, és ez milyen fura, mindkettejüknél teljesen más figurákat, teljesen más karaktereket, egészen más képességeket talál mind a kettejüknél. Most nyilván nem Mucsiról beszélünk, hanem Scherer Péterről, de az a nézőművészeti KFT, amit ők létrehoztak, és azzal az előadások, amiket létrehoztak, pontosan ezt volt hivatott felmutatni, hogy micsoda művészi erő van bennük, és hát nem csak akkor, amikor hülyéskedni kell.
3: Igen, és hát ugye kiváló drámai összhang volt köztük. Hát tényleg szomorú emlék, hogy ugye a 2 hete még arról beszélgettünk, hogy jövő hétvégén lesz a 300. előadásuk a szkénében, és hogy feltétlen menjek, és a 300. ünnepi előadáson legyek ott. És még meg is beszéltük, hogy majd küldök neki üzenetet, mert hogy valószínűleg teltház lesz, és hogy én mindenféleképpen be tudjak jutni. Csak én úgy voltam, hogy elutaztam Kámba, és ugye gyakorlatilag pont a repülőtéren ért engem a halál híre, úgyhogy ez így, ha lehet, talán még megrázóbb volt. De tényleg látva az alakításait, meg azt a sok színűséget, amit a Pepe képviselt, tehát ugye a kosárlabda sztoriai, amivel nagyon-nagyon büszke volt, mert ugye egészen elképesztő amerikai produkciókkal szemben tudtak listára kerülni komoly televíziós fesztiválokon ezzel a műsorral, és mindenhol kiemelték azt a elképesztő lelkesedést és azt az elképesztő profizmust, ahogy ő ezeket a kosárlabda történeteket fölvezette, és szinte majdnem egy órán keresztül csak sztorizott ezekről az eseményekről, ezekről a legendákról. De tényleg bármivel, ha foglalkozott, és bármiről, ha az ember beszélt vele, akkor azt az elképesztő csillogást és dinamizmust a szemében, meg azt a lendületet, amire rá jó jellemző volt, azt öröm volt élvezni, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy hiány lesz.
0: Egy nagyon dinamikus, mindig pörgős, nagyon kedves, barátkozó, nyitott személyiség volt, és szerintem, hogyha valaki találkozott vele, ezek voltak talán az első benyomások róla.
3: Igen, tehát így, tényleg élvezni lehetett a társaságát, tehát nem telepedett rá az emberre, amikor ott volt, hogy nem jöttek egyből elő azonnal színházi sztorik, hogy és akkor, viszont elképesztően sokat tapasztalt, nagyon jó megfigyelő képességgel rendelkező ember volt. Én mindig azt éreztem tőle, hogy nyitott volt arra, hogy na, ma mit kapok tőled, és hogyha kaptam tőled valamit, akkor azért én cserébe mit tudok adni, ami neked jó lesz. Tehát a bármilyen találkozás szervusz, hogy vagy, mint vagy, mit láttál, miről tudsz nekem mesélni, én mit láttam, én miről tudok neked mesélni, mindig nagyjából ez volt a váza a beszélgetéseinknek, és aztán utána a rengeteg történet, jó, akkor ezt csináljuk, jó, akkor erről találkozzunk, jó, akkor arról beszéljünk, jó, akkor ott legyünk, tehát tényleg egy nagyon-nagyon nyitott személyiség volt, és ez tulajdonképpen a karaktereiben is meglátszott, mert nagyon szélsőséges karaktereket nagyon-nagyon mély átéléssel tudott játszani. Úgyhogy persze a karaktert láttuk, de azért ő mindig ott maradt Pepének is mögötte.
0: Na, látod, a Pepe. A Pepeség, igen. Ez így van. Ez pedig megint ugye a Jancsok filmekhez köt vissza.
3: Mert ő tényleg egy Pepe volt, tehát hogy most lehet azt mondani, hogy az volt a leginkább rá jellemző, de tényleg ez amikor a legkellemetlenebb, a legstresszesebb helyzetbe, ha kerül, ugye a legtöbbször Mucsi által, ő akkor is az volt, hogy jó, hát figyelj, jó, oké, dráma van, de hát akkor hogyan tudjunk ebből kimászni, menjünk előre, nekünk előre kell menni, nem maradhatunk ott, ahol vagyunk, hát optimistán, szeretettel, együtt csináljuk meg, menjünk előre, tehát tényleg ez a fajta rend, ez egészen magával ragadó volt.
0: Serer Péterre emlékeztünk Dudás Viktor filmesztétával. Viktor, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Serer Péter emlékét pedig őrzik a filmvásznon, látható kockák, meg az emlékezet, amíg mi itt vagyunk. Köszönöm.
3: Én is köszönöm.
0: Ez volt már a Kultúra, így ér véget a mai műsor. Várom önöket holnap is, Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép. 3 mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Ez az ország túl van Orbán Viktoron, nagyon úgy tűnik, és erre megérkezett Magyar Péter, és most derült ki a napokban, hogy lehet, hogy még rosszabb, mint Orbán. Hát ez elrabolja, elviszi a pénzünket, emberek. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, nyilván provokatív állítást fogalmaztam meg, ugyanis Magyar Péter behajtja az önkormányzatokon a szolidaritási pénzeket, és ezzel kapcsolatos ez az állításom, hogy akkor ez az ember Orbánnál is kegyetlenebb, mert ezt az országot a tönk szélére löki. Látom az egyetértést két másik szereplő, provokatőrtársam arcán, Onodi Molnár Dóra, szia!
3: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ha hevesen bólogattál, miközben beszéltem erről a témáról, örülök, hogy akkor egyetértesz az állítással, bár én nem. És Dévényi István.
4: Üdvözlet.
2: Aki megfogalmazta ezt a provokatív állítást.
3: Épp, hogy nem értek egyet.
4: Mert én jól utána jártam és kidolgoztam, majd nem írtam ide a kis papíromra. Úgyhogy most gondban vagyok.
3: Akkor átveszem tőled a szót.
2: Elmondom a véleményed majd.
4: Köszönöm szépen, mert ezt megteszitek.
2: Na,
3: szóval a tönk szélére nem a Magyar Péter kormánya, amik éppen még csak egy hete van pozícióban.
2: Bokros Lajos, mi?
3: Vitte tönk szélére az országot, hanem az Orbán kormány, amely itt hagyott egy közel 7%-os költségvetési hiányt.
2: Mert a Gyurcsány jobb volt?
3: Úgy, hogy egyébként a tervezett költségvetésnek a 90%-át elköltötte Orbán. Viktor,
2: van még néhány.
3: Beszélhetünk a 20 évvel ezelőtti dolgokról, de lehet, hogy a jelenben inkább a jelen helyzetet kéne elemezni, tehát, hogy van egy 90%-ban elköltött költségvetés, és egy 7%-os, közel 7%-os hiány. Úgy, hogy egyébként Magyar Péter kormánya azt ígérte, és a kampányban is ez elhangzott többször, és a Tisza programjában is benne van, hogy megvan a céldátum az euró bevezetéséhez, ami ugye azt jelenti, hogy ezt a közel 7%-os hiányt 3%-ra kell 4 éven belül levinni. Az, hogy egyébként nincs költségvetési mozgástere az új kormánynak, indokolja, hogy előbb-utóbb pótköltségvetésre lesz szükség, mert ugye a tervezett bevételek azok ott vannak, a kiadások ott vannak. Első pillanatban, és ezt egyáltalán nem felmentésként mondom, csak a realitásokkal való szembenézésként, hogy azokra a bevételekre támaszkodnia kell, ami ebben a helyzetben rendelkezésre áll, és ennek most még része a szolidaritási adó. Gondolom, hogy dolgoznak azon, hogy valamiképpen a önkormányzati rendszert rehabilitálják, visszaadják a jogköreit, az autonómia csökkentésének az irányából, a növelés irányába mozdulnak el, és akkor nem lesz szükség erre az adóra, de az biztos, hogy nem a következő hetekben lesz.
2: Na, sikerült, eszedbe jutott valami?
4: Eszembe, igen, most már eszembe jutott, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik. Azzal kezdem, ami nem tetszik, vagy nem tetszett Magyar Péter megszólalásában, amikor azt mondta, hogy Budapestnek is természetesen be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, de ezt eddig is megoldotta a főváros, eztán is meg fogja oldani. Kis takarékoskodás is, ő is a szakemberei ebben tudnak segíteni Karácsony Gergelynek. Na, például ez a része nem tetszett, mert itt egy az egybe a Fidesznek a gondolatmenetét hallottam vissza. Uh-huh. Ugyanakkor...
3: Nem csak a Fideszét, ugye a Podmanicki mozgalom rendkívül kritikus a különböző önkormányzati cégek, Budapesthez tartozó önkormányzati cégeknek a működésével kapcsolatban, ahol a hipotézisük szerint, meg a vizsgálataik szerint azért vannak erős kifizetések. Bár abból nem lesz a magyar költségvetés konszolidálva.
4: Igen, ez bizonyosan így van, én hiszek a Podmanicki mozgalomnak, és hittem ebben az ügyben Vitézi Dávidnak, amikor még ennek a mozgalomnak az élén politizált. Én is azt gondolom egyébként, hogy azért látunk ott a budapesti működésben, és ott a közel háttérben, meg mellette, ugye ezekben az ilyen-olyan-olyan cégekben, meg felügyelőbizottságban olyan embereket, akik nem is az sima ellenzék, hanem az ellenzék előellenzékének ilyen maradványértékeiként nagyon kellemes fizetésért csinálnak nem tudjuk, hogy mit. Tehát, hogy egyfajta kifizető helyi jellege van Budapestnek. Hogyha ez megszűnne, ugye Karácsony Gergelyre sokszor mondják azt, hogy ő tulajdonképpen ilyen melegházként, inkubátorként életben tartja még ezeket ezerszer megbukott politikai szálakból még így megmaradt egy-egy figurát. Ez így van. És ezeket a szálakat adott esetben le is lehet metszeni, sőt, nem hiszem, hogy van olyan önkormányzat, ahol ne lehetne gazdaságosabban működni, mint egyébként. De, vagy biztos van olyan, de Budapest nem tartozik ezek közé. Tehát, hogy itt meg lehet fogni valószínűleg pénzt, de nem azt az összeget, mint amennyit Budapestre tehertételként kirótt az Orbán kormány. És itt viszont az a rész jön, ami meg tetszik, az ugye azt mondja Magyar Péter, hogy a rendszer egyébként gondolata az nem rossz, de egyeztetni kell, mert így ahogy most működik, nem jó. És valóban nem jó, mert az alapeszme az, hogy vannak kifejezetten jól működő, hatalmas ipari adóbevételekből gazdálkodó települések, hát Budapest és környéke, meg hát lehet sorolni ugye ezek ilyen gócpontok ilyen szempontból Magyarországon, akik rengeteg a bevételhez jutnak, amiből persze jó, hogy hozzájutnak ehhez a bevételhez, mert el is szenvedik ezeknek a ipari létesítményeknek a mindenféle egyébként mellékhatását, most nem egészségügyre gondolok, bár lassan azt is bele kell tenni az egyenletbe, hanem hogy a megnövekedett forgalom, meg a vendégmunkások, meg de rengeteg ilyesmi, ami plusz teher egy-egy ilyen önkormányzatra, és igen. De akkor is egyszerűen olyan vízfejek lettek gazdaságilag ezek a gazdasági gócpontok, hogy ezt valahol el kell simítani, hiszen közben teljes megyék vannak, amik a megszűnés határán működnek. Hát kiürül Bács-Kiskun például. Elnéptelenednek a települések, nem megy oda senki, mindenki elvándorol, nincs ipar, nincs kereskedelem, hogy ezt valahogy, ezt a plusz bevételt, ezt el kell osztani. Tehát az alapgondolat az teljesen jó. Csak az Orbán kormány mit csinált ezzel az alapgondolattal? És mindig ezt csinálta az Orbán kormány. Ha netalán volt valami jó szándékú, értelmezhető, normális intézkedésük, biztos, hogy addig csűrték, csavarták, amíg politikai bunkósbot lett belőle. Itt is ez történt.
3: Szerintem itt a jó szándékot én nem feltételezném. Tehát itt a költségvetési lyukat akarta betömni az Orbán kormány ezen a címszón keresztül.
4: Még az is lehet, hogy egyébként, amit elherdáltak erre a marra, meg elloptak meg propaganda, és az ebből keletkező lyukakat akarták, költségvetési lyukakat akarták betölteni, de maga, hogyha most ezt is leveszük róla, az, hogy van egy ilyen nagyon egyenlőtlen bevételelosztás egy országban, és azt valahogy simítsuk el valamennyire, mennyire egészségesen lehet az összes település között, abban szerintem az egy jó gondolat.
3: Önkormányzati vezetők is egyetértenek.
4: Igen, hát Cserpakovics is erről beszélt, meg hát többen erről beszéltek. Tulajdonképpen még Karácsony Gergely is.
3: Szövetsége is.
4: Igen, van. Csak azt kell kivenni az egyenletből, hogy ez nem politikai fegyver legyen, mint ahogy a Fidesz használta. Ehhez meg akkor össze kell ülni, de ezt Magyar Péter meg is ígérte, hogy megteszik. Tehát azt mondom, hogy szerintem jó a szándék, az, hogy most a kormány elvárja azt, hogy befizessék, hát így lett tervezve az a nyomorult költségvetés, ami már most is romokban hever, tehát hogyha még minden cölöpöt kiveszünk belőle, akkor tényleg összeomlik. Az elvárás az jogos, az alap gondolat jó, az, hogy egyeztetni fognak, az kiváló, és ez a része, ez a budapesti politika Tisza kontra Karácsony Gergely belehúzása, az nekem nem volt szimpatikus.
3: Az biztos, hogy hozzá fognak nyúlni ehhez a rendszerhez, és ahogy ezt jelezték még a választások előtt azokon az egyeztetéseken az önkormányzati vezetők, amelyek Navracsics Tiborral ugye folytak annak kapcsán, hogy egy esetleges fideszes győzelem kapcsán azt ígérte Navracsics Tibor, hogy itt komoly reformok indulnak majd el az önkormányzati szektorban, amire nagyon nagy szükségük lett volna az önkormányzatoknak lévén, hogy gyakorlatilag ilyen tanácsrendszerré silányította az Orbán kormány az önkormányzatokat, tehát hogy tulajdonképpen semmiféle mozgásterük nincs, de azzal a településvezetők egyetértenek, hogy egy átlátható szolidaritási rendszerre szükség van, tehát hogy az elvett pénzek, tehát a jobb helyzetűektől elvett pénzek, azok olyan helyeken fejlesztésekbe folyanak, amelyek láthatóak és érzékelhető a befizetők oldaláról, hogy jó helyre megy a pénz. De egyébként, hogy mennyire nem a szolidaritásról szólt ez az egész kitaláció, illetve ez az eszköz, és ez egy politikai bunkosbot volt az autonóm önkormányzatokra, az onnan is jól látszik, hogy egyébként mindenhonnan elvettek. Tehát olyan eszközöket építettek be a szabályozásba, amik ráadásul visszavetették a településeket az innoválásban, meg a fejlesztésben, mert aki ügyesebb volt, és jobb önkormányzati vezető, és jobban tárgyalt a befektetőkkel, és odahozta a fejlesztést a településre, azt a többletet is, arra a többletre is rátették a mancsukat, mint ahogy arra is, hogy hol vezetik a bankszámlájukat, emlékezetek csak vissza, hogy kötelezték őket, hogy ne kereskedelmi bankoknál kamatoztassák a megtermelt pénzüket, hanem szállítmányozzák át az államkincstárhoz.
2: Jó, tehát azért... Tehát az államhatalomban nem gonosz emberek dolgoztak, és én szentül hiszem, hogy ez nem a csuklóztatás eszköze volt, hogy pénzeket vonnak meg, hiszen éppen azoktól a településektől vonják meg, azoktól az önkormányzatoktól, ahol nekik éppenséggel több pénzt kellene elköltetni a polgármesteri hivatalon keresztül, hogy ne roppanjon meg a hatalmuk. Ők ebben bíztak a végsőkig, hogy tök mindegy, mi történik a nagyvárosokban, a kis településeken mi okék leszünk.
3: Hát ez nem gonoszság, ez egy hatalom technikai kérdés.
2: Igen, igen, és ezt akarom mondani, és akkor...
3: Ez nem nagyon tisztességes.
2: Rá is kanyarodnék arra a... Nem, hát pénzre volt szükség, de te is elmondtad, hogy itt lyukakat kellett betömni, és az Európai Unióból nem érkezett annyi pénz, amennyi. Én egyébként beleálltam volna abba a kommunikációs játékba, hogy akkor mégiscsak lefekszünk Brüsszelnek, és akkor jöjjön a lóvé. Ezt egy elhibázott politikai döntésnek gondolom. Hogy azt gondolták, hogy ez a külpolitikai játszma, ez majd nekik egy jelentős szavazó rétegben visszaköszön, vagy legalábbis a tábor egyben marad. Bár lényegében a tábor egyben marad. Szóval most a Tisza helyzetét úgy képzeljük el, hogy kint vannak a nyílt vizem, tart velem valamerre a hajó, ők fölugrottak a hajóra kalózként, és látják, hogy ez a hajó mondjuk nem korszerű. Tehát itt-ott azért javítani kell rajta, alul folyik be a víz. Ott nem lehet új hajót építeni a nyílt vizen azonnal, ha már kint vagy a vizen, hanem az egy borzasztó lassú folyamat. Nem tudsz más csinálni, a meglévő hajóból kell kiindulni, és dugókkal azokat a lyukakat be kell tömködni. És most ebben vagyunk. Tehát lehet itt várni a következő időszakban komoly reformokat, szerintem itt sok minden el lesz foglalva, a kormány, például a hatalomátvétellel, a romok eltakarításával, az, hogy fenntartsa a népszerűségét, és az rengeteg kommunikáció, hogy ezekre a dolgok, egyszerűen nem lesz idő erre. Tehát ha rossz a struktúra, akkor abban kell létezni, hogy én ettől félek 4 évig, és az a sikerességüktől függ majd, meg az állam férfiúi attitűdjüktől, hogy ők mégis beleállnak annak ellenére, hogy ebből nem jön vissza szavazat. Mert a folyamat végén tényleg ez van, hogy a narratívát kell nekik most átkeretezni. Eddig egy Netflix sorozatot építettek, minden tök jó, nézik az emberek, ahogy profánná teszik az eddigi szent helyeket, tereket, épületeket, a feudalizmusból szépen a modernitásba megérkezünk ilyen látványos gesztusokkal, csodálatos, csak idő után most magasan van az inger küszöb. Az emberek vágyni fognak arra, hogy még. És ha eltűnik a Tisza, eltakarodnak az ilyen havasi bertalan félék, és már nem lehet velük Netflix sorozatot legyártani, és megszületik az átadás átvétel, túl vagyunk ezen, akkor a figyelem az automatikusan a kormányzásra fog fordulni, és akkor jön majd a fekete leves, akkor kell villantani valamit, és elmagyarázni az embereknek, és szerintem erre még most az elején van lehetőségük, mert elég erős mögöttük az akarat és a tábor, hogy gyerekek, oké, eddig játszottuk John Wayne-t, de most az a helyzet, hogy John Wayne-nek elfogytak a lőszerei, és hát puszta kézzel kell kimenni a vadnyugatra, és szétcsapni néhány banditának az arcát. Értve úgy, hogy eddig, nem tudom, ilyen husángokkal harcoltak, most meg Excel táblákat kell majd bemutatni, ami nem lesz annyira izgalmas és szexi, meg kell mutatni, hogy hát nincs lóvé, és bocsássatok meg, de el kell vennünk ezt a pénzt, mert nagy bajban vagyunk. Hogy erre hogy fog reagálni a közönség? Na, az a nagyon jó kérdés, mert szerintem azért legalább van hasraütök 500 000 ember, akik tényleg azt gondolták, hogy itt rendszerváltás, és kolbászból a kerítés már holnaptól.
4: Hát biztos van ilyen, én azért visszamennék egy kicsit a tegnapi műsorunkhoz, a végére, mert ez a kérdés, ez valahol ott gyökeredzik, és ott is oldható meg, vagy ott válaszolható meg, amiről a tegnapi műsor végén beszéltünk, hogy eljut-e a magyar társadalom, most nincs olyan állapotban, tehát hogy ez... a elmúlt másfél évtized abszolút, de előtte is, meg a történelem minden. Tehát nem, nincs olyan állapotban, hogy el tudja fogadni azt, hogy itt nem egyik napról a másikra, nem egyik négy évről a másikra létezés van, hanem valami távolati közös nagy célok legyenek. Tehát egyszerűen nem. Tehát nem, de erről beszéltünk ugye tegnap. Nézzék meg a kedves nézők, hallgatóink, hallgassák vissza, hogy ez egy olyan kihívás, amivel szembe kell nézni a társadalomnak, a traumákon keresztül, és hogyha az megvan, akkor már eljuthat olyan állapotba, hogy kiáll egy politikus, és azt mondja, hogy hát az van, ezt kell csinálni, ez fájni fog, ez nem fog fájni, itt másként kell gondolkodni, de az egésznek az a közös, és beszéljük meg, hogy ebből hogy lesz mindenkinek jó, és mi a nagy, a közös célunk, és mi a közös út oda. Ezt most nem tudom elképzelni, hogy a magyar társadalom ezzel tudna bármit is kezdeni. De pont azért, mert hogy hát olyan a gazdasági helyzet, amilyen, meg még amit nem is tudunk, azt a lépcsőt meg kell lépnie, vagy azt a lépcső, vagy létrafokon egyet felfelé kell lépnie legalábbis a magyar társadalomnak, hogy a gazdasági jólét fontosabb-e, vagy a demokrácia visszaépítése, és akkor a polgári társadalom építésének elkezdése. Hát, vannak aggodalmaim, vannak... ugyanakkor meg annyi optimizmus mégis látok ebben, és itt egyébként a új generációs szavazóknak, a fiataloknak a belépése, az, hogy ők aktívan kezdtek el politizálni, az mégiscsak pozitívum lehet, mert ők nem gazdasági okokból léptek be a politikai térbe, hanem pont, hogy eszmei okok miatt. Az mindegy, hogy hogy adták el nekik, ők nem azért mentek oda, hogy majd többet akarok keresni.
2: Nem, ők hanem azért boldogulni akarnak Magyarországon.
4: Hanem
2: akarnak...
4: azért mentek, de és miért, nem, miért éreket, érezték amivel... úgy, és miért érezték úgy, hogy nem? Azért, mert a NER mindent leuralt, mindent rátette a kezét, mindent lenyomott, a szabadságot visszavágta. Ez a fiataloknak nagyon fontos volt, de ez egy eszmei rész. Tehát ez nem a gazdasági rész. Most, ha az eszmei rész, ez ennyire erős, mondjuk a TISZA választóknak csak az egyharmadában, az már egy jó alap. Arra már lehet alapozni. És akkor ott már el lehet fogadtatni azt, hogy hát akkor kicsit gondolkodjunk másként, ez egy teljesen más gondolkodás. És annyira más, hogy szerintem még nekünk sincs igazán képünk arról, ilyen elméleteink vannak, hogy is kéne működni ennek a polgári demokráciának, meg a polgári kormányzásnak, de nincs mintánk rá. Hát nem láttuk a rendszerváltás óta egyszer se, hiszen minden kormány vagy arra alapozott, hogy túlélni, vagy arra alapozott, hogy megszerezni újra hatalmat.
2: De tudjuk, hogy mik azok a minimumok, aminek... Mondok egyet.
4: Mondj egyet.
2: Amitől én most úgy gondolom, hogy fényévekre van ez a társadalom. Képes vagy-e a saját táborodra, választott politikusodra, identitás buborékodra kritikával élni úgy, hogy az identitás buborék, az a tábor, az a politikai közösség nem dob ki, hanem megköszöni a kritikát, és ti ezt megvitathatjátok. Hol vagyunk ettől?
4: Hát azért mondom, hogy nincs mintánk.
2: Azért mondom, csak ez az egy.
4: De én azt
2: mondom,
4: hogy csak ez az
2: egy. Ez az egy megtörténik, hogy ezt már szabadon lehet, és azt mondjuk, hogy oké, elérkeztünk erre a pontra, hogy ezek az identitás buborékok, nem merev szabályrendszerek és narratív sémák mentén szerveződik meg, hanem van valami jövőbe vetett eszme, amit követnek, és nyugodtan lehet. Tehát ilyen belső... workflow-k alakulnak ki, ahol mindenki bedobálhat ötleteket, és szabadon meg lehet vitatni. Hát a Puzsérék most erre futottak rá, hogy hát kiderült, hogy ettől tényleg.
4: Igen, de azt szerintem egy ilyen mély társadalmi merítéshez mi kevesek vagyunk, meg rossz helyen vagyunk, meg torza buborékunk, mert mi a nyilvánosság frontvonalában tevékenykedünk, ezért nem azt a visszajelzéseket fogjuk kapni, mint egyébként a hétköznapokban kapná, hogyha valami hasonlóval próbálkozná.
2: Ezt szinte mi, figyelj, bocs, ebben nem is.
4: Ezekkel
2: a kereteknek a lazításával foglalkozunk mi Istvánnal, még ha öntudatlanul is. Nekem az a bensőmből jön, aztán ki tudja, hogy Istvánt megrántom magammal, de nem, ő is totál nyitott mindenféle irányba. Mi egyébként kvázi hiába vagyunk a mainstreamben, azért önsorsrontók vagyunk eléggé vaskosan, ezt te is tudod, István. Tehát mi Istvánnal tudjuk annak a módját, hogy lehetne akár kétszerekkora napi nézettségeket produkálni.
3: Figyelembe vehettek a körbe, én 20 éve így dolgozom az újságírásban,
2: és soha. Mi tudjuk, hogy nekünk mit kellett volna mondani, hogy én tudom, mit kellett volna mondanom a kampányban, hogy bizonyos körökben bent maradjak, ne rakjanak onnan ki, vagy éppen, hogy mivel tudnék én népszerűvé válni. Egy kicsit,
4: megcsináljuk a MÖUSZ-t. MÖUSZ, az a Magyar Önsorsrajtó Újságírók Szövetség.
3: Szerintem, ha újságíró vagy, akkor vagy jó helyen, hogyha egyébként ezeknek a nem akarsz senkinek megfelelni, a saját értékrendedet vissza tovább. Igen, ennek van egy olyan következménye, hogy egy kicsit mindig magányos vagy. De szerintem ez egy belső tartást is ad, és ez viszi az embert.
2: Hát, ha felnősz ez a feladathoz, akkor egyedül leszel, de nem leszel magányos.
3: Vannak, akikkel össze lehet kapcsolódni, ez tény, de nehéz nem ezeket a hálózatokat.
2: Nem, egyedül azzal a véleményeddel te oké vagy.
3: Igen.
2: És nem kell több.
3: Egyetértek, de visszakanyarodva a polgári társadalom építéséhez, szerintem azért ezekben a fiatalokban van potenciál, és azért még nem tudom, hogy lehetek-e optimista, de minden esetre vannak arra utaló jelek, hogy azért vannak jó néhány ezren, tízezres nagyságrendben, akik külföldön tanulnak, vagy tanultak, vagy elmentek fiatal diplomásként külföldre dolgozni, és az most eléggé gyakran kerül elő, hogy ne kelljen ezeknek a fiataloknak Hollandia alsón egy icipici szobát 1500 euróért bérelni, és ott kvázi túlélni, hanem visszajöjjenek Magyarországra, és hogyha ez nagy tömegben megvalósul, már pedig erre van kormányzati törekvés, hogy valahogy ezt így behívják ezt a munkaerőt, ezt a fiatal munkaerőt, akkor itt azért egy komoly szellemi potenciál fog megjelenni, amelyben van piaci bátorság, innováció, kreativitás és tudás.
2: Jól beszéltél.
3: Piaci bátorság, innováció, kreativitás.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Visszatérünk egy picikét csak a kegyelmi botrányra, ugyanis megnevezett Magyar Péter egy ügyvédet, aki érintetté vált ebben a sztoriban. Dévény Istváné a szó.
2: Hibát követett el Magyar Péter. Hogy Gaudi Nagy Tamást belerángatta a kegyelmi ügy feltárásába.
3: Amúgy igen, elég
2: provokat név, nem?
1: Amúgy igen.
2: Egyébként ugye nem nevezte meg, ahogy mondtad, hanem csak körülírta, és az nem volt szimpatikus.
3: A katalán művészeti rajongást.
2: Igen. Szóval ez nem volt szimpatikus. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen, nem is olyan túl jól sikerült publicisztikában is már necces ez a fajta történet, amikor valakire rá akarod húzni úgymond a vizes lepedőt, és de nem nevezheted de meg, és akkor szépen így körülírod, hogy és addig írod körül, amíg egyszer csak a 9,5 millió magyarból már csak egy emberre érvényes az a halmaz, amit itt felrajzoltál. Szóval ez nekem nagyon nem tetszett, ez a lebegtetés. Aztán ugye Gaudi Nagy Tamás elég sarkosan fogalmazott elsőre Magyar Péterről, és aztán meg megszólalt, hogyha már úgyis itt a nyilvánosság mindent tudni akar, és hát úgyis kikerült az ő nyelve, akkor elmondja, hogy mi történt. Abban nekem olyan sok újdonság nem volt.
3: Nem.
2: Egy dolog, ami szerintem figyelemre méltó, ugye a Gaudi Nagy Tamás volt az, aki a kegyelmi ügyet ügyvédként képviselte és vitte, és egy dolog viszont érdekes volt szerintem, amikor azt mondta, hogy amikor áttekintette az ügyet, akkor azt mondta a Kályendre feleségének, hogy
1: nem nyerhető.
2: Esélytelen, reménytelen, és leírta hosszasan, hogy miért, és azok olyan érvek, hogy abban nem tudsz, a bűncselekmény maga az, hogy többször, meg, tehát hogy mit, minden ott volt leírva, hogy ez nyerhetetlen, ez a vagy esélytelen ez az egész, és ugye Gaudi is azt mondta, hogy hát ő őszintén meglepődött. Én egy amikor kicsit... a Novák Katalin aláírta.
3: Itt megint bejön az a vágya a társadalomnak, hogy megtudjuk azt, hogy egyébként Novák Katalin fölött kik voltak azok, akik ezt az ügyet ilyen erőtei, meg iszonyat nyomással tolták előre. És egy picit visszakapcsolódnék a műsor elejében felvetett gondolatodhoz, hogy majd mi lesz akkor, hogyha a kormányzás kőkemény hatásai már érzékelhetőek lesznek a társadalmon, és akkor majd mivel lehet érvelni, meg hogyan lehet megtartani a kormány mögött a szavazói többséget, hogy ezek az ügyek folyamatosan napirenden lesznek. Tehát a Netflixnek nem lesz vége, én úgy látom a Magyar Péteren minden egyes megnyilvánulásán a sajtóban, hogy a kormányzás szürke hétköznapjait zárójelbe téve folyamatosan a szimbólumok nyelvén politizál, és viszi tovább azokat az ügyeket, amelyek megadhatják azt az élményt a választóknak, hogy egyébként mi volt az elmúlt 16 évnek a legnagyobb botránya, és azt folyamatosan napirenden tartsa. És ilyen a kegyelmi ügy. Az, hogy így lebegtet egy ügyvédi irodát, hogy nem mondja ki, hogy ilyen publicisztikai szófordulatokkal próbálja szórakoztatni a közönséget. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye mivel a kegyelmi ügy hozta létre a Tiszát, és a NER bukásához is a kegyelmi ügy vezetett, ez folyamatosan napirenden lesz, különösképpen azért, mert hogyha tényleg létrejön a Tisza kezdeményezésére a parlamenti vizsgálóbizottság, az hetekre adni fogja a muníciót ahhoz, hogy a Netflixnek a forgatókönyvírói tudjanak miből dolgozni.
2: De 4 évre kevés?
3: 4 évre kevés, de egyébként még az sem biztos, plusz egyébként ugye mindenféle más vizsgáló bizottság is föl fog állni a minisztériumokon belül, tehát így folyamatosan fognak kiderülni azok a dolgok, amelyek miatt izgalmas lesz ránézni arra a 16 évre, amit magunk mögött hagyunk.
2: Igen, igen, egyetértek, csak szerintem ez időkorlátos.
3: Tehát ez sokáig kitart szerintem.
2: Ez egészen sokáig kitarthat, csak itt a tömegek azt várják, hogy ez az egész átforduljon valami gyakorlatias, kézzelfogható következménybe. Tehát lehet húzni, nyúzni is újabb ügyeket, és ó, már megint, most derül ki, hogy 2 évvel ezelőtt 60 milliárd forintot kapott, tudom én, Mága Zoltán kutyasétáltatója. Oké. Okay,
1: hol a pénz?
2: Okay, hol a pénz?
1: Szerezni,
2: hol van Mága Zoltán?
1: Igen.
2: Tehát, hogy szerintem ez pont ami hatalomra segítette a Tiszát, és ebben nagyon vastagon benne volt ez a számonkérés igénye, meg az igazságtétel igénye, az egy baromi erős turbulenciát, és egy nagyon komoly tolóerőt adott a Tiszának, ez most kitart, de ugyanilyen erő lesz az is, hogy okay, hol van az első ítélet? Miért nincs még eredmény? Matolcsi még mindig Dubajban, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül biztos, hogy lesz szimbolikus politizálás. Én ezzel meg is békültem, tehát én elengedtem én a boomerségemből, meg az ilyen régi módi demokrata, meg ilyen polgárszerű gondolkodás módomból kiinduló elvárásaimat úgymond, hogy ne elvárás, képek. Hogy szerintem egy miniszterelnöknek hogy, meg mint, meg izé, hát kész, hátraléptem egyet, ha az népnek ez van, ez szeretné, akkor ez van, el kell fogadni, én ezt elfogadom, bizonyos dolgok nem tetszenek benne, értem, hogy miért csinálja Magyar Péter, amit csinál, oké. Okay. Nem én vagyok a célközönség, oké, okay. De ez kevés lesz. Tehát igen, mondom, igen. Ha nem lesznek.
3: De közben párhuzamosan megy egy konzervatív kormányzati vonal is, hogyha megfigyeltétek, és ez leginkább a miniszterek jelölti meghallgatásán bontakozott ki, hogy lesz társadalmi párbeszéd megnyitva például az oktatásban, hogy be lesznek vonva a partnerszervezetek a különböző politika formáláshoz, meg fogják nyitni a szakszervezetek felé, a társadalmi párbeszédet, tehát hogy vagy az igazságügyi miniszter jelölt elmondta, hogy hogyan készülnek arra, hogy az új alkotmányozáshoz elindítsák a folyamatokat, hogy ahhoz meglegyen valamiféle társadalmi konszenzus, hogy kinyitják a szakma felé, a jogász szakma felé azt az egyeztetési csatornát, amit egyébként a Fidesz ugye minden közpolitikában bezárt, tehát hogy nem volt semmilyen szinten szakpolitika egyeztetés, tehát hogy a párhuzamosan megy egy ilyen régi típusú szakpolitikákra épülő
2: megpróbálom finoman megfogalmazni, nem annyira hozza lázba a népet, mert azt lássuk, hogy a
3: kormányzás szempontjából meg pragmatikusan fontos.
2: Igen, tehát, de most ott tartottunk, hogy a szimbólumok elfogynak, vagy sem, és te erre mondtad, hogy van közben egy ilyen konzervatív háttérmunka, sőt nem háttérmunka, hanem egy építkezés, és hogy ismét lesz társadalmi párbeszéd, meg szakértői egyeztetés. Ez marha klassz, csak ez a tömegdemokráciában a tömeg számára ez értelmiségi nyünnyögés. Tehát a nagy tömeg azt fogja mondani, nekem azt ígérték, hogy záros határidőn belül Matolcsiék börtönbe mennek. Nagyon jó, hogy a szakszervezeti vezetők megbeszélték,
3: hogy... Ez nagyon fontos, hogy ez lemenjen, ez az elszámoltatási folyamat viszonylag hamar, igen.
1: Attól tesszük függővé, hogy nekünk most mit kell mondanunk, vagy közbe kell lépnünk, hogy milyen a kormányzásnak a minősége, ez egy végtelenül rossz álláspont. Itt volt az Orbán kormány, kinek tetszett, kinek nem. Itt van most a magyar kormányzás. Lehet, hogy ez sokkal demokratikusabb lesz, átláthatóbb lesz, jobb lesz. Rendbe tesznek csomó dolgot. Jó a program, végrehajtják. Nem ez a lényeg, könyörgöm. Tegyük már magunkat függetlenni attól, hogy mit csinál a politika, hanem alakuljon ki egy olyan kritikus gondolkodás, és ez innentől kezdve már az értelmiségnek a felelőssége, amely ettől függetlenné teszi magát. A politikus állítólag szolga. Nem? Milyen kódolva van bennünk, hogy ő a nagyságos úr, mi pedig a hajbókolók.
3: Érdekes, ezzel nem értek egyet.
1: Meg a zászlólengetők.
3: Nem értek egyet.
1: Ezt a szolga feladatkört, attitűdöt kellene visszaverni a politikusba, és az tök mindegy, hogy éppen baromi, hogy csinálja a dolgát,
3: vagy nem. Tisza pont ezt akarja visszavenni.
1: Elmondom, hogy miről szól itt jelenleg a játék. Itt jelenleg egy valóságshow kormányzás folyik ezekben a hetekben. Folyik ezzel párhuzamosan egy tudatos, egy valódi, reális célokat megfogalmazó és programot végrehajtó politizálás. ez a kevésbé izgalmas. A felszínen pedig ott van ez a Netflix sorozat, amit jelenleg Magyar Péter forgat. Átadás, átvétel. Az, hogy ott van a miniszterelnök, ez nem egy általános dolog. Csak szeretném jelezni. Ott megácsoltak egy színpadot, amiben bócsipkát húztak a fideszes politikusokra, és egy olyan játékteret rendeztek be, ahol Magyar Péter zsebében van a síp, nála vannak a lapok, és ő vágja a végén az összefoglalót. És teljesen mindegy, hogy utána legyárthatja a Fidesz is saját magának a videóját a saját híveknek, addigra már Magyar Péter uralta a narratívát. Övé a győzelem. Ő mutatja meg azt, amit kell, hogy rendszabályoz, hogy kritizál, és még ezzel sincsen semmi gond. A probléma itt kezdődik, hogy kijön egy ilyen gaudis hír. Belebegteti, beúsztatja, hogy kiről van szó. Miközben egy jól működő demokráciában K. Endrének is jár a jogi képviselet. Akármit követett el, még ha közvetlenül pedofiliát is követett el, vagy ezzel vádolják, ezzel vádolják, és akkor már kevésbé vagyok támadható. Jár neki a lehetőség, hogy megvédje magát, és remélhetőleg győzni fog a jog, az igazság, és börtönbe kerül, ha amivel vádolták, azt elkövette. Ebben kell bíznunk, de olyat ne csináljunk. Itt lincs hangulat alakult ki. Egy laik demokráciában élünk és létezünk. Hogy történik egy ilyen gaudis eset, és együtt röhögünk a miniszterelnökkel. Én nem nagyon hallom azokat a hangokat, tudjátok, az értelmiség rétegben, hogy bátran, artikuláltan elmondani, hogy ezt így nem csináljuk. Ezek nem jók. Nem jók ezek a lépések, nem jók ezek a trükkök, mert az előző rendszertől pont ezt szoktuk meg, és utáltuk bennük. Ha most nagy kussolás van, akkor kiderül az, hogy itt igazából csak mi akartunk a hegemon pozíciókba bekerülni, és szívesen játszik ugyanazt a játékot, amit a NER. Én most szerettem volna egy hangos kiállást Gaudi nagy mellett, és ezt a hangos kiállást rohadtul nem hallom. És tudjátok miért? Mert csomóan nem értenek egyet Gaudi nagy egyéb más gondolataival a politikáról. Én sem. De ebben a konkrét ügyben igenis vele vagyok.
3: Visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, hogy valóságshow vagy Netflix sorozat. Nem tudom megmondani, mert ez az ügy még nincs, tehát hogy nem vagyok jós, nem tudom, hogy még mi fog kijönni.
1: Az alapján, ami eddig... Az, hogy beúsztat egy ügyvéd nevet, de az neked oké, vagy nem oké?
3: Az nem oké. Nem oké az, hogyha csupán azért, mert valaki megadja azt a védelmet, vagy rendelkezésre áll, mert valóban mindenkinek jár az ügyvédi védelem egy jogállamban. Azt politikailag viszont racionálisnak tartom, hogy egy olyan ügyben, ami a Tiszának a keletkezési origója, az folyamatosan napirenden tartja, és minden eszközzel elősegíti azt, hogy a narratív...
1: Neked minden eszköz oké?
3: Nem, azért mondom, hogy szerintem korai most erről még beszélni.
1: De miért? Miért korai erről beszélni?
3: Mert még folyamatosan jönnek ki a részletek
1: Dóri,
3: erről az
1: ügyről.
3: Dóri,
1: most történt valami. Belebegtettek egy olyan nevet, amit szerintem etikátlan volt a miniszterelnök részéről. Itt ennél a pontnál csak ennyit mondani, hogy ez nem volt oké, menjünk tovább.
3: Ha itt megmarad, itt leáll a sztori, és nem fogunk tudni többet erről az ügyről, és egyébként kiderül, hogy a Gaudinak semmilyen más típusú érintettsége nincsen ebben.
1: Csak, de ha volt csak, is, akkor is oké?
3: Nem tudom, hogy az ügyvédi munkáján kívül ő még miben volt jelen, mert ugye nagyon-nagyon intenzíven jelen volt ott a Novák Katalin féle tanácsadói körben is, ugye a budaházi kegyelmi ügye kapcsán.
1: Ha kiderül, hogy egyéb sara van Gaudi nagynak, akkor rendben volt, hogy Magyar Péter itt bemondta a nevét?
3: Ha kiderül, hogy a kegyelmi ügyel összefüggésben van egyéb sara, akkor szerintem igen. Hogyha csak politikai lózunként bedobott egy nevet, egyébként nem tudom, hogy mi célból, mert akkor tényleg értelmetlenné válik
2: az egész. Egy cél lehet.
3: Akkor viszont etikátlan volt.
2: Szerintem mindkét esetben etikátlan volt. Tehát akármi lesz ennek a Gaudi szának a kifutása, nem csinálja.
1: Ez a fontos.
3: Akkor is, hogyha egyébként lobbizott érte, hogy egyébként zárójelbe tette.
1: Igen, mert az nem az ő dolga, nem a miniszterelnök dolga, hogy a nyilvánosságot dobja valakit.
2: Jogtalanság felé hajló eszközökkel nem védjük a jogállamot. Hát ott lesz a parlamenti vizsgálóbizottság ott lesz.
1: Az
2: és
1: a többi,
2: és majd tízik. És az, hogy mi volt a célja.
1: Aztán, mert ilyenkor csúszunk-e, bocs, abba az irányba, amikor rátoljunk a demokráciára, csak azért, mert mi kerültünk a pozícióba, és most úgy érezzük, hogy nekünk mindent lehet. Ez egy nagyon éres választ.
3: Épp arról beszéltünk az előző adásban is,
1: hogy itt el tudnak csúszni a határok. És
3: de épp arról beszéltünk, hogy egy csomó morális és etikai kérdés van az a NER kapcsán, amivel szembe kell nézni. Hogyha etikailag elkövetett olyat ez az ügyvéd, ami túlmegy az ügyvédi munkáján, akkor
1: azt egy vizsgálóbizottság derítse ki.
3: Az helyes, hogy...
2: Hát akkor beidézik Gaudit.
3: De nem tudjuk, nem tud, én nem tudom, hogy mi van ezekben a
2: doksikban. De,
3: még de, kifog, de lehet, Dóra, hogy ő már tudja.
2: De,
3: és előre ment.
2: Magyar Péter?
3: Igen. Én ezt nem tudom.
2: Nem tudhatja, hiszen az ott van a köztársasági elnök hivatalban, tehát nem tudhatja.
1: Hogy tudhatna?
2: Na de hogy mi a cél? Ugye aztán még vissza, kanyarodjunk vissza, de azt szerintem ezek, az a baj, hogy ezekkel a nagyon pici határátlépésekkel kezd aztán felépülni egy olyan szisztéma, ami meg már nem egészen az egy idő után, mint amire gondoltál. Hogy, és nem azt mondjuk most ezzel, hogy itt most mindenképpen NER 2 fog kialakulni.
1: Pontosan, és ez
2: hanem
1: fontos.
2: Az, hogy ha már elkövettünk hibákat egyszer, és láttuk, hogy mi a végeredménye, akkor baromi könnyű kikerülni azokat, legalább azokat a hibákat, amiket egyszer már elkövettünk, és ez egy ilyen pici határátlépés. Picinek tűnik, de közben meg, hogyha végig gondoljuk, mégis annyira pici. És hogy mi lehetett a cél? Ugye arról beszélgettünk tegnap, hogy a K. Endre kegyelmi kérvényét azt így szépen így besalátázták a budaháziéknak a kegyelmi ügyei közé, hogy arra hivatkozva, és a pápa látogatásra hivatkozva ezt így elő lehessen húzni egy évvel korábbra, mert ők már egy évvel korábban benyújtották, csak a minisztérium most foglalkozott vele, és gyorsan még a pápa látogatásának örve alatt akkor rá lehet nyomatni a két aláírást. Itt jöhet be Gaudi. És két szerepben. Az egyik az, hogy tevékenyen részt vett abban, hogy mondjuk tudott róla, hogy de ezeket nem tudom elképzelni. Ha az lett volna, hogy ő is tud arról, hogy a budaházi ügyei közé bekerül a K. Endre ügye, és azt mondja ügyvédként, hogy hát mindegy, de a Gyuriék megkapják a kegyelmet, és az a lényeg, úgyhogy szemet hunyunk, akkor azt mondom, hogy az egy kvázi tevőleges részvétel, de ezt semmilyen szinten nem tudom elképzelni. Tehát, ugye már azt mondod, hogy nem tudja magyar, vagy lehet, hogy tudja, hogy mi van az aktákban. Ha ez volt az aktákban, akkor itt egy ilyen aktív részvétele lett volna Gaudinak, de szerintem ez nincs így. Azért mondom, ez csak egy elmélet arra, hogy Magyar Péter vajon miért dobta be a nevét. Én inkább a másik, sőt nem inkább, hanem ezt ki is zárom, inkább a másikat gondolom, hogy ez volt, az volt a célja. Ez megint egy ilyen kicsit ilyen média porhintés, meg nyilvánosság porhintés, hogy ott van a budaházi kegyelmi ügy, itt van a Gaudi, aki tudjuk, hogy ebben a közegben egy igen aktív figurája ennek a rétegnek, ennek a politikai irányvonalnak, és hogy ez a gondolat felébredjen benned, hogy itt egy ilyen komolyabb összefüggés volt, hogy akkor ezek szerint a budaháziék ügyébe súvasztották, de a Gaudi is ott volt, tehát hogy akkor még ez a része is ilyen összeesküvésszerűen működött. Nekem egyik se szimpatikus, hát a Gaudi, hogyha aktívan részt vett volna benne, tényleg azt nem is látom, hogy hol. Tehát hol tudott volna ő ebben bármit aktívan. Ha meg nem aktívan, akkor sima ügyvédként volt ebben a történetben, és pusztán azért, mert ahhoz a közeghez köthető, megerősíthet egy ilyen összeesküvés elméletet. Most amit ő nem fog tisztában látni ráadásul.
3: Túl az ügyön, de egyébként sima ügyvédként szerinted, aki egyébként közszereplő is, ugye, politikailag igen, aktív, nem tartozik hogy nem tartozik el nyilvánosságra, hogy egy ilyen ügyben ő védelmet vállalt. Amikor voltak csak kérdezem, ez egy romák ellen elkövetett rasszista sorozatgyilkosságoknál a gyilkosokat védő ügyvéd, az nyíltan kiállt a nyilvánosság elé, és beszélt arról, hogy
1: de
3: ez milyen kihívás.
1: De ennek miközben a Gaudi esetéhez, ha ő nem akart kiállni. Tehát most jelenleg az történik,
3: mivel
1: hogy te puhítod föl a jogállamiságnak a kereteit. De ez történik.
2: Amúgy tényleg.
1: Komolyan.
2: Tényleg.
3: Én szerintem van olyan, ami a nyilvánosságra tartozik.
1: Bizonyos szituációkban, helyzetekben,
3: nem azt mondom,
1: azért,
3: hogy
1: mert
3: nem
1: te szeretnél valamiről tudni, vagy azt gondolod, hogy te egyedül személy szerint azt gondolod, hogy a nyilvánosságra tartozik, ezért ezt ilyen diktatórikusan kezeled. Hogy ez ügy elfér.
3: Folyamatosan arról beszélek, hogy nem tudom, hogy mi van a Magyar Péter birtokában. Nem
1: de ez
3: tudom.
1: Nem fontos,
3: nem fog
1: Dóri.
3: Ez a legkevésbé ennél fontos több, akkor ügyben. Erről beszélek, hogy tök etikátlan.
1: Tudod, bedobják azt, hogy Zsolti bácsi.
3: Na, az nagyon etikátlan. Mindenki,
1: ugyanaz a sztori.
3: Nem mindenki, ugyanaz a sztori.
1: Mindenki ránéz semmilyen Zsoltra.
3: De nem igaz.
1: Mindenki ránéz semmilyen Zsoltra, és elkezdünk arról beszélni, és velem ez megtörtént egy másik műsorban.
3: De hogy, nem hát, a saját sérelmeiből ez
1: a műsort. Mi a baj ezzel, hogy ezt így megcímezték a DK-sok, hogy egy mondatban, hogy Zsolti bácsi és semmilyen Zsolt. Mi a baj ezzel, mert hát már annyi minden rosszat csinált ez az ember. Majd pont ő fogja kikérni magának, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ország ilyen mentális állapotban van, meg egyébként is, ha valakiről el tudjuk képzelni, hogy és ezt értelmiségiek mondták ki a saját szájukkal.
2: De várjatok, mert egy kicsit ketté megy a történet.
3: Zsolti bácsi, az nagyon etikátlan volt.
2: Na, de kössük már.
3: Nem,
2: mert szerintem tényleg szétmentek, úgyhogy visszaadom a szót Dórának, hogy miért gondolod azt, hogy ki kellett volna állnia? Mert én már ott leragadtam, hogy nem értem, hogy
3: mert volt egy elképesztő ügy, egy olyan botrány, ami fölkavarta a magyar társadalmat, ami morálisan iszonyú nagy károkat okozott. Igen. Nem tudjuk azt, hogy egyébként, mert sajnos ezzel a politika most is adós, és azok, akik ebben egyébként a főkolomposok nem álltak a nyilvánosság elé, és gyáván el vannak tűnve, és nyilván arra gondolnak, hogy valahogy meg fogják úszni.
2: Oké, de miért kellett volna előállnia?
3: Ő egy politikai aktor.
1: Mi köze ehhez, hogy amúgy a szabad idejében mondjuk szemetet szed, vagy éppen egy politikai aktor?
2: Ezt fogjuk megbeszélni a következő
3: etapban. Mert amikor politikai aktor vagy, akkor nagyon nem mindegy, hogy a szabad idődben mit csinálsz.
2: Ez most félrement ez a hasonlat.
1: Melyikünk?
2: Összeszedjük. Mind a kettő.
1: Jó.
2: De mind a kettőben nem szabad időről van szó.
1: István rendet tesz.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: sikeres hős, az bizony a szorgos is.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Tovább melegszik az idő. Nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű dénes natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Ki kell leállni a nyilvánosság elé K. Endre ügyvédjének? Erről folyt itt a polémia, és megrendszabályozott minket Dévényi István, mert ő azt mondta, hogy a példáink azok katasztrofálisan félrementek.
3: Igen.
2: Ezért jövő héten már be sem jön ebbe az adásba Dévényi István, és egy saját
3: sóval hatalmas nézettségi kiugrás végre. Igen, félrementek, mert ugye a te hasonlatod az volt, hogy ha valaki politikai aktor, akkor mi köze ahhoz, hogy mit csinál szabad idejében, de hát itt nem erről van szó, tehát nem szabad idejében csinál. Van ügyvéd, akkor azért nem volt jó hasonlat.
2: De jó volt ügyvéd. A hasonlatom.
3: Mert nem volt jó.
2: De elmondom.
3: Ne mondd el még egyszer a rossz hasonlatodat.
2: Elvégzi ezt a munkát. Azon kívül, hogy ő ki, fia, borja, honnan jött,
3: oké, okay, nem mondom még egyszer.
2: A Pride-ra.
3: Álljunk ki? Már le, hogy könyörgöm. Ott még mindig nincs válasz arra, ami szerintem ennek a vitarésznek a legfontosabb kérdése. Miért kellett volna kiállnia? Miért? Erre nem válaszoltál még, Dóra, és engem ez érdekel.
4: Én csak ezt mondom, hogy ha valaki abban a politikai közösségben aktív, ahol egyébként ez az ügy rendkívül kínos, akkor a választók felé, illetve annak a politikai közösségnek lehetne ez egy igénye, hogy erről tudjon.
3: Mert?
4: Mert van egy értékrend, amivel azonosul.
3: De az ügyvédnek meg van egy hivatása.
2: Ez a
3: hivatása, ugye ez lényegesen több.
4: De én nem elítélem, én nem azt mondom, hogy ez rossz, vagy azt mondom, hogy azzal a közösséggel megy szemben, de ezt nem jogszabályi szinten megy szemben, természetesen azt képvisel, akit akar. Na. Mindenkinek jár a védelem, az ügyvéd szabadon választhat az ügyfelei között, ez tök oké. Okay. Ez egy teljesen másik szint, amiről beszélünk.
2: Még
4: csak nem is etikai szint, hanem ez egy...
2: Mi a gond azzal, amit mondasz? Mert azt mondod, hogy ez alapján, amit mondasz, hogy ő neki ügyeket is úgy kell választania, és amikor kiderül a számára, hogy az az ügy ilyen vagy olyan irányba indul, akkor ő ne a jogot képviselje, amire ugye felesküdött, hanem morális alapon hozzon döntéseket ebben a helyzetben. Ő a jogot képviseli. Neki ez a hivatása.
4: Igen, de képzeld el, hogy úgy vannak ám az ügyvédek, hogy valamilyen szinten van szabad vállal. Nem az van, hogy egy fegyvert tartanak a fejéhez, és légy szíves, ezt az ügyet vállal, de hanem van egy értékpreferenciája az, hogy ki miben, mit szeretne, vagy mi az, amiben ő jónak érzi magát, és képes-e.
2: Hogyha neki... Tök becsülöm Siffer Andrásban azt, hogy ő Torockait a metás balhé idején képviselte, mert azzal én is egyetértek. És ezen kívül egy csomó dologban Siffer András sem ért egyet Torockai Lászlóval.
4: Most megint egészen más dologról beszélünk. Arról beszélek én, hogy egy politikai közösségnek a tagja ez az ügyvéd, ahol aktív politikai szerepet vállal. Nem az ügyvédi kamarával szemben van elszámolni valója, nem a jogszabályokat nem tartotta be, annak a politikai közösségnek van igénye.
2: Nem, ez tényleg egyre súlyosabb, de értem, amit mondasz, csak ezzel még azt is állítod, hogy te egy politikai közösségnek vagy a tagja, akkor is nekem ez volt már a választások idején is a problémám, hogy nem tudod magad leválasztani arról, hogy ne legyél egy politikai közösségnek a tagja, ami egyben egy identitás közösség is, aminek megvan a belső szabályzata, megvannak a narratív formái, hogy miről mit kell gondolni, és ezek szerint az ügyvédnél is ki kell, hogy hasson a hivatására.
4: Nem,
2: ami szerintem
4: kötelező.
2: Szörnyű. Ez szörnyű.
4: A hitelességi kérdés. Hogyha én egy olyan újságíró...
2: De nem a közösséggel van akkor a baj, ha emiatt ő mondjuk elvállal egy ilyen ügyet, és emiatt a közössége őt...
4: De simán lehet, hogy a
2: kilöki.
4: Közösség... De nem biztos,
2: maga
4: hogy kilöki.
2: Maga a közösség van rosszul.
4: De ki mondja azt, hogy kilöki? Ezt te mondod. Azt mondtam csak, hogy van egy olyan
2: de
4: igénye...
2: De most van elvárásod
4: nem,
2: felé.
4: Azt mondtam,
2: most,
4: hogy van, most lehet egy olyan felé. Igénye a közösségnek, hogy erről tudjon. De ettől függetlenül, hogyha tud
2: de
4: róla,
2: Dori,
4: nem biztos, hogy kilöki.
2: Te hozod be a közösséget ide. Ide egy egészséges kapcsolatban, ő végzi a munkáját, és ezen kívül pedig egy politikai közösségnek a tagja. Egyáltalán miért kell idehozni a politikai közösséget?
4: Mert van
2: a politikai közösség erre negatívan reagál, az a politikai közösségnek a hibája, hogy ők
4: De lehet, hogy nem reagált volna negatívan. Honnan
2: tudod? Miért jön ide?
4: Csak annyi, hogy az, annak a közösségnek lehet egy olyan igénye, hogy tudja azt, hogy ki, a tagjai, akik képviselik,
2: az miért kéne elszámolni neki a politikai közössége felé?
3: A hangerő emelkedésétől és az állítások ismételgetésétől nem halad előre általában egy vita.
2: Na, de akkor mondj okosat.
3: Mondok, mert közben én hasznos dolgokat töltöttem az időmet, és az jutott eszembe, hogy mégiscsak lehet még itt egy politikai szerep, de az meg aztán pláne, hogy nem fog kiderülni, mert ahhoz ki kéne derülni, hogy ki volt a fő felbújtó. Ugyanis, és akkor viszont érdekes a Gaudinak a személye, és ez meg a harmadik forgatókönyv, hogy ha K. Endre felesége azért választotta Gaudit, mert tudták, hogy majd a budaházi kegyelmi ügyekbe akarják berejteni ezt az ügyet is, akkor viszont már érdekes a történet, de ezt kizárólag akkor tudnánk meg, hogyha Balogh Zoltán vagy Balogh Zoltán felett egyel, valaki azt mondaná, hogy igen, úgy ennek nem lesz írásos nyoma sehol.
4: Nem
3: soha.
4: Tudom. Nem tudom. Ezért mondom, hogy olyanban kértek állásfoglalást, amit nem látunk még, mert erről az ügyről folyamatosan jönnek ki információk. És egy hét múlva lehet, hogy tök másképp fogjuk értelmezni.
2: Nem, és ezt a rész nem. Nem. Bármilyen információ jön ki.
4: Ha ez az információ kijön.
2: Ebben a szent pontban, pillanatban, a képzeletbeli idővonalon megállítjuk, hogy Magyar Péter belebegteti Gaudi nagy nevét, történjen utána bármi. És ez jelenti a polgári gondolkodást. Hogy nem a később történő eseményektől tesszük függővé, hogy nekünk mit szabad mondani és mit nem. Nem keresünk kontextust. Itt ebben a szent pillanatban akármi a tudásunk, vagy akármi van mögötte, ez így nem oké, mert nem az ő dolga, és ezt Gaudi nagy nem önként vállalta föl, és egy vizsgálóbizottság nem önként hozta jogszerint nyilvánosságra, hogy. És pont. És ha mi mindig visszafelé, tehát hogyha kiderülne, hogy Zsolti bácsi mégis semmilyen, akkor az rendbe tenne bármit abból, amit semmilyen Zsolt kapott ott abban a pillanatban? Ez az erős kérdés, ez a nagy kérdés.
3: Igen, ez a...
2: És szerintem nem.
3: Morális erkölcsi felmentést, ugye az alapkérdés, most vonatkoztassunk el ettől a történettől, csak az elve az számomra az, hogy törvénysértéssel, tehát nem erről van szó, Magyar Péter nem sértett törvényt, csak tudom, hogy baromira félre mennek ezek a izék sokszor. Tehát, hogy törvénysértéssel leleplezhetsz-e egy másik törvénysértést. Ugye ez
4: De miért hozunk ezen, tényleg, hogyha nem sértett törvényt.
3: Tehát az alapkérdés az, hogy törvénysértéssel elkövethetsz-e törvénysértést. Nem ennek az ügynek az alapkérdése, hanem a polgári gondolkodásnak és polgári erkölcsnek a kérdése. Erre vagy lehet találni választ, vagy nem.
2: Így van.
3: És ezen így el lehet morfondírozni. Amit Tomi mond, az nagyon fontos, hogy ha utána történik valami, tehát te törvénysértéssel leplezel egy másik törvénysértést, és az kiderül, és ott ilyen-olyan sérelmek voltak, és a társadalom megítélése az, hogy a leleplezett törvénysértés sokkal súlyosabb, mint a tied, amivel leleplezted, akkor az felmentést ad neked arra, hogy te törvénysértést követtél, azt a jelenjén.
2: Nagyon fontos. Szabó
3: morálisan Bence erkölcsinek, politikailag igen.
2: Mert tudod, ebből mi következik?
3: De jogilag, meg ha... polgári gondolkodásilag, meg nem.
2: Nem.
4: Ez
2: tudod, miért nagyon fontos? Csak egy gondolattal megtámogatva, amit az István mondta, mert szerintem nem mondtad ki a lényeget. Mert ha a későbbi bűncselekmény azt nagyobbnak ítéli a társadalom, mint azt, amit te elkövettél azon a ponton, amikor mondjuk megszellőztettél egy nevet, és ez bekövetkezik, vagy nem is, akár csak tényleg az eszmei térben megjelenik ez a különbségtétel, az azt jelenti, hogy bármikor ezen a ponton, ahol te megszellőztetsz nevet, azt nem erkölcsi felhatalmazást kapsz arra, hogy ezt megted, hanem kutya kötelességeként fogja kezelni a társadalom, mert hogy egy későbbi nagyobb rosszat, vagy egy még feldemderített nagyobb rosszat neked igenis meg kell akadályoznod, vagy nyilvánosság elé kell segítened. De ott fogunk tartani, hogy ezek után bármit lehet, mert lehet, hogy valami nagyon rosszat tudunk ezáltal elkerülni, vagy valami nagyon-nagyon rossz ember, vagy nagyon komoly bűntény kerül a nyilvánosság elé, és kapja meg a méltó büntetést.
3: De a Szabó Bence párhuzam jó egyébként, ha be akarod hozni.
4: Igen, azért szerettem volna behozni, mert ott formailag a jogszabályoknak nem volt megfelelő, ahogy ő kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta azokat a visszásságokat, amelyek a felderítés kapcsán történtek a nyomozóhatóságnál. Ugyanakkor van egy felsőbb érdek, hogy a magyar társadalom működése szempontjából az igen-igen problematikus, hogyha az derül ki, hogy az államhatalom, a kormányzó párt a ellenfelére ráküldi az állami intézményeket, amiben benne van ugye a titkosszolgálat, az elhárítás, a nyomozóhatóság. Ez egy felsőbb érdek, ami azt a jogszabálysértést, amivel ő egyébként kiállt a nyilvánosság elé elkövetett, azt fölülírja.
2: De igen. Még durva az, hogy még semmit nem tudunk arról az esetről. Tudjuk, hogy mi történt.
3: Várjátok,
2: mi, mi történt? A CS szentesíti az eszközt, a politikai...
3: De nem menjünk bele abba a rizetbe, itt álljunk meg még. Aztán utána belemeltünk csak itt.
2: Jó.
3: Mert igen, a dilema az, amit ott az elején elmondtam ilyen röviden. Igen, ez a dilema. És nem fogom relativizálni, de szerintem itt azért bejön egy olyan árnyalat, hogy nem mindegy, hogy ez ki és milyen célból teszi. Tudom, hogy ez most már akkor ennek az alapvetődésnek, ami ott olyan szennek és érhetetlennek tűnt, már is nem tagadja meg, de már is egy picit ilyen izé, de igen, ez köz, mert nem fekete és fehér a valóság, és nem fekete-fehér az emberi létezés, meg az emberi működés. Tehát, hogyha valaki az egzisztenciáját és a karrierjét, vagy akár a fizikai létét is, az életét kockáztatva kiáll, és bár nem lenne, ez vagy nem jogszerű
2: életét
3: az ő...
2: Életét kockáztatva, azért ne szórakozz már.
3: De nem ebbe az
4: most
3: esetben.
4: Nem, csak elvonatkoztatva.
2: Most azt hittem, még minden
3: szabó bencsi. Én általánosságban beszélek most, ennél a részén, mert szerintem úgy lehet hozzányúlni, mert egyébként mindig be fognak jönni az ilyen olyan nem olyan torzító tényezők. Tehát, hogyha valaki, mondom, egy akármilyen polgár, rendőr, mindegy, kiáll, és egy nagy szabású, egy nagy súfajsúlyú, nagy közérdeklű ügyet leleplez, úgyhogy kockáztatja az izét, de nem lenne hozzá joga adott esetben, mert törvénytelenséget izé, akkor igen, akkor ott a morális felmentés. Abszolút, egyértelműen. De nem, de hogyha egy miniszterelnök áll ki, és lebegteti valakinek a nevét, de nekem István, az is István, számít, hogy ki és milyen körülmények
2: azért,
3: között.
2: Azért
3: de nem még egy millió tényező be fog egyébként jönni. Valószínűleg egyébként pont emiatt, mert alapvetően az emberi lét is bonyolult, hát még a politika, meg a, nem, tehát a politikánál bonyolultabb műfaj nincs, ez tényleg. Szóval én egyébként tényleg azért nagyon sokan fognak utálni, de én az emberi szellemi tevékenység csúcsának tekintem, mert annyira szövevényes, és annyira egyedi, és annyira csak az emberre jellemző, hogy egy millió dolog fog bejönni, ezért valószínűleg az alapvető dilemát nem lehet megoldani, és minden esetben majd mindenki mérlegeli, csak akkor meg mégiscsak eltértünk az alapvetéstől, hogy a törvény az törvény. Baromi nehéz egyébként.
2: Azért nem értek veled egyet, mert ez egy speciális helyzet volt. És te azt mondod, hogy ha bizonyos pontok teljesülnek, akkor erkölcsileg felmenthető, hogy ez egy nagyon súlyos állítás, mert itt konkrétan az történt, hogy ha megy tovább a Fidesz, akkor ez a fiú lehet, hogy börtönbe kerül. De ő mondjuk hitt a közvéleménykutatásoknak, érzett valamit a közhangulatból, ő kockáztatott, és ezzel, valljuk be, egyébként nagyon nagyot nyert. Egyrészt több száz millió forintot összegyűjtöttek neki, másrészt valószínűleg egy nagyon erős
3: pozíciót. De ez miben mondott ellentónak?
2: Valószínűleg egy nagyon erős pozíciót fog kapni a kormányzatban.
3: De ez miben mond ellentónak?
2: Azért mond ellent, mert ha ezt így kezeljük, akkor vannak olyan történelmi helyzetek, pontok az életben, amikor valaki kiáll, adott esetben nincs semmi a kezében. Még lehet, hogy bizonyítékai sincsenek, vagy hamisított bizonyítékai. De látja azt, hogy kialakult egy olyan közhangulat az egyik tábor mögött, hogy a cél szentesíti az eszközt. Senkit nem fog érdekelni, hogy igazat mond-e vagy nem, de a narratívába belepasszol, és a szent célt, küldetést ezzel teljesíti, és simán átmegy.
4: Ugyanúgy, nekem annyira feketén-fehéren gondolkodsz, hogy nem is tudok beleilleszkedni ebbe a gondolatmenetbe.
2: Helyes.
4: Ez a százados, most függetlenül attól, hogy lehetett érezni, hogy váltás lesz, de ha nincs váltás, akkor is elindít egy olyan folyamatot, amiben egy csomó állampolgár értesül arról, hogy hogyan él vissza a kormányzó párt a hatalmával, figyeli meg az ellenfeleit, a politikai ellenfeleit, akiket el akar lehetetleníteni, hogy a hatalmát veszélyeztesse. Ez egy olyan cél, ami egyébként, hogyha most nem kerülne, mert most csak és kizárólag az ő... jólét tesz felől, közelítesz, hogy ő...
2: Nem, ez nem igaz.
4: Hogy nem, most azért kimaxolja a pozikat, amik szembe jönnek vele, és milyen jó, hogy így kalkulált.
2: Dóri, ha ezt szabályra emeljük, hogy ez átmehet. Én azt mondom, hogy én egyébként minden szavát elhiszem a fickónak. És már azért láttunk olyanokat az elmúlt x évben, csak hogy lásd az álláspontomat, és nem szeretem, hogy ez határozza meg, hogy velem egyetértesz-e vagy nem, hogy én hiszek neki vagy nem, mert én hiszek neki, én szerintem is ez így történt, és ez azóta kiderült, már többen nyilatkoztak azóta is, láttuk a Pegazus ügyet, tudjuk, hogy mit csinált Rogán Antal a titkos szolgálatokkal. Nincsen már illúziónk. De nem erről szól a sztori, mert mi van akkor, és most bocsánat, megint visszamegyek a Zsolti bácsi ügyre, az egy olyan súlyos eset, hogy én azt gondolom, hogy ez közérdek, hogy tudjunk arról, hogy a miniszterelnök helyettes éppen gyerekekkel fajtalankodik-e vagy nem. Ez egy közügy. De azóta is ezt különböző aktorok lebegtetik, már mindenki kéztényként kezeli, nincs róla egyetlen bizonyítékunk sincs róla.
4: Ez pontosan így van. Vád, de nagyon nem mindegy, hogy ki vád, az aktor, aki lebegtet.
2: A vád az kvázi bizonyítékká emelkedett, mert nem érdekli már a közvéleményt egyébként, hogy ez most bizonyítás nyere vagy nem, hanem az én prekoncepciómat megerősítette, köszönöm szépen, ha haladjunk tovább, innentől kezdve ezt a politikust én így fogom kezelni, és lehet, hogy full ártatlan. Én azért mondom, hogy nem tudjuk ezeket.
4: Ez egy tök etikátlan dolog, és ráadásul itt nagyon nem mindegy.
2: Azért mondom, hogy baromi óvatosnak
4: kell
2: lenni.
4: Kik az aktorok, akik lebegtetnek? Nagyon nem mindegy, és hogy
2: ne
4: valaki,
2: azt határozza meg, hogy basszus, hogy hiszek-e Szabó Bencinek, vagy nem, mert amúgy hiszek neki. Szerintem igazat mondott ott az a fiú.
4: De
2: csak azért mondom,
4: az
2: hogy legyünk ezzel óvatosak, mert ha ez átmegy, akkor átmehet utána a történelembe még 10-20 másik ember.
4: Vonsz,
2: bemond valamit, bemutat párhuzam, két dokumentumot.
4: De nem lehet összehasonlítani az almát a körtével. A Zsolti bácsis ügyben, ami egyébként nagyon-nagyon súlyos, és borzalmasnak tartom azt, hogy egy politikust, akire ez így valahogy így rávetül a fény, az így meghurcol, és tök igazságtalanul, mindenféle bizonyíték nélkül ez így benne van a közéletben, függetlenül attól, hogy én szimpatizálok-e a semmilyen Zsoltal vagy sem, ez egy irtózatosan borzasztó dolog. De itt nagyon nem mindegy, hogy kik az aktorok, akik lebegtetik, hogy a politikai ellenfelei, hogy olyan szerencsétlen és tönkretett gyerekek, akiket agyba főbe erőszakoltak, traumatizáltak, mindenfélét ígér nekik a média, hogy álljanak ki, és egy ilyen...
2: De ezt nem tudjuk.
4: Mit nem tudunk? Ezek az aktorok, akik...
2: Nem,
4: én nem szétszállazom, hogy
2: így néz ki. Juhász Péter hoz egy olyan...
4: A Juhász Péter nagyon súlyos etikai hibát követett el azzal, ebből is látszik, hogy egyébként a szerkesztett tartalomnak milyen nagy értéke van, hogy egy normális szerkesztőségben nem kerül be az az adás, amit Juhász Péter...
2: Ezért a szavaiért?
3: De miért a Zsolti bácsi ügy? De a Zsolti bácsi... Nagyon elmegy.
4: Itt visszamegyek az, hogy a Szabó Bence áll ki, ő egy olyan aktor viszont. Egyikhez se hasonlítható, nem hasonlítható a DK-s politikushoz, nem hasonlítható a traumatizált gyerekekhez, nem hasonlítható egy eszét vesztett influencerhez, aki nem gondolkodik, és leültet egy olyan embert a mikrofonja elé, akit nem szerkeszt, és nem gondolja át azt, hogy egyébként... Ha
2: Juhász Péter az eszét vesztett influencer?
4: Hát ebben az ügyben az volt.
3: Okay. Jól elkiabáltatok, két perc van, egy kicsit hallgatja meg.
4: De hogy ez nagyon fontos, hogy ki az aktor.
3: Én a higgadt általánosság szintjére hoznám vissza ezt a kérdést.
2: 2 percet maradt, István.
3: Nem baj, pont elég lesz, mert halkan fogom is lassan mondani. Nem, ezen el lehet így üvöltözni, hogy
2: konstruktív vita.
4: Egyébként a Juhász Péternek ezt az epizódját tekintem eszeveszettnek, egyébként ezt nagyon. Tehát azt a Zsolti
2: bát is.
3: Csak szerintem, na
4: mindegy. Csak az egész munkásságára nem gondolhatnak, egyébként ezt nagyon. Tehát azt a Zsolti bát is.

0: Bó Bence is ott, én is azt gondolom, hogy egyébként közérdek felülírja, ott a Gaudinál már nem voltunk mind a ketten, vagy hárman ugyanazon a véleményen, hogy az van-e olyan közérdek, mert egyelőre nem látjuk,
1: még
0: hogy
1: nem
0: olyan
1: látjuk, közérdek. És egyelőre és én aztán, is azt mondom, hogy etikátlan.
0: És aztán utána jön az utólagos
1: dolgok jelenlegi állása szerint.
0: És aztán utána jön az utólagos
2: visszahatás. Mi lesz olyan pont, ahol már nem lesz az?
0: Na jó, majd jövök.
3: Ő mondta azt. A dolgok jelenlegi állása szerint etikátlan. Csak kérdezem, hogy később majd ez megváltozik?
1: Attól függően, amit most feszeget az István, hogy egyébként
2: na, mi feszeges, a... tovább.
0: Jaj, feszegetek 30 másodperc.
2: Vagy túllóghatunk egy percen.
0: Nem akarom feszegetni. Szerintem a nézőink, hallgatóink az értik, hogy mire gondoltam. Bár nem mondtam végig. De tudni kell. Köszönjük.
2: Ó, István. Olyan szomorú lettem hirtelen. Jó, köszönjük szépen, ez volt a provokatőret. Provokáltuk egymást rendesen. Szerintem ez erős vita volt. Élveztem. Jó volt, Dóri?
1: Nagyon.
2: Komolyan? Nem élvezted? Nem tetszett?
1: Hát szerintem egy passzírozásban voltunk, ami csomó mindenben egyetértettünk, bizonyos dolgokban nem, de nem teljesen értettem mindig, hogy milyen logika mentén gondolkodsz.
2: Oké. Okay. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
4: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 10.

0: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Mi kivezetjük az életmódváltás labirintusából. Just Clear Life. Tisztán és könnyedén az egészségről. A mikrofonnál Krausz Dominika.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Just Clear Life legújabb adása. Mai vendégem dr. Kovács Tibor, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, a Kids Vital gyermekorvosi központ alapítója, társvezetője, szakorvosa. És Szász Máté, a Színlap sport és prevenciós diagnosztika és szakmai igazgatója. Köszöntelek benneteket.
2: Köszönjük a meghívást.
1: A mai témánk pedig egy nagyon érdekfeszítő téma, úgyhogy most kérem a szülőket, hogy figyeljenek jól, hiszen ma a gyermeklaborvizsgálatokról lesz szó. Meséljetek nekem arról, hogy itt mi az első számú kérdés a szülőben például, merre induljanak el, ugye a színlapba van gyermekvérvétel, ezért vagytok ma itt, hogy népszerűsítsük azt, hogy ez igazából mennyire fontos, és ugye ami talán a leges legfontosabb, hogy ez 3 éves kortól javasolt a színlabnál.
2: Így van, pontosan. Azt gondolom, az alapvető nagy különbség a gyermek és a felnőtt laborszolgáltatások között, az nem a laborban van, hanem a vérvételt és az azt megelőző pillanatokban. Ugye, amikor egy felnőtt embernek a tünetei alapján valaki összeállít egy javasolt laborpanelt, akkor ha később kiderül, hogy adott esetben még más is meg kellett volna néznünk, ha az eredmények és a tünetek más irányba vezetnek tovább, hát akkor visszahívjuk a pácienst, és még egy vizsgálatot csinálunk, és tovább visszük. A gyermekeknél ez nem így van, a gyermekek számára, ha jól gondolom, a vérvétel az komoly trauma, bár ugye nálunk is vannak nagyon komoly gyermekvérvételre specializálódott szakemberek, és már vannak olyan eszközök, ez a süni is például, amivel lehet, hogy mondjuk az nem vérvétel.
3: Vagy érzéstelenítés, előzetes érzéstelenítés. De azért a gyerekeknek lehet a stresszt oldani, de nyilván egy adott életkorban, amikor tűvel közelít egy felnőtt a gyermek felé, nyilván nem egy pozitív reakció lesz.
1: Én személy szerint emlékszem arra, én élsportoltam, és 6 éves voltam, amikor először leigazoltak, és akkor még ez egy kritérium volt, hogy legyen az labor. Sportorvosi vérvételhez egy labor. És 3-szor kellett édesanyámnak elvinni, sírva fakadtam, tényleg traumatizált. Mi az a módszer, amivel meg lehet könnyíteni ezt az élményt? Ugye elhangzott az érzéstelenítés, de az, hogy egy fájdalommentes vérvétel, ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy valójában mit jelent?
3: Gyakorlatilag ilyenkor a vérvétel előtt egy felületi érzéstelenítésben részesül a gyermek, picit be van az adott terület dunsztolva, és a megfelelő hatás kivárását követően valóban annyit érez a gyermek a vizsgálatból, hogy hozzám értek, de fájdalomérzettel nem társul.
1: Talán ez egy nagy kulcsa akkor ennek, amit így elmondhatunk.
2: Van. Illetve a másik, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a vizsgát előtti szakorvosi konzultáció. Ugye, ahogy az előbb említettem, hogy nagyon fontos, hogy jól célozunk, hogy a megfelelő markereket válasszuk ki. Egy felnőttnél, hogyha hozzá kell adni még egy vérvételt, semmi gond megcsinálni. De egy gyermeknél rögtön az elején minden markert le kell vennünk, amire későbbiekben lesz szükség lehet. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ez egy komplex szolgáltatás. Ez nem csak arról van szó, hogy kialakítottunk gyermeklaborcsomagokat, és akkor most már vannak, hanem ez egy szolgáltatási köpenybe van becsomagolva, van előtte egy online szakorvosi konzultáció, ahol az édesanyja, az édesapa egy videokonferencia keretében a tüneteket el tudja mondani, esetleg az előzményeket ugye az orvosnak, föl tudja tölteni a korábbi leleteket, és meg tudja kérdezni, hogy milyen laborcsomagot érdemes választani. Miután az orvos együtt kiválasztották, és elmegy a gyermek a vizsgálatra, utána, amikor megjöttek az eredmények péntek, de után 2-kor, akkor nem kell a páciens ugye, szüleinek szaladgálni, hogy most akkor ezt kivel tudják megnézni, nem újra vissza tudják hívni online ugyanazt a szakorvos, akivel előzőleg egyeztettek, meg tudja nézni ezt a laborleletet, el tudja mondani, hogy mit lát benne, hogy ez mennyire sürgős, az meg kell ijedni, ugye az emberek hajlamosak megijedni a különböző csillagokat
3: látnak. Ez így van,
2: látnak,
3: pontosan.
2: De ennek előbb szerintem vagy mit látsz ezzel kapcsolatban?
3: Tényleg a két legnagyobb gond a gyermekkori laborvizsgálatokkal kapcsolatban, először az, mikor a szülő azt mondja, hogy szeretnék laborvizsgálatot. Ez nem így működik, tehát mire lőjünk, tehát nyilván az ember akkor végeztet egy kevésbé kellemes beavatkozást, hogyha annak szakmai értéke és értelme van. Ezt csak akkor tudja az ember felelősséggel fölvállalni, hogyha nem a szülő akaszt le egy csomagot találomra, hanem megbeszéljük, hogy milyen korelőzményi panaszok vannak. Sokszor szóba kerülnek olyan jellegű eltérések, amik a panaszokat magyarázhatják, és nem feltétlen várhatunk laboreltérést, de nyilván a teljes látóspektrumban akkor kerül be minden, hogyha interaktív ez a dolog. Tehát meg lehet azt tenni, hogyha ha megkér egy laborvizsgát előtt bárki, hogy mik a fő panaszok, de mikor szakmailag gondolkodunk, akkor egy oda-vissza kérdezés révén alakul ki az orvosban az az irányvonal, amit szükségesnek tart és szakmailag indokoltnak vél, és ugyanez a magyarázat a másik oldalon, ahogy mondod, hogy hát ez a mindennapi gyakorlatban ez rendszeres, hogy adj uram Isten, azonnal csillagot láttam egy laborlelet mögött, és akkor azt miként értelmezzük, hogy nyilván a gyerekeknél korcsoport sem mindegy, tehát itt azért a 3 éves kortól akár akkor a felnőtt korig terjedő időszakban teljesen más laborparamétereket fogadunk el normális értéknek, és nagyon nem mindegy, hogy a laborparaméterekben tapasztalt eltérések, vagy látottak, azok szinkronban vannak-e a gyermek tüneteivel. Tehát azt szoktuk mondani, hogy soha nem laborleletet kezelünk, hanem komplexen egyben vizsgáljuk a gyermekkel, és akkor tudunk megalapozott véleményt adni.
1: Ha már tünetről beszélünk, melyek azok a tünetek, amikor indokolt lehet egy vérvétel?
3: Minden tünet indokolt teszi magával az orvossal való konzultációt. Ami nagyon fontos a gyermekgyógyászatban, az az, hogy a tüneteket objektivizáljuk. Erről azért nagyon fontos beszélni, mert gyakorlatilag a mai világban sokan tájékozódnak internetről, bárhonnan, ismeretségi körből, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy hozzájutnak releváns és jó információkhoz, csak nem tudják rangsorolni, milyen valószínűséggel fordulhat elő, milyen gyakorisággal, nem látják át teljes egészében azt a panasz együttest, ami logikailag magyarázhatja a gyermeknek az eltérését. És nagyon-nagyon fontos az objektív jelnek a keresése. Tehát a gyermekek, főleg a kisebb korosztályban, ők nem fogják feltétlenül jól megfogalmazni az ő panaszaikat. Érzik, hogy valami nincs rendben, például a hasfájásra egy nagyon jó példa, hol fáj a hasam, ezerből ezerszer a köldökükre fognak mutatni, mert ott van egy kiindulási pont, amire rá lehet mondani, de olyan objektív jeleket kell keresnünk, amikor úgy tényleg megakad az ember agyában valami, hogy na itt utána kell menni. Mire gondolok? A hasfájás egy köztudottan egy kellemetlen tünet együttes. Az a gyermek, amelyik azt mondja, hogy anya fáj a hasam, és közben ezerrel kergeti a tesót ugyanúgy végig a lakáson, mint korábban, annak nyilván nincs komoly hasfájása. Abban az esetben, amikor tényleg fáj a hasa, azért ennek vannak vegetatív reflexként tünetei. Elsápad, megszakítja a mindennapos tevékenységét, félrevonul, nem olyan lesz az étvágya, legobjektívebb jel, éjszaka fölébred, vagy alvásból fölébred a fájdalomra. Azt mindig komolyan kell venni, tehát, mert egyébként szerencsére a testi panaszok, tünetek hátterében sokszor akár lelki eredet, vagy nem pontos megfogalmazás áll. De az mindig egy vészcsengő az orvos fülében, fejében, hogyha azt mondja egy szülő, hogy a fájdalomra fölébred éjszaka a gyermek.
1: És hogyha nem ilyen krónikus fájdalmakról beszélünk, de vannak panaszok, és beszélünk esetleg gyerekeknél allergiáról, akkor ezt hogy lehet elkülöníteni, hiszen ugye allergiára specializált szűrések is elérhetőek ugye a színlabnál, szintén gyerekek számára, ami egy nagy-nagy korszerű újítás, egy nagyon unikális dolog, hiszen régen erre nem volt azért így lehetőség, meg én emlékszem arra szintén, hogy
2: bőrtesztek, igen,
1: voltak a bőrtesztek, hát ha bepirosodik, akkor allergiás vagy a mogyoróra.
2: Akkor ezek szerint te is átmentél ezeken, igen.
1: Persze.
2: Én is amikor a gyermekkoromban, én nagyon allergiás voltam gyermekkoromban, és mentek a próbálkozások, és hát ugye ez meglehetősen limitált volt, és ez főleg akkor probléma, hogyha nagyon nem túl széles spektrum a teszt, nem túl szelektív, nem túl specifikus, nem mutat ki konkrét eredményt, de a tünetek megvannak. Ugye azért most már vannak nagyon komoly molekuláris allergiavizsgálatok, de itt megint azt gondolom, nagyon fontos az akorvosi konzultáció.
1: Van egy olyan kulcsszó, ami talán legjobban megrémiszti a szülőket, hogyha meghallják ezt, hogy vashiányos a gyermek. Beszéljünk erről egy kicsit, mert ez is lehet egy kicsit félrevezető, és nagyon sok mindenki ezt összeköti mindenféle szintén krónikus betegségekkel. Vannak olyan csomagok, amik nem tartalmaznak, vagy minden csomag tartalmazza a vashiány szűrést?
2: Szerintem nem minden csomag tartalmazza.
3: Nem minden csomag tartalmazza, de gyermekkorban viszont kifejezetten informatív. Tehát mik szoktak a leggyakoribb panaszok lenni? Fáradékony a gyermek, krónikus fejfájása van, hasfájása van, étvágytalan, nem olyan a súlygyarapodása, mint amit megszoktunk. Ezek mind beleférnek egy vérszegényes tünetbe, és hát mivel a vas annak a fehérjének a legfőbb, egyik fő alkotó eleme, amelyik az oxigén szállításért felel a vörösvértesteinkben. Nyilván, hogyha itt hiány van, akkor a szöveti oxigenizáció minden szervrendszerünket érinti. És ezek a gyakori kórképek mellett, hogyha az ember fölteszi célzottan a kérdés, hogy milyen az étvágya, és ugye nem csak válogat, hanem úgy semmit nem akar enni a gyerek, vagy ugye eszeged, de nagyon áll a súlya. Sokkal jobban bírta a fizikai terhelést, sokkal jobban bírta a szellemi terhelést korábban. Elkezdett hullani a haja, olyan töredezett a gyereknek a haja, töredezett a körme. Ezek mind olyan kérdések, illetve figyelemfelhívó jelek, amik megalapozzák ezt. Nyilván egy csomó más eszébe jut az embernek, de itt utalnék vissza a korábban elmondottak, hogy ezért fontos a szakemberrel való konzultáció, mert nekünk azért az évtizedes tapasztalatok alapján benne van a fejünkben a gyakoriság, és az, hogy én nem egy ritka kórképpel riogatom idézőjelbe a szülőt rögtön az első körben, hanem indulunk a leggyakoribb, legvalószínűbb kórkép felől, és természetesen, hogy azokat nem tudjuk orvosolni, akkor pedig majd lépünk tovább, és akkor terjesztjük ki a diagnosztikus vizsgálatokat még tovább. Vagy a másik gyakori dolog, ami a lisztérzékenységnek. Nagyon gyakran az első tünete az, hogy van egy vérszegénység, vagy nem reagál jól egy vaskezelésre a gyermek. És akkor persze elkezd belül motoszkálni az emberbe, hogy hát akkor mi a fene lehet, hogy akkor azért rákérdezünk, hogy nincs-e felszívódási zavarra utaló tünete a gyermeknek. És amennyiben ezek fölmerülnek, indokoltak, hogy a laborvizsgálatokat egy másik csomaggal terjesszük ki, és ennek az értékelésével tudunk ténylegesen segíteni. Ráadásul nem is egy ritka dolog, tehát hát, minden századik elég, gyermeket elég, érinti,
2: hát most elég gyakori,
3: és ahol a családban előfordul lisztérzékenység, ott a közvetlen családtagokat illik is leszűrni.
1: Annyi mindenről beszéltünk, és egyébként annyira érdekes, hogy szerintem, aki hallgat minket, még szintén szeretne még többet tudni erről. Viszont egy dolog van, amit még nem említettünk ezzel kapcsolatban, hogy ha alvás hiányos a gyermekünk, akkor szintén elgondolkozunk azon, hogy jaj, hát most ez a reggeli típus, vagy esti típus, ugye koránkelő, vagy későn fekvő, ugye erről beszélgettünk Mátéval már egy ezt megelőző adásban, viszont mi az a tünet, amikor erre nem lehet legyinteni, és azt kell mondani erre, hogy igenis el kell mennünk orvoshoz, mert a gyerek nem tud aludni, illetve milyen betegségek állhatnak a háttérbe, amikre szintén szűrővizsgálatot kell elvégezni?
3: Én azt gondolom, hogy az, hogy alvászavar a gyereknek, ez már egyelő avval, hogy konzultáljunk az orvossal. Nem egy normális dolog. Akkor különösen, hogy ha jelentős változás következik a gyermek alvási szokásaiben, ez ugyanolyan, mint egy étvágytalanság megjelenés egy korábban jól levő gyermeknél, ez egy figyelemfelhívó jel. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt is széles körben kell gondolkodnunk. Mert persze vannak olyan labor vagy anyagcserbetegség, amik erre hajlamosítják, hogy rosszabbul fog reagálni. Ugye a fáradékonyságról volt szó, ugyanúgy az hogy megnő az alvás igénye, az egy vashiányos vérszegénységben szenvedő gyermeknél, az egy teljesen szokványos tünet. Igen, de csomó lelki eredetű történet van. Azért nem mindez, és nem is mindig számolnak be, és nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az első kérdésnél az esetek 80-90%-ban szinte negálja a szülő, hogy nem, az biztos, hogy nincs. És akkor elkezd mondani az ember, hogy de azért belegondolta abba, hogy most pont abba, aki életkorban van, mondjuk egy óvis gyerkőcöknél nem szoktak rá gondolkodni, elkezd foglalkoztatni a halál kérdése. Mi történik velem elalvás után? Elvesztem a kontrollomat, fölébredek-e? Elveszíthetem én is a szüleimet valamikor? És ezt nem szokták kimondani a gyerekek, és amikor hogy azt a háttérben az ember fölhívja erre a figyelmet, elkezd beszélgetni a szülő a gyerkőcről, azért kiderülhet. Nagyon-nagyon-nagyon jellemző, és rettentő sokat kellene foglalkozni az internetes zaklatással, a bullyinggal. Irdatlan sok van. Én nagyon-nagyon igyekszem a hozzám fordulókat is, meg a saját gyerekeimet annó arra terelni, hogy persze klasszok ezek a technikai vívmányok, de személyesen beszéljetek, mert az írásbeli kommunikációnak az érzelmi töltete az attól fog függni, hogy te hogy érzed magad. Én egy ártalmatlan mondatot, ha rossz kedvem van, magam ellen ellenségeskedésként fogom lefordítani, kispécéznek, összefognak ellenem, és rettentő sok kvázi szomatikus tünet fog megjelenni, aminek lehet.
2: És ráadásul a gyerekek erről nem számolnak be otthon. Tehát ha fáj a hasa, azt elmondja az anyukájának, azt nem szégyenli. De ha személyesen bántották, megbántották,
3: cikinek
2: tartja, hogy emiatt nem, hogy ezt nem mondja el otthon, és ez tipikusan okoz alvászavarokat, hogy éjszaka nem tud aludni, éjszaka föl kell forgolódik, stb. És akkor emiatt másnap fáradtabbnak érzi magát. A fáradtabbnak érzi magát, a éhesebbnek is érzi magát, akkor betegesebb is lesz. És nagyon sokszor egyébként ezek a jelenségek is hozzájárulnak a későbbi krónikus betegségekhez. Elképesztő fontos ezeket
3: megfogni. És gyermekkorban is létezik az obstruktív alvási apnoé.
2: Egy komolyan van persze. Gyerekkori apnoé?
3: Persze. És mi lesz az első tünet? Tehát egy relatív oxigén hiány balszik a gyerek. Gyengeség. Kóvályogni fog reggel, és leborul az iskolapadra, nem lesz olyan az iskolai teljesítménye, mint korán. Tehát minden mindennel összefügg.
2: Hozzáteszem, van labormarkerünk az alvás mérésére is. Tehát van olyan labormarker, az IGF-BP3, ami kifejezetten egy inszomnia marker, és akkor emelkedik meg, amikor a gyermek nem alszik eleget. Ezt minden gyerekgyógyászatban használják. Csak így zárójelben megjegyezve, vagy egyébként érdekes, hogy még, tehát hogy laborban látható jele is vannak. Tehát nyilván a kortizol szintje is megváltozik. Ez egy csomó minden dolog utal arra, hogy itt valami nem oké.
3: Tehát abban az esetben, az előbb szóba került az, hogy mikor van az, amikor átcsap esetleg már egy komolyabb megbetegedésbe az elhízás. Tehát amikor azt veszük észre, hogy úgy hirtelen ugrik meg a testsúlya a gyermeknek, növekedése elmarad a korához képest, egy érdekes centrális típusú elhízása igen. van, hogy a végtagjai gracilisabbak, vékonyabbak maradnak, de a törzse, az arca az jellemzően hízik, vagy ilyen livis triák jelennek.
2: Kajakoma van gyerekeknél, és egyébként
3: az izulin rezisztenciás időszakban abszolút.
2: Tehát az már gyerekeknél is előfordul, ami felnőtteknél tipikusan aggasztója, és ez a fokozott szomjúság, ez is...
3: Az inzulin rezisztencia, az a tünetek nem azért, mert ugyanaz kicsi, lesz, de a tünetekben ugyanaz, hogy hirtelen rátörő éhségérzet van, falánkság, fokozott szomjúságérzés.
2: Akkor csokoládé, sovárgás, ilyesmi is.
3: Abszolút.
2: Hát az akkor azért van mire figyelni.
1: Igen, és még egy olyan kritérium szerintem a vas mellett, amit állandóan az immunrendszerrel ugye összekötnek, ez a D-vitamin. Erről nagyon még fontos. Beszéljünk egy pár szóban, hogy szintén ugye adunk vitamint a gyerekeknek, ez is egyébként el tud csúszni szerintem a szülőknél, hogy miből mennyit, mert C-vitamin nagyon fontos, és akkor van, akinél ez ott megáll. Mi a helyzet a D-vitaminnal és a többi ilyen szinten?
2: Szoktuk mondani, hogy a D-vitamin a jövő C-vitaminja gyakorlatnak. Tehát minden szem a D-vitaminra vetüljön.
3: És abszolút az az igazolt vitamin, amiről egyértelműen tudományos bizonyítékok vannak, hogy szerepe van a megbetegedések számának csökkentésében. Tehát nagyon-nagyon kell rá figyelni, és a gyerekgyógyászatban ez egy nagyon nagy változás volt. Én amikor végeztem 30-valahány évvel ezelőtt, akkor a D-vitamint egy éves korig adtuk a gyerkőcöknek.
2: Meg elég keveset is, kisebbek voltak a dózisok, igen.
3: Akkor is azért 400 nemzetközi egység volt az ajánlás, a Vigantolban 660 volt, akkor is nem volt különösebb gond. De az a lényeg, hogy eszünkbe ne jutott, hogy téli időszakban még akkor adtuk az óvodás korig, de azt, hogy már iskolás körben, vagy felnőttnek D-vitamint adni.
2: Karcoltunk az Ovi-ban, emlékszel?
3: Így van, abszolút. És gyakorlatilag ez teljesen egyértelmű, hogy a mi égövünkben a közvetlen nyári hónapok kivételével muszáj bevinni pluszban a D-vitamint. A pici csecsemőtől kezdve a felnőtt korig mindig.
2: Mert arról nem is beszélve, hogy azért, amikor én gyerek voltam, akkor mi sok gondot okoztunk Budapest lakosságának a közterületeken. Igen. Tehát fociztunk, klubdostok alap, de kint voltunk. A mai gyerekek ehhez képest sajnos sokkal jobbak, tehát ma már nem látod, tehát hogy amikor én még autót vezetni tanultam, nekem mondták, hogy vigyázz, hogyha kiszalad eléd a labda, tudod, ha kigurul a labda fékezé. Te én az elmúlt 10 évben elém nem gurult labda.
1: Hát most eléd lép valaki, a telefonját nyomkod.
2: A telefonját fogja nyomkodni, pontosan, tehát a mai gyerekek, igen, mai gyerekek indoor vannak, tehát hiába van nyár, mi ugye rendszeresen vizsgáljuk a D-vitamin szinteket, az egyik legfontosabb vizsgátnak tartom. Nagyon gyakran látunk nyáron is nagyon alacsony D-vitamin szinteket gyerekeknél. Még azt kiemelném, szerintem, ami nagyon fontos, egy gyereknek miért fontos a D-vitamin, nem csak az immunrendszere miatt. A gyermek intenzív növekedésben van. Pontosan. A D-vitamin kell a vas felszívódásához, a D-vitamin kell a csontozat növekedéséhez, és legalább 9 olyan gén van, ami az izom érés szabályozza, ami a D-vitamin kontrollja alatt áll. Tehát például, ha sportol a gyerek, de ha nem sportol, akkor is, ez rendkívül fontos. Egy jobb D-vitamin szint jobb inzulinérzékenységet fog eredményezni. Egy jobb D-vitamin szint jobb idegrendszeri fejlődést fog eredményezni. Tehát amikor ránézek egy 5 éves kisgyerekre, hogy mekkora, meg egy 15 évesre, aki már lehet akkora, mint egy felnőtt igazából, akkor látom azt, hogy tulajdonképpen ezek a gyerekek a felnőtt test méreteik, tömegük, szöveti állományoknak a 90-valány százalékát ebben a 10 évben építik föl körülbelül. Tehát, hogy ott akkora intenzív anabolikus folyamatok tömege zajlik, hogy az nagyon fontos, hogy az megfelelő tápanyagokat kap, és ezért eszenciális a D-vitamin.
3: És nagyon-nagyon fontos, amire utaltál, hogy egyéb vitaminokkal mi a helyzet. És azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, ne a gyógyszertárba költsék el azt a pénzt, hanem lehetőség szerint jó minőségű zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, mert egy változatosan jó levő gyereknél nem alakul ki vitamin hiány, a D-vitamin kivételével, igen, azt nem pótoljuk.
2: Így van.
3: Meg a C-vitaminnak is fontos, nagyon fontos vitamin, de nem tárolja a szervezetünk, igen, tehát hogyha beviszünk feleslegget, kvázi kipisíljük, tehát nem marad bent a szervezetünkbe. És nem csak az a lényeg, hogy milyen élvezeti értékkel visszük be azt a vitamint, hogy nem gumicukor formában, hanem, igen, mondjuk zöldség vagy gyümölcs formában, hanem pontosan ez a rostbevitel, az nagyon befolyásolni fogja a bérrendszerünket, a mikrobiomunkat, és egyre több derül ki, hogy ennek milyen jelentős és fontos szerepe van, mint a betegség megelőzésben, a hangulati állapotunktól kezdve, az emésztő funkciónkig, tehát tényleg rettenetesen fontos az, hogy a hangsúlyozott gyerekkorban is nagyon előtérbe kerül, prevenciót tudatosan csináljuk, szülőként, gyermekekkel foglalkozó szakemberekként egyaránt.
1: Én nagyon örülök annak, hogy ennyire komplex módon tudtunk erről beszélni, mert talán egy kicsit az az üzenete ennek a mai témának is, mint minden másik olyan beszélgetésünknek, hogy nagyon komplex és komplex módon kell vizsgálni ezeket a tüneteket, a betegségeket, és a gyermekeknél ez kiemelten és fokozottan fontos. Én visszakanyarodnék a felvezetéshez, hogy életkorról beszéljünk még a zárásként, hiszen nagyon fontos az, hogy ugye én említettem, hogy 3 éves kortól javasoljátok ezeket a vizsgálatokat, de mikor és milyen vizsgálatok elvégzése lehet esetleg indokolt, tehát ilyen életkorbeli megkötés szempontjából.
2: És azt gondolom, ez a legfontosabb, ez nagyon jó, tehát hogy ezt mi nem tudjuk megmondani, és nem is szeretnénk megmondani. Ezért nagyon fontos az, hogy ez mindig kezdődjön egy orvosi konzultációval. Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy annyira mellé lehet nyúlni. Könyörgök, ne az interneten nézzünk utána, ne kérdezzük meg az AI-t a tünetek alapján, hogy milyen vizsgálatot kéne elvégezni.
3: Ki fogja adni az összeset?
2: Gyakorlatilag, amire a legtöbben kerestek rá, vagy nem tudom, milyen, attól függ, hogy milyen algoritmus alapján dolgozik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nagyon mellé is lehet nyúlni. Az online, ebben a telemedicinában az a fantasztikus, hogy teljesen mindegy, mennyire vidéken lakom. Be tudok jelentkezni 20 percre, fél órára egy orvoshoz, aki abban a 20 percben, fél órában nem adminisztrál, hanem csak velem foglalkozik. Tényleg ad egy masszív fél órát arra, hogy konkrétan végigbeszéljük a gyermeknek a tüneteit, az előéletét, föl tudom tölteni a korábbi leletet, stb. És azok alapján mondja meg, hogy milyen vizsgálatokat végezzünk el. És amikor megvan a vizsgálat, akkor ismételten tudok beszélni ugyanazzal az emberrel. És ez rendkívül fontos, mert ez fogja eldönteni, hogy nekem most azonnal rohannom kell a kórházba, valamit azonnal végrehajtani a gyerekem, vagy adott esetben további vizsgálatok szükségesek, vagy azt fogja mondani az orvos, hogy fie, kezdje le vasban gazdagon táplálkozni, mert ez volt a probléma. Tehát ezt előre senki nem fogja tudni megmondani. Ezek gondolom egyetlen.
3: A másik pedig az, hogy a gyermekorvoshoz való hozzáférés Magyarországon nem egyenletes. Tehát beszéltük itt korábban is arról, hogy gyakorlatilag pár évtizeddel ezelőtt a budapesti gyermekkörzeteket örökölni lehetett, csak szinte annyira bebetonozott volt, annyira nem volt állás. Ma már Budapesten is a legfrekventáltabb helyen is vannak betöltetlen gyermekorvosi körzetek, vidéken pedig különösen. És az a nagyszerű ebbe a telemedicinába, hogy tényleg olyan értelmes dolgot tudunk csinálni, hogy abban a 20 percben, amikor konzultálunk, akár egy olyan településen élő családdal, akinek nem adatik meg, hogy gyermekorvoshoz tudja vinni, vagy körülményes, hogy gyermekorvossal tudjon konzultálni, ezt kényelmesen, utazás nélkül, a nappaliból lebonyolítva, lehet releváns információt kap, abban a 20 percben csak vele van törődve, megkapja a kérdéseire a választ, annak megfelelő vizsgálatokat el tudunk rendelni, és ugyanez a kiértékelésnél. Nem neki kell böngészni, hogy most ez mi lehet, még az összhangban vagy nem, és hogyha az orvos elmagyarázza a szülőnek, és nyilván az ő képzettségek megfelelő szinten, de mindenkinek el lehet magyarázni, rettenetesen hálásak, és megköszönik, és nekem is hát voltak ilyen tapasztalatok, hogy jaj, még ez eszembe jutott, doktor úr, akkor már hadd kérdezzem meg. Iszonyú jó dolog. Igen. Iszonyú jó dolog. És ezt tényleg 21. században használjuk.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, Máté és Tibor, hiszen fantasztikus volt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan témát érintettünk, ami mindenki számára érdekfeszítő lehet. És önöknek pedig köszönjük, hogy néztek minket és hallgattak. Hogyha szeretnének több információt megtudni, akkor látogassanak el a Színlap weboldalára, foglaljanak konzultációs időpontot. A következő epizódban találkozunk. Viszontlátásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Mit jelent az, hogy valaki kriminalista? Hogyan gondolkodik, mit csinál, és milyen taktikák vannak? A mai adásban erről is fogunk beszélni. Vendégem ismét Petrétei Dávid. Köszönöm, hogy újra jöttél hozzánk, aki a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpontnak a csoportvezetője. Sok egyéb mellett, és volt már szerencsénk beszélgetni, és most egy picit ha nem is elvontabb, de talán tágabb fogalomkörrel fogunk beszélni. Hogyha azt mondom, hogy kriminalista, így adás előtt így megkérdeztem, hogy ez a fogalom ez így létezik-e, és mit jelent, és létezik. No, mit jelent? Ki az, akit igen, kriminalistának hívhatunk egyáltalán?
3: Hát én is tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelő, hogy itt lehetek. És a kriminalista az, ha a legegyszerűbben szeretném megfogalmazni, akkor az a szakember, aki kriminalisztikával foglalkozik. Ez szokott okozni némi pontatlanságot, filmekbe, sorozatokba gyakran kriminológusként hivatkoznak azokra a bűnügyes szakemberekre, akik nyomozó, szakértői, forenzikus, bűnüldözői és a többi munkát végeznek. Ez nagyon fontos, hogy a kriminalisztika és a kriminológia az két eltérő tudományág, két teljesen eltérő szakterület. A kriminológiával foglalkoznak a kriminológusok, ez a bűnözéssel, mint társadalmi tömegjelenséggel foglalkozó szakterület vagy tudományág. Nagyon sok rétű önmagában, tehát a bűnözésnek a számadatai, a statisztikája, az alakulása, a trendjei, az összetétele, az tipikus elkövetők társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, a tipikus sértettek társadalmi helyzete, pszichológiai helyzete, és így tovább. Illetve van olyan még tágabb megközelítés, ami mondjuk a bűnöldözés, büntető igazságszolgáltatásnak a szervezeti kérdéseit, szervezeti kultúráját, működési sajátosságait is ebbe a körbe vonja. A kriminalisztika az viszont a, ha lehet úgy mondani, sokkal inkább a gyakorlati bűnüldözés. Bár én ahhoz a mondjuk úgy pécsi iskolához tartozom, aki sokkal tágabban határozza meg a kriminalisztikát, és nem azt mondja, hogy ez a büntető eljárás jognak az egyik segédtudománya, hanem sokkal tágabban azt mondja, hogy ha jogi célok érdekében végzünk, jogi keretek között végzünk megismerő tevékenységet, kérdésekre keresünk választ, az mind kriminalisztika. Tehát, hogyha jogalkalmazási célú ténymegállapítást végzünk, akkor kriminalisztikával foglalkozunk. Ez talán így a kiinduló alapja az egésznek. Ami bonyolítja ezt a helyzetet, hogy ez nem volt mindig így. Kiváló kollégám a Közszolgálati Egyetemen, a Mátyás Szabolcs kikutatta, hogy például a 19. század első felében használták már a kriminalisztika szót, de egész mást jelentett, akkor általában az összes bűnügyi tudományt jelentette. Tehát mindent, ami a bűnügyi tudományokkal, büntető igazságszolgáltatással foglalkozik, annak volt az összefoglaló általános neve. És ezt, hogy kriminalisztika, ezt igazából az 1890-es évek óta használjuk, amikor egy Hans Gross, vagy Grósz János nevű gráci vizsgálóbíró kiadott egy kézikönyvet, aminek ez volt a címe, hogy vizsgálóbírák kézikönyve, vagy útmutató a kriminalisztikához. És onnantól kezdve használjuk a tényleges tényállás megállapító munkára a tényleges bűnüldözési gyakorlati kérdésekre a kriminalisztika kifejezést.
2: Gondolkodom, miközben itt próbáltad akkor felvázolni és helyre tenni ezt az egészet, hogy ha veszek egy konkrét esetet, azon keresztül, hogy tudjuk ezt megmagyarázni, az jutott eszembe, hogyha mondjuk jön egy olyan hír, mert ugye mi általában hírekkel foglalkozunk, hogy nőtt a bűnözés Magyarországon, akkor kriminológust hívok be szakértőnek, hogy igen, jól értem.
3: Igen.
2: Hogyha azt a részét nézem, hogy oké, mondjuk a fiatalkorúak bűnözése nőtt a leginkább, akkor akár mondjuk egy kriminálpszichológust is beívhatok, igen, hogy a gyermekekre hogyan hat, és akkor ennek a kriminalista a jogi hátterét mondja el, vagy
3: nem,
2: hogyha egy interjút csinálok, akkor ő mit tud elmagyarázni egy ilyen példát?
3: Sokkal inkább azt, hogy mondjuk van egy konkrét bűncselekmény, amit mondjuk a példa kedvéért egy fiatalkorú követett el, és ez egyébként beleillik a növekvő számú bűnözésnek a sajátosságaiba, de azt az egy konkrét esetet hogyan sikerül felderíteni, mit szokott ilyenkor csinálni a rendőrség, hogyan lehet ezt majd a bíróság előtt bizonyítani, hogyan lehet összeszedni a mentőkörülményeket, a terhelőkörülményeket, hogy vannak a bizonyításnak a kérdései, a bizonyítás eszközei, és így tovább. Ezek azok, amikkel a kriminalisztika foglalkozik. Ez is felosztható ugyanis, mármint a kriminalisztika a részterületekre, amikből összetevődik. Ugye beszélünk kriminál technikáról, kriminál taktikáról, illetve kriminál metodikáról. És úgy lehet talán legjobban átérezni, hogy mi mindennel foglalkozik a kriminalisztika, hogyha egy-két mondatban ezekről beszélek. A technika kriminál technika, bűnügyi technika, az a műszaki és természettudományos módszereknek a használata bűncselekmények felderítése, bizonyítása érdekében. Ide tartozik a képalkotó eljárások, a fotó, videó, drón, 3D szkennelés, fotogrammetria és így tovább. Ide tartoznak a klasszikus kriminalisztikai szakértői területek, mint a nyomszakértés, az írásszakértés, pontosan a daktiloszkópia. Ide tartozik a szagazonosítás, és így tovább, tehát számtalan ilyen részterületből áll össze. A kriminál taktika az az a szakterület, vagy az a részterület, ami az egyes nyomozási cselekményeknek a lefolytatási szabályait, a célszerű lefolytatási szabályait írja elő. Hogyan kell kihallgatni? Hogyan kell egy helyszíni szemlét lefolytatni? Hogyan kell egy kutatást megszervezni és végrehajtani? Hogyan kell egy megfigyelést megszervezni és végrehajtani? És így tovább. Tehát ezek az egyes nyomozati cselekmények. És a harmadik nagy terület, a metodika, az pedig az, hogy az egyes konkrét bűncselekményfajták vagy eseményfajtáknak a kinyomozása hogyan történik, tehát mondjuk emberölést hogyan kell nyomozni, betöréses lopást hogyan kell nyomozni, trükkös lopást hogyan kell nyomozni, egy eltűnést hogyan kell nyomozni, közlekedési balesetet hogyan kell nyomozni, és így tovább, ezekkel foglalkozik a metodika. És van persze egy bővített felosztás, ami azt mondja, hogy még mindemellett vannak a kriminalisztikának átfogó általános elméletei, mint amilyen a nyomelmélet, az azonosítás elmélet, a bizonyítás elmélet, a kognitív kriminalisztika elmélete. A kriminalisztika története is rendkívül fontos, hogy hogyan alakult ki ez az egész, milyen szakaszokra, mérföldkövekre osztható, az is ide tartozik, illetve a kriminál stratégia, ami már közel áll megint az említett kriminológiához. Például, hogyha arról beszélünk, hogy megnövekedett valamilyen bűncselekményfajtáknak az elkövetése, azt a kriminológia tudja vizsgálni, a kriminál stratégia lesz az, ami megfelelő állami vagy jogalkalmazói válaszokat fog tudni kidolgozni, hogy akkor ebben az esetben nyomozócsoportot kell alakítani, kommunikációs kapcsolatokat kell javítani, adatcserét kell megoldani, a megelőzésre kell hangsúlyt folytatni, így és így, stb. Tehát ahogy még stratégiai kérdése, de megint csak a bűn konkrét üldözésének. Tehát ez a kriminalisztikának a lényege.
2: Ha jól értem, akkor igazából ez az egyik legátfogóbb terület, nem? Ami így ámblokk, hogyha a bűnözésről...
3: Nem, ezt nem merném mondani, és nem csak azért, mert a más szakterületek akkor megsértődnek, mindegyik rendkívül átfogó. Gondoljunk bele, hogy például egy anyagi büntetőjog, tehát ami a törvényi tényállásokat szabályozza, az mennyire heterogén. Ha beszélhetünk életelleni bűncselekményekről, testi épség elleni bűncselekményekről, környezetkárosító bűncselekményekről, vagyonelleni, gazdasági, pénzügyi, stb. Az egész életünket átfogja az anyagi büntetőjog, mindenhol ott van, mint ilyen végső eszköz arra, hogy a sérelmek helyreállíthatók legyenek. Vagy az eljárásjog, hát talán az egyik leghosszabb kódexünk a büntetőeljárási törvény. Most fejből nem tudom, valószínűleg nem a leghosszabb, de biztos, hogy a leghosszabbak között van 800 akárhány szakaszból áll, tehát rendkívül összetett az is, hogy büntetőeljárásnak a megkezdése, a nyomozásnak az összes szabálya, a ügyészi szaknak, a bírói szaknak, a másodfoknak, a külön eljárásoknak, tehát rendkívül összetett az is, és ezeknél, ugye a jogterületeknél, aki tudományosan foglalkozik vele, nyilván azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehetne jobban, hogyan lehetne más, hogy külföldön hogy csinálják összehasonlítást. Tehát igazából nagyon összetett mindegyik terület, kriminológia is. Csak a mondjuk az, hogy elkövető, miért válik valaki elkövetővé, és annak vannak pszichológiai magyarázatai, vannak szociológiai magyarázatai, akár biológiai magyarázatai, és így tovább. Ezek mind külön óriási szakterületek, amikkel foglalkoznak. Tehát mindegyik szerteágazó, nem különbözik ettől a kriminalisztika, de nem merném azt mondani, hogy az a legszerteágazóbb.
2: No, még egy picit boncolgatnám ezeket a kategóriákat, hogyha megengeded. Hogyha taktikáról beszélünk, akkor az elmúlt években azért nagyon sok minden változott, ez mondjuk a technikai részre is valószínűleg igaz lesz. Ezt a protokollt kell lekövetnie a kriminalistának, vagy ő ad javaslatot arra, hogy figyeljetek, most már máshol tartunk, és változtassunk bizonyos dolgokon?
3: Igen. Is. Igen. Tehát ha a kriminalistát úgy mondjuk, hogy aki kriminalisztikai munkát végez, akkor abba ugye a teljes bűnügyi rendőrség benne van az ügyészségnek a bűnügyekkel kapcsolatban, a büntetőbírósága maga teljes egészében benne van. És igen, nagyon komoly hiba lenne, hogyha nem követné a világ változásait. Uh-huh. Tehát, hogyha nem lenne felkészült arra, hogy mondjuk a számítógépes bűncselekmények, a pénzügyi bűncselekmények, a határon átnyúló bűnözés, tehát hogyha ezt nem követné, akkor nem tudná ellátni a feladatait. És akik tudományosan művelik, vagy elméletben művelik a kriminalisztikát, azért a legtöbben ők is gyakorlatban is dolgoznak valamilyen funkcióba, akár védőügyvédként, ügyészként, bíróként, rendőrként, stb. Alapvetően ők is erre reflektálnak, tehát arra van igény, hogy az aktuális kérdéseket feldolgozzuk. Tehát természetesen mind a mai napig vannak nagyon értékes kriminalisztika történeti munkák, de azért mellette ott vannak azok a munkák is, amik az aktualitásokra, a jövőbeli trendekre, hasonlókra vonatkoznak. Tehát kell követni természetesen.
2: Ez nemzeti sajátosság? Tehát, hogy mindenkinek megvan az, hogy mondjuk kifejezetten a magyar specifikus kriminalisták vannak, adódik ez abból, és akkor nyilván ez a kérdésem, hogy itt mondjuk más típusú bűncselekmények vannak, vagy más a jogalkotás ezekkel szemben, más eszközökkel dolgozunk, más protokollt használunk a nyomozás közben, igen, vagy van egy kvázi nemzetközi szintje, egy nemzetközi protokollja, amit le kell követni. Érthető,
3: is,
2: amit
3: igen, teljesen érthető, és igazából a szakterület válogatja. Tehát egy kriminál technika, ami műszaki természettudományoknak a beépítésével foglalkozik, az azonos mindenhol. Uh-huh. Tehát azért a Földön mindenhol 100 fokon for föl a víz, és így tovább, tehát a természettudományos törvények azok egyetemlegesek, hogyha ezeket kívánjuk mi használni bűnüldözésre, akkor az mindenhol egyforma. És általában azért a jó gyakorlatokat egymástól el szokták tanulni a fejlettebb államok. Vannak is ilyen jellegű nemzetközi szervezetek, például a EMFSI betűszóval jelölt, a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata. Ott nagyon sok olyan szakértői munkacsoport van, ami egy-egy szűk szakterületet, például új nyomok, DNS, helyszíni szemle, digitális képalkotás, nyomok, lőfegyverek, és így tovább. Tehát nagyon sok ilyen szakterületen dolgoznak ki ajánlásokat, hogy hogyan célszerű helyszínen ezeket felkutatni, biztosítani, mik a jó vizsgálati módszerek laboratóriumban, hogyan kell, hogyan lehet, vagy hogyan érdemes következtetéseket levonni ezeknek a bűjeleknek a tanulmányozásából. Tehát ez rendkívül egyforma, uh-huh, a világon szinte mindenhol.
2: De ez természetéből fakadóan
3: igen,
2: egyforma.
3: Igen, igen, igen. Ami a jog által leginkább meghatározott, az talán a metodika, hiszen ott a jog által üldözendő, vagy jogá számára releváns cselekmények, eseményeknek a kinyomozásáról van szó, és ott már sokkal inkább számítanak nemzeti sajátosságok. És mondok egy példát. Hazánkban, hogyha rendkívüli haláleset történik, ami nem természetes halál, de nem is emberölés, vagy egyéb bűncselekmény, hanem a kettő között van, öngyilkosság, háztartási baleset, bármilyen természetes halál, vagy rendkívüli halál, ami fogvatartottal következik be, bármilyen természetes vagy rendkívüli halál, ami ismeretlen személyazonosságú holttesttel következik be. Ezekben az esetekben a bűnügyi rendőrség fog eljárni. Ez az, amit a hírekben úgy lehet hallani, hogy a rendőrség közigazgatási eljárást, uh-huh, folytat. Tehát nem büntető eljárást folytat, nem történt bűncselekmény, viszont mindenképpen kriminalisztikai eszköztár bevetése kell, helyszíni szemle, halott szemle, boncolás, tanúkihallgatások, adatgyűjtések és ezeknek az összegzése, hogy itt valóban az történt-e, mint amit látunk, ez valóban öngyilkosság, ez valóban egy véletlen háztartási baleset, nem pedig esetleg valamilyen emberölési vagy egyéb életelleni bűncselekménynek a leplezése történik. Ugyanígy egy eltűnési ügy. Az eltűnést is a bűnügyi rendőrség vizsgálja, hogyha valaki bejelent és tesznek, hogy valaki eltűnt, azt a bűnügyi rendőrség fogja ugyancsak közigazgatási eljárás keretében lereagálni, ugyanúgy tarthat helyszíni szemlét, tanúkihallgatást, adatokat kérhet be különböző szolgáltatóktól, társszervektől, és így tovább. Ez hazánkban van így. Más országban nem nagyon. Tehát lehet, hogy másik országban mondjuk egy öngyilkosságnál nincs ilyen, hogy a bűnügyi rendőrség kivonul, felvonul teljes apparátussal. Ott lehet, hogy valahogy egyszerűen egy járőr, egy közrendvédelmi járőr készít egy jelentést, hogy ezt tapasztaltam, és akkor kész, le van zárva az ügy. Vagy egy eltűnés. ezzel kapcsolatban is vannak ilyen tévhitek, hogy mit tudom én, hány óra után lehet csak bejelenteni. Nem, azonnal be lehet jelenteni, hogyha az tényleg eltűnés. Máshol lehet, hogy ez nem így van. Máshol lehet, hogy a rendőrség nem fog úgy erre mozdulni, vagy ebbe erőfeszítéseket tenni. Például vannak olyan szabályok, szintén tévéből, filmekből ismerős lehet az Egyesült Államokban, hogy házkutatási parancs, vagy házkutatási engedély kell. Ez például egy óriási különbség, hogy az Egyesült Államokban a magántulajdon tisztelete az olyan magas szinten van, hogy egy házkutatás, tehát hogyha egy hatósági személy bemehessen egy magántulajdonú ingatlanba, ahhoz bírói engedélyre van szükség. A nyomozó hatóság nem hozhat döntést arról, hogy én már pedig bemegyek, mert nekem ez teljesen eltér ugye itthon. Itthon a nyomozó hatóság ezt elhatározhatja, és az illető tehet ellene panaszt, de annak nincs halasztó hatája, a nyomozó hatóság mindenképpen dolgozni fog. Itthon hazai törvények szerint a bírói engedély az olyanokhoz kell, hogyha mondjuk lehallgatjuk az illetőt, vagy poloskát, rejtett kamerát helyez el a hatóság az ő lakásába, ezekhez kell bírói engedély, közönségesen egy házkutatáshoz nem. Például ez is egy nagy különbség lehet. Szóval országonként eltér, igen, hogy egy nyomozás hogyan zajlik, hogy milyen döntéseket hozhat meg maga a nyomozóhatóság, egyáltalán a nyomozóhatóság hoz-e döntéseket, vagy mondjuk az ügyész hoz döntést, milyen részletes egy nyomozás az egész eljáráshoz képest. Ugye itthon, hazánkban gyakorlatilag a teljes ügyet felderítik, mindenkit kihallgatnak, minden bizonyítási eszközt összegyűjtenek, és ezután kerül bíróság elé az ügy. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ismerté válik a gyanúsított személy, jóformán azonnal a bírósági eljárás kezdődik, és minden tanú kihallgatás, minden bizonyítás, felvétel szakértőknek a véleményének a meghallgatása, stb. A bíróság előtt történik, nem végzi ezt el a nyomozó hatóság, hogyha nem nagyon muszáj. Tehát amikor megvan az elkövető, akkor egyből, ez is például egy nagy különbség. Tehát nagyon sok mindent meghatározhat a jog, vannak ezen kívül nyilván másmilyen különbségek is, most abban mélyebben nem mennék bele, hogy azért a nyugati világban, vagy így Európában a humanista értékeket, azokat tiszteljük, tehát kényszervallatás meg hasonló az nem megengedett, csak vannak olyan országok, ahol meg mondjuk ezzel kevésbé foglalkoznak.
2: Sőt.
3: Igen, igen. De alapvetően a technika, a természettudományos műszaki, természettudományokra, műszaki tudományokra épülő bűnügyi technika és a forenzikus tudományok, az azért nagyon egyforma mindenhol.
2: Azon gondolkoztam közben, hogy ez most akkor egy nálunk mondjuk egy hatékony rendszer, vagy pont, hogy az egyébként is szintén emberhiánnyal küzdő szakterületet túlterhelő rendszer, és ahogy beszéltél, ide is meg oda is tudtam magamban adni pontokat, tehát például valószínűleg hatékonyabb abból a szempontból, hogy mondjuk egy házkutatásnál nem kell külön arra várnunk, hogy akkor most melyik bíró hogyan van ébren és éjszaka kérjünk egyet, tehát ez például nálam a hatékonyságot mutatja. Másrészt meg, ahogy mondjuk említetted, hogy mondjuk ne adj Isten, egy öngyilkosságról van szó, ahol viszonylag egyértelmű a helyzet, ott pont azt érezném, hogy nálunk kvázi túlterheltebb a rendszer, mert akkor fel kell van, tehát ugyanazt a protokollt végig kell csinálnunk. De akkor ezáltal biztosabb is egyébként a mi rendszerünk?
3: Hát az én véleményem szerint igen. Uh-huh. Tehát azért az, hogy egy eltűnést és egy öngyilkosságot azt mindenképpen a bűnügyi rendőrség valamiféle vizsgálatot végez benne. Nyilván, hogyha nagyon egyértelmű, akkor a vizsgálat is gyorsan le fog zajlani, hiszen kizárják az egyéb lehetőségeket, és akkor marad, hogy ez tényleg egy gyilkosság. Viszont mindig ott van az esély, hogy ha mégsem annyira egyértelmű, akkor mondjuk nem úgy kell elkezdeni egy nyomozást, hogy valaki beszélni kezd a börtönbe, hogy az valójában, mit tudom én, nem is baleset volt, hanem úgy, nem tudom én, lökték le, vagy stb. És akkor kellene elkezdeni ebbe dolgozni, és akkor kiderül, hogy mondjuk 3 hete volt a cselekmény, vagy 3 hónapja, teljesen mindegy, és a holttestet elhamvasztották, szemle nem történt, orvosi anyagok nem állnak rendelkezésre, tehát sokkal rosszabb lenne. Szóval ez lehet, hogy túlbiztosítás, de véleményem szerint fontos, hogy ez legyen.
2: Hogyha azt mondom, hogy kriminalista, akkor az inkább egy ilyen kutató elméleti pozíció, vagy munkakör, vagy gyakorlati, Vagy egyébként együtt jár valamivel, ahogy egyébként pont említetted, hogy aki kriminalista, az van, hogy effektíve dolgozik más területen is.
3: Igen, általában, és ha jól tudom, akkor azt talán a Dobos János volt, aki ezt a szót körüljárta, hogy kriminalista, és ő azt mondta, hogy az minősül kriminalistának, aki a gyakorlatban is műveli, és elméletben is foglalkozik vele, tehát aki mind a két felét csinálja egyszerre, mert aki csak gyakorlatban, az lehet nagyon jó szakember, de nem hívja így. És más megközelítés, amit én az elején mondtam, hogy én szerintem meg kiindulhatunk abból, hogy kriminalista az, aki a kriminalisztikával foglalkozik, tehát igazából mindenki, aki ezt jól csinálja, szakemberként csinálja, nem feltétlenül kell, hogy elméletben is művelje. Nyilván az azért célszerű, hogyha mondjuk olvassa megjelent témába vágó legalább magyar nyelvű cikkeket, vagy könyvet, meg foglalkozik vele egyébként is, nem csak akkor, amikor dolgozik, hanem tovább képzi magát, kíváncsi a szakmának az egyéb eredményeire, vagy esetleg tudományos eredményekre, vagy hogy külföldön hogy csinálják. Alapvetően azt lehet mondani, hogy azt mondjuk, hogy kriminalista mindenki, aki kriminalisztikával foglalkozik, megkülönböztetve a kriminológustól, vagy azt tudjuk mondani, mint Dobos János, hogy kriminalista az, aki elméletben és gyakorlatban is műveli, megkülönböztetve a, nem tudom én, a szobatudóstól, meg a ragyogó szakembertől.
2: Nem egyszerű fogalom, azért nem vagy helyzetben. Az elmúlt években irgalmatlanul sok krimi sorozat van, ami nyomozásokkal foglalkozik, szerintem már mi is beszéltünk róla, hogy én nagy rajongója vagyok egyébként ugye ezeknek. Összességében ezek bármennyire próbálják egyébként lekövetni, vagy visszaadni a valós munkát, vagy azok vannak kvázi filmszerűsítve, ami egyébként mondjuk az unalmas, van egyáltalán unalmas része egy nyomozásnak? Filmszerűsítve, ami egyébként mondjuk az unalmas

0: Más kérdés, hogy a filmettől még film, ami elsősorban szórakoztat. Tehát Amerikában sem a helyszínelő szalad ki letartóztatni az elkövetőt, és pláne nem ő hallgatja ki védő nélkül. És ugye főleg nem az van, hogy fejére olvasnak egy terhelő tárgyi bizonyítékot, és akkor ő ott pityeregve beismerő vallomást tesz, és akkor mindenki boldog, hogy egy órába belefért egy emberrel, és megoldása még két reklámszünet is volt. Tehát ez nem lelombozni szeretném, de maguk a módszerek, amiket bemutatnak, azok arra viszont figyeltek, hogy azok mind létezők. Alkalmaztak ilyen szakembereket. Például a Dexter sorozatnál tudom, hogy francia vérnyomelemző szakembert alkalmaztak azért, hogy átnézze a forgatókönyvet és segítse a szakmai észrevételeivel. És nagyon jó, hogy amikor beszélnek a szereplők, amikor mondja, hogy ezt és ezt találtam, és erre következtetek, az gyakorlatilag teljesen pontos, az teljesen jó. Amikor mutatják a helyszínt, akkor azért észre lehet lenni, hogy na jó, de ez nem az, mint amit mond, mert ezzel látszik, hogy egy kellékes ecsettel összefröcskölte a falat.
1: Ez idegesítő, vagy izgalmas egy szakértőnek egy ilyet nézni?
0: Is. Alapvetően azért...
1: De van olyan mondjuk film vagy sorozat, amit egyébként te vagy azért, mert szórakoztató, vagy azért, mert pont, hogy lehet ilyen hibákat felfedni benne, érdekesnek tartasz? Láttál már ilyet?
0: Az összes ilyenből láttam több epizódot, ezek közül egyiket se követtem teljes egészében. Talán a Dexter volt az, amiből az első 4,5 évadot teljes egészében láttam. Például az X-aktákat nagyon szeretem, ott ugye nem az a fókusz, hogy természettudományosan pontos legyen, és mégis rengeteg esetben sokkal pontosabb, mint egy CSI sorozatban.
1: Tehát, milyen szempontból? A nyomozás?
0: Nem, pont ezek a technikai kérdések. Tehát mondjuk felmutatnak egy helyszínen rögzített új nyomot, akkor ez pont úgy néz ki, mint egy helyszínen rögzített új nyom. A CSI-ba, hogy felmutatnak egy helyszínen rögzített új nyomot vagy tenyérnyomot, az 10-ből 9-szer egy ilyen nagyon szépen direkt laborba levett gyönyörű szép nyom az esetek többségében. És tehát sokkal közelebb áll az, hogy egy maszatot látunk, mert tényleg olyan, amit általában találnak a helyszínelők. Tehát sok-sok ilyen van, ami így annak a sorozatnak nem ez a fókusza, és mégis abszolút helytálló. Vagy amikor mondjuk egy légi balesetnek a kivizsgálását bemutatják, és egy hatalmas hangárba rakják össze a roncs darabokat, és szedik össze, azonosítják az áldozatokat, és keresik vissza, hogy melyik ülésen ült, mert azok alapján lehet eldönteni, hogy hol tört el a gép törzse a levegőben. Teljesen hitelesnek tűnik, holott maga az epizód, az ugye valami UFO támadásról szól, tehát a legkevésbé van köze a természettudományos dolgokhoz. Szóval ez érdekes. Tehát alapvetően azt tudom mondani, hogy a modern sorozatok azok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy technikai szinten stimmeljen, de nem ez a célja, ugye? Tehát azért nem egy oktatófilmet látunk, hanem nyilván az, hogy ott az emberi dinamika a szereplők között, a rosszak között, és a többi, tehát hogy az így rendben legyen.
1: Igen, meg hát, hogy szórakoztasson nyilvánvalóan. Nehezet kérek, és akkor vagy eljutunk a végéig, vagy nem, hogy próbáljuk meg felvázolni azt, hogyha van egy bűnügy, és akkor tudom, hogy mindegyik bűnügynél nyilván teljesen más kedved szerint válasszunk, vagy egy gyilkosságot, vagy nem tudom, egy balesetet, bármit. És hogyha megteszed, hogy egy picit végigvezetsz rajta minket, hogy ott kik, hogyan, mikor kapcsolódnak be, körülbelül milyen folyamatok zajlanak, mikor van az, hogy meghallgatom a szomszédot, vagy sem.
0: Jó.
1: Úgyhogy egy picit egy konkrét számunkra, nem tudom, elképzelt szituáción keresztül ezt meg tudjuk mutatni, az lehet, hogy érdekes, lehet, hogy értsük a folyamatot.
0: Rendben. Hát talán az emberölés lesz az, ami akkor tényleg izgalmas, hogy
1: kapom. Jó, hallok valamit, igen, hogy a szomszédban történt valami sikítás, akármi, és látok vércseppeket. Onnantól mondjuk én vagyok az, aki bejelentem.
0: Lehet, akár bárki.
1: Hívom a rendőrséget. Mi történik?
0: Első körben ugye megkérdezik, hogy mi történt, hol történt, te hol vagy, te megsérültél-e, mit láttál, stb. Úgy teljesen más, hogyha azt mondod, hogy láttad kimászni az illetőt az ablakból, meg más az, hogyha csak ilyen közvetett. Első körben általában a legközelebbi rendőri egységet, járőröző egységet oda küldik, aki meggyőződik arról, hogy ez valós, és hogyha valós, akkor pontosan mi történt. Mert

0: lehet egy olyan bántalmazás, aminek a végén nincs még súlyos sérülés sem, meg lehet emberölés is. Hazánkban úgy van, hogy a vármegyei rendőrfőkapitányságok nyomoznak a kiemelt bűncselekményekben, például az emberölésekben, míg mondjuk egy súlyos testi sértés, az viszont még a járási vagy városi rendőrkapitányságnak a hatáskörébe tartozik. Tehát, hogyha azt észleli a elsőként kiérkező járő, hogy a bejelentés valós, van sérült vagy holttest a helyszínen, megkezdi a zárást, tehát, hogy oda se kisebe, onnantól kezdve, és kéri a nyomozókat, illetve a szemlebizottságot a helyszínre. A szemlebizottság azok a helyszínelők gyakorlatilag, de egy ilyen kiemelt ügybe mindig megy velük több olyan nyomozó, aki nem a szemlén vesz részt, hanem pont ezt fogja csinálni, hogy a szomszédokat elkezdi végigkérdezni, elkezd körbenézni, hogy hol van olyan térfigyelő kamera, ami releváns lehet. Ha friss a történet és olyanok a körülmények, akkor kutyát hoznak a helyszínre, ami nyomkövetést tud végezni, az is sokat segíthet. A szemlebizottság az nagyjából egészében tényleg úgy kell elképzelni, mint ahogy a tévében a helyszínelők dolgoznak, tehát képrögzítést folytatnak le, először dokumentálnak mindent úgy, hogy nem mozdítanak el semmit, tehát mindent olyan állapotban, ahogy a kiérkezéskor, szemle megkezdésekor az volt, majd utána, amikor ezzel végeztek, kezdik a szemlének az úgynevezett dinamikus szakaszát, amikor elkezdik felkutatni a tárgyi bizonyítási eszközöket, előhívni a nem látható nyomokat, rögzíteni a különböző bűnjeleket. Halott szemle is van ilyen esetekben, ehhez orvosszakértőt, igazságügyi orvosszakértőt rendelnek ki a helyszínre, aki ott a halál idejét, körülményeit, a sérüléseket, stb. Már ott a helyszínen egyszer rögzíteni fogja. A holttestet ezután, hogyha bűncselekmény történt, akkor úgynevezett igazságügyi boncolás történik ezekben az esetekben, amit kettő orvosszakértő fog elvégezni, és ők egy szakvéleményben még egyszer részletesen leírják az összes külsérelmi nyomot, részletes belvizsgálat történik, és így tovább.
1: Itt egy pillanatra megállítalak, még annál, hogy kiérkezett mindenkit, kb. Hány főről beszélünk? 10-15?
0: Az a jó, ha minél kevesebb. Tehát egy szemlebizottság az kiemelt esetekben is 3-4 emberből áll, adott esetben az orvos lehet plusz egy. Ha megy kutya kutyavezetővel, akkor ő igazából nem biztos, hogy magára a helyszínnek a belsejére neki be kell menni. Nyomozó az lehet több. Tehát ők ugye ott szétrajzanak, ez is attól függ, ugye, hogy egy utcás faluról beszélünk,
1: persze,
0: vagy pedig egy igen városról.
1: Elszökött, nem szökött.
0: Igen, meg hogy mikor történt, tehát hogyha forró nyom van, tehát tudható, hogy mondjuk pár perce vagy pár órája menekült el az elkövető, akkor ugye van értelme megkérdezni azt a szomszédtól, hogy mondjuk 2 órája látott-e valami furcsát, és mondta, hogy szaladt erre, meg lehet hallgatni, hogy akkor milyen ruhában, stb. Tehát ez zajlik, ez a úgynevezett tanúkutatás. Ez a szemlével párhuzamosan is egyszer.
1: Jó, megvan az összes képrögzítés, nyomrögzítés, minden. Ez gondolom jó pár óra. Igen. Onnantól kezdve akkor ugye a holttest bekerül az igazságügyi szakértőhöz, igen, akik végzik a munkát, a nyomok pedig?
0: A nyomok pedig vannak azok a nyomok, vagy nyomhordozók, amik szintén szakértőhöz fognak kerülni már az első pillanatokba. Tehát mondjuk, hogyha sikerül daktiloszkópiai nyomtöredéket, tehát új tenyérnyomot rögzíteni a helyszínen, akkor az azonnal megy a új nyomat szakértőkhöz, Nemzeti Szakértős Kutató Központba, tehát hozzánk, hiszen lehet, hogy adatbázisból meg lesz az elkövető, hogyha azok azonosításra alkalmas nyomok. A genetikai anyagmaradványok ugyanígy. Tehát ami ott lehet a helyszínen genetikai anyagmaradvány, vagy egy olyan tárgy, aminek a felületéről ez rögzíthető. Itt azért arra kell gondolni, hogy valóban ugye órákon keresztül tart egy ilyen, tehát lehet, hogy másnap lesz az, hogy ezt egyáltalán elkezdik majd hozni, és ha olyan, akkor ez továbbra is sürgős, akkor ugye soron kívül tudja a szakértő is nézni, ha nem, akkor lehet, hogy az még egy-két nap. Ugyanígy a boncolás, tehát nem, az esetek döntő többségében nem az a helyzet, hogy az emberölés pillanatában értesítik mondjuk az orvosi egyetemet, hogy mindjárt visszük, hanem beviszik, elkészítik a szükséges határozatot, stb., és akkor másnap vagy harmadnap történik meg a boncolás maga. És akkor az is, mire azt írásba foglalják, stb. Egy genetikai vizsgálat az általában hosszú idő, kifejezetten hosszú idő, tehát az nem egy gyors, tehát az adott esetben az is napokig tart. Vannak olyan bűjelek, amik meg akkor lesznek jelentősek, hogyha mondjuk lesz hozzá elkövető. Tehát lesz szóba jöhető gyanúsított személy az ügybe. Ugye én mondjuk a ruházatnak az elemi szálai, a cipőnek a talp nyoma, tehát a cipőnyom, eszköznyom, stb. Ehhez ugye kell valaki, vagy valami, amivel össze lehet hasonlítani. És akkor ezek lehet, hogy akkor egy következő lépcsőben kerülnek be, már az is meggyanúsítottnak a lefoglalt tárgyaival a szakértőhöz, ahhoz a szakértőhöz, aki ezzel foglalkozik, mondjuk a cipőtalppal a nyomszakértő foglalkozik, az eszköznyomokkal a nyomszakértő foglalkozik, lőfegyverrel a fegyverszakértő foglalkozik, elemi szálakkal, festékkel, talajmaradványokkal, hasonlókkal, üvegtörmelékkel, ezekkel a fizikai kémiai szakértő intézetünk foglalkozik, és így tovább. Mindezekkel, tehát ez a technikai része, és mindezekkel párhuzamosan ugye a nyomozók azok átkutatták a szomszédságot, akinek lehet releváns információja, azt elviszik, és komfort körülmények között az irodában részletesen tanúkihallgatás történik vele, fölteszik neki a szükséges kérdéseket, ezt jegyzőkönyvezik, és ebből is lesz információ. Általában a sértetről készül egy úgynevezett környezettanulmány, tehát a lehető legrészletesebben megnézik, hogy neki mik az életkörülményei, a családi körülményei, barátai, egyéb kapcsolatrendszere, vagyoni helyzete, jövedelmi viszonyai. Ja, teljesen más, hogyha egy, mondok valamit, egy idős hölgy válik sértetté, aki ilyen úgynevezett bögrecsárdát üzemeltet, nem tudom, ez mennyire jellemző manapság, talán annyira nem, ahol ugye be lehet menni, és akkor egy valamennyi kis készpénzért egy pohár italt lehet tőle kapni, és egy ilyen esetben ugye neki rengeteg kapcsolata van, rengeteg ember mászkál be hozzá minden nap legálisan. A szomszédoknak nem tűnik föl, hogyha valaki az ő udvarán mozog, és így tovább. Van nála készpénz, és így tovább. Teljesen más, hogyha egy zárkózottan élő idős személy. Megint csak teljesen más, ha egy család, csak a többi családtag nincs otthon. Megint más, hogyha egy olyan, mondjuk így vállalkozó, akiről lehet tudni, hogy foglalkozik olyan ügyekkel, ahogy hogy azért lehetnek haragosai. Tehát ezt is fel kell térképezni. És akkor híváslistát lekérni, megnézni, hogy mi tűnt el, hogyha eltűnt valami. Ha eltűnt valami, akkor azt külön tárgykörözéssel körözni kell. Például egy bankkártyát. Akkor lehet figyelni, hogy ezt próbálta-e valaki használni, és így tovább. Tehát rengeteg tennivaló van egy ilyen ügyben rögtön az elején. És általában ezeknek meg kell történni rögtön az elején, hogy később az így beszerzett adatokból lehessen érdemben dolgozni.
1: Iszonyatosan bonyolult rendszer. Számodra melyik része a legizgalmasabb?
0: Én nagyon sokat dolgoztam helyszínelőként, és most a szakértői intézetben dolgozom, tehát számomra a technikai része az, ami igazán izgalmas, érdekes a helyszíni szemle. Főleg az, hogy már ott úgy kell gondolkodnunk, hogy próbáljuk rekonstruálni, hogy mi és hogyan történhetett, próbálunk válaszokat adni, verziókat mindig többes számba, mert ugye nem tudunk ráhibázni, hogy mi történt, hanem mindig több lehetőséget kell felvázolnunk, hogy mi és hogyan történhetett, és abból akkor a nyomozók fognak tudni dolgozni.
1: Utána követitek azt, hogy mondjuk egy-egy ügyel mi történt, vagy mi lett a vége?
0: Változó, kiemelt ügyek, amik így emlékezetesek, ott igen.
1: Mi volt az egyik a legemlékezetesebb nekem?
0: Hú, erre nehéz válaszolni.
1: Sok, mi?
0: Sok. Sok volt, ami más és más miatt.
1: De volt olyan, mondjuk, akár ezen a szakterületen, vagy amiben most vagy, hogy adtatok javaslatot, és aztán kiderült, hogy igen, az történt, ugye gondolom ez jó sok idő múlva, és akkor meg volt ez a no, ugye?
0: Igen. Foglalkoztam vérnyomelemzéssel is, mint a Dexter, és talán az első olyan ügy, ahol ezt érdemben használtam, az pont egy ilyen ügy volt, ahol ismeretlen személy meggyilkolt egy idős bácsit, és kettő napos szemle volt, én a második nap mentem ki, amikor már ugye a holttest nem volt, ott csak a vérnyomok. És ezeket szépen én dokumentáltam, ahogy kell, majd utána elemeztem, ahogy kell, és nagyon szépen meg tudtam mondani, hogy hol állt a sértett, és milyen testhelyzetben állt a sértett, amikor a különböző ütéseket elszenvedte. És nagyon szépen meg lehetett mondani, hogy az elsőnél még állt, a másodiknál lehajolt vagy legugolt, tehát lejjebb volt a feje, a harmadiknál leült vagy letérdelt, tehát még lejjebb volt a feje, és a negyediknél pedig feküdt már a földön, mert arrébb volt a feje és padlószinten. És én ezt írásba foglaltam, közben, anélkül, hogy tudta volna az adott megyei főkapitányság, hogy én ezzel foglalkozom, ők megfogtak egy gyanúsított szemét, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését. És ilyenkor ugye nagyon helyesen elvitték a helyszínre, ahol már ugye nem volt ott a rendőrség, elvitték a helyszínre, hogy akkor pontosan mutassa meg, hogy hol és hogyan történt, és anélkül, hogy én tudtam volna, hogy ő mit mond, és anélkül, hogy a nyomozók, akik ezt végrehajtották, tudták volna, hogy én mire jutottam, ugyanazt mondta el nekik, hogy itt volt a... Tehát ez például egy hatalmas dolog, és nagyon sok kolléga számára bebizonyosodott, hogy akkor ez a vérnyomosdi, ez tényleg működhet, és tényleg alkalmas lehet arra, hogy ilyen rekonstrukciót tudjunk végezni.
1: Hogy használjátok a valódi bűnöldözésben, és akkor itt visszacsatolunk ugye megint kedvencünkhöz, Dexterhez, hogy akkor annak is van valóság alapja. Köszönjük mindannyiatok munkáját, Petrétei Dávid. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, én is megtisztelő volt itt lenni.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Olyat mondok megint.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A Tisza párt beadta javaslatait az alaptörvény módosítására, amelyben szerepel a miniszterelnöki mandátum maximalizálása is, ahogy azt Magyar Péter a kampánya során többször is ígérte. Gulyás Gergely szerint a Tisza párt alkotmány módosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől. A stúdióban Bakaev Zoltán és Gégény István. Súlyog Tamásnak mennie kell, és eltávolításához még alaptörvénymódosítás sem szükséges, jelentette ki Róna Péter. A professzor álláspontja szerint éppen a Fidesz kormány által korábban megalkotott jogszabályok kínálnak olyan harmadik utat, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás távozását, anélkül, hogy a Tisza kormány alkotmánymódosításra kényszerülne. Róna Pétert kérdezzük. Súlyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, így értesült Latman Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került, így a Magyar Péter által kijelölt határidőig lemond hivataláról. Közben a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be, amely egyebek mellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét, valamint lehetővé tenni a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A javaslat a kekvák szabályozását is érinteni, valamint felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Latman Tamás a vendégünk. Az aszbeszt ügyben a szennyező fizet elvét a végén alkalmazni fogja Magyarország, jelentette ki Bécsben Magyar Péter. A legfrissebb vizsgálatok során több újabb kőszegi helyszínen is kimutatták az aszbeszt jelenlétét, sőt egy Ausztriából, a Rohonci bányából származó kőzetminta is pozitív eredményt adott. Az osztrák Greenpeace szerint példát kéne venni Magyarországtól az aszbeszt szennyezés kezelésében. Simon Gergellyel beszélgetünk.
3: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke. Jó estét, szervusztok.
4: Jó estét.
3: Ja, benyújtott tegnap a Tisza egy átfogóbb javaslatcsomagot, ebben van alaptörvénymódosítás, van a parlamenti bizottságok működésére vonatkozó változás is. Ma szinte egyébként az egész műsorban ezeket a fontos változásokat vesszük végig. A legnagyobb visszhangja talán annak van, hogy 90-ig visszamenőlegesen nem lehet valaki 8 éven túl miniszterelnök. Kezdjük akkor mi is ezzel. Ez egy ígéret, hangsúlyos ígéret volt a kampányban is. Mit gondoltok erről?
4: Ekként is kell kezelni. Ez a kétharmados többség politikai óhaja volt, hogy egyrészt Magyar Péter váltsa le Orbán Viktort, másrészt pedig valahogy kezeskedje róla, hogy soha többet a hatalom közelébe ne tudjon jutni, mert egyébként szakpolitikailag ezt nem lehet megmagyarázni. Lehet példákat hozni itthonról, és akár mondjuk a jegybanki elnökét is két mandátumra, kétszer 6 éves mandátumra szokták megválasztani, mint ahogy az elnököt is ugye nálunk kötött a mandátum ideje, de a miniszterelnök esetében ennek nem volt hagyománya. Nem is lehet szerintem ezt a politikai alapon megválaszolni, vagy meghatározni. Azt szerintem ez egy rendszerfilozófiai kérdés egyébként. Tehát ugye ez alapvetően az ilyen megkötések mindig abból indulnak ki, hogy a politika megeszi az embert, és nem pedig abból, hogy meg tudja őrizni a szakmai integritását akár két cikluson túl is. Hát egyszerűen elkoptatja a politika, kiteszi olyan kockázatoknak, amit nem szabad, egy demokrácia nem tud vállalni két cikluson túlmutatóan.
3: Nyilván erre egyébként reagált a Fidesz is, és le is csap erre félig meddig, amit te mondtál, Rétvári Bence azt mondja, hogy mindezt azért módosítja a Tisza, mert Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől, és ezért akarja utólag kizárni az alaptörvényből. Félne, mutatkozik bármi esély most például jelen pillanatban arra, hogy visszatérjen, vagy valóban ez egy szimbolikus gesztus inkább, ahogy Zoli mondta, te hogy látod?
5: Hát részben egyetértek azzal, amit a Zoli mondott, másrészt pedig azért, ha önmagában Rétvári Bence megszólalását értékelnénk, akkor hogy is mondjam, tehát, hogy egy humoros megszólalásnak ez érdekes, de nem látszik az, hogy Magyar Péterben mondjuk, tehát sok mindent mondhatunk az ő viselkedéséről, de a félelem az a legkevésbé jellemző szerintem az új kormány. Inkább egy olyan őrületes lendület van, amit alig győzzük követni, amint hogyha szimultánban sakkoznának külpolitika, belpolitika, alig győzzük követni, de az, hogy bármiféle félelem lenne, akár Magyar Péterben, akár Tiszában, akár Orbán Viktorra vonatkozóan, annak szerintem semmilyen alapja nincs, viszont fordítsuk meg, és ezért szerintem talán érdemesebb egy kicsit megfontolni a szavait Rétvári Bencének, hogy hogy amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy mi tigrisek vagyunk és nem nyulak, és mindeközben nem megy el az előző kormány, leköszönő kormány és a felálló kormány átadás átvételére, amikor nem ül be a parlamentbe, akkor nem úgy viselkedik szerintem, mint a tigrisek, hanem mint az a bizonyos másik állat. Tehát ha valakiben itt félelem van, szerintem még mindig ez a félelem központú, félelemre épített kampány után egy utórezgés az, ami egyébként nem csak Rétvári Bence, hanem láttuk a bejátszóban Gulyás Gergely megszólalásában, attól félünk, attól tartunk, ebből majd talán az következhet. Én azt látom, hogy egy következetesség van. Én azt gondolom, hogy a veszélyes üzem, a visszamenőleges törvényhozás. Nagyon óvatosan érdemes vele bármikor is bánni, de ennek ellenére igenis egy legitimáció van annak, hogy erre szavaztak az emberek. Ezt ígérte a Tisza, és a Tisza most azt csinálja, hogy betartja az ígéretét. Tehát szerintem nekik pont azt kéne magyarázniuk, hogy ja, ezt ígértük, de aztán a jogászok azt mondták, hogy nem. Tehát szerintem koherens önmagához képest a Tisza, semmiféle alapját a bárki mástól való félelmnek nem látnánk, és hadd csatoljak ide, hogy elkoptatja, elkorrodálódik a személyiség mondjuk egy miniszterelnöki posztban. Gondoljunk Angela Merkelre, aki egészen hosszú ideig volt kancellár Németországban, és nagyon sajnálatos, én igazán őszintén megsajnáltam, hogy utolsó ciklusa végén már ilyen remegő keze volt, és látszott, hogy azért ő rá is nagyon komoly terhet jelentett ez az egész. Én szerintem tiszteljük meg Orbán Viktort is azzal, meg mindenki mást, aki nagyon sok időt lehúzott, eltöltött egy ország vezetésének az élén, hogy jöjjenek a fiatalok, ha már éppen Fidesznek nevezik azt a pártot.
4: Bocsánat, csak még egy gondolat ez, hogy mi most a politikai síkról beszélünk, és nem arról, hogy egyébként jogilag mennyire megalapozott ez az alaptörvénymódosítás, hogy láttam, itt lesznek majd jogász vendége, szerintem a Lattman Tomi ezt bőségesen ki fogja majd itt tárgyalni.
3: De lehet, hogy Róna Péter is jött, biztos, hogy is megkérdezem majd erről, úgyhogy lesz még bőven ez a téma.
4: Mennyire stabil alapokon ez az alkotmánymódosítás, az egy másik
3: történet. Az egy másik történet. Menjünk is tovább akkor, mert hogy erről tényleg lesz szó. Radnai Márk, a Tisza alelnöke adott egy interjút a Népszavának. Három dolgot emeltem itt ki nektek, de nagyon sok minden elhangzott, tehát ki vagy hozhattok mást is az interjúból. Azt mondja, hogy nem lesz mindig ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézes hetek. Elképzelhetőnek tartja, hogy az első 4 év nagyobb megrökönyödés nélkül végig tud menni, de 100%-ig biztos benne, hogy lesznek népszerűtlen döntések. A legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk, márpedig szerinte ez szükséges ahhoz, hogy reális célokat lehessen kitűzni. Ez az egyik idézet. Erről mit gondoltok? Reális célokat? Ezért voltak kampányigéretek, amikre azt mondták, hogy reális célok, megvan a fedezet a különféle ígéretekre, vagy mire gondolhat itt Radnai Márk? Talán az emberek eddig is felfogták, hogy az ország nagyon nehéz helyzetben van, meg a költségvetés is, mert a számok ezt mutatják.
4: De elején vagy közepén járunk még az átadás átvételnek. Nem tudjuk még biztosan, hogy mit örökölt a Tisza kormány az Orbán kormánytól. Lehetnek itt még nagyon súlyos csontvázak ebben a bizonyos szekrényben. Egyébként én ide tartozónak érzem ezt az alkotmánymódosítást Orbánnal kapcsolatban, hogy a politikai és a szakmai felelősség egyértelműsítése az, ami a Tiszának segíthet a következő időszakban. Valóban nagyon nehéz. Tehát a költségvetés az állam pénzügyei szempontjából egy nagyon nehéz időszak előtt állunk, még akkor is, hogyha sikerül besatornázni az uniós pénzeket. Részben belgazdasági okokból, részben a nemzetközi gazdaság alakulása miatt. És akikkel én beszéltem, szakértőkkel, mindenki azt mondta, hogy nagyon világos különbséget kell tenni a Tisza saját intézkedései és az örökölt intézkedések között. A társadalom számára egyértelművé kell tenni, hogy mi a hozott teher, mert korábbi kormányok elkövették ezt a hibát, hogy ezt a distinciót nem csinálták meg, és így minden szakmai és politikai felelősséget magukra húztak.
5: Én azt javaslom a kedves nézőknek, aki még nem tette meg, hogy olvassa el ezt az interjút, akár teljes egészében, nem egy rövid beszélgetés, de éppen azok a részek, amiket te kiemeltél, a számomra azt üzeni, ahogy az előbb így utaltam rá, hogy ha már Fidesz, ha már fiatalok, hogy szerintem akik ma fiatalok és akik ma demokraták, az a Tisza. És nem csak életkorilag, hanem bennük van a lendület, bennük van a tenni akarás, és bennük van az elmúlt mondjuk 16 évnek az autokratikusabb, egyszemélyi, én tudom jól, önközpontú kormányzási logikájából. Az egész interjú azt vetíti föl, hogy tényleg egy új típusú politizálásra készülnek, amiben például Radmai Márknak lesz egy nagyon fontos feladata, hogy nem egyszerűen azért vontunk be Somogyban, mert a kampányban nyerjünk, hanem nyertünk, de maradjatok velünk. És azt üzeni nekem ez az egész, hogy önkritikusan, tehát nem az van, hogy 141 mandátunk van, akkor most képzeljünk el egy fideszes megszólalót, hát az szétdicsérné saját magát. És ehhez képest azt látjuk, hogy mondja, hogy nem lesznek mindig olyan intézkedései a Tisza kormánynak, amit mindenki szeretni fog, sőt, arra is utal, hogy maga a Tisza, mint most egy párt, vagy mint egy frakció, akár több részre szét is hullhat, és új pártok jöhetnek létre. Tehát egy nagyon reális, nagyon öntudatos, és ilyen szempontból szerintem pontosan, amit a fiatalabb generációk nagyon szeretnek, egy hiteles megszólalást látunk. Én nagyon örömmel olvastam egy ilyen stílusú megszólalást, és ha ilyen lesz a Tisza többi embere is, akkor szerintem egy nagyon jó, párbeszédes, tudok kapcsolódni hozzá típusú kommunikáció lesz.
4: Egyelőre ők csak szűznek számítanak a parlamenti politizálásában. Meglátjuk a gyakorlat, hogyan fogja őket is koptatni a kormányzás évei, hogyan fogják majd esetleg ezeket a most még nagyon nemes gondolatokat kicsit talán megváltoztatni. De amit én ebben az interjúban például nagyon érdekesnek találtam, ez az utalás arra, hogy nem akarják tovább növeszteni a pártot.
3: Tehát, hogy maradnak... Én is kiírtam, hogy marad ez a 29, hogy de ez az új típusú politizálás, amit te mondasz egyrészt, másrészt meg ugye egy párt struktúra, az, hogy hány főből lehet, tehát régen voltak szabályai, hogy lehet beleszólni egy párt életében. Na most itt Radnai Márka, Kapocs ezek szerint a Tisza-szigetek és a 29 fős párttagság között, akik a döntéseket hozzák, mert az egy valóban teljesen merőben más politizálás.
4: Igen, ha jól értem, akkor ők a továbbra is a Tisza-szigetekre akarják alapozni a részvételiséget, amit a Tisza párton keresztül próbálnak majd becsatornázni. Ilyet még nem láttunk a magyar politika történetben. Nem tudom, hogy ez az önkéntes alapon, civil alapon szerveződő hálózat, a Tisza-sziget hálózat, ez képes lesz egyébként azt a szerepet megadni a Tiszának, amit egy hagyományos pártstruktúra nyújtani tud. Kicsit más logika szerint működnek ezek a dolgok, én úgy érzem, úgyhogy szerintem igazából ők is még a sötétben tapogatóznak e téren, de az egy elég eltökélt álláspontnak tűnik, hogy nem akarnak nagyobb pártot.
3: Ő azt mondja, hogy nem hisz, vagy nem hisznek a klasszikus pártépítésben.
4: Hisz meg nem hisz,
3: ugye az idő eddig igazolta ezt a fajta építkezést, ugye a választási győzelem. Kérdés, hogy mi lesz?
5: Ő így is fogalmaz, hogy ilyen mameluk lenne, hogyha egyre felbővítenék a pártot, létrejönnének a kis megyei kiskirályok a párton belül, és azt mondja, hogy nekik legalábbis sok rossz tapasztalatuk volt ezzel, és most kipróbálnak egy ilyen kis párstruktúra és egy nagy részvételiség modellt. Ez működhet, mert eddig tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit elképzeltek és amit elterveztek, az az eredmények alapján jön, de azért szerintem ő maga is úgy nyilatkozik, és ez is nagyon szimpatikus, hogy nincs benne egy ilyen igazi lehengerlő magabiztosság, hanem van egy céltudatosság, és aztán azt mondják, hogy majd az idő el fogja dönteni, és hogy te is mondtad, egyszerre gondolja azt, hogy rendben lesz a következő 4 év, szerinte, már pedig az elmúlt 16 év miatt, másrészt pedig azt mondja, hogy igenis készüljön fel a társadalom arra, hogy jönnek majd népszerűtlen intézkedések, amit egyébként ennél az asztalnál is könnyen megmondunk mi, és csak jó ezt, hogyha ő is mondja, hogy ezért a Tisza most az végül is nem is egy párt, hanem egy olyan szinte sokszínű koalíció egy párton, vagy egy zászló alatt, egy logó alatt, amiben ugye itt a liberálistól, a zöld, a konzervat, ez egy népmozgalom, néppárt, népmozgalom, keressük mi is a szavakat rá. Mondhatnánk, hogy egy politikai innováció kellős közepén vagyunk, és érdeklődve figyeljük, hogy mi lesz ebből.
3: No, még egy idézet, ez rövid lesz, a Fidesznek vége, ez egy idézet tőle még. De hogy látjátok, ugye ő azzal magyarázza Radnai Márk, hogy vége, hogy rengeteg csontváz kiesik majd még a szekrény, amit a Fidesz kormány eltitkolt, másrészt végre lesz következménye a tetteknek.
4: Kevésbé Radnai Márk nyilatkozatából tudjuk ezt értelmezni, mint sem a Fidesz saját belső mozgásaiból, hogy tényleg a vége felé közelít ez a párt. Tehát, hogy a Fidesz maga mutatja a haldoklás egyértelmű, vagy az elmúlás egyértelmű jeleit, itt stúdióban ülve, vagy várva a beszélgetésre már lent, ugye dumáltunk erről, hogy hogy Orbán Viktor valahol a Lendvai utcában egy sötét szobában próbálja most kitalálni, hogy hogyan legyen a jövő a párt szempontjából, és senki nem tud semmit. Lezajlott egy gyalázatos átadás elvételi procedúra, ahol Magyar Péter egyesével osztotta ki a leköszönő kormány tagjait, akiknek egy szavuk nem volt erre a megalázásra. Ha én Fidesz szavazó lettem volna, nekem ebből lehet, hogy az jött volna le, hogy ez egyfajta beismerése annak, hogy a rájuk olvasott bűnök azok lehet, hogy igazak, lehet, hogy ezzel is magyarázható például a Fidesz népszerűségének a további zuhanása. Úgyhogy ez a párt most vegetál. Messze nem azt az arcát mutatja, mint mutatta bő másfél hónappal ezelőtt a választások előtt. Nagyon nehéz megmagyarázni ezt a látványos összecsuklást.
3: A Telex megpróbálta, legalábbis megjelent a Telexen majd cikk, kormányzati forrásokra hivatkoznak, hogy beszélgettek sok középvezetővel, felsővezetővel, és név nélkül mondták el a megfejtéseket. Sok minden elhangzik itt is, a Fidesz nagyobb bajban van, mint Orbán Viktor, nincs elrendezve a Fidesz sorsa, az se világos, hogy túlélheti a vereséget, lehet, hogy már nem alkalmas arra, hogy választást nyerjen, ilyen vélemények a sok megfejtés között. Ti láttatok-e igazi választ? Tehát név nélkül mondták el, még egyszer mondom, tehát elmondhatták akár őszintén is, hogy mi a vereség oka, vagy ők hogy látják.
5: Hát ugye, ha nem is egy választ, de az, amit te is mondtál, gyakorlatilag egy ilyen fejetlenség és pánik és kapkodás és szétesettség tüneteit mutatja például ez a cikk is, amire te utalsz, például az is, hogy belső körökben már saját maga Orbán Viktor is lehet, hogy a saját feltételes esetek távozásáról, visszavonulásáról beszél. Az előző kérdéshez hozzákapcsolódva, nagy kérdés, hogy mi az a Fidesz, aminek vége van. Szerintem az orbánocentrikus pártnak annak vége van. De én vitatom azt, hogy a Fidesz az ne lenne képes megújulni, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, Orbánnal nem tud a Fidesz megújulni. Szerintem van a Gordiuszi csomónak a feloldása, vagy egy ilyen harmadik út, láttam itt az előbb is egy ilyen felirat közcímet, hogy az a nagy kérdés, hogy amit eddig Fidesznek hívtunk, és ami szerintem elkötelezett jó embereket is tartalmaz magában, mint politikusok, főleg a fiatalabb generációban látok talán olyan arcokat, most nem akarok neveket említeni, mert lehet, hogy ez nekik is lenne kellemetlen. Szerintem vannak olyanok, akik tudnák ezt az országot építeni, akár egy erős ellenzékké válni, de az biztos, hogy amit eddig Fidesznek ismertünk, az szerintem egy, hát most akkor Orbán Viktor szavait hozom, hogy ez egy olyan döglött ló, amiről most már leszálló.
4: Ezt nem csak mi mondjuk, akikkel én beszélgettem közép és alsó szinten a Fidesz pártagságából, ők is ugyanerre jutottak erre a következtetésre, hogy ebben a formájában nincsen tovább Fidesz. Tehát, hogy ők úgy látják, hogy nem képes megújulni a párt.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Súlyog Tamásnak mennie kell, és eltávolításához még alaptörvénymódosítás sem szükséges, jelentette ki Róna Péter. A professzor álláspontja szerint éppen a Fidesz kormány által korábban megalkotott jogszabályok kínálnak olyan harmadik utat, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás távozását, anélkül, hogy a Tisza kormány alkotmánymódosításra kényszerülne. Róna Pétert kérdezzük.
2: Itt van velünk Róna Péter, az Oxfordi Egyetem professzora, az ellenzék közös államfőjelöltje 2022-ben. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Én csókolom, jó estét kívánok.
2: Nem véletlen tettem hozzá ezt, és államfőről lesz szó. Én azt mondja az Indexnek, hogy az államfőnek mennie kell, és ehhez, ha nem mond le, akkor alaptörvényt sem kell feltétlenül módosítani. Először is miért kell mennie ön szerint is, Súlyog Tamásnak?
3: Mennie kell, mert feltétel nélkül kiszolgáltatott egy olyan rendszert, amelyik április 12-én megbukott. A kiszolgálás közben olyan cselekedetet hajtott végre, amelyek nem feleltek meg az alkotmányos rendnek. Most ezt kicsit ki kell

0: bontanom. Ugye az alaptörvény 9. bekezdése azt mondja, és idézem, hogy Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött. Na most Súlyog Tamás az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy neki semmiféle politikai felelőssége nincs, mint államfő, ő kizárólag közjogi feladatokat lát el. Lefordítva, ahogy ezt ő elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy azt, akit a kormány, tehát a politika kijelöl, hogy legyen hivatalba léptetve, azt ő a hivatalba lépteti, és az a törvényt, amit az országgyűlés megköz, azt ő aláírja. És ezzel bezárul az ő felelősségének a köre. Na most ez nem igaz.
1: Ugye ez mondjuk el a nézőknek, hogy ő azt mondta az Indexnek, hogy nincs olyan jogi ok, vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná az ő lemondását. Ő azt mondja, hogy az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány, vagy az alaptörvény nem ismeri, és ő politikailag nem számoltatható el. Röviden talán így tudnám összefoglalni.
0: Igen, ő ezt mondta az interjúban pontosan, és ebben téved. Ugyanis, mint az idézett szövegből kiderül, neki van egy közjogi szerepköre, és van egy politikai szerepköre. Az államszervezet demokratikus működése egy kifejezetten politikai és nem közjogi feladat.
1: Ugyan úgy kezdte, hogy miután megbukott ez a kormány, ha most Áder János lenne az államfő, akkor neki is mennie kellene, mert a Fidesz választotta meg?
0: Nem erről van szó. Neki mennie kell azért, mert az alkotmány, az alaptörvény 9. cikkében előírt feladatot nem látta el, és ráadásul az, hogy nem látta el, ő saját maga bevallotta, illetve a felelősségét és feladatait úgy értelmezte, ami egyszerűen nem felel meg az alaptörvény szövegének. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő nem szimpatikusan, vagy tévesen, vagy valamilyen okból politikai megfontolás alapján nem jól végzi a dolgát, hanem arról van szó, hogy ő megtagadja a rárót feladat elvégzését. És ő ezt szó szerint kimondja. Na most, hogy hozzak erre egy példát, hogy ez világosabbá váljon. És egy olyan példát fogok hozni, ami egyszerű, és a mostanság a közvélemény előtt van. Ott van ez a kegyelmi botrány ügye. Na most már világosan látjuk a nyilvánossága hozott iratokból, hogy itt komoly szabálysértés, eljárási sértés, és az államszerkezet demokratikus működésének alapvető sértése történt. Ez tagadhatatlan most már. Tehát átugrották azokat a lépéseket, amelyek alapján egy kegyelmet meg lehetett volna adni. Na most ezek a dokumentumok az ő rendelkezésére álltak, hogy mi ez a dosszié, ott volt és van, nem tudom, hogy már átadtál már, a köztársasági elnök hivatalában. Neki az lett volna a kötelessége az alaptörvény 9. cikke alapján, amikor hivatalba lép, hogy elkezd utána nézni, hogy történt meg ez az a már akkor is nagyon vitatott, nagyon kérdéses kegyelem.
1: Nem adta még át, az adás előtt nem sokkal jött ki Magyar Péter közleménye, aki most felszólította egyébként erre az államfőt, hogy ne várjon a kormányra, hanem mint közjogi méltóság még a mai napon adja ezt át. Zárójelbe zárva, csak ez egy friss hír volt. Na, azt mondja ön, hogy ha kormányváltásról van szó, és nem rendszerváltásról, akkor Súlyog Tamásnak igaza van, ebben az esetben az elmozdítása nem indokol, de ha rendszerváltásról van szó, akkor rendes, tisztességes és becsületes dolog az lenne, ha lemondana, mert egyébként, hogyha ez rendszerváltás, akkor még alaptörvényt sem kell ön szerint módosítani ahhoz, hogy eltávolítsák, vagy Súlyog Tamás.
0: Ez az idézet egy kicsit rosszul sikerült, tehát ezen szeretnék kicsit javítani, akkor is elmozdítható, ha csak kormányváltásról van szó. Mert nem teljesítette az alaptörvény 9. cikkében rögzített feladatkört. Ugye? Tehát mindenféleképpen elmozdítható. Mert a létező törvények nem teljesítette. Na most ugye a jelenlegi alaptörvény erre lehetőséget ad. Ide nem kell alkotmányt módosítani. A jelenlegi törvény azt mondja, hogy az ő megbízatása megszűnik elnöki tisztsége megfosztásával. És akkor a 13. cikk előírja, hogy hogy lehet őt az elnöki tisztségről megfosztani. És ez azt mondja, hogy ha a tisztsége gyakorlásával összefüggésben, vagy az alaptörvény, vagy a tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvény szándékosan megsért, a köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők 1/5 indítványozhatja a tisztségétől való megfosztást.
1: Hát így van, de ebben a megfosztási eljárásban, ha én jól emlékszem, kulcsszerepe van, vagy lenne az Alkotmánybíróságnak, így amiben van, meg ugye van. Azt mondják, hogy a Fidesz által kinevezett alkotmánybírák ülnek.
0: De én erre azt mondom, és ez nagyon fontos, hogy ezt van ennek a folyamatban egy olyan kockázat, úgymond, hogy az Alkotmánybíróság ezt a kezdeményezést, ami az országgyűlésből indul, elutasítja, és nem fosztja meg a tisztségét. De van ilyen kockázat. De nagyon fontos két dolog. Az egyik az, hogy a folyamat mentén feltárható mindaz a hiányosság, amit Súlyog Tamás elkövetett hivatalba lépése óta. Hiányosság, hiba, egyenesen törvények megszegése, és így tovább. Tehát ebben a folyamatban minden kiderülhet. Ez az egyik. Ami után az ő erkölcsi tekintélye a romokban van mindenféleképpen. Akármit mond az Alkotmánybíróság. Ennek a folyamatnak ez a végeredményben. A másik pedig az, hogy nagyon fontos lenne a Tisza kormány hitelességének megőrzése és tekintélyének megőrzése érdekében, hogy ők nem törekszenek egyeduralomra. Tehát az alkotmány módosítás azt mondja, mi vagyunk hatalmon, nekünk megvan a kétharmad, mi éppen úgy, mint Orbánék, azt csinálunk, amit akarunk. Ugye? De most megvan a lehetőségük arra, hogy nem ezt üzenik, hanem azt mondják, hogy jó, mi vállaljuk annak a veszélyét és kockázatát, hogy az Alkotmánybíróság ellenünk dönt. De meg vagyunk győződve, hogy ez egy nagyon rossz döntés lenne, ami nem felelne meg az társadalom elvárásának és igényeinek. Sokkal inkább támogatná ezzel a Tisza kormány az alkotmányozás új berendezésének az alapjait, mint azzal, hogy itt most törvényt kívánna módosítani.
1: Utolsó dolog, mit gondol a Tisza párt alkotmánymódosításai? Tegnap nyújtották be, az egyik fontos elem, hogy legfeljebb 2 ciklusban 8 évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon. 90-től kezdve.
0: Igen, én ezt nagy csalódással vettem tudomásul, erről szó se lehet, ezt mondják vissza. Ez 3 ok. 1. Ez egy komoly taktikai hiba. A Tisza kormánynak rengeteg sürgős tennivalója van, ez nem egy sürgős tennivaló, semmiképp. 2. Ez teljesen szembe megy a parlamentáris demokrácia alkotmányos elméletével és gyakorlatával. Ez nem így működik. Ez a term limitation, ahogy azt az angol száz jogrendszerben nevezik, ez az elnöki berendezkedésnek a része. Ez nem tartozik ide. Mi nem a miniszterelnökre szavazunk, Amerikában ugye az elnökre szavaznak, a parlamenti demokráciában mi pártokra, illetve küldöttekre szavazunk. Ugye? Akik aztán megválasztják, hogy ők kit akarnak miniszterelnökké jelölni. Az a pártnak a dolga. Mi a pártban bízunk meg, mint szavazók. Tehát ez egy teljes félreértése a parlamentáris demokráciának. 3. hogy ez egy otrombán megfogalmazott, nagyon rosszul összerakott törvény, amit egyébként is, mint ahogy Pokol Béla nagyon gyorsan ki is mutatta, azonnal meg lehet kerülni. Tehát ennek semmi értelme nincs. És nincs rá szükség. Én azt hiszem, sokkal jobban járna a visszakormány, ha a jelenlegi rögzített szabályokat követve próbálna elmozdítani Sulyog Tamást, amit egyébként én teljes mértékben támogatok, hogy el legyen mozdítva.
1: Róna Péternek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Sólyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, így értesült Latmon Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került, így a Magyar Péter által kijelölt határidőig lemond hivataláról. Közben a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be, amely egyebek mellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét, valamint lehetővé tenni a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A javaslat a kekvák szabályozását is érinteni, valamint felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Latmon Tamás a vendégünk.
2: Latmon Tamás nemzetközi jogász ül itt velem szemben. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A Klubrádiónak nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy Sólyog Tamás fontolgathatja a lemondását. Ezt miből gondolja, vagy honnan tudja?
3: Alapvetően egyrészt vannak a helyzetnek a politikai körülményei, az alkalmazandó szabályok, és erre jön rá, mint habatortán, ugye az információ, hogy valaki súgott valamit, aztán vagy igaz, vagy nem, ezt majd meglátjuk. De azt mindenképpen érdemes...
2: Tehát ezt az ő környezetéből súgta valaki,
3: igen,
2: önnek.
3: Igen. Tehát, de a lényeg ugye az, hogy alapvetően, hogyha az el... Tehát ez egy olyan politikai gyújtópont, egy olyan feszültséghelyzet, amiben minden létező nyíl egy politikai megegyezés irányába mutat. Mind a két fél ebben a konfliktusból egy megegyezéssel sokkal kevesebb kárral tud kijönni, mint hogyha ezt a konfliktust eszkalálják. Amennyiben Sólyog Tamás úgy dönt, hogy ő kitart, és láthatóan a fideszes körül próbálja erre kapacitálni, hogy tartson ki. A Tisza kétharmad valószínűleg így is ledarálja egy pillanat alatt, és akkor ott jöhet egy ilyen kellemetlenség, hogy bizony még hozzányúlhatnak az egyébként élete végéig járó mindenféle juttatásokhoz. És ellenben, hogyha most lemond, hogy emelt fővel tud távozni, hogyha szabad Magyar Pétert idéznem, és akkor lehet egy olyan alkú, hogy nem nyúlnak hozzá juttatásaihoz. Tehát ez nagyon egyszerű politikai, a politikai környezet mindenképp egy megegyezésre mutat. És ehhez képest én azt hallottam ténylegesen onnan valahonnan, hogy van egy politikai megállapodás, és mivel mind a kettőnek ez a jó, tehát igazából Magyar Péternek sem áll érdekében az, hogy ő egy frontális támadást indítson a köztársasági elnökkel szembe. Lehet, hogy politikailag bizonyos mértékig jól működik, meg jól néz ki, de ebben a látszott csatában ezt már úgyis megkapja. Aztán ki tudja, hogy igazi csatának mi lenne a vége, azt ő se akarja szerintem megnyitni. Szóval igazából minden szempontból teljesen életszerű, hogy megállapodással érjen véget a történet.
2: Ha igazi csata lesz, ahogy fogalmazott, és nem mond le, ugye azt mondta Sólyog Tamás, elvileg most azt tudjuk, az a tény, azt mondta, hogy nem fog lemondani, nincs ilyen szándéka. Akkor, ha igazi csata lesz, akkor hogy lehet őt lemondatni? Róna Péter azt mondta, hogy még alaptörvényt sem kell módosítani, van, aki szerint lehet, hogy kell, szóval, hogy lehet a legegyszerűbben lemondatni?
3: Hogyha elfogadjuk érvényesnek azokat a precedenseket, amiket a Fidesz az elmúlt 16 évben az alkotmányos dúlása során bemutatott és letett elénk, már pedig nincsenek illúzióim, hogy Magyar Péter elfogadja azokat érvényesnek, akkor adott esetben a parlamenti kétharmados többség egyfajta ilyen valamiféle szándékos jogszabályszegés, vagy jogi előírás, vagy kötelezettségszegésre, hogy az nem feltétlenül kell, hogy tényleges bűncselekmény legyen, az is egy lehetőség, de erre hivatkozással egy ilyen megfosztási eljárás, ez bizony megindítható, és ennek nyilván nagyon rossz lesz a politikai olvasata, de elképzelhető, ugye a Fidesz által letett precedensek alapján, hogy ezt a politikai rossz olvasatot és az ezzel járó politikai kockázatot a miniszterelnök, az új miniszterelnök bevállalja. Már csak azért is, mert a támogatottsága ennek szól. Tehát igazából azt nekem nem tiszta megítélni, hogy Magyar Péternek a konfliktus tűrő képessége hol van, szerintem elég magasan. Politikai értelemben pedig ugye a támogatottsága egyértelműen abba az irányba eltolhatja, hogy bevállaljon egy ilyen közvetlen konfliktust. Csak, ismétlem, nem biztos, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, és Sólyog Tamás, nem akarok róla most sokkal több rosszat mondani, mint általában szoktam, azért jellemzően sokkal inkább egy majdnem azt mondtam, hogy megalkuvásra, tehát megegyezésre hajlamos politikai szereplő, mint mások, tehát ez sokkal életszerűbb.
2: Meglátjuk, még egy dolog ezzel kapcsolatban, azt mondta az Indexnek, hogy egyrészt nem mond le május 31 előtt, és hozzátette, hogy érzékeli az intézmény átalakítására irányuló politikai szándékot. Hogy miből érzékeli, azt nem tudjuk, de ugye Magyar Péter majdnem pontosan egy évvel ezelőtt dobta be azt, hogy itt elég most már a piszkos politikai alkukból, és döntsön közvetlenül a név arról, hogy kivezesse Magyarországot, és ki legyen a köztársasági elnök. Ugye ő akkor úgy fogalmazott, hogy kivezesse, hazánkat. Ez egy közvetlen államfőválasztást jelenthet kibővített jogkörökkel. Mit mond erre? Egyébként Radnai Márk is beszélt erről most a Népszavának.
3: Én mit mondok erre? Isten óvja minket ettől.
2: Tehát Magyar... nem lenne jó,
3: Magyarország ezer éve parlamentáris modellben működik. Ehhez még Orbán Viktor sem mert hozzányúlni. Most értem, hogy Magyar Péter, ha hozzá akar nyúlni, akkor lehet, hogy hozzá lesz nyúlva. Nagyon nem biztos, hogy jó irányba menne el.
2: Miért?
3: Hogyha azt csináljuk, hogy bevezetünk egy közvetlen elnökválasztást úgy, hogy nem nyúlunk az elnöknek az alkotmányos jogosítványaihoz. Tehát marad a gyenge elnök. Akkor ez egy olyan politikai feszültséget rak a rendszerbe, amivel minden olyan állam szembesül előbb vagy utóbb, ahol a parlamentáris rendszert egy közvetlen elnökválasztással kombinálják. A legjobb, két legismertebb példa Csehország és Lengyelország. Mind a kettő alapvetően parlamentáris rendszer, közvetlenül választott elnökkel, akik gyengék, viszonylag gyengék, de mivel közvetlen választás van, ezért politikailag aktivizálni akarják magukat ekkor-akkor. Ez mondjuk Csehország esetében az elmúlt 15 évben kétszer okozott kormányképtelenséget, Lengyelországban pedig nemrég, amikor ugye szívózott a lengyel elnök, Tusk miniszterelnökké kinevezésekor. Nem biztos, hogy szerencsés ilyen potenciális kormányválságokat rakni egy rendszerbe, ezért van az, hogy a parlamentáris rendszerekben jellemzően nincs közvetlen elnökválasztás. Ha pedig azt csináljuk, hogy átalakítjuk az alkotmányos rendszert egy elnöki vagy félelnöki modellre, halkan jegyzem meg, a Európában az elmúlt 50 évben egyetlen egy ilyen volt Törökország, ahol ugye Erdoğan úgy döntött, hogy akkor egyrészt én nekem, de ez legyen az én nyomorom, én nem örülök neki, hogy a magyar historikus, történelmi, parlamentáris modell megváltozik, viszont ez nincs is benne a magyar politikai kultúrában soha. Tehát elnöki modellünk soha nem volt, félelnöki sem. És igazából akkor fölmerül a következő kérdés, ki lenne az elnök, akire Magyar Péter, mint miniszterelnök átterhelni a kormányzás felelősségét. Lehet, hogy ő akarna? Lehet. De egyelőre szerintem politikailag kiszámíthatatlan hatása lenne egy ilyen mértékű alkotmányos átalakításnak, és magunk között szólva, nekem többet ér a magyar történelmi alkotmányos kontinuitás, mint az, hogy Súlyog Tamást most letegyük a székből, mert arra van sokkal egyszerűbb megoldás is.
2: No, menjünk tovább. Ugye a Tisza párt tegnap délután benyújtotta az első alaptörvény módosítási javaslatát, vagy javaslatait is. Ez azért több ponton átírja a jelenlegi politikai és intézményrendszert. Nézzük sorban, a legtöbb hírt azt kapta, bár lehet, hogy nem is ez a legfontosabb, de kezdjük ezzel, hogy a javaslat alapján nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 1990 óta összesen legalább 8 évet már eltöltött kormányfőként. Emellett a hivatalban lévő miniszterelnök mandátuma is automatikusan megszűnne, amint eléri ezt az időkorlátot, eddig a pontos idézet. Önnek sem tetszett a szöveg, a módosításnak, ezt írta a Facebookján Róna Péternek is, de az előbb nagyon lesújtó véleménye volt. Most a szövegezés, vagy maga az, hogy 8 évben maximalizálják a miniszterelnökség mandátumát, vagy pozícióját?
3: Mennyi időnk van a beszélgetésre?
2: Tehát azért van egy...
3: Érdemes ketté választani. Most direkt a másodikra csak nagyon gyorsan térek ki, jó? Hogy gond-e az, hogy személy szerint úgy gondolom, hogy gond, tehát nekem maga az alapötlet sem tetszik. Megint tudom, hogy jövök a modelljeimmel, senkit nem érdekel, sehol a világon nincs olyan, hogy egy parlamentáris rendszerben a miniszterelnöknek időkorlátja lenne. Angela Merkel 16 évig volt kancellár, Helmut Kohl 16 évig volt kancellár, nem omlott össze a demokrácia Németországban, ellenben ugye Oroszországban még az elnöknek is van időkorlátja, azt tombol a demokrácia Oroszországban, tehát nem ezzel múlik. Alapvetően nekem nem tetszik ez a gondolat. Nagyon sok oka van, hogy miért, most nem megyek bele, nézzünk a konkrétabbra, hogy ön helyesen idézte a szöveget, nem választható meg miniszterelnökké, ugye ez hangzott el. Hadd kérdezzek vissza egy provokatívat. Jelölhető miniszterelnöknek az, aki már korábban 8 évig volt? A norma szöveg erre nem tartalmaz tiltást. Na honnan tudjuk? Hát ebből a szövegből ez nem derül ki. Ez a szöveg az országgyűlés hatalmi jogosítványát korlátozza, amikor azt mondja megfelelő helyen, hogy nem választható meg. De nem korlátozza a köztársasági elnököt, hogy olyas valakit jelöljön, aki már mondjuk 16 évig volt. Ahogy ez a norma szöveg nem jelenik meg azonos tartalommal.
2: Értem, tehát ez hiányzik belőle.
3: Nem jelenik meg azonos tartalommal a konstruktív bizalmatlansági indítványnál sem. Tehát ebből logikusan az következik, hogy akkor úgy viszont megválasztható. Tehát kodifikáció szempontból ez a szöveg egy hulladék. Aki ezt készítette, az vagy nem ismeri az alaptörvényt, vagy nem érti a kormány működését, de a lényeg az, hogy ezen a szövegen még legalább 5 percet kellett volna, hogy valakinek gondolkodjon, aki látott már alkotmányt az életébe. Én azt gondolom, hogy ilyen színvonalú szövegek nem szerencsés, hogyha előterjesztés formába kerülnek. Ugyanis, leegyszerűsítem a dolgot, jön egy trollkodó hajlamú köztársasági elnök, nyilván mindenki azt mondja, hogy nincs ilyen, mert majd most a Tisza köztársasági elnöke tökéletes lesz. Őket emlékeztetném, hogy alkotmány soha nem a jó emberekre, hanem a rosszakra írunk, ezen szakmai alapvetés, hogy ne lehessen mondjuk egy ilyen végtelen ciklust előállítani. Jön egy trollkodó elnök, és direkt elkezdi mondjuk a Orbán Viktort jelölgetni, az országgyűlés mindig lepattan, de hát őt nem lehet. Hát nem vagy, akkor jelölök újat, akkor jelölöm Orbán Viktort. Tehát egy köztársasági elnök, az egy kodifikációs hiba, hogy a jelölésnél kellett volna a korlátozást elhelyezni. Az egyébként ráadásul rövidre zárta volna a visszamenőleges hatállyal kapcsolatos kritikákat és észrevételeket is. Sokkal jobb szöveget lehetett volna írni, mondom ezt azzal együtt, hogy egyébként én magával a szabályozási céllal sem értek egyet, de el tudom fogadni, mint a politikai döntést, az alkotmányozó többség döntését. Ezzel a szöveggel nekem nem politikai kritikám van, tisztán kodifikációs szakmai kifogásaim vannak ellene.
2: Még két dolgot nézzünk meg, az egyik még érinti az alaptörvényt, a másik fontos eleme a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, ezeknek a kekváknak az átalakítása. Ugye a Tisza szerint ezek vagyon a nemzeti vagyon lesz, az alapító jogokat pedig visszavenni az állam. Hogy látja ezt a módosítást? Ugye itt van egy uniós elvárás.
3: Azért van erre mindenképpen szükség, és teljes mértékben támogatom. Itt most ilyen kodifikációs kritikáim sincsenek. Ez azért fontos, mert ugye a Magyarországon szembeni uniós pénzek egy jelentős része úgynevezett kondicionáltás jogállamisági eljárás alapján van fagyasztva, nem pedig a bizottság által. És ennek a fő oka ezeknek a kekváknak a jelenléte. Tehát ebben mindenképpen nagyon gyorsan kell lépni, ezért ez szükséges. És ugye az Fidesz, bocsánat a kifejezésért, de kifejezetten aljas módon alaptörvényi, tehát alkotmányos szinten helyezte el ezeket a zsákmány biztosító megoldásait, ha szabad így fogalmazni. Erre nincs más lehetőség, csak alkotmányi vagy alaptörvényi szinten rendezni. Tehát ezzel én tökéletesen egyetértek, és azt gondolom, nyilván beleköthetnék itt is a kodifikációba, ha éppen olyanom lenne, de nincsen, de azt gondolom, hogy ez szükséges és ez helyes.
2: Még egy utolsó dolog, 5 vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte tegnap a Tisza. Módosítják a szabályokat is, hogy a megjelenés és az adatszolgáltatás kötelező legyen a bizottságok előtt, aki szándékosan akadályozza a munkájukat, az jogi következményekkel számoljon, így hogy itt lehet pénzbüntetés, illetve rendőri előállítás is. No, erről mit gondol? Ugye eddig ezek a bizottságok hát nem olyan sokat értek.
3: Tehát konkrétan semmit nem értek. Ugye a parlamentáris, ugye én hivatkoztam az a parlamentáris modellre. Ebből a kedves nézők gondolhatják azt helyesen, hogy a parlamentáris modellt én értéknek tartom, és az országgyűlés vezető szerepét értéknek tartom. Na ezt gyalázta a sárga földig a Fidesznek az elmúlt 16 éves gyakorlata. Ennek megfelelően én tudom támogatni ezt a fajta, ezeket a szigorításokat. Hadd utaljak egyébként a egyébként kiváló TASZ által megfogalmazott kritikákra. Ugye a Társaság a szabadságjogokért azt kritizálta, amennyiben jól olvastam, hanem akkor bocsánatot kérek tőlük, de ők azt a kritikát hozták föl, hogy ezzel lényegében kvázi bíróságiasítják a parlamentet, tehát hogy ilyen jellegű eljárási szigorú szabályok. Értem az aggodalmat, meg is értem, de azt szeretném jelezni, hogy nagyon sok olyan parlamenti gyakorlat van, például Ausztriában vagy az Egyesült Államok kongresszusában, ahol vannak hasonló jogosítványok, és én azt gondolom, hogy amennyiben komolyan veszük azt, hogy az országgyűlésnek legyen egy ellenőrző, tényleges szerepe, akkor eszközöket kell hozzá biztosítani. Ennek megfelelően megint nekem ezzel a jogszabálymódosítással komoly kifogásaim, kritikáim ezzel kapcsolatban sincsenek.
2: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtam mindezt.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától.
4: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
4: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az aszbeszt ügyben a szennyező fizet elvét a végén alkalmazni fogja Magyarország, jelentette ki Bécsben Magyar Péter. A legfrissebb vizsgálatok során több újabb kőszegi helyszínen is kimutatták az aszbeszt jelenlétét, sőt egy Ausztriából, a Rohonci bányából származó kőzetminta is pozitív eredményt adott. Az osztrák Greenpeace szerint példát kéne venni Magyarországtól az aszbeszt szennyezés kezelésében. Simon Gergellyel beszélgetünk.
3: A Greenpeace vegyi anyag szakértője a vendégem, jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Ugye a szomorú, hogy a Greenpeace már januárban egyébként jelezte a problémát. Mit jeleztek akkor pontosan és kinek is egyáltalán? Hogy találták meg ezt az ügyet?
4: Miután az év elején bezáradták ezeket az osztrák ominózus bányákat, 4 burgenlandi bányát, ahol kiderült, hogy nagyon jelentős az aszbeszt tartalma a kőzetnek, aztán az osztrák kollégáink megpróbáltak utána menni, hogy hova jut ez az anyag, hova jutott ilyen aszbesztes kőzet. Több pontot azonosítottak Burgenlandba, ott ilyen például gyorsételem játszóterét, parkokat, utakat, és elkezdtek átnézni a határ túloldalára is, mert nyilvánvaló volt, hogy Magyarországra is bőven jutott ebből a szennyezett kőzetből, és akkor egy bozsoki parkolót azonosítottak, ahonnan mintát vettek, és a minta pozitív volt, 0,1% fölötti aszbeszttartalom már elvileg tilos, ehhez képest 50% fölöttit mértek. Akkor mi azonnal értesítettük még idén januárban a Vasvár megyei kormányhivatalt, jelezve azt, hogy még számos más ponton is lehet aszbeszt. Ezt követően rengeteg lakossági bejelentést kaptunk mi is, illetve a kormányhivatal is, és utána egy elég alapos vizsgálatot végzett a Vasvár megyei kormányhivatal, és akkor tárták fel a Szombathelyen azt a elég jelentős szennyevést, az Olladi plató városrésznek a teljes érintettségét, illetve még több más szombathelyi helyszínt, és hát avóta látjuk, hogy gyakorlatilag szinte naponta új településekkel, meg új
3: helyszínekkel. Hol vannak még, hol lehetnek még ilyen szennyezések, aszbeszt-szennyezés, ami biztos?
4: Hát ugye a 3 Nyugat-Dunántúli vármegye, Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas egész biztos, hogy érintett, hiszen Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen, Sopronban, meg számos más településen, de már az Őrségben is találtak ilyen helyszíneket, és hát nyilván felmerül az, hogy még esetleg a közeli érintőleges megyékbe még szintén juthatott. Nem szoktak nagyon messzire szállítani követ, de hát egymás után derül ki, hogy nagyon sok helyszín érintett, és ami nagyon szomorú, hogy vannak olyan becslések, hogy simán 1 millió tonna ilyen aszbesztes kőzetet kitermeltek, amit ugye Burgenlandban és Magyarországon raktak ki utakra, kocsifeljárókra, parkokba, akár játszóterekbe. Tehát ezt ugye összekeverték más közlettel, tehát ez a mennyiség, ez a szennyezett kőzet mennyiség, ez még lényegesen több is lehet.
3: Az ilyen szennyezés mellett játszani, mert játszótér is volt, meg élni, járni kellene ezeken az utakon. Mit tesz a szervezettel, anélkül, hogy riogatnánk, tehát reálisan el tudnám mondani, hogy milyen károsodást okozhat, mikor derül ez ki, milyen maradandó károsodásokat okoz az aszbeszt-szennyezés?
4: Ugye az aszbeszttel az a baj, hogy egy természetes ásvány, és a föld alatt, amíg van, addig nincs igazából vele semmi gond, de hogyha nagy mennyiségben találkozunk vele a levegőbe és belélegezzük, akkor ezek az apró szálak, amikből áll az aszbeszt, ezek bejutnak a légutakba, ott befúrodnak, nem tudnak kijutni, és ott okoznak különböző daganatos betegségeket 10-20-30-40 éves távlatba. Gyakorlatilag több mint egy évszázaddal ezelőtt már leírták az aszbesztnek a rákkeltő hatását. Ez egyik elsőként ilyen hatásukért leírt anyag. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában már a 90-es évek elé óta tiltva van, így Ausztriában is. Magyarországon az utolsó aszbeszt termékeket, az aszbeszt palákat a 2000-es évek legelején tiltották be, de ezeket a szórt aszbeszteket, ezt már a 90-es években Magyarországon. Itt ugye az a gond ezzel az összetört közettel, hogy még egy aszbeszt palából is kijutnak szálak, de abból igen kis mennyiségű, csak ha elkezdik törni. Tehát egy építési vagy bontási vállalkozó, aki soknak ki van téve, de itt ugye folyamatosan szállt az aszbesztes por. Hát nem véletlen, hogy a hatósági mérések során ott Szombathelyen a normál magyar aszbesztrosra megadott határérnek közel a 300-szorosát is kimérték a levegőbe egy rövid távú mérésnél.
3: Ez egy tragédia, és nézzük akkor a legfrissebb hírt. Mit szól ahhoz a bejelentéshez? Ugye Magyar Péter miniszterelnök ma egyeztetett az osztrák kancellárral, és hétfőn megkezdte munkáját egy vegyes bizottság a nyugat-magyarországi szennyezés körülményeinek a feltárására, így szólt a hír. Ezt jelentette be a bécsi látogatása után Magyar Péter. Mit gondol erről?
4: Az osztrák meg a magyar Greenpeace is határozottan üdvözölte, hogy ilyen komoly szintre vették, hiszen ez egy tényleg úgy mondjam, szinte soha nem látott környezetvédelmi katasztrófa, környezet egészségügyi katasztrófa mind Ausztriát, mind Magyarországot is érinti. Itt egész biztos, hogy csak kormányzati szintű intézkedésekkel lehet valamit elérni. Mind az önkormányzatokat, egyes önkormányzatokat már most segítik, illetve az egyéni lakosokat is segíteni kell. Nagyon fontos, hogy ne kezdjék el a lakosok ész nélkül elpakolni a mondjuk saját autó bejárójukra rakott azbesztet, hiszen ezáltal még sokkal fog több a levegőbe jutni, ami nagyon-nagyon nagy kockázat. Itt professzionális, hatékony eltávolításra van szükség, és nagyon fontos, hogy el is legyen távolítva az azbeszt, lakókörnyezetben nem maradhat szerintünk. Ez az azbesztes anyag, ha ideglenesen is lefedik, a közép és hosszú távú megoldás mindenképp az elszállítás, és ebben Ausztriának nagyon nagy felelőssége van, nagyon örülünk, hogy Ausztria be is jelentett, hogy segít ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy itt egyértelműen akár vissza is kell fogadniuk. A Greenpeace-nek az a javaslat, hogy vigyék vissza ezekbe a bányákba, hiszen ott van a kitermelés helye ezt az anyagot, mert itt egy radikális és drasztikus azonnali országos, tehát egész régiót érintő lépésre van szükség.
3: Hogy mit lehet csinálni, majd mindjárt elmondja még a nézőknek, hogy aki ott lakik, vagy mit tehet a saját környezetében addig is, amíg nem történik valami. Azt mondja a miniszterelnök, hogy nem tudják ki a felelőse a történteknek, egy cég, magánszemély vagy a politika, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. Nem lehet tudni, hogy ki a felelőse az egésznek? Ön a Klubrádióban azt mondta, hogy évtizedeken keresztül szállítottak Magyarországra, ugye most is elmondta ezt a bizonyos zúzott követ. A Greenpeace információi szerint az osztrák hatóságok már 11 óta tudtak arról. 15 évet tudtak, akkor miért nem lehet tudni, hogy ki a felelőse ennek?
4: Ezért gondolom, hogy itt nagyon-nagyon szigorú eljárásoknak kell bekövetkezni. A Szombathely városa tett büntetőfeljelentést. Mi a szombathelyi polgármester úrnak átadtunk egy részletes dokumentációt arról, hogy ezt a hatóságok tudták. Ezt a volt átadtuk a magyar minisztériumoknak, magyar hatóságoknak is, hogy mindenki ennek az ismeretnek a tudatába tudjon eljárni. Ausztriában voltak olyan újságcégek, hogy a bányacégek már a 90-es évek óta tudhatták róla. Én azt gondolom, hogy itt a jogszabályok egyértelműek. Az uniós jog azt mondja, hogy szigorúan tilos azbeszt tartalmú terméket forgalmazni. Ez teljesen mindegy, hogy egy természetes eredetű vagy valamilyen gyártás során keletkezett. Ezt egyébként az osztrák minisztérium is azóta elmondta, hogy ez egy szabálytalan állapot volt. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy történhetett meg, hogy ilyen hosszú időn keresztül ezt a terméket exportálták, aminek nyilvánvalóan nagyon súlyos egészségügyi következményei lehetnek, vagy lesznek is Burgenlandban is, meg Nyugat-Magyarországon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egyértelműen alkalmazni kell a szennyezőfizet elvet, és úgy gondolom, hogy elsősorban az osztrák bányavállalatok felelősség, de nem megkerülhetetlen az osztrák hatóságok felelőssége, akik úgymond lepapírozták, hogy ez működhessenek ezek a bányák, és exportálhassák ezt a terméket.
3: Minden ilyen bánya be van már zárva. Gajdos Lászlótól olvastam, hogy az élő környezetért felelős miniszter szerint még egy nyitva lehet.
4: Igen, még vannak kisebb, pár négy nagyot bezártak, de még vannak olyan bányák, amelyekbe felmerül, hogy meg kisebb bányák, hogy van ilyen termék, illetve tényleg voltak olyan információk, hogy még mindig csíptek el a magyar határon ilyen azbesztes, kőzetes terméket, amelyeket ráadásul úgy a hírek szerint, vagy ahogy a hozzánk eljutott információk szerint úgy próbáltak behozni, mintha a nem érintett Rohonci bányából származott volna.
3: Mit kellene most nagyon gyorsan tenni, és most nem a központi intézkedésekre gondolok elsősorban, hanem annak, aki ott lakik. Vannak most már intézkedések, locsolás, meg ön is említette a fedést, a bitumenes lefedést, de ezek nyilván nem végleges megoldások. De aki ott lakik, mit tud most tenni addig, amíg központi intézkedés nem történik?
4: Én szeles időben, mint most van, mindig tartsa zárva az ablakot, akármilyen rossz, és a levegőn ne engedje be, hogy bejöjjenek az aszbesztrostok a lakásba. Cipőn se hozzuk be, nagyon vigyázzunk arra, főleg, hogy most mindenféle kezelőanyagokat kifújtak ezekre a felületekre, amitől még inkább ragacsos lehet, és még inkább a cipőre ragadhat, vagy a kerékre, vagy a bicikli kerékre az azbeszt száll. Tehát próbáljuk mindent kint hagyni a lakásból, ne hozzuk be. Ha van saját azbesztes feljárunk, akkor ne slaggal locsoljuk, mert akkor azzal csak fölverjük az azbeszt szalagot, hanem tényleg csak permetezzel és elnedvesítsük. Ha tudjuk, ne használjuk, hogyha van nekünk olyan területünk, ami gyanús, ilyen kékes, szürkes, viszonylag fölismerhető ez a kőzet, vizsgáltassuk be. Tehát a legfontosabb, hogy térképezzük fel a területeket.
3: Van több magyar, ezt megtenni?
4: Két nagy magyar labor is, a mi honlapunkon is, meg több helyen is fönt van ennek a laboroknak a címei, elérhetőségei, akik be tudják vizsgáltatni. ha tudjuk ezeket a területeket, ne használjuk, ne bolygassuk, ne kezdjük el mi felpakolni, mert akkor rengeteg azbesztszál fog a levegőbe jutni, amivel akár magunkat mérgezhetjük meg. Ha tudjuk, akár egy ponyvával takarjuk, lerögzítsük a ponyvát, hogy ne kerüljön ki azbesztszál, és jelentsük be mindenképp a hatóságoknak, és reméljük, hogy minden hamarabb a ígéretekhez hívon elindul egy program, ami eltávolítja ezt a szennyezést.
3: Így legyen, köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam mindezt, köszönjük. Most jön az Aktuál Jegesi Andrással. Szervusz Andris, mik a témáitok, és kikkel beszélgettek?
5: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek! Foglalkozunk természetesen Magyar Péter miniszterelnök immáron ausztriai útjával is, hiszen ma már Bécsben tartott közös sajtótájékoztatót az osztrák kancellárral, és a többi közt abban is megállapodtak, hogy a tervek szerint szeptemberben Gödöllőn közös kormányülést is tartanak, de szóba került egyébként az azbeszt szennyezés is, aminek ugye az eredete sajnos Ausztriából származik. Aztán ugye itt van egy újabb alaptörvénymódosítás, de különbség az eddigiekhez képest, hogy ezt már az új kormány tervezi megtárgyalni és megszavazni, erre már akár a jövő héten sor kerülhet. Nem csak a miniszterelnöki de a miniszterelnökként betölthető évek számát maximalizálnak, hanem például megszüntetnék az úgynevezett kekvákat, vagyis ezeket a közérdekű alapítványokat. Ez eléggé turbulens lett a közélet ennek kapcsán, de beszélgetünk arról is, és a kérdésünk is ezzel kapcsolatos, hogy ön szerint hosszú távon fennmarad-e a benzinárstop, hiszen ez azt hiszem mindenkit és igen húsba vágóan érint, meg fogjuk mutatni majd az arányokat, meg a kommentekből is szemezgetünk, ahogy azt megszokhatták. Vendégeink pedig Rangos Katalin újságíró, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető helyettese, valamint Keresztes Attila energetikai szakértő lesznek. A szünet után azonnal jövünk.
3: András, köszönjük, maradjanak velünk, én is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra lesz Egyenes beszéd, akkor is várjuk önöket. Viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés. Online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu.

0: Jegesi András és vendégei következnek.
1: Törvény módosítása azonban még előttünk áll, miként a benzinárstop jövője is egyelőre minimum kérdéses. Ezek lesznek a mai témáink, és mutatom, hogy kik lesznek a vendégek.
2: Fizessen a szennyező, mondta Bécsben az aszbeszt ügyről a miniszterelnök, aki közös kormányülést javasolt Gödöllőre. Az egyetemeket működtető alapítványokat is megszüntetheti alaptörvény módosításával a kormány. Gulyás Gergely rombolásnak nevezte a javaslatot. A legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk, nyilatkozta a Tisza alelnöke a Népszavának. Magyar Péter szerint az ukrajnai háború után Európa visszatérhet az orosz gázhoz. A kormány a benzinárstoppon sem változtat egyelőre. Vendégeink: Rangos Katalin szerkesztő újságíró, Kohán Mátyás a Mandiner rovatvezető helyettese, Keresztes Attila energetikai szakértő.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Jegesi András.
1: Jó estét kívánok, ismételten szeretettel köszöntöm Önöket, és vendégeinket is szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hamarosan ti is megkapjátok a szót, de előbb gyorsan ránézünk a szavazásunk állására. Ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy Önök szerint fennmarad-e hosszú távon a benzinárstop. 93% úgy véli, hogy nem, 7% pedig úgy véli, hogy ennek van realitása. Meg fogjuk ezt is beszélni természetesen, és milyen jó, hogy van egy energetikai szakértő a körünkben, de előtte azért gyorsan vegyük át, hogy a miniszterelnöknek a 3-ból 2 külföldi útja milyen tanulságokkal jár, előtte pedig lássuk, hogy ez hogyan zajlott.
3: Ezzel a fotóval búcsúzott szerda este Magyar Péter Gdansktól, Donald Tusk miniszterelnöktől és Lengyelországtól. A bejegyzésében felejthetetlennek nevezte az ott töltött 2 napot. Donald Tusk az X-en posztolt a találkozóról. Ezen a fotón a lengyel és a magyar miniszterelnök Lech Walesával, a Szolidaritás szakszervezet egykori vezetőjével, volt lengyel elnökkel, Nobel békedíjassal látható. Tusk azt írta a képhez, 1989-ben és 2023-ban a lengyelek pontosan ugyanazt mondták, mint amit a magyarok mondtak pár hete. A szabadság mindig győz. Ez pedig már Magyar Péter utazásának csütörtöki bécsi állomása, ahol katonai tiszteletadással fogadták a delegációt az osztrák kancellária épület előtt.
4: Én köszönöm a kancellár úrnak a támogatását.
3: Nem sokkal később pedig a magyar miniszterelnök Christian Stocker osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatót, ahol szó esett egyebek közt a gazdasági együttműködésről és a nyugat-magyarországi aszbeszennyezésről. Ez utóbbival kapcsolatban Magyar Péter keményen fogalmazott.
4: Azt azért szeretném itt elmondani, nem tudva azt, hogy ki a végső felelős, hogy az egy cég, magánszemély, politika, nem is a mi dolgunk, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja, mert ugye sok milliárd, valószínűleg sok 10 milliárd forintba fog kerülni, már az a költség, amit most látunk.
5: Szép jó napot!
3: Bécsi látogatásának következő programjaként a Hofburg előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol egyebek közt azt mondta, az aszbeszt ügyben nem kemény volt, csak őszinte, és ő is hasonlót várnál fordított esetben az osztrák kancellártól. Emellett hangsúlyozta, Ausztria partner abban, hogy Magyarország minél hamarabb megkapja az Európai Uniós forrásokat.
1: Szerintetek ez, hogy ugye nem, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, hogy nem kemény volt, hanem őszinte, ez milyen diplomáciai stratégia ilyen helyzetben?
6: Szerintem ez belpolitikai stratégia, nem diplomáciai. Legalábbis nekem ez olybá tűnik.
1: Csak a vendéglátónak a házában ezt fölhozni, az egy kicsit, nem tudom, nem udvariatlanság ilyenkor?
6: Hát... ez egy csomag része volt, ami befele fontos. A csomagnak vannak részei, amelyek mindkét irányba nagyon jól hatnak, például, hogy a kiegyezés évfordulójára, vagy centenáriumára, nem, bicentenáriumára, ugye, 1867 és most 2000, de lehet, hogy nem is az, mindegy. Szóval, hogy mind jövőre meg van hívva, ha jól emlékszem, a kancellár és Gödöllő az még Sziszivel annyira jól is mutat. Tehát, hogy van egy ilyen sejmes diplomáciai rész, és van olyan, ami határozottságot mutat.

0: És egyébként pedig igaza van Magyar Péternek, mert hogyha kiderül, hogy valaki felelős ez ügyben, annak fizetnie kell. Ez ilyen nagyon egyszerű, ez nem egy orbitális udvariatlanság szerintem.
1: De azt is bejelentették, hogy egy közös vizsgálóbizottságot hoznak létre, amellyel kapcsolatban bár azért megfogalmazta azt a kételyét Magyar Péter, hogy általában akkor hoznak létre egy bizottságot, ha valamit nem tudnak megoldani, de most ő úgy érzi, hogy ez működni fog. Te hogy látod ezt?
2: Hát furcsa lesz, mert én is meg fogom védeni a miniszterelnököt. Tehát én is azt gondolom, hogy nem nevezett nevén senkit, nem mondta, hogy ez egy osztrák cég, és a ti osztrák cégetek, az osztrák kárt, amit osztrák módon okozott Magyarországon, azt az osztrákú meg is fogja fizetni. Tisztességgel szerintem diplomáciailag rendben lévő módon hozta szóba a Magyarország és Ausztria között amúgy egy tényleg viszonylag lokális jelentőségű, de mégiscsak fontos ügyet. És alapvetően is azt gondolom, hogy azt a néhány protokollhibát leszámítva, amit vétett mind a kettő úton, tehát egyrészt a Lengyelország katonai tiszteletadásnak a iránytévesztését, meg azt, hogy moderátornak gondolta magát a Christian Stockerrel közös sajtótájékoztatón. Ezt leszámítva alapvetően az orbáni hagyományba, a 10-es évek elejé orbáni hagyományba illeszkedő varsói-bécsi klasszikus miniszterelnöki nyitó látogatásokat láttuk, és nem, ugyan nem történt érdemlegesen semmi, tehát nem kötettek megállapodások Magyarország és Európai Szövetséges Egyek két díszpéldánya között, viszont azért azt sem látom, hogy bármi rosszat tett volna, vagy bármilyen módon feladott volna magyar érdeket, vagy bármilyen negatív hatással járt volna egy visszatérés egy régi orbáni hagyományhoz.
1: Szerinted is orbáni hagyomány folytatása?
3: Hát kapcsolódnék ehhez a gondolathoz, de kiegészíteném. Szerintem ennek igenis van jelentőség ezeknek az utaknak. Egyrészt a Magyar Péter végig ezzel kampányolt, hogy ide fognak vezetni az első útja, és ezt megcsinálta. Ez egy fontos választói ígéret volt, ez ki van pipálva, tehát ez a hitelesség. Másrészt szimbolikus is, meg gyakorlatias is, hogy ezeket az országokat látogatta meg, hiszen ez egy üzenet egész Európának, sőt a világnak, hogy ő Magyarországot ebbe a kelet-európai régióba, a szomszédok közé beágyazva képzelje, és itt jön az én területem, az energetika, amiben ez egy különösen jó üzenet, mivel az energetikai rendszerek között tényleg megvalósul egy megfelelő együttműködés, akkor olcsóbban tudunk energiát szerezni, és az azt jelenti, hogy egy picit jobb lesz az életünk ettől, illetve csökken az orosz függés, bár ez később még
1: kicsit későbbi téma.
3: De ez a része, ezek a helyszínek, ezek mind arra utalnak, hogy a Tisza kormány keresi azokat a megoldási lehetőségeket, amivel Magyarországot jobban behozza az európai energetikai hálózatba, és ez mind energiabiztonság, energiaköltség kérdését jelenti.
1: Illetve van ugye egy olyan szintén előre kimondott szándék a Magyar Péternek, hogy a V4-eket, azokat újra megerősítse. Volt Robert Ficónak, Andrej Babisnak és Donald Tusknak egy közös fotója, amin írták, hogy várják a negyedik muskétást. Sokaknak ez meglepő volt, mert hogy a lengyel kormányfőt leszámítva Babis és Ficó inkább Orbán Viktornak a politikai szövetségese. Szerintetek erősödött ez a V4, hiszen arról is beszélt Magyar Péter, hogy akár az skandináv országokat, vagy az osztrákokat is szívesen látná ebben a szövetségben.
0: Ezt én már végképp nem tudom hova tenni, úgyhogy valaki ezt nekem elmagyarázhatja, aki az Európa politikával jobban együtt él napi szinten, mint én, hogy a V4-nek a jelentősége az én életemben, amióta ezt figyeltem, nem nagyon fókuszálva ezt hozzáteszem, tehát lehet, hogy nincs igazam egyáltalán, nem volt különösebben nagy, tehát hogy a V4 szépen így elvékonyult jelentőségét tekint az én emlékeim szerint. Ezt újra felfújni és élettel tölteni biztos tudja, hogy miért csinálja. Tehát egy olyan politikai szövetség, egy kisebb egység az unión belül, ami valamire tud jó lenni. Ennek én pillanatnyilag nem látom még a célját, de biztosan valamire jó. Ha másra nem, akkor adhok energetikai vagy más szempontú gazdasági együttműködésekre, politikai együttmozgásra, mondjuk ilyen hadászati kérdésekben. Tehát valamire biztos jó lesz ez a V4, aminek meg különben is kell szerintem az Európai Unión belül valamilyen cél, amivel a kontúrjait az ember megadja a saját országának, és nekem ennél nincs jobb ötletem, mint hogy ez most erről szól.
2: Itt én azt gondolom, hogy egy mítoszépítés folyik azért. Tehát látszik, hogy ez is egy olyan dolog volt, ami Orbán Viktornak a külpolitikája csúcséveiben egy rendkívül fontos mítikus eleme volt a külpolitikájában, hogy lehet, hogy nem vagyunk éppen jóban Nyugat-Európában, de itt van nekünk az erősödő V4, ahol nincsenek migránsok, ahol gazdasági erő van, ugye Európa gazdasági motorja volt a V4 Orbán Viktornak a retorikájában. Tehát egyrészt szeretné elfoglalni Orbán Viktortól a V4-et, ami egy értelmes politikai cél. Másrészt...
1: Mondjuk pont Orbán Viktor alatt gyengült ezért mondom, hogy a V4.
2: Ez egy értelmes politikai cél. A másik, nyilván a V4-nek akkor van jelentősége, hogyha a V4 érdekei, amelyek gyakrabban esnek egyben, mint más országok érdekei, azok fölül tudják írni azokat a pártvonalokon átmetsző megosztottságokat, amik viszont láthatóak a V4-ben. Tehát a V4-ben van most kettő néppárti miniszterelnök, a lengyel és a magyar, van egy főfüggesztett szocialista, Robert Fico, meg van egy patrióta, Andrej Babis. Alapvetően, hogyha a pártjaik vonalai szerint szavaznak az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban pártvonalas álláspontot képviselnek, akkor nem fognak egybeesni az érdekeik rendkívül gyakran.
0: Meg
2: az
0: a szavazataik
2: sem. Az egy erős dolog, az egy jó dolog, hogyha van egy olyan regionális összetartás, ami fölülírja az Európa politikát. Ebben viszont az, hogy kivonható ebbe bele, Ausztriát el tudom képzelni, Horvátországot, Szlovéniát el tudom képzelni, Romániát el tudom képzelni bizonyos helyzetekben. A skandinávokkal azért szerintem olyan érdekegyezés soha nem tud lenni. Tehát jól hangzik, hogy vagyunk mi és vannak a svédek, és ez egy ilyen nagyon menő csoport együtt, és akkor mi meghódítjuk így, meg úgy, nagyobb eséllyel foglaljuk el Brüsszelt, mint korábban más formációk, de tehát itt nincs az az érdekegység, ami működőképessé tett akkor, amikor a legműködőképesebb volt egy ilyen szövetséget.
0: Hát ha csak nem az oroszok ellen katonapolitikailag.
1: Hát de arra meg már van egy katonai szervezet, ami
0: én ismerem azt a bizonyos négy betűset, igen.
3: Ugyanazt a történetet látjuk, de én egy picit máshonnan. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez inkább azt fejezi ki, hogy Magyar Péter fog gondolkozni, és fog cselekedni nagyobb formátumú nemzetközi szereplőként is. Ez még csak egy nagyon pici belépő volt, de megvan az első üzenet, ezt vették, ezt senki nem fogja túl komolyan venni, de építi már föl magának. Hát azért ne felejtsük el, hogy az egészet így kezdte, hogy szépen mindig ment tovább, tégláról téglára.
1: Lépésről.
3: És sikerült megcsinálni. Most megvan az első üzenet, svédek felé, norvégok felé, szomszédok felé, mindenki felé kinyitotta, majd megnézi a visszajelzéseket, és akkor ennek függvényében fog reagálni aktívan. Hát ő rendkívül aktív volt. Végülis amit ő csinált, azért nem sokan csinálták meg talán a történelem során, tehát ennyi energiával. Most megint elindított valamit, majd meglátja, hogy van.
1: És hát a harmadik lépés lesz a legszámottevőbb, ez a brüsszeli út, ahonnan a kampány során azt mondta, hogy addig nem jön onnan haza, amíg az uniós forrásokról nincsen megállapodás. Ez mindenképpen, most azért ne kezdjünk ebbe bele, mert nem látunk a jövőbe, de mindenképpen ez lesz a legfontosabb út.
0: Hát a létkérdés konkrétan, mármint Magyarország számára.
3: De vagy létkérdés.
2: Hát meg a Tiszapárt számára is, hiszen ha valami, ez viszont tényleg központi kampányigéret volt, és nem lesz kis munka, úgy hazahozni, hogy abba komoly belpolitikai kár ne keletkezzen. Tehát ne kelljen nagyon vállalatlan migrációs politikát csinálni, ne kelljen nagyon látványosan visszalépni olyan törvénytől, gyermekvédelmi törvénytől, amelynek a Fidesz támogatottságán túli támogatottsága volt 2022-ben a népszavazáson, és ne kelljen a háborús politikában sem nagyon durva irányt váltani.
1: No, ami viszont mindenképpen igazi belpolitika, az az alaptörvénynek a tervezett 16. módosítása. Első ízben változhat úgy a gránitszilárdságú alaptörvény, hogy nem az Orbán kormány alatt történik meg ez a változás. Lássuk a részleteket.
4: A szerda délután benyújtott alaptörvénymódosítás alapján 8 évben maximálnák a miniszterelnök mandátumát, megteremtik az alkotmányos lehetőséget a szuverenitásvédelmi hivatal végleges bezárására, visszaveszik és akár meg is szüntethetik az egyetemi vagyonkezelő alapítványokat. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint az egyetemi vagyonkezelők visszavétele a rombolással egyenlő.
5: Ez káros, helytelen, és meg azt látjuk, hogy a kormány ahelyett, hogy építkezne, rombolni kezd, és azért szólaltak meg többen már a felsőoktatás szereplői közül is, hogy ez a rendszer egy jó rendszer, a módosítani kell rajta, a többség megvan hozzá, de a teljes felszámolás, az állami függésbe való visszakerülés, az ellentét az egyetemisták és az egyetemek érdekei.
6: A kekvákra Magyarországnak akkora szüksége volt körülbelül, mint a szuverenitásvédelmi hivatalra, vagyis magyarul semmennyire.
4: Ezt már Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója mondta. A szakember szerint a vagyonkezelők visszavétele nem megy majd gyorsan.
6: Tehát Tehát itt azért a vagyonvisszarendezésnek van némi terepe és sora, az azért valamelyes időt mindenképp igényelni fog. A kuratóriumokat szélnek kell ereszteni, nincs rájuk szükség, de a kuratóriumoknak is lehetnek meg maguknak, az alapítványoknak olyan érvényes szerződései, amelyeket egyenként kell felülvizsgálni. Tehát ez nem lesz apró munka.
4: A 16. alaptörvénymódosítást a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés.
1: Most a választások óta nagyon sokat hallunk arról, hogy a különböző közpénzekkel hogyan bánnak különböző akár alapítványokban, akár nem is tudom, kisebb, akár helyi szinten. Most ennek kapcsán nem tudjuk megkerülni ezt a témát, hogy a különböző médiumok cikkeztek Pintér Bence győri polgármester posztja után arról, hogy megszűnik ugye a Győr Média, amelynek te is munkatársa alkalmazásában álltál.
2: Meg bizonyos szerződésem volt.
1: Szerződésed volt, és hogy ennek a mértékét többen támadták, mert hogy 11 adásra több mint 1,1 millió forint kifizetést kaptál, és emiatt többen támadtak téged. Erre eleddig nem reagáltál, hogyha erre esetleg szeretnél, akkor most itt megteheted.
2: Én nem láttam jelentőségét, én meglehetősen pimp és méltatlan ügynek gondolom ezt. A Pintér polgármester úr már a második győri polgármester, akinek nem tetszik a Kérdéskör című műsor, amit én ebben az összesen 6 hónapban csináltam a Győr Plusz médiában, 2023 és 24-ben két részletben, kétszer 3 hónap volt ez, ebben átlagosan kicsivel kevesebb, mint 200 ezer forintot kerestem ezzel a műsorral. Havonta ítélje meg mindenki, hogy ez gigantikus pénze. Nyilván nem az oda menet ellen, meg az ott töltött 30 akárhány perccel jár egy műsornak a szerkesztése, működtetése, vitele. Nagyon büszke vagyok arra, hogy immár kettő polgármesternek sem tetszik ez a műsor, az akkor regnáló fideszesnek sem tetszett, meg a mostaninak sem tetszik, ez valószínűleg inkább pozitív, mint sem negatív jel a minőségére nézve. Én büszke vagyok arra a műsorra a mai napig, és azt gondolom, hogy egy olyan városban, ahol a jelenleg is aktív működő helyi Tiszás képviselő az 2 hónapon keresztül 1,5 millió forintot kapott az önkormányzat, úgyhogy nem jár be dolgozni, hanem kampányolt helyette, vagy az az önkormányzat, amely 5 millió forint nagyságrendben finanszírozza már az első hivatalban töltött naptól kezdve a polgármester korábbi saját médiumát önkormányzati kommunikációs szerződésekkel olyan dolgokra, amelyeket korábban ellátott egy működő helyi lap. Én nem gondolom, hogy bármiféle érdemleges jelentősége volna ennek, iparági standard szerinti bérezésem volt, értem mondom, havonta kicsivel kevesebb, mint 200 ezer forintról beszélünk.
0: Most akkor ezt így leállítanám, hogyha szabad ezt a megbeszélést, egyszerűen azért, mert mielőtt leültünk ide beszélgetni, akkor olvastam el azt a legfrissebb hírt, amely szerint a technikai, tudományos és technikai minisztérium, nem biztos, hogy így hívják most, bukkant rá arra, hogy a választások előtt 2 nappal 15,5 milliárdnál egy picit többet osztottak szét mindenféle civil szerveződéseknek, és azt gondolom, hogy ehhez képest Kohán Mátyásnak, aki kapott 200 ezer bruttót, egy
2: kicsit valami... Kicsit kevesebb, 200 ezer
0: nettót. Igen.
2: Hónapban.
0: Szóval én nem azt mondom, hogy nem jó dolog 200 ezer forintot, nem nagyon prima dolog 200 ezer forintot egy műsorvezetését fölvenni, de azt gondolom, hogy annyival nagyobb nagyságrendben, annyival elementárisabb nagyságrendű disznóságok óráról órára derülnek ki, hogy nem azért, mert a konfliktust kerülöm, hogy itt ül ez a szegény kolléga, és hát most ezzel meg van szégyenítve, és ez milyen kínos. Nem ezért. Azt mondom, hogy olyan elképesztő nagyságrendű különbségek vannak, hogy egyetlen egy dolog éri meg valakit pellengére ültetni 200 ezer forintért, mert az a nagyságrend, amit én is megélek, tehát 200 ezer forintot már bármelyikünk látott életében, bocsánat. Szóval, hogy azt gondolom, hogy miután én örökké azzal csillapítom a magamat, mert én nem alapjába véve kevéssé vagyok vérszomjas, és mindig próbálom az dolgokat ilyen bársonyosabban intézni, de mikor mindig kapok egy olyan jó hírt, hogy 2 nappal a választások előtt itt pár milliárd kicsusszant, ott pár milliárd kicsusszant, és most nem szedem elő Fási Zsülikét szegényt újra, csak így emlékeztetem az embereket arra, hogy mindaz, amit most megélünk ebben a választások óta eltelt 1 hónapban, az valami egészen elképesztően mégiscsak fölkocsbácsolja az embernek a hogy mondjam, csak a dolgok helyretételére vonatkozó vágyait, nem a revans vágyát, csak hogy kezeljük értékén már a dolgokat, hogy milyen összegek repdesnek itt keresztül kasulna. Most ehhez képest egy 160 ezer forintos honorárium szerintem jelentéktelen.
1: Az kétségtelen, hogy például ezek a kekvák, ugye ez a rövidítése a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, nyilván nem tudom, 200 ezer forintnál vagy 1 millió forintnál jóval több vagyon fölött rendelkezik. A probléma ezekkel leginkább az volt, hogy amikor kinevezte a sokak szerint a minisztérium, megcsinálta ezt az alapítványt, kinevezte a kuratóriumi tagokat, és utána magánvagyonként kezelték ezeket. Na most ezeknek a teljes visszakerülése az államhoz az eredeti, a létrehozó jogalkotó szerint ez kvázi rombolás. Te hogy látod?
3: Kettő szempontot is felvetnék. Az egyik az az, hogy mi itt most ingyen vagyunk, nem ahogy pénzért. Mindig. És ezért ez lehetőséget ad arra, hogy a nézőköz őszintén kommunikáljunk. És ez egy nagyon fontos dolog, a transzparencia, ami szintén ebben az egész kérdéskörben felmerül, legyen szó most médiáról, kekváról, energetikáról, anélkül mindig gond van. És a második, ami így eszembe jutott, az a magyar Murphy törvény a kekvákkal kapcsolatban, hát ami ellopható, azt el is lopják. És ugye ez a probléma ezekkel az alapítványokkal, hogy nehéz átlátni, sőt gyakorlatilag átláthatatlanná tették a működésüket, de engem nagyon megnyugtatna, hogyha egy könyvvizsgáló egy teljes auditot végezné, tehát mindegyiken, és azt állapítja meg, hogy nem történt semmi hiba, és nagyon célszerű volt, és jogszerű a gazdálkodásuk. Tehát egyelőre még korai lenne bármilyen véleményt alkotni, nem jelenthetjük ki azt, hogy történt vagyonvesztés, de minden esetre az egész struktúrája, ahogy föl van építve, az kérdéseket vet
1: föl. Hát főleg most ugye a szándék szerint ezeket teljesen megszüntetik, úgyhogy így igazából ezt már csak ilyen historikus szempontból lehet vizsgálni. Amit szeretnél mondani, Kati, azt kérlek a szünet után mondd el, önök pedig ne menjenek messzire, mert utána például Kati véleményével jövünk is vissza.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszűnéséről beszélünk, ez a tervezett alaptörvénymódosítás. Attila, úgy foglaltad össze, hogy nyilván fontos megvizsgálni, hogy hogyan bántak a rájuk bízott vagyonnal, és ekkor szerettél volna mondani Igen. valamit, csak jött a reklám.
2: Nagyon jól emlékszel rá, azért vettem levegőt, mert azt akarom mondani, majdnem mindegynek találom a hogyan bántak a rájuk bízott vagyonnal a kérdést. Egyáltalán ez így hülyeségnek hangzik elsőre, de azt mondanám, hogy a rombolás, amit az egyetemek szuverenitásába és az egyetem etoszába végez egy ilyenfajta átalakítás, az sokkal nagyobb kár, mint amit a gazdasági sajátos szempontok okoznak szerintem. Legalábbis én a Színművészeti Egyetemnél éltem át, hogy ott még próbálkoztak erőteljesen a szembeszegüléssel sikertelenül, és jelen voltam egyszer, 19-ben, amikor ezt elkezdték, ezt a gondolatot valóságá gyúrni, jelen voltam egy olyan előadáson, ahol az egyik fideszes, és sajnos nem tudom megmondani ki, de aki ennek az ötletnek az atya volt, azt mondta, ott hangzott el először, hogy a közpénz elveszti közpénz jellegét.
1: És hát akkor az még az MNB, a Pallas Athéné Alapítványnál volt ez először a 10-es évek közepén, hogyha jól emlékszem, de
2: lehet, ez sokszor visszatérő. Ez a mondás konkrétan az a közgáznak az átformálásával kapcsolatban, a Corvinus, bocsánat. Átformálásával kapcsolatban jött el ez a mondás.
1: Minden esetre sokszor idézett, de azt hiszem, hogy még inkább még többször alkalmazott
2: mindenféle helyzet más
1: volt ez, hogy,
2: is.
1: Hogy kiszervezték, meg itt főleg azzal támadták leginkább ezeket a kekvágokat. Valóban az egyetemek ezáltal papíron függetlenné váltak az államtól, miközben az állam nevezte ki a kuratóriumnak a tagjait, ráadásul hol határozott, hol határozatlan időre, és hát az sem volt titok nem egy esetben, hogy az akkori hatalomnak igen kedves emberek töltötték be ezeket a tisztségeket. Következésképp ennek a teljes, nem tudom, lerombolása és valami újnak az elkezdése, az akár az egyetemi polgárság, vagy az egyetemi szférában dolgozók, megfordulóknak a szemszögéből nézve, akár ez még lehet valami olyan az ő bevonásukkal egy új kezdet? Vagy...
3: Amit most említ, az volt az eredendő bűn. Hát azért lett ebből Európai Uniós vita is, meg azért lett ebből probléma, mert ezt a szerintem eredendően jó konstrukciót, tehát hogy legyen egy kompakt rendszer az egyetem, amely nincs minden évben rácsatolva az állami költségvetésre, és nem azon rugózik, hogy hogyan tud egy kicsikét több költségvetést abban az évben kirugdalózni magának a minisztériumnál, hanem van egy világos, elég hosszú időre lefektetett finanszírozási kerete, amihez teljesítményelvárások kapcsolódnak, és ezen belül ő a saját szinergiáit keresse meg a magánpiacsal, a magáncégekkel. Ezzel a lehetőséggel egyébként szerintem több egyetem jól élt. Tehát az SFI, amit említett a Katalin, az nyilván nem egy sikertörténetű, finom legyek. A MOMA viszont szerintem az, tehát Böszörményi Nagy Gergőnek a kuratórium elnöke munkája szerintem egy dicséretes munka volt, és ott sokat felült az egyetem. Én a Corvinusnál sem láttam, hogy kárát látta volna az egyetem ennek az átalakításnak. De a Kekvában egyébként a jó az nem csak az, hogy eredendően egy jó ötlet volt ezzel a ősbűnnel fertőzve, hanem az is jó benne, hogy kétharmados. És ennek következtében, hogyha egy országban kétharmados változás következik be, akkor legitimmé válik az, hogy ezt az egész rendszert átgondolják. Nyilván itt dönthet úgy egy kétharmados kormány, hogy az egészet nem akarja, ahogy van, tehát visszaveszi oda az egyetemeket, ahonnan jöttek. Amire itt vigyázni kell, az ez furcsa volt nekem egy kicsit, már eleve az alkotmányozásnak a tervében is, hogy azért ezeknek a kekváknak nem kizárólag olyan vagyontárgyak vannak a birtokukban, amelyeket az állam adott nekik, hanem például, mint az MCC nevű Kekva, egy viszonylag lőközelségében lévő ember, látom, hogy ez egy magánalapítvány, 96-ban alapították, volt vagyona az állami vagyon injekció előtt is, vannak dolgok ma is,
1: nem annyi, amelyek nem akkora vagyona volt, mint amit most, akkor
3: de az, hogy az eredeti alapításkori vagyont, ami magánvagyon volt, azt is rekvirálná az állam tőle, egy izgalmas elképzelés. Az, hogy a magyar állam a következőkben máshogyan akarja használni a MOL portfóliót, vagy a Richter portfóliót, ez egy legitim döntés a kétharmados hatalomnak, hiszen ennyivel választott meg őket, és ez a határa annak, hogy a kekvákat át tudják írni. Hát ezzel nincs a világon semmi gond. Nyilván aminek értelme volna az, hogy az alapvető magfunkcióját az MCC-nek az, hogy ez 9000 diáknak a tehetséggondozó műhelye, egy elképesztő lehetőséget tartogató, fantasztikus jó hely az épülésre, a művelt ember fő kinevelésére az ország számára. Ez érték ne vesszen el, de az, hogy mit akar kezdeni magával a vagyonnal, ami az övé, nem az, ami a másé. Az állam, ez legitim döntése minden kétharmadban feltámadott államnak.
2: Én kevésbé féltem ebben az esetben az államtól, és az államnak a vagyongazdálkodásától ezeket az egyetemeket, és ugyanakkor nagyobb garanciát látok arra, hogy a szenátus visszakapja a saját jogköreit, és a szenátusok alakítják majd az egyetemeknek a sorsát. Az állam nem elviszi és beleteszi a költségvetés lukaiba, hogy befoltozza ezeket az egyetemek pénzével, hanem az egyetemekre fogja fordítani, szerintem.
3: Reméljük.
1: És te hogy látod?
4: Az én két lányom Angliában járt egyetemre, és ezért utána néztem, hát ugye a Warwickra az egyik legnagyobb egyetem, ott van mellette Oxford, Cambridge, na most ezeknek a működése az úgy néz ki, hogy ők valóban gazdálkodnak, tehát rendelkeznek vagyonnal, ez magánvagyon, nem állami juttatás, ezen kívül tandíjak folynak be, és hát ugye, ha egy egyetemnek jó a híre, akkor oda sorban állnak, és hatalmas összegeket.
1: Valami azt súgja, hogy ez nem a 21. században alakult ki ez a fajta gazdálkodási konstrukció.
4: A Warwick az azt hiszem nem annyira régi, ebben nem vagyok biztos, de minden esetre az épületek meg minden nagyon új. Nem tudom, hogy mikor.
2: A szisztéma régi.
4: De a lényeg az, hogy tehát az állam az nem juttatott vagyont soha. És én, amit ellentmondásosnak érzek ebben az egész Kekva rendszerben, az az, hogy az egy jó elképzelés, hogy legyen egyetemi autonómia, különbözőek az egyetemek, különböző célokat kell elérni, teljesen más egy művészeti egyetem, mint mondjuk egy műszaki, teljesen másképpen kell működtetni. Oké, de vagyonkezelés? Hát ez egy teljesen, ez egy gazdálkodási, speciális szakterület. Mit keres ez bent az egyetemben? Nekik jövedelemre szükség van, természetesen bevételekre, de akkor vagy állami forrásból, vagy egy vegyes modell, mint az angolhoz hasonló, de ez, hogy odaadni egy nagy vagyont, amivel tulajdonképpen a fene tudja, hogy mennyire szakemberek mit csinálnak, Ez nekem egy nagyon ellentmondásos, és én bennem megszólal a vészcsengő, és bár nem tudjátok, de hát én dolgoztam büntetőügyvédként jó darabig. Hát amikor ilyen konstrukciókat láttam, mint hogy nem értettem meg elsőre, ritkán sült ki jó belőle, nem feltételezek semmi rosszat, tehát ezért mondtam, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi történt, de maga az egyetemi autonómia és az egyetemi célok érdekében ez a konstrukció nem tűnik logikusnak. Viszont abból a szempontból nagyon is logikusnak tűnik, hogyha mondjuk a Fidesz ilyen kis ellásott pénzes hordókat akart volna elhelyezni az országban arra az esetre, hogy esetleg egy választást elbukik, és maradjanak kifizető helyek, amik fölött rendelkezik, akkor már ezt én tudom értékelni és értelmezni ebben a dimenzióban. Ebben nyilván az nem volt belekalkulálva, hogy egy kétharmados győzelemmel lesz valaki, aki ezt a struktúrát föl tudja számolni pillanatokon belül.
1: Mint ahogyan ez a jövő héten várhatóan meg is történik, hogy egyéb milyen politikai következmények lesznek ezután, azt meg megint csak valószínűleg egy jövő heti adásban majd akkor megbeszéljük, talán más vendégekkel. Most viszont menjünk egy picit vissza a jelenbe, a tekintetben, hogy hát az energiabiztonság az egy mindenkori rendkívül fontos kérdés, éppen ezért igazán húsba vágó az, hogy hogyan is képzeli el az új kormány az energiabiztonságot, no meg a benzinárstopp fenntarthatóságát.
5: Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter az Egy Poszpolita lengyel napilapnak adott interjújában. A Magyarországra érkező orosz gáz és kőolaj importot érintő kérdése Magyar Péter elmondta, a Tisza párt választási győzelme után is változatlan maradt a földrajz. A magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát. Egyelőre nem változtat a benzinástopok rendszerén sem a kormány. Kapitány István gazdasági miniszter szerint a jelenlegi helyzetben az ástop az ország érdeke. A kormány akár az év második felében is fenntartaná a benzinástopot, jelentette ki néhány napja a miniszter.
1: Na igen, de meddig? Mert az, hogy ha korlátozzuk bárminek az árát, vagy a felső határát, az hosszú távon méreg. Meddig lehet ezt fenntartani szerintetek?
2: Én bízom Kapitány Istvánnak, csak tudja, hogy hogy alakulnak az árak, nem értek hozzá, nem tudom megmondani. Én is ugyanazokat a közhelyeket tudom, hogy ha hosszan fenntartod, az rossz a gazdaságnak. Hogy a tartalékok kimerülnek, hogy egy mesterségesen lenyomott ár az túlfogyasztáshoz vezet, tehát el tudom puffogtatni az összes olyan közhelyet, amit a nézők is, meg ti is már a könyökötökön jön ki. Nem tudok megfejtést erre a helyzetre. Itt egy energetikai szakértő, átnyomom rá az saját időmet.
4: Köszönöm szépen. Hát ez valóban az a terület, amivel sokat foglalkozom. Nagyon káros valóban a rögzített árak vagy ársapkák rendszere, és nagyon igazságtalan is. Hát ezt tudjuk jól, hogy azok, akik sokat fogyasztanak, azok kapják most a támogatást. Tehát ez egy nonsens. Meddig tartható föl? Akár meddig. Amíg a pénzt tolják bele, rengeteg pénzt el lehet költeni, hát most évi néhány százmilliárd erre el tud menni, akkor elmegy néhány százmilliárd, minek a rovására, mondjuk az egészségügy rovására, vagy az oktatás rovására, vagy akárminek a rovására, de ezt föl lehet tartani a végtelenségig, amíg győzzük pénzzel. Mit kellene helyette csinálni? Hát először is az egész konstrukció, ez egy napi politikai termék, és nem szakpolitikai. Ha a szakpolitikai válasz az, hogy meddig lehet ezt a konstrukciót, tegnapig, ezt azonnal be kéne fejezni. Ez egy szörnyű, káros, túlfogyasztásra inspiráló rendszer, tehát ez nagyon rossz. Viszont lehetne, bele lehetne avatkozni, és elő lehetne segíteni azt, hogy a fogyasztást csökkentsük. Hogyan? Például azzal, hogy az elektrifikációt támogatjuk. És akkor hadd meséljek el egy személyes élményt. Én most 3 hétig utaztam Kínában. Kínában, a 32 milliós Shanghaiban egyetlen egy benzines vagy dízelautót nem láttam. Csak elektromosat. És csak elektromos motorok mennek. Egyrészt a levegő az fantasztikus, tehát be lehet lélegezni, nem úgy, mint itt a körúton. Másrészt pedig ez egy megoldás arra, hogy az olajfüggést az csökkentsék, méghozzá radikálisan. Én másfél évvel ezelőtt tettem közé az energiakiáltványt, ami azt fogalmazza meg, hogy olcsó, biztonságos és fenntartható energiát kell biztosítanunk. Ez elérhető, de csak radikális változtatásokkal, amit egyébként támogatásokkal lehet segíteni.
1: De ha jól sejtem azért azt, hogy a társadalom jelentős része, vagy akár a nagyvárosokban a lakóknak a jelentős része elektromos autóra váltson, azért az nem egy évnek az eredménye, illetve a másik pedig az, hogyha jól értem, akkor az, hogy az árstopp meddig tartható fenn, az politikai szándék kérdése volt, aképpen ezt mondtad. Viszont ez nyilván én értem a politikai szándékot az új kormány részéről is, nem akarja azonnal kivezetni. Szerinted hogyan lehet ebben egyensúlyozni?
3: Most egyrészt engem nem lehet várolni azzal, hogy ne volnék kellően nagy Kína rajongó, de azért a kínai városok lenyűgöző levegőjével és a kiváló elektrifikációs teljesítményükkel egyrészt szemben áll az, hogy ott nem egy létező autóflottát kellett esetleni, hanem egy nem létező autóflotta már rögtön elektromos módon jött létre a kínai középosztályban, másrészt pedig ezzel azért szemben áll elég jelentős szénerőmű építési tevékenység Kína nem ilyen szép részei, mint a sankhai partok. Ami most történik a benzinárstoppal, szerintem itt viszonylag egyszerű a történetet, a költségvetési hiány növekedésének a rovására alacsonyabb inflációt vásárol a magyar állam. Mert ugye hál' Istennek nem csak a lakosságra érvényes az árstopp, hanem érvényes az iparra, érvényes a fuvarozó vállalkozásokra is, amelyek magyar rendszerben fuvaroznak, és jelentősége van azért ennek abban, hogy az inflációnk az nem szállt el. Tehát egészen addig, ameddig a Tisza kormány jó európai kapcsolatot kihasználva át tudja vinni Brüsszelen és a pénzpiacokon, hogy Magyarországon akár az 5%-ot meg is fogja haladni a hiány ebben az évben, amire van azért esély, pláne, hogy ilyen hosszú ideig marad fenn ez az árstopp. Egészen addig, amíg ezért minket nem büntetnek sem Brüsszel, sem a pénzpiacok, addig tartható szerintem, hogyha lehet erre így válaszolni. Az értelme, teljesen értem a közösségi logikát emögött, szerintem az alacsony infláció azért megér némi árat más területeken is. Meg nyilván reménykedni lehet abban, és az egész intézkedés célja is az volt, hogy addig tartson ki ez az ár, ameddig kvázi mesterséges magas szintje van a kőolajáratnak a világpiacon az iráni háborúnak a következtében, és nyilván arra volt kalibrálva, és remélem, hogy ez a kalibráció nem volt teljesen fals, hogy azért ennek belátható időm vége lesz ennek az őrültségnek, ami egyébként is az egész világ kőolajellátását, az ellátás magát is fenntartatlanná teszi.
1: Most érdekes, hogy az iráni háború végét hoztad szóba, hiszen ahogyan a bejátszónkban is láthatták a nézők, meg ti is hallhattátok, hogy Magyar Péter is azt mondta, hogy arra számít, hogy egyébként a háború, az orosz-ukrán háború után majd Európa visszaáll az olcsó orosz gázra, mert hát ennek már ugye földrajzi okai vannak, az infrastruktúra kiépített, meg hát nem utolsó sorban, ahogy az előbb mondtam, nyilván olcsóbb, és hogyha vége van a háborúnak, akkor az a fajta morális indok is megszűnik, hogy ezzel Putyin háborúját pénzeli az, aki az oroszoktól vásárol gázt. És nyilván azt is mondta, hogy persze diverzifikálni kell, de közben az árra is nagyon kell figyelni. Tehát ez is egy picit ilyen, nem tudom, talán pragmatikus, realista, vagy belföldre és külföldre egyaránt beszélő politika. Milyennek látjátok ezt?
2: Hát ez realista szerintem egyébként. Egyrészt, másrészt meg az, majd ha egyszer mindenütt béke lesz körülöttünk, és eljön a szabad döntéseknek a helyzete, akkor el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy egyébként a bolygó az hogy áll a fosszilis energiák felhasználásával. És hogyha élni akarjuk majd látni a dédunokáinkat is, akkor minél inkább el kell fordulni a fosszilis energia felhasználástól. Én legalábbis erről olvasgattam a békeidőkben.
1: És te miket írtál ezzel kapcsolatban?
4: Rengeteget, de azt gondolom, hogy Magyar Péternek most egyszerű üzeneteket kell közvetíteni, és ez egy megnyugtató üzenet, hogy nincs elzárva ez a kapcsolat, egyszer ezt még helyre lehet állítani, ez nem egy energetikai tartalmú, ez inkább valami politikai üzenet. Az energetika ennél sokkal bonyolultabb. Tehát azt látni kell, hogy egy teljes körű átalakulás van. Nem tudjuk, hogy milyen lesz, csak azt tudjuk, hogy a fosszilis energia korszaknak nagyon a végén vagyunk. és vélelmezhetően megújul alapú lesz, de még ez se biztos, tehát van egy csomó olyan technológia, amiről nem beszélgetünk. Én magam is indítottam olyan hidrogénes projektet, hogy elképesztő hatásfokkal, nem hogy olcsón, hanem melléktermék volt a hidrogén, és közben meg nagyon értékes alapanyagokat lehetett gyártani. Tehát rengeteg technológia van még. Most volt egy politikai üzenet, kész, az ennyi.
1: Viszont ami szintén egy fontos politikai üzenet, és talán idevág, mármint a megágyazandó a későbbi intézkedéseknek, vagy éppen azoknak a kampányígéreteknek a kicsit arább tolásának, amit Radnai Márk mondott a Népszavának egy hosszabb interjúban. Itt a Tiszapárt alelnöke és az élhető és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, igen, azt mondta, hogy idézem Radnai Márkot, én azt gondolom, hogy a legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk. Csak egy mély szembenézés után leszünk képesek elfogadni az előttünk álló kihívásokat. Nem szabad átverni az embereket, hogy 3, 4, 5, 10 vagy 15 év alatt hova juthat el az ország, ha nincs valós és reális megvalósítási terv mögötte. Meg kell barátkoznunk a reális célokkal. Nyilván egy választás után egy hónappal reális célokat emlegetni, meg hogy mi van előttünk, ezt kormányváltás után, vagy akár rendszerváltás után is hallottuk már, de utána meg ritkán jöttek ezek a reális célok. Ti mekkora, most elnézést kérek, nem tudom kihagyni, mekkora realitását látjátok a reális célok megfogalmazásának a politikai életben, a jövőben?
3: Én azt gondolom, hogy ez a régi Bill Clintoni mondat érvényes Magyar Péterre is, hogy vannak dolgok, amiket a politika le tud győzni, a pénzpiacok nem tartoznak ezen dolgok közé, és az a harci helyzet, hogy a gazdasági realitások azok utol fogják érni nagyon hamar a Tisza kormányt, és itt a népszerűtlen intézkedések kapcsán tényleg ez a borzasztó érdekes dolog, amit nem a Tisza kormány iránti rossz indulattal várunk sokan, akik nem szavaztunk a Tisza kormányra, hanem a hazánk iránti aggodalommal várunk, hogy egyelőre még a Tisza kormány nem találkozott a rendkívül szűk voltával a szikla és a kemény hely közötti helynek, tehát nem került még kemény döntési helyzetbe. És igazán azért azon mutatkozik majd meg a Tisza kormány kormányzó képessége, és az, hogy végül is az a döntés jó volt-e a hazának, hogy akkor, amikor nem vízen járva kell kommunikálni rendkívül lelkes néptömegeknek, hanem meg kell hozni egy kemény döntést, akkor a sikerül-e felelősen és a haza érdekében és távlatosan is jó módon meghozni.
4: Én ezt egy kicsit másképp látom, de jó, amit mondasz, csak van egy másik dimenziója is, mégpedig az, hogy ugye, amikor az emberek felfogják, hogy milyen a gazdasági realitás, nekem van egy erős kétségem, hogy vajon ezt Tisza szinten, döntéshozói szinten mennyire látják reálisan, ugyanis nagyon... Én nagyon szeretem a hazámat, tehát nehéz kimondani azt, hogy a magyar gazdaság iránya az utóbbi 15 évben nagyon elhibázott volt, és fájdalmasan nagy ára lesz ennek. Ugye beálltunk teljesen a német autóipar mögé, de a német autóipar az kisiklott. Egy nagyon gyorsan lefele zuhanó ágazatról beszélünk, magával fog rántani rengeteg magyar vállalatot. És én ma délután, amikor ezen a témán gondolkoztam, megnéztem autóipari cégeknek a beszámolóit. És én azt látom, hogy ki vannak tömve, folyamatosan kapják a pályázati pénzeket, miközben a legtöbb az 2020 óta minden évben masszívan veszteséges volt. Ezek a KKV-k, meg középkategóriájú cégek. Meddig tartjuk ezeket életben? És ugye ez lesz a nehéz döntés, hogy azt mondani, hogy oké, ez a fajta autógyártás, ami itt van, ez sajnos ez még valamilyen szintig, egy nagyon alacsony szintig egyébként le fog süllyedni, viszont az átállás arra, hogy az elektromos autókhoz beszállítók legyenek a magyar KKV-k, ez semmilyen szinten nem reális, mert az kínai ipar az magának mindent legyárt, és nem úgy lettek letárgyalva, például a BYD szerződés, hogy valamekkora százalékot magyar beszállítók kell, hogy szállítsanak. Tehát én ezt látom a legnagyobb gondnak, és talán, hát, ha hallgatják a tisztások, akkor nagyon örülnék nekik, hogy gondolják át, hogy milyen ágazatokat hogyan lehet módosítani, és tényleg szükség van egy nagyon alapos gazdaságstratégiára.
1: Viszont én azt hiszem, hogy itt sokszor tanulmányaim során sokszor hallottam, hogy az 1989-90-es rendszerváltásnak, vagy rendszerváltoztatásnak, vagy rendszerváltozásnak, ki milyen politikai oldalon szóval állt akkoriban. De hogy az volt talán az egyik legnagyobb gondja, hogy míg a választók, vagy egy patetikusabban fogalmazva a nép, az igazából ugyanazt akarta, mint addig, csak még jobban akart élni, és ezért számára egy borzasztó nagy csalódás volt az, amit ehelyett kapott a piacgazdasággal, meg ugye emellett a több pártrendszerrel is. Hogy sokan beszéltek erről az elmúlt 36 évben sokszor, hogy nem volt az embereknek ez megfelelően elmagyarázva, hogy ez bizony nem így lesz. Hogyha esetleg egy új kormány, ami hova tovább nem kevesebbet, mint egy új rendszerváltást tűzött ki célként, ezzel kezdi, az nem biztos, hogy egy rossz politikai húzás. Vagy te hogy látod?
2: Mármint, hogy azzal kezdő, hogy azt mondja, hogy irtózatosan nagy gáz van, drága honfitársaim.
1: Hát, ugye Winston Churchillnek is nyilván más kontextusban, de bejött, hogy nem ígérek más, csak vért, verejtéket és könnyeket.
2: Oké, azok más helyzetben előadott ígéretek voltak, de egyébként pedig lenyűgözve hallgattam, amit mondtál, és azon gondolkoztam, hogy annyira utáltam, amikor a Fidesz 8 évig azt mondta, hogy az elmúlt 8 év bűneit és rossz politikai és rossz gazdasági döntéseit kell nekik helyre hozni, hogy most 16 évig nem fogjuk hallgatni annak a 16 évnek a drámáját, amit egyébként a Fidesz gazdaságpolitikája zúdított a népre. Tehát minden, ami most rossz történik, az az eddigi rossz gazdaságpolitikának a következménye. Abból kell majd most kikecmeregnünk, amikor azt mondja Radnai Márk, hogy a realitásokkal szembe kell nézni, akkor erről beszél, hogy nyakig ülünk valamiben, amit a Fidesz hozott a nyakunkra, igaz?
3: Az egy pár apróságot hadd említsek meg, mindamellett, hogy én írtam hosszan még akkor is, amikor a Fidesz kormányon volt a Fidesz gazdaságpolitikai hibáiról, tehát én európárti vagyok, alapvetően én nagyon nem pártolom azt, hogy hosszú időn keresztül a gazdasági környezetet kiszámíthatatlan tevő rendeleti kormányzás volt, erről én nyíltan írtam, mondom, még a Fidesz kormányzásnak az idején is. Ugyanakkor azért van pár ilyen jelentéktelen apróság, mint az, hogy az Európai Unió például az emlegetett Kínához képest elképesztő mértékben vesztette el önkezével a versenyképességét, hogy az Európai Unió valami oknál fogva jónak látta kinyírni a legfontosabb iparágát, az autóipart, hogy az Európai Unió határán éppen háború zajlik, és hogy van egy permanens energiaválság az orosz-ukrán háború óta.
2: Tehát ez okozza a mi helyzetünk most.
3: Mondom, ha valaki, akkor én nem mentettem fel korábban sem a Fidesznek a felelősségét ebben az ügyben, de azt gondolom, hogy ez a néhány jelentéktelen apróság azért hozzájárul ahhoz, hogy ma az a helyzet van, ami van.
2: Értem.
4: Sőt, hát itt most nagyon ritka pillanat lesz, de azt mondom, hogy nem feltétlenül hibáztak, mert a nagyon, nagyon téves német stratégia az rántja magával egész Európát, és Németország nagyon agresszíven lenyomta az összes változtatási kísérletet. Ők kétségbe esetten kapaszkodtak a kínai piacba, amit kompletten elveszítettek, tehát már Németországban 3 hét alatt, csak hogy 20 évvel ezelőtt úgy képzeljétek el, hogy az utca tele volt Volkswagennel, szinte csak azt láttam, most meg egyet se. És 5000 kilométert utaztam Kínán belül, tehát rengeteg városban volt.
1: No, viszont nekünk sajnos nincs 5000 kilométernyi időnk se itt már a műsorban, de jó lenne, meg szerintem ez egy fontos és érdekes téma, de ennyi fért ma az adásunkba. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, tegyetek így máskor is, miként önök is tegyenek így máskor is, hiszen minden hétköznap van aktuál, és ha tehetik, akkor utánunk még a Tükör című műsort is mindenképpen nézzék meg, és további kellemes estét kívánok önöknek, viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét mindennap.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat.

meg, de titkolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt. Zavarba hoznak vele, így hát elbújok magam mögött.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megbeszéltük, hogy nem beszéltük meg, hogy ki kezdje a beszélgetést Dáviddal, úgyhogy akkor most ezt én megnyitottam. Jó reggelt, kívánok, Törencsényi Dávid, a Klik TV.
2: Jó reggelt.
1: Hát van miről beszélnünk, bőségesen akadt téma. Kezdjük az alaptörvény módosítás tervezettel, mert szerintem ez most eléggé izgalmas, mert hogy egyrészt volt egy ígérete Magyar Péternek arra, hogy többé nem lesz Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországon.
3: Nem erre most az ígéret.
1: Hát de. Nem, de igen. Tehát, hogy azt mondja a fideszes kemémak, hogy ennyire nem lehet félni Orbán Viktortól. Azt mondják a tiszás szavazók, amennyire ez a Facebookon látszott, hogy na végre elkezdődik az ígéretek betartása, 8 évben maximálja Magyar Péter és kormánya, vagy maximálná Magyar Péter és kormánya, illetve a Tisza frakció a miniszterelnöki mandátumot. Mit gondolsz?
2: Ez valóban ígérete volt Magyar Péternek a kampány során, tehát lehet azt mondani, hogy más pontokon is betartja azt, amivel kampányolt, vagy több dologban is betartja az ígéretét. Hogy mennyire kell félni, mennyire lehet félni Orbán Viktortól, ez egy kommunikációs panel. Valamit kell erre mondani. Valójában, hogyha kizárólag a kommunikációt néznénk, akkor azt kell mondjam, hogy maga alatt vágja a fát egy nagyon hosszú időt sávban gondolkozva, de maga, nem is maga alatt vágja fel, de maga ellen, a saját érdekei ellen cselekszik Magyar Péter és a Tisza.
1: De ha belegondolsz, ez tök korrekt. Mert hogy ugye volt egy mondása, ez a nemzetközileg is két ciklusa van általában egy miniszterelnöknek, a legtöbb országban ezt szabályozzák, hát legyen ez így nálunk is.
2: Nem egészen. Tehát, hogy nagyon sok vita volt már a kampány során körül az ígéret körül, hiszen ez a kétciklusos maximalizálás általában a fél vagy teljesen prezidenciális rendszerekre igaz, ahol ugye az elnöknek van egy, mondjuk gondoljunk az Egyesült Államokra, ami egy ilyen klasszikus elnöki rendszer, ahol két ciklusban van maximalizálva.
1: Így.
2: Ez sem eredendően történt, tehát ez sem az alapítóatyák találták ki, hanem a rendszer később alakult így. Miniszterelnök, tehát olyan típusú berendezkedésnél, mint ami Magyarországon is van, ahol a miniszterelnök a végrehajtó hatalom feje, ott általában nem korlátozzák a betölthető mandátum.
1: Kérdezem tőle, 16 év után ördögtől való, hogy valakiben ez felmerüljön?
2: Nem, egyáltalán nem ördögtől való. És tudok olyat mondani, hogy 16 év után nem merült fel valakiben. Nézzük meg Németországot, ahol nem egy kancellár volt az, aki 16 évet, 4 ciklust betöltött, és senkiben nem merült fel. Tehát ez egy jogi eszköz, amivel lehet erősíteni a demokráciát, lehet mellette is ellene érvelni, ahogy ez egyébként nagyon sok helyen elhangzott. Az biztos, hogy ez egy markáns ígérete volt a Tiszának és Magyar Péternek, és most benyújtották. Még tehát csak azt a gondolatot befejezve, hogy miért hosszú idősávon, miért maga ellen dolgozik, azért, mert nagyon könnyű, nem is tudom, talán 12 évig hallgattuk, hogy elmúlt 8 év, hogy Gyurcsány Ferenc, még 22-ben is a Fidesz kampányának az egyik eleme az volt, hogy itt mindenki mögött Gyurcsány Ferenc áll. Hogyha Orbán Viktort kizárja a Tisza ilyen módon a végrehajtó hatalom vezetésében, a miniszterelnöki pozícióból, akkor nagyon nehéz lesz utána ijesztegetni vele, vagy ráhivatkozni.
3: Nem csak a Fidesz kritizálta, több helyről kapott kritikát ez a javaslat. Most azon gondolkodom közben, hogy ezt vajon itt szabad adásban felolvasni? Hogy
1: ez a szövegezés, mondja Latman Tamás.
3: Igen, aki egyébként felveti, hogy milyen problémák lehetnek ezzel. Tehát például mi van akkor, hogyha a hivatalban lévő miniszterelnök éri el éppen mondjuk a 8 évet, stb. Stb. Tehát Latman Tamás azért feldob néhány kérdést ezzel kapcsolatban.
1: Tehát hogy a 8 év, igen. Tehát mi van, hogyha 2 héttel tovább tart a ciklus?
2: Ezekre nem fogok tudni én válaszolni, sokkal inkább.
3: Inkább szerintem az Latman az érdekes, Tamásra... hogy mennyire átgondolt ez a javaslat, illetve mindvégig arról beszéltünk az elmúlt 16 évben, hogy a gránit szilárdságú alaptörvény, amit 742-szer módosítottak, és most az alaptörvényt ugye újra vélhetően módosítani fogják, a legsürgetőbb dologgal nem gondolom, hogy ez lesz az utolsó módosítás.
2: Én pedig nem gondolom, biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az
1: utolsó módosítás. Hát új alaptörvényt, alkotmányt akarnak írni.
2: Az, hogy ez lenne a legsürgetőbb dolog, szintén megkérdőjelezhető. Latman Tamás véleményére mindenképpen érdemes figyelni, részben azért, mert elképesztően jó szakember, részben azért, mert nem tartozik senkihez. Tehát, hogyha úgy tekintjük egy politikai árva, akinek a véleménye abszolút független, akár a flótól, akár...
3: Hát szakmai.
2: Én a jogászkodásban, a jogász részében nem akarok belemenni. Ezt a jogszabályt meg lehet precízebben fogalmazni. Itt lehet mindenféle szabályokat létrehozni. A dolog politikai üzenete mindenképpen kettős. Egyrészt betartjuk azt, amit ígértünk, másrészt pedig nem, Orbán Viktorra ne építsen a Fidesz jövőt.
1: Itt a KEKVA, a másik alaptörvénymódosítás, ugye ezek a közérdekű alapítványok, lásd például az egyetemi alapítványok, amiket a állam létrehozott, az előző kormányzat számára nagyon fontos volt annyira, hogy hajlandó volt beáldozni még az Európai Uniós forrásokat is azért, hogy ezek végül megmaradjanak. Most ehhez képest úgy szólna az alaptörvény módosítás, hogy valójában megmaradhatnak, csak éppen a vagyontárgyaikat viszi az állam, aztán majd eldönthetik, hogy velük mi legyen. Furcsa, itt szintén Latman Tamásra utalnék vissza, aki megjegyzi, hogy és azokkal a vagyontárgyakkal mi lesz, amiket ezek az alapítványok a működésük során teremtettek, megszereztek, megvásároltak, meg hoztak létre a kutatóintézeteik, és így tovább.
2: Megint akkor válaszuk ketté, és sem Latman Tamáshoz, sem pedig ehhez a kodifikációs folyamathoz. Én nem szólnék hozzá, mert nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy ezt is meg lehet precízebben, jobban, és meg is fogják tenni. Azt nem felejtsük el, hogy valóban elképesztő mértékben tudta a kampány során megszólítani a Tisza fiatalokat. Akár az első szavazókra gondolunk, akár arra mondjuk a 18-30-ig lévő rétegre, akiket a leginkább érintett az Erasmus programból való kizárása Magyarországnak. Az Erasmus programból, és egyébként a fiatal kutatókat ugyanúgy érintette a Horizon programból való kizárása az egyetemeknek, a KEKVÁK bevezetése, illetve ezekbe az alapítványokba a
1: kuratóriumok
2: összetétele, a Fidesz holdudvar, illetve konkrétan a kormány különböző prominensek bejutatása volt. Ez a problémája az Európai Uniónak. Ezzel a lépéssel egyrészt nagyon közel tudja hozni azt az ígéretét megint a megvalósuláshoz, azt az ígéretét a Tisza kormány, vagy Magyar Péter kormánya, hogy a rászavazó, a benne bízó fiataloknak újra megnyitja az Erasmus és a Horizon programokat, vagy legalábbis karnyújtásnyira van ezeknek a programoknak az újraindítása Magyarország számára. Másrészt pedig rögtön fel tud mutatni vagyon visszaszerzésben valamiféle előrelépést, hogy lám azokat a vagyonelemeket, amiről látszólag az állam lemondott, azokat most vissza az állam szoros ölelésébe. Mondok egy konkrét példát, hogy értsék a nézők, hogy mire gondolok. A kikerült, ugye nagyon büszke volt a NER és személyesen Orbán Viktor is, hogy visszaszerezték a MOL 25%-ának százalékát birtokló részvénypakettet. Amit aztán 10%-ot a Corvinusnak, 10%-ot pedig az MCC-nek adtak oda ebből, jelentős bevételeket generálva ennek a két iskolának. Ezt a kétszer 10%-ot a MOL részvényekben, de ugyanígy Richter részvényekben rögtön vissza lehet venni, és rögtön fel lehet mutatni valamiféle vagyon visszaszerzést. Ezek a vagyonelemek persze nem vesztek el, de kétségtelen, hogy az a dosztalék.
1: Nem az államnál hasznosultak.
2: Igen, nem az államnál hasznosultak.
1: Ebből a szempontból ez tök jogos, de mondjuk a Corvinus működése most arra alapul, hogy ott van ez a részvénycsomag, abból finanszírozva.
2: És az MCC-nek is erre
1: alapul. Az MCC-nek is, igen, de mondjuk az MCC az egy magánalapítvány. A Corvinus meg az ország egyik legfontosabb és legnagyobb egyeteme.
2: Igen, de van egy másik szempont, elnézést, egy másik szempont, hogy mindenhol diákok érintettek, hogy? És mindenhol tanárok. Tehát
1: igen, az MCC-nek is ne, 8500 diákja
2: van. Nem kell általánosságban egy kalap alá venni, de mégis nagyon hasonló a két intézmény. Elképesztően gyorsan igyekszik lépni nagyon-nagyon-nagyon sok területen a Tisza kormány, érthető módon, részben politikailag, részben politikai motivációjából kifolyólag, részben pedig gazdasági problémák miatt. Jobb lenne persze ezeket a dolgokat alaposabban átgondolni, jobban mérlegelni, nem rögtön kivágjuk a fát, hanem végig gondoljuk, hogy hova fog dőlni. Nem biztos, hogy erre lehetősége van ebben a pillanatban az új kormánynak. Biztos, hogy fog nem csak a felsőoktatás területén, a kikváknál, hanem a egyéb területeken is, ami ilyen drasztikusan és radikálisan hozzá fog nyúlni a kormány, fog működési problémát jelenteni, amit meg kell majd oldani.
3: Például az önkormányzatok, akik ugye be kell, hogy fizessék a szolidaritási adót, igen, és mindeközben viszont a főváros kapott egy újabb mentességet. Nem mindenki elégedett.
2: Nem, szerintem az önkormányzatok egyáltalán nem elégedettek. Főleg ezzel, hogy az Alkotmánybíróság által részben megsemmisített szolidaritási adóhoz mégis ragaszkodik a kormány. Itt azt gondolom, hogy egy hosszabb egyeztetési folyamat áll az önkormányzatok és a kormány előtt. Ugye felmerült már a kampányban is, és azóta is, és egyre többet cikkeznek róla, hogy esetleg a Tisza ennek az elképesztő nagy győzelmének, és azóta is növekvő támogatottságának a birtokában előrehozott önkormányzati választásokat tartana, amivel egyébként politikailag nézve csak nyerhetne a Tisza. Hiszen olyan támogatottsága van, és az elkövetkezendő hetek, hónapok másról sem fog szólni, mint hogy milyen csontvázak hullanak ki a szekrényből. Tovább erodálódik a Fidesz. Esélye sincs arra a Fidesznek, hogy megtartsa a még meglévő önkormányzati bázisait abban az esetben, hogyha valóban létrejön egy előrehozott választás az önkormányzati szinten. Ezt a Tisza egyébként kommunikáció szinten meg tudná indokolni, de nem tartom véletlenül, kizártnak tartom mindezek ellenére, hogy ez meg fog történni. És nem azért, mert Magyar Péter miniszterelnökként is megerősítette, hogy nem kíván előrehozott választást, hanem azért, mert azért a Tisza még mindig nem egy hatalmas szervezet, még mindig nem egy olyan szinten szervezett párt, mint akik most még mindig a porondon vannak, és egy önkormányzati választás az nem 106 jelöltet jelent, hanem több ezret. A Tisza prominensei, a Tisza vezetői, most a pártról beszélek, bent ülnek a kormányban. A Tisza elnöke, miniszterelnök, mindenki, aki egy sikeres országgyűlési kampányt levezényelt, most valamiféle nagyon fontos kormányzati pozícióban ül. Nincs sem ideje, sem energiája, sem kapacitása arra, hogy belevágjon általánosságban a Tiszának, belevágjon egy olyan castingba, ami több ezer jelölt kiválasztásához kell, hogy vezessen, és utána levezényeljen egy több hónapos önkormányzati kampányt. Egyszerűen a Tisza erre nincs kapacitása ebben a pillanatban.
1: Érdekes szempont, mert ugye pont a Tisza szigetek lehetne az a bázis, a helyi Tisza szigetek, amelyek ezt képesek saját maguk lebonyolítani. Mert hogy miért ne? Hát ők ott vannak a terepen.
2: Igazad van, de hogyha megnézed az országgyűlési kampányt, Magyar Péter elképesztő energiát tett bele, elképesztő módon járta le.
1: Jó, ezt nyilván miniszterelnökként már nem lehet.
2: Miniszterelnökként ezt nem lehet. és még mindig ő a húzónév. Tehát ezért mondom, hogy a Tisza szervezettsége, a Tisza felépítése jelen pillanatban nem, nincs azon a szinten, hogy miközben a vezetői iszonyatosan elfoglaltak egy kormányzati pozícióban, egy kormányváltással, mindazzal, amit látunk, képes legyen még koordinálni és levezetni.
1: Jó, ebben is van logika, de akkor ez miért gomolyog? Ez állandóan előjön az elmúlt napokban, ez olyan, akkor mint egy zavarkeltés?
2: Én nem gondolom, hogy ez zavarkeltés lenne. Ez részben félelem a mondjuk a Fidesz meglévő bázisaiban, és egy jogos félelem, mondom, hogyha mégis valahogy ezt megszerveznék, akkor a Fidesz...
1: Elég nehéz helyzetben lenne.
2: Hát a jelenleginél is hatványozottabban nehéz helyzetben lenne. Ugyanígy egyébként az ellenzék, amelyik most is elképesztően rossz helyzetben van, de még mindig vannak megyei jogú városaik, még mindig van önkormányzati bázisa. Velük is, őket is kivégezni a Tisza.
3: Trencséni Dávid.
2: Szép végszó.
1: Köszönjük.
2: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. Műsorajánlót hallottak.

0: és vendégei.
1: A Tisza párt beadta javaslatait az alaptörvény módosítására, amelyben szerepel a miniszterelnöki mandátum maximalizálása is, ahogy azt Magyar Péter a kampánya során többször is ígérte. Gulyás Gergely szerint a Tisza párt alkotmány módosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől. A stúdióban Bakaev Zoltán és Gégény István. Súlyog Tamásnak mennie kell, és eltávolításához még alaptörvénymódosítás sem szükséges, jelentette ki Róna Péter. A professzor álláspontja szerint éppen a Fidesz kormány által korábban megalkotott jogszabályok kínálnak olyan harmadik utat, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás távozását, anélkül, hogy a Tisza kormány alkotmánymódosításra kényszerülne. Róna Pétert kérdezzük. Súlyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, így értesült Latman Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került, így a Magyar Péter által kijelölt határidőig lemond hivataláról. Közben a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be, amely egyebek mellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét, valamint lehetővé tenni a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A javaslat a kekvák szabályozását is érinteni, valamint felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Latman Tamás a vendégünk. Az aszbeszt ügyben a szennyező fizet elvét a végén alkalmazni fogja Magyarország, jelentette ki Bécsben Magyar Péter. A legfrissebb vizsgálatok során több újabb kőszegi helyszínen is kimutatták az aszbeszt jelenlétét, sőt egy Ausztriából, a Rohonci bányából származó kőzetminta is pozitív eredményt adott. Az osztrák Greenpeace szerint példát kéne venni Magyarországtól az aszbeszt szennyezés kezelésében. Simon Gergellyel beszélgetünk.
2: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Gégény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Ugye benyújtott tegnap a Tisza egy átfogóbb javaslatcsomagot, ebben van alaptörvénymódosítás, van a parlamenti bizottságok működésére vonatkozó változás is. Ma szinte egyébként az egész műsorban ezeket a fontos változásokat vesszük végig. A legnagyobb visszhangja talán annak van, hogy 90-ig visszamenőlegesen nem lehet valaki 8 éven túl miniszterelnök. Kezdjük akkor mi is ezzel. Ez egy ígéret, hangsúlyos ígéret volt a kampányban is. Mit gondoltok erről?
3: Ekként is kell kezelni. Ez a kétharmados többség politikai óhaja volt, hogy egyrészt Magyar Péter váltsa le Orbán Viktort, másrészt pedig valahogy kezeskedjen róla, hogy soha többet a hatalom közelébe ne tudjon jutni, mert egyébként szakpolitikailag ezt nem lehet megmagyarázni. Lehet példákat hozni itthonról, és akár mondjuk a jegybanki elnökét is két mandátumra, kétszer 6 éves mandátumra szokták megválasztani, mint ahogy az elnököt is ugye nálunk kötött a mandátum ideje, de a miniszterelnök esetében ennek nem volt hagyománya. Nem is lehet szerintem ezt a politikai alapon megválaszolni, vagy meghatározni. Azt szerintem ez egy rendszerfilozófiai kérdés egyébként. Tehát ugye alapvetően az ilyen megkötések mindig abból indulnak ki, hogy a politika megeszi az embert, és nem pedig abból, hogy meg tudja őrizni a szakmai integritását akár két cikluson túl is. Hát egyszerűen elkoptatja a politika, kiteszi olyan kockázatoknak, amit nem szabad, egy demokrácia nem tud vállalni két cikluson túlmutatóan.
2: Nyilván erre egyébként reagált a Fidesz is, és le is csap erre félig, meddig, amit te mondtál, Rétvári Bence azt mondja, hogy mindezt azért módosítja Tisza, mert Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől, és ezért akarja utólag kizárni az alaptörvényből. Félne, mutatkozik bármi esély most például jelen pillanatban arra, hogy visszatérjen, vagy valóban ez egy szimbolikus gesztus inkább, ahogy Zoli mondta, te hogy látod?
4: Hát részben egyetértek azzal, amit a Zoli mondott, másrészt pedig azért, ha önmagában Rétvári Bence megszólalását értékelnénk, akkor hogy is mondjam, tehát, hogy egy humoros megszólalásnak ez érdekes, de nem látszik az, hogy Magyar Péterben mondjuk, tehát sok mindent mondhatunk az ő viselkedéséről, de a félelem az a legkevésbé jellemző szerintem az új kormány. Inkább egy olyan őrületes lendület van, amit alig győzzük követni, amit hogyha szimultánban sakkoznának külpolitika, belpolitika, alig győzzük követni, de az, hogy bármiféle félelem lenne, akár Magyar Péterben, akár a Tiszában, akár Orbán Viktorra vonatkozóan, annak szerintem semmilyen alapja nincs, viszont fordítsuk meg, és ezért szerintem talán érdemesebb egy kicsit megfontolni a szavait Rétvári Bencének, hogy amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy mi tigrisek vagyunk és nem nyulak, és mindeközben nem megy el a előző kormány, leköszönő kormány és a

0: felálló kormány átadás átvételére, amikor nem ül be a parlamentbe, akkor nem úgy viselkedik szerintem, mint a tigrisek, hanem mint az a bizonyos másik állat. Tehát ha valakiben itt félelem van, szerintem még mindig ez a félelem központú, félelemre épített kampány után egy utórezgés az, ami egyébként nem csak Rétvári Bence, hanem láttuk a bejátszóban Gulyás Gergely megszólalásában, attól félünk, attól tartunk, ebből majd talán az következhet. Én azt látom, hogy egy következetesség van. Én azt gondolom, hogy a veszélyes üzem, a visszamenőleges törvényhozás. Nagyon óvatosan érdemes vele bármikor is bánni, de ennek ellenére igenis egy legitimáció van annak, hogy erre szavaztak az emberek. Ezt ígérte a Tisza, és a Tisza most azt csinálja, hogy betartja az ígéretét. Tehát szerintem nekik pont azt kéne magyarázniuk, hogy ja, ezt ígértük, de aztán a jogászok azt mondták, hogy nem. Tehát szerintem koherens önmagához képest a Tisza, semmiféle alapját a bárki mástól való félelemnek nem látnánk, és hadd csatoljak ide, hogy elkoptatja, elkorrodálódik a személyiség mondjuk egy miniszterelnöki posztban. Gondoljunk Angela Merkelre, aki egészen hosszú ideig volt kancellár Németországban, és nagyon sajnálatos, én igazán őszintén megsajnáltam őt, hogy utolsó ciklusa végén már ilyen remegő keze volt, és látszott, hogy azért ő rá is nagyon komoly terhet jelentett ez az egész. Én szerintem tiszteljük meg Orbán Viktort is azzal, meg mindenki mást, aki nagyon sok időt lehúzott, eltöltött egy ország vezetésének az élén, hogy jöjjenek a fiatalok, ha már éppen Fidesznek nevezik azt a pártot.
1: Bocsánat, csak még egy gondolat ehhez, hogy mi most a politikai síkról beszélünk, és nem arról, hogy egyébként jogilag mennyire megalapozott ez az alaptörvénymódosítás, vagy láttam, itt lesznek majd jogász vendége, szerintem a Lattman Tomi ezt bőségesen ki fogja majd itt tárgyalni.
2: De lehet, hogy Róna Péter is jött, biztos, hogy is megkérdezem majd erről, úgyhogy lesz még bőven ez a téma.
1: Mennyire stabil alapokon ez az alkotmánymódosítás, az egy másik
2: történet. Az egy másik történet. Menjünk is tovább akkor, mert hogy erről tényleg lesz szó. Radnai Márk, a Tisza alelnöke adott egy interjút a Népszavának. Három dolgot emeltem itt ki nektek, de nagyon sok minden elhangzott, tehát ki vagy hozhattok mást is az interjúból. Azt mondja, hogy nem lesz mindig ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézes hetek. Elképzelhetőnek tartja, hogy az első 4 év nagyobb megrökönyödés nélkül végig tud menni, de 100%-ig biztos benne, hogy lesznek népszerűtlen döntések. A legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk, már pedig szerinte ez szükséges ahhoz, hogy reális célokat lehessen kitűzni. Ez az egyik idézet. Erről mit gondoltok? Reális célokat? Ezért voltak kampányígéretek, amikre azt mondták, hogy reális célok, megvan a fedezet a különféle ígéretekre, vagy mire gondolhat itt Radnai Márk? Talán az emberek eddig is felfogták, hogy az ország nagyon nehéz helyzetben van, meg a költségvetés, igen, és mert a számok ezt mutatják.
1: De elején vagy közepén járunk még az átadás átvételnek. Nem tudjuk még biztosan, hogy mit örökölt a Tisza kormány az Orbán kormánytól. Lehetnek itt még nagyon súlyos csontvázak ebben a bizonyos szekrényben. Egyébként én ide tartozónak érzem ezt az alkotmánymódosítást Orbánnal kapcsolatban, hogy a politikai és a szakmai felelősség egyértelműsítése az, ami a Tiszának segíthet a következő időszakban. Valóban nagyon nehéz. Tehát a költségvetés az állam pénzügyei szempontjából egy nagyon nehéz időszak előtt állunk, még akkor is, hogyha sikerül besatornázni az uniós pénzeket. Részben belgazdasági okokból, részben a nemzetközi gazdaság alakulása miatt. És akikkel én beszéltem szakértőkkel, mindenki azt mondta, hogy nagyon világos különbséget kell tenni a Tisza saját intézkedései és az örökölt intézkedések között. A társadalom számára egyértelművé kell tenni, hogy mi a hozott teher, mert korábbi kormányok elkövették ezt a hibát, hogy ezt a distinkciót nem csinálták meg, és így minden szakmai és politikai felelősséget magukra húztak.
0: Én azt javaslom a kedves nézőknek, aki még nem tette meg, hogy olvassa el ezt az interjút, akár teljes egészében, nem egy rövid beszélgetés, de éppen azok a részek, amiket te kiemeltél, a számomra azt üzeni, ahogy az előbb így utaltam rá, hogy ha már Fidesz, ha már fiatalok, hogy szerintem akik ma fiatalok és akik ma demokraták, az a Tisza. És nem csak életkorilag, hanem bennük van a lendület, bennük van a tenni akarás, és bennük van az elmúlt mondjuk 16 évnek az autokratikusabb, egyszemélyi, én tudom jól, önközpontú kormányzási logikájából. Az egész interjú azt vetíti föl, hogy tényleg egy új típusú politizálásra készülnek, amiben például Radmai Márknak lesz egy nagyon fontos feladata, hogy nem egyszerűen azért vontunk be Somolyt, mert a kampányban nyerjünk, hanem nyertünk, de maradjatok velünk. És azt üzeni nekem ez az egész, hogy önkritikusan, tehát nem az van, hogy 141 mandátunk van, akkor most képzeljünk el egy fideszes megszólalót, hát az szétdicsérni saját magát. És ehhez képest azt látjuk, hogy mondjuk nem lesznek mindig olyan intézkedései a Tisza kormánynak, amit mindenki szeretni fog, sőt, arra is utal, hogy maga a Tisza, mint most egy párt, vagy mint egy frakció, akár több részre szét is hullhat, és új pártok jöhetnek létre. Tehát egy nagyon reális, nagyon öntudatos, és ilyen szempontból szerintem pontosan, amit a fiatalabb generációk nagyon szeretnek, egy hiteles megszólalást látunk. Én nagyon örömmel olvastam egy ilyen stílusú megszólalást, és ha ilyen lesz a Tisza többi embere is, akkor szerintem egy nagyon jó, párbeszédes, tudok kapcsolódni hozzá típusú kommunikáció lesz.
1: Egyelőre ők csak szűznek számítanak a parlamenti politizálásában. Meglátjuk a gyakorlat, hogyan fogja őket is koptatni a kormányzás évei, hogyan fogják majd esetleg ezeket a most még nagyon nemes gondolatokat kicsit talán megváltoztatni. De amit én ebben az interjúban például nagyon érdekesnek találtam, ez az utalás arra, hogy nem akarják tovább növeszteni a pártot.
2: Tehát,
1: hogy
2: ezt maradnak. Én is kiírtam. Ugye marad ez a 29, de ez az új típusú politizálás, amit te mondasz egyrészt, másrészt meg ugye egy párt struktúra, az, hogy hány főből lehet, ezeknek voltak szabályai, hogy lehet beleszólni egy párt életében. Na most itt Radnai Márk a kapocs ezek szerint a Tisza-szigetek és a 29 fős pártagság között, akik a döntéseket hozzák, mert az egy valóban teljesen merőben más politizálás.
1: Igen, ha jól értem, akkor ők a továbbra is a Tisza-szigetekre akarják alapozni a részvételiséget, amit a Tisza párton keresztül próbálnak majd becsatornázni. Ilyet még nem láttunk a magyar politika történetben. Nem tudom, hogy ez az önkéntes alapon, civil alapon szerveződő hálózat, a Tisza-sziget hálózat, ez képes lesz-e egyébként azt a szerepet megadni a Tiszának, amit egy hagyományos pártstruktúra nyújtani tud. Kicsit más logika szerint működnek ezek a dolgok, én úgy érzem, úgyhogy szerintem igazából ők is még a sötétben tapogatóznak e téren, de az egy elég eltökélt álláspontnak tűnik, hogy nem akarnak nagyobb pártot.
2: Ő azt mondja, hogy nem hisz, vagy nem hisznek a klasszikus pártépítésben.
1: Hisz meg nem hisz.
2: Ugye az idő eddig igazolta ezt a fajta építkezést, ugye a választási győzelem. Kérdés, hogy mi lesz?
0: Ő így is fogalmaz, hogy ilyen mameluk lenne, hogyha egyre felbővítenék a pártot, létrejönnének a kis megyei kiskirályok a párton belül, és azt mondja, hogy nekik legalábbis sok rossz tapasztalatuk volt ezzel, és most kipróbálnak egy ilyen kis párstruktúra és egy nagy részvételiség modellt. Ez működhet, mert eddig tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit elképzeltek és amit elterveztek, az az eredmények alapján jön, de azért szerintem ő maga is úgy nyilatkozik, és ez is nagyon szimpatikus, hogy nincs benne egy ilyen igazi lehengerlő magabiztosság, hanem van egy céltudatosság, és aztán azt mondják, hogy majd az idő el fogja dönteni, és hogy te is mondtad, egyszerre gondolja azt, hogy rendben lesz a következő 4 év, szerinte, már pedig az elmúlt 16 év miatt, másrészt pedig azt mondja, hogy igenis készüljön fel a társadalom arra, hogy jönnek majd népszerűtlen intézkedések, amit egyébként ennél az asztalnál is könnyen megmondunk mi is, csak jó ezt, hogyha ő is mondja, hogy azért a Tisza most az végül is nem is egy párt, hanem egy olyan szinte sokszínű koalíció egy párton, vagy egy zászló alatt, egy logó alatt, amiben ugye itt a liberálistól a zöld,
1: ez egy konzervat,
0: ez egy népmozgalom, néppárt, népmozgalom, keressük mi is a szavakat rá. Mondhatnánk, hogy egy politikai innováció kellős közepén vagyunk, és érdeklődve figyeljük, hogy mi lesz ebből.
2: No, még egy idézet, ez rövid lesz, a Fidesznek vége, ez egy idézet tőle még. Ti hogy látjátok, ugye ő azzal magyarázza Radnai Márk, hogy vége, hogy rengeteg csontváz kiesik majd még a szekrény, amit a Fidesz kormány eltitkolt, másrészt végre lesz következménye a tetteknek.
1: Kevésbé Radnai Márk nyilatkozatából tudjuk ezt értelmezni, mint sem a Fidesz saját belső mozgásaiból, hogy tényleg a vége felé közelít ez a párt. Tehát, hogy a Fidesz maga mutatja a haldoklás egyértelmű, vagy az elmúlás egyértelmű jeleit, itt stúdióban ülve, vagy várva a beszélgetésre már lent, ugye dumáltunk erről, hogy hogy Orbán Viktor valahol a Lendvai utcában egy sötét szobában próbálja most kitalálni, hogy hogyan legyen a jövő a párt szempontjából, és senki nem tud semmit. Lezajlott egy gyalázatos átadásátvételi procedúra, ahol Magyar Péter egyesével osztotta ki a leköszönő kormány tagjait, akiknek egy szavuk nem volt erre a megalázásra. Ha én Fidesz szavazó lettem volna, nekem ebből lehet, hogy az jött volna le, hogy ez egyfajta beismerése annak, hogy a rájuk olvasott bűnök azok lehet, hogy igazak, lehet, hogy ezzel is magyarázható például a Fidesz népszerűségének a további zuhanása. Úgyhogy ez a párt most vegetál. Messze nem azt az arcát mutatja, mint mutatta bő másfél hónappal ezelőtt a választások előtt. Nagyon nehéz megmagyarázni ezt a látványos összecsuklást.
2: A Telex megpróbálta, legalábbis megjelent a Telexen ma egy cikk, kormányzati forrásokra hivatkoznak, hogy beszélgettek sok középvezetővel, felsővezetővel, és név nélkül mondták el a megfejtéseket. Sok minden elhangzik itt is, a Fidesz nagyobb bajban van, mint Orbán Viktor, nincs elrendezve a Fidesz sorsa, az se világos, hogy túlélheti a vereséget, lehet, hogy már nem alkalmas arra, hogy választást nyerjen, ilyen vélemények a sok megfejtés között. Ti láttatok-e igazi választ? Tehát név nélkül mondták el, még egyszer mondom, tehát elmondhatták akár őszintén is, hogy mi a vereség oka, vagy ők hogy látják.
0: Hát ugye, ha nem is egy választ, de az, amit te is mondtál, gyakorlatilag egy ilyen fejetlenség és pánik és kapkodás és szétesettség tüneteit mutatja. Például ez a cikk is, amire te utalsz, például az is, hogy belső körökben már saját maga Orbán Viktor is lehet, hogy a saját feltételes esetek távozásáról, visszavonulásáról beszél. Az előző kérdéshez hozzákapcsolódva, nagy kérdés, hogy mi az a Fidesz, aminek vége van. Szerintem az orbánocentrikus pártnak annak vége van. De én vitatom azt, hogy a Fidesz az ne lenne képes megújulni, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, Orbánnal nem tud a Fidesz megújulni. Szerintem van a Gordiuszi csomónak a feloldása, vagy egy ilyen harmadik út, láttam itt az előbb is egy ilyen közcímet, hogy az a nagy kérdés, hogy amit eddig Fidesznek hívtunk, és ami szerintem elkötelezett jó embereket is tartalmaz magában, mint politikusok, főleg a fiatalabb generációban látok talán olyan arcokat, most nem akarok neveket említeni, mert lehet, hogy ez nekik is lenne kellemetlen. Szerintem vannak olyanok, akik tudnák ezt az országot építeni, akár egy erős ellenzékké válni, de az biztos, hogy amit eddig Fidesznek ismertünk, az szerintem egy, hát most akkor Orbán Viktor szavait hozom, hogy ez egy olyan döglött ló, amiről most már leszálló van.
1: Ezt nem csak mi mondjuk, akikkel én beszélgettem közép és alsó szinten a Fidesz pártagságából, ők is ugyanerre jutottak erre a következtetésre, hogy ebben a formájában nincsen tovább Fidesz. Tehát, hogy ők úgy látják, hogy nem képes megújulni a párt.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A MÁV-ról fogunk Dornel Lajosra beszélgetni, látták az előbb, el is mondtuk, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Miközben nézzük a képeket a lengyel vasútról, és látjuk, hogy Magyar Péter és delegációja hogyan utazik, és kicsit szomorúak, hogy csak 160-nal mennek, mert van olyan vonat, amelyik 200-zal megy. Látjuk, hogy milyen ellátás van a vonaton, pedig ugyanolyan utasként mennek, mint bárki más. Közben látjuk azt, hogy hogy néz ki a magyar vasút. Lesz nekünk valaha európai színvonalú vasútunk?
3: Talán egy kicsit kisarkított ez az összehasonlítás. Én azért azt gondolom, hogy az a mennyiségű motorvonat, például ami beérkezett az országba, az azért európai színvonalú szolgáltatást tud nyújtani azokon a vasútvonalakon, ahol azoknak a rekonstrukciója megtörtént.
1: Ott ez így azért, is lehet, ez így azért több feltétel.
3: Ez így van, nem mindenhova ért el ez a felújítási hullám, és nem is mindenhova jutottak el az új járművek. Ahova eljutottak, ott európai színvonalú szolgáltatást is lehetne csinálni, hogyha egyébként nem kötné gúzsba többek között a MÁV is saját magát, és a mindenkori politika nem szólna bele a szakma dolgába.
1: Hát most Vitézi Dávid közlekedési miniszterként nagy vehemenciával állt ennek neki, de hát nyilván azt pontosan tudjuk, hogy neki a szíve, ugye ön is jól tudja, hiszen működtek együtt nem keveset. Itt a kérdés igazán nyilván az, hogy most például, amikor az első dokumentumokat megnézi a közlekedési miniszter, miért a második gondolata az, az első nyilván az, hogy megnézi, hogy kirúgja a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét. Arra hivatkozva, hogy az előző miniszter Lázár János utasítására rengeteg milliárd forintot fideszes önkormányzatoknak elengedett a MÁV. Ennyire gazdag a MÁV, ideig azt hallottuk, hogy baj van.
3: Ugye nem a MÁV engedi el ezeket. Minden ilyen döntés, amely történik, az miniszter ide inkább kormányszintű döntés. Tehát azt gondolni, hogy itt valaki mindenhatóként lehet egy kormányban, kormány egy része, ez soha nem így van. És a végső szót mindig ugye a pénzügyminiszter mondja ki pénzügyekben. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz.
1: Felmentél Lázár Jánost a felelősség
3: alól? Fel, de a világ így működik. Tehát amikor azzal vádolták Lázár Jánost, éppen az utódja, hogy mennyi minden beruházást állított le, ezek kormánydöntések. Tehát ilyet egy miniszter nem tehet önmagában, legfeljebb olyan parancsot kaphat, hogy spóroljon meg valamennyit, mert éppen üres a kassa, és hát akkor ő ezt úgy oldja meg esetleg, ahogy gondolja, de ha nem ezeket, akkor másokat kellett volna neki lehúznia, tehát ez nem, nagyon kevés a mozgástere a kormányban, bármilyen kormányra levő politikusoknak, a végén mindig a pénzügyminiszter győz.
1: Oké, győz a pénzügyminiszter, de most azért itt számos olyan kérdés felmerült az elmúlt időszakban, amely, hát hogy mondjam, a MÁV kivéreztetéséről szólt, és akkor történtek olyan lépések, amik meg drágábban idehoztak bérelt mozdonyokat, ugye ön is említette, hogy most vannak új motorvonatok, meg új mozdonyok.
3: Azokat uniós pénzből vettük.
1: És egy csomót meg elengedtünk. Ugye a Siemens-szel soha nem fogunk tárgyalni, mondta Lázár János. Ezek azért erősen úgy tűntek ezek a dolgok, mint hogyha a saját nyakába vette volna a felelősséget. Emlékszünk a beruházásoknál a saját jegyzeteire, hát láttuk, a sajtó bemutatta, hogy soha, amíg itt vagyok, meg megjegyzések a szélén.
3: A politikában soha nem mondjuk, hogy soha.
1: Hát ja.
3: És azért, ahogy most is, eddig is azért nagyrészt színházat láttunk. Tehát a döntések mögött egészen más dolgok szoktak lenni, és a nagyközönsége nem mindig azt osztják meg, ami az igazi indok volt, mert az mondjuk nem vállalható, nem néz ki olyan jól, és ki kell találni helyette valami mást, és akkor lesznek ilyen firkálgatások, papírok bemutatása is hasonló, ez mind figyelemelterelés. Az egész mögött nyilván vagy direkt politikai szándék van, mondjuk, hogy neki elengedem a tartozását, másnak nem. Más nem mondjak, a Budapesten a BKK, BKV jelenleg 70 milliárd forintnyi adósságot tol maga előtt. Visszajutottunk ezzel oda a Demszki korszakban, amikor ugyanez a szituáció állt elő. Tehát valakinek...
1: Ez kezelhető mérték egyébként?
3: Hát kormányzati szinten...
1: Egy első hallásra döbbenetes.
3: Kormányzati szinten nyilván kezelhető, és kezelni is kell, mert az önkormányzatok is az államháztartás részei. Tehát olyan nincsen, egy magyar önkormányzat nem juthat csődbe, ott nem lehet fizetésképtelenség, mert akkor a magyar állam fizetésképtelen rögtön. Tehát ezt a kormánynak meg kell oldania. Az megnyilván egy politikai döntés, hogy a önkormányzatot megsegítem, B-t meg nem segítem meg, de ezt sem gondolom, hogy egy személyben a miniszter döntötte el, hogy most A vagy B. Ezek mindig is így működtek, tehát túl volt ez dimenzionálva, hogy ő egy személyben hozott ilyen döntéseket, ezeket nyugodtan lehet mondani, ezek mind kormánydöntések. Ahogy a mai, mostani kormánynak a döntése is kormánydöntések, és egyedül fogja azokat meghozni Vitézy Dávid.
1: Mindenesetre most arról szól a hír, hogy 10 Intercity kocsit kap kölcsön a MÁV, mert annyira nem maradt levizsgáztatott, használható Intercity kocsia a nyárra. Erről mit gondol?
3: Mi ezt már május 1-én megírtuk, hogy ezek érkezni fognak. Ugye ez a Dunakeszi járműjavító csődjével függ össze. Ott most már nagyjából 150-160 kocsi halmozódott fel, amelyeket le kellett volna vizsgáztatni, tehát megjavítani és levizsgáztatni. Ez egy folyamatos tevékenység, az autónkkal sem mehetünk ki ugye az utcára, hogy nincsen levizsgáztatva. Ez a vasúti kocsikra is igaz, de ha az a járműjavító, amely egyedül képes ezeket levizsgáztatni, az éppen csődben van, akkor nem lesz, aki megjavítsa ezeket. És
1: ilyen járműjavító hogy megy csődbe, hogyha kizárólagosan neki van joga bizonyos dolgokat hát elvégezni?
3: Úgyhogy privatizálták ezt a járműjavítót, meg egyébként az összes többit is. Ezzel egyébként, és most kell visszavásárolni, és újra állami kézbe venni, hogy egyáltalán működhessen.
1: Ez a volt honvédelmi miniszter nevéhez köthető üzletsorozat, mert vele hozták kapcsolatot Szalai Bobrovickivel.
3: Hát, hogy itt most kinek a nevére írkáltak cégeket éppen, ez is változott, tehát menet közben is átirogatták. Ezt a legvégén ez ugye Tombor András és Hernádi Zsolt érdekeltségeihez kötötték, ezt a sajtó megírta minden szempontból. Itt 34 milliárd forint nominális kárt, pénzügyi kárt okoztak a magyar államnak ezzel a húzással, és ebben nincsen benne az, hogy a kocsik nem lettek megcsinálva, és hiányzanak a pályáról, pótolni kell őket. Tehát ezért ennek még bőven van hozadéka. A hiány olyan nagyságrendű, tehát ez a 150-160 kocsia hiányzik a MÁV-nak, hogy például a balatoni forgalmat a nyáron csak úgy tudják megoldani, hogy a Budapest-Belgrád viszont nem indul el. Emiatt, mert azok a vagonok, amelyek Belgrádba közlekedtek volna, most majd a Balatonra fognak, és még ezen felül is kell még szerezni kocsikat, ahonnan sikerül. Most éppen a osztrák vasúttól sikerült szerezni, úgy néz ki 10 darabot. Hogy jövőre mi lesz, hogyha elindul a Budapest-Belgrád egyszer valamikor, és addig nem sikerül a járműjavítónak beindulni és utolérnie magát a vizsgáztatásokkal, akkor érdekes kérdések fognak újra felmerülni. Évekig elmaradtak, tehát egy ideig, amíg volt uniós forrás, addig rengeteg járművet szereztek be. Ezek nagyrészt a budapesti elővárosi forgalmat szolgálták, és 90%-ban meg is oldották. De más vonatnemek is vannak, tehát vannak az Intercity-k, amihez rendeltek ugyan vagonokat, újakat, de nem eleget, ötször ennyit kellett volna, és hát a személyvonatok, a vidéki mellékvonalakon döcögő járművek, hát azok egyáltalán nem kerültek meg újításra.
1: De hát, ha azzal kezdtem, hogy mikor lesz olyan a vasút Magyarországon, mint mondjuk, amit a lengyeleknél láttunk ezeken a felvételeken, ahol utazott a magyar delegáció, azt mondta, hogy hát valójában van ilyen.
3: De van közben, ilyen, de nem mindenhol.
1: De közben meg arról beszél, hogy hát ez az összeomlás széle. Tehát amikor már nincsenek vasúti kocsik, amiket üzembe lehet állítani, az üzem az nem működik normálisan.
3: Tehát vannak részek, igen, ahol a befektetés meglátszik a vasúton, egyébként pont a balatoni irány az, ahol látszik a fejlesztéseknek a hatása, de ezt mondhatnám akár mondjuk az esztergomi vasútvonalra is, és még több másikra is, és vannak olyan irányok, vannak olyan járatok, ahol meg 40-50 évvel ezelőtti állapotok vannak.
1: Amikor Lázár János átvette a közlekedési tárcát, azt mondta, hogy 8000 milliárd hiányzik a MÁV-nak. Ez most mennyi lehet? Változott?
3: Én nem szeretnék a nullákkal dobálózni, sok nullát kell hozzáírni majd a aktuális pénzügyminiszternek az adott csekkhez, hogy ezzel valamit kezdjenek. Nagy kérdés lesz, hogy az a felbuzdulás, ami a kampányban volt, az kitart-e, hiszen itt más ágazatok is kilincselnek a pénzért, más nem mondjuk az egészségügy, vagy az oktatás, akik szintén be akarják nyújtani a számlát, és hát majd meglátjuk, hogy az új miniszternek az érdekérvényesítő képessége az meddig fog terjedni. A legsürgősebben némi uniós forrást lehetne megmenteni, tehát nem megszerezni, hanem megmenteni, ugye itt a határidők szorításában, de ezeknek is a hatása azért csak évek múlva tud jelentkezni. Tehát mire egy vasúti beruházás végig megy, legyen az egy infrastruktúra munka, vagy legyen az egy járműbeszerzés, hát az alsó hangon 3-4-5 év. Azaz, ha most elindít egy beruházást a kormány, akkor az már az ő szolgálati idejében már nem fog beleférni. Ezért ez nem is annyira motiváló a politikának. Ugyanakkor, hogy ilyen hosszú távú dolgokba tegye a pénzt, amiből nem tud azonnal ugye népszerűséget.
1: Azt meg tudjuk, hogy ez Vitézi Dávidnak mennyire fontos és mennyire személyes ügy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezzel az ambícióval.
3: Rajta leszünk és figyelni fogjuk.
1: Dornán Lajos, köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Súlyog Tamásnak mennie kell, és eltávolításához még alaptörvénymódosítás sem szükséges, jelentette ki Róna Péter. A professzor álláspontja szerint éppen a Fidesz kormány által korábban megalkotott jogszabályok kínálnak olyan harmadik utat, amely lehetővé tenné Súlyog Tamás távozását, anélkül, hogy a Tisza kormány alkotmánymódosításra kényszerülne. Róna Pétert kérdezzük.
2: Itt van velünk Róna Péter, az Oxfordi Egyetem professzora, az ellenzék közös államfőjelöltje 2022-ben. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: És gyakorlom, jó estét kívánok.
2: Nem véletlen tettem hozzá ezt, és államfőről lesz szó. Én azt mondja az Indexnek, hogy az államfőnek mennie kell, és ehhez, ha nem mond le, akkor alaptörvényt sem kell feltétlenül módosítani. Először is miért kell mennie ön szerint is, Súlyog Tamásnak?
3: Mennie kell, mert feltétel nélkül kiszolgáltatott egy olyan rendszert, amelyik április 12-én megbukott. A kiszolgálás közben olyan cselekedetet hajtott végre, amelyek nem feleltek meg az alkotmányos rendnek. Most ezt kicsit ki kellene bontanom. Ugye az alaptörvény 9. bekezdése azt mondja, és idézem, hogy Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött. Na most Súlyog Tamás az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy neki semmiféle politikai felelőssége nincs, mint államfő, ő kizárólag közjogi feladatokat lát el. Lefordítva, ahogy ezt ő elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy azt, akit a kormány, tehát a politika kijelöl, hogy legyen hivatalba léptetve, azt ő a hivatalba lépteti, és az a törvényt, amit az országgyűlés megköz, azt ő aláírja. És ezzel bezárul az ő felelősségének a köre. Na most ez nem igaz.
2: Ugye mondjuk el a nézőknek, hogy ő azt mondta az Indexnek, hogy nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná az ő lemondását. Ő azt mondja, hogy az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány vagy az alaptörvény nem ismeri, és ő politikailag nem számoltatható el. Röviden talán így tudnám összefoglalni.
3: Igen, ő ezt mondta az interjúban pontosan, és ebben téved. Ugyanis, mint az idézett szövegből kiderül, neki van egy közjogi szerepköre, és van egy politikai szerepköre. Az államszervezet demokratikus működése egy kifejezetten politikai és nem közjogi feladat.
2: Ugyan úgy kezdte, hogy miután megbukott ez a kormány, ha most Áder János lenne az államfő, akkor neki is mennie kellene, mert a Fidesz választotta meg?
3: Nem erről van szó. Neki mennie kell azért, mert az alkotmány, az alaptörvény 9. cikkében előírt feladatot nem látta el, és ráadásul az, hogy nem látta el, ő saját maga bevallotta, illetve a felelősségét és feladatait úgy értelmezte, ami egyszerűen nem felel meg az alaptörvény szövegének. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő hát nem szimpatikusan, vagy tévesen, vagy valamilyen okból politikai megfontolás alapján nem jól végzi a dolgát, hanem arról van szó, hogy ő megtagadja a rárót feladat elvégzését. És ő ezt szó szerint kimondja. Na most, hogy hozzak erre egy példát, hogy ez világosabbá váljon. És egy olyan példát fogok hozni, ami egyszerű, és a mostanság a közvélemény előtt van. Ott van ez a kegyelmi botrány ügye. Na most már világosan látjuk a nyilvánossága hozott iratokból, hogy itt komoly szabálysértés, eljárási sértés, és az államszerkezet demokratikus működésének alapvető sértése történt. Ez tagadhatatlan most már. Tehát átugrották azokat a lépéseket, amelyek alapján egy kegyelmet meg lehetett volna adni. Na most ezek a dokumentumok az ő rendelkezésére álltak, hogy mi ez a dosszié, ott volt és van, nem tudom, hogy már átadta már, a köztársasági elnök hivatalában. Neki az lett volna a kötelessége az alaptörvény 9. cikke alapján, amikor hivatalba lép, hogy elkezd utána nézni, hogy hogy történt meg ez az a már akkor is nagyon vitatott, nagyon kérdéses kegyelem.
2: Nem adta még át, az adás előtt nem sokkal jött ki Magyar Péter közleménye, aki most felszólította egyébként erre az államfőt, hogy ne várjon a kormányra, hanem mint közjogi méltóság még a mai napon adja ezt át. Zárójelben zárva, csak ez egy friss hír volt. Na, azt mondja ön, hogy ha kormányváltásról van szó, és nem rendszerváltásról, akkor Sólyog Tamásnak igaza van, ebben az esetben az elmozdítása nem indokol, de ha rendszerváltásról van szó, akkor rendes, tisztességes és becsületes dolog az lenne, ha lemondana, mert egyébként, hogyha ez rendszerváltás, akkor még alaptörvényt sem kell ön szerint módosítani ahhoz, hogy eltávolítsák, vagy Sólyog Tamás.
3: Ez az idézet egy kicsit rosszul sikerült, tehát ezen szeretnék kicsit javítani. Akkor is elmozdítható, ha csak kormányváltásról van szó. Mert nem teljesítette az alaptörvény 9. cikkében rögzített feladatkört. Ugye? Tehát mindenféleképpen elmozdítható. Mert a létező törvények nem teljesítette. Na most ugye a jelenlegi alaptörvény erre lehetőséget ad. Ide nem kell alkotmányt módosítani. A jelenlegi törvény azt mondja, hogy az ő megbízatása megszűnik elnöki tisztsége megfosztásával. És akkor a 13. cikk előírja, hogy lehet őt az elnöki tisztségről megfosztani. És ez azt mondja, hogy ha a tisztsége gyakorlásával összefüggésben, vagy az alaptörvény, vagy a tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvény szándékosan megsért, a köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők 1/5 indítványozhatja a tisztségétől való megfosztást.
2: Hát így van, de ebben a megfosztási eljárásban, ha én jól emlékszem, kulcs szerepe van, vagy lenne az Alkotmánybíróságnak, azt mondják, hogy a Fidesz által kinevezett alkotmánybírák ülnek.
3: De én erre azt mondom, és ez nagyon fontos, hogy ezt van ennek a folyamatban egy olyan kockázat, úgymond, hogy az Alkotmánybíróság ezt a kezdeményezést, ami az országgyűlésből indul, elutasítja, és nem fosztja meg a tisztségét. Van ilyen kockázat. De nagyon fontos két dolog. Az egyik az, hogy a folyamat mentén feltárható mindaz a hiányosság, amit Sólyog Tamás elkövetett hivatalba lépése óta. Hiányosság, hiba, egyenesen törvények megszegése, és így tovább. Tehát ebben a folyamatban minden kiderülhet. Ez az egyik. Ami után az ő erkölcsi tekintélye a romokban van mindenféleképpen. Akármit mond az Alkotmánybíróság. Ennek a folyamatnak ez a végeredményben. A másik pedig az, hogy nagyon fontos lenne a Tisza kormány hitelességének megőrzése és tekintélyének megőrzése érdekében, hogy ők nem törekszenek egyeduralomra. Megőrzése és tekintélyének megőrzése érdekében,

0: a Tisza kormány az alkotmányozás új berendezésének az alapjait, mint azzal, hogy itt most törvényt kívánna módosítani.
1: Utolsó dolog, mit gondol a Tisza párt alkotmánymódosításai? Tegnap nyújtották be, az egyik fontos elem, hogy legfeljebb 2 ciklusban 8 évig lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon, 90-től kezdve.
0: Igen, én ezt nagy csalódással vettem tudomásul, erről szó se lehet, ezt mondják vissza. Ez három ok. Egy, ez egy komoly taktikai hiba. A Tisza kormánynak rengeteg sürgős tennivalója van, ez nem egy sürgős tennivaló, semmiképp. Kettő, ez teljesen szembe megy a parlamentáris demokrácia alkotmányos elméletével és gyakorlatával. Ez nem így működik. Ez a term limitation, ahogy azt az angol száz jogrendszerben nevezik, ez az elnöki berendezkedésnek a része. Ez nem tartozik ide. Mi nem a miniszterelnökre szavazunk, Amerikában ugye az elnökre szavaznak, a parlamenti demokráciában mi pártokra, illetve küldöttekre szavazunk. Ugye? Akik aztán megválasztják, hogy ők kit akarnak miniszterelnökké jelölni. Az a pártnak a dolga. Mi a pártban bízunk meg, mint szavazók. Tehát ez egy teljes félreértése a parlamentáris demokráciának. Harmadik, hogy ez egy otrombán megfogalmazott, nagyon rosszul összerakott törvény, amit egyébként is, mint ahogy Pokol Béla nagyon gyorsan ki is mutatta, azonnal meg lehet kerülni. Tehát ennek semmi értelme nincs. És nincs rá szükség. Én azt hiszem, sokkal jobban járna a Tisza kormány, ha a jelenlegi rögzített szabályokat követve próbálna elmozdítani Sólyog Tamást, amit egyébként én teljes mértékben támogatok, hogy el legyen mozdítva.
1: Róna Péternek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az alaptörvény módosítás tervezete szerint például megszűnnének a kekvák is, hogy ez mit jelent, majd erről is kérdezem a Soproni Egyetem rektorát. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül professzor dr. Fábián Attila.

0: akivel előtte azonban szakmázunk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket!
0: Mert ugye az eredeti témánk ugye az lett volna, hogy Gajdos László azonnali hatállyal leállítja a védett erdők kitermelését, és érdekelne a szakmai véleményük, aztán majd magyarázzuk el azt is, hogy mondjuk erdőmérnöki képzés hány helyen van az országban, mert önöknél van.
1: Igen. Hát nem olyan régen elhangzott, hogy miniszter úr a védett erdőkben leállítatja a termelést. Ezzel alapvetően egyetértünk, hiszen egyébként is március 31-ig szabad valamennyi erdőben fog kitermelést végezni, hiszen ezt követően elsődleges célunk az élő világnak a megóvása, a madarak költenek, a fák kihajtottak, és ennek a védelme mind az erdészetnek, mind a természetvédelemnek az elsődleges célja. Ugyanakkor arra is gondolnunk kell, hogy Magyarországon a 2 millió hektár erdőből kb. 800 ezer hektár, ami védettséget élvez, és ezen belül olyan 40% az, ami nem természetes úton jött létre, hanem Trianon után, amikor kénytelenek voltunk mesterségesen is erdősíteni, tehát nem csak a természetes felújítások jöttek föl, akkor ezek az erdők a természetvédelmi területeknek vagy a védett területeknek a kijelölésekor is beleestek ebbe. Tehát vannak olyan területek a védett területeken belül is, amelyek nem természetes erdők, hanem létrehozott erdők, és ezeknek a gondozására, kezelésére is kell gondolnunk. Tehát lucosaink vannak, nemes nyárasaink vannak, amelyeknek a kitermelése az úgynevezett szállalóvágással nehézkes lenne, illetve nem is kívánatos. És hát arra is gondolnunk kell majd, hogyha esetleg ezeket az erdőket magára hagyjuk, akkor egy olyan holtfa állomány jön létre, ami akár a természetes növényzetnek, az élő növényzetnek is a kárára is lehet, hiszen ha például a tűz keletkezik, akkor az átterjedhet más területekre is. Tehát ez egy komplex kérdés, teljesen egyetértünk azzal, hogy most ez a tiltás érvénybe lép, ugyanakkor viszont hosszú távon már komplexen kell vizsgálnunk majd a védett területeknek a kezelését is.
0: Ugye jogszabály még nincs, ez még egyelőre egy tervezet. Fenntartható erdőhasználatról beszélünk. Mi a fenntartható és mi nem a fenntartható?
1: Hát először szeretném azt tisztázni, hogy az erdőhasználat az csak egy része az erdőgazdálkodásnak. Mi erdészek, beleértve a telepen dolgozó kollégákat és a tervezőket, de az oktatást is, erdőgazdálkodásról beszélünk, ami nem ellentétes az erdővédelemmel. Ott kell gazdálkodni, ahol valamilyen módon az ember részt vesz a természet életében. Ott kell gazdálkodni, ahol esetleg a természet maga sem tudja a megújulást végrehajtani, tehát nem tud önmagától felújulni. Optikailag messziről ez úgy néz ki, hogy van egy terület, amiről eltűnik a fa, hiszen az erdészek kivágják a fát, és akkor azt gondoljuk, hogy ez egy úgynevezett tarvágás, ami kicsit szó lett mostanában, de nagyon sok esetben ez egy természetes felújításnak az úgynevezett végvágása, azaz már ott van a fiatal erdő, hamarosan föl fog nőni, viszont fényigényes. Ilyen például a Magyarországon őshonos kocsányos tölgy, ami kifejezetten fényigényes, ott nem lehet meghagyni fölötte olyan állományt, ami árnyékol, és emiatt az új erdő nem tud fölnőni. Más kérdés, hogy vannak olyan területek, fenntarthatóság, ez a társadalmi, a természet és a gazdasági fenntarthatóságot együtt jelenti. Mi az erdész társadalom 300 éve gyakoroljuk, ezt csak tartamos erdőgazdálkodásnak hívjuk, a 21. század pedig hozzátette a fenntarthatóságot. Úgyhogy egyetértünk ezzel, a határ ott van, hogy az ökológiai stabilitást és a biológiai diverzitást, tehát a sokszínűséget, a mindenre gondolást, az állat és a növény fajokra egyaránt gondolást is, és hát az emberre is, ezt együtt vesszük figyelembe.
0: Ugye önöknél képeznek erdőmérnököket is, hány helyen még egyébként az országban?
1: Magyarországon csak Sopronban képeznek erdőmérnököket, mint ahogy egyébként a természetvédelmi mérnök képzést is a Soproni Egyetem alapította.
0: Önöket megkeresték egyeztetésre egyébként? Szakmai egyeztetésre mondjuk ugye ebben a témában?
1: Várjuk az egyeztetésnek a lehetőségét. Egyelőre miniszter úr legszükségesebb döntést hozta meg, de természetesen amikor majd egy komplex erdőkezelésről lesz szó, legyen az akár védett területen, vagy legyen akár nem védett területen, akkor biztosak vagyunk benne, hogy miniszter úr nyitott lesz, és mi is nyitottan várjuk azt az egyeztetést, amivel a hosszú távot együtt tudjuk megtervezni.
0: Mindeközben tegnap egy másik önöket is vélhetően érintő téma került a nyilvánosság elé, az alaptörvény esetleges módosítása. A kekvákat gyakorlatilag megszüntetnék. Ez önöket érinti-e valóban, és hogyha igen, akkor hogyan, mit gondol?
1: Magyarországon 22 úgynevezett kekva egyetem működik. Ezek nem egyenfajsúlyan dolgoztak az elmúlt 5 évben. Mindenkinek más-más volt a fejlődési útvonala, más-más szinten értek el eredményeket, de összességében azt mondhatom, hogy eredményesek voltunk. A jogi feltételeket vizsgálva feltétlenül fontos azzal foglalkoznunk, hogy a kuratóriumaink szabályozott környezetben milyen feltételek mellett tudnak esetleg tovább dolgozni, illetve az állam, mint tulajdonos, hiszen a mostani módosítás az alapvetően erre irányul, hogy visszaveszi az állam az alapító jogokat, milyen módon fogja tovább kezelni ezt a rendszert. Most a legfontosabb az, mindannyiunk számára a legfontosabb, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjünk. A kutatóink tudjanak a Horizon programokkal dolgozni, a hallgatóink a szerintem egyébként jól működő Pannonia program mellett, tehát mellettem van a hangsúly, hozzáférjenek az Erasmus programokhoz, mindegyiknek van előnye. Én úgy hiszem, hogy ha ezt megfontoltan és két lépcsőben hajtjuk végre, azaz az ágazat irányítója is majd lehetőséget és teret ad arra, hogy egyeztessünk, hogy mi volt jó, és mi az, amit módosítanunk kell közösen, akkor ez egy kiváló döntés. Én azt hiszem, mindannyiunk számára fontos az, hogy az egyetemek magas színvonalon teljesítsenek, és a világszinten is elérhessék a megfelelő rangsorokban a helyezéseiket.
0: Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Súlyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, így értesült Latman Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került, így a Magyar Péter által kijelölt határidőig lemond hivataláról. Közben a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be, amely egyebek mellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét, valamint lehetővé tenni a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A javaslat a kekvák szabályozását is érinteni, valamint felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Latman Tamás a vendégünk.
2: Latman Tamás nemzetközi jogászul itt velem szemben. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A Klubrádiónak nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy Súlyog Tamás fontolgathatja a lemondását. Ezt miből gondolja, vagy honnan tudja?
3: De alapvetően egyrészt vannak a helyzetnek a politikai körülményei, az alkalmazandó szabályok, és erre jön rá, mint habatortán, ugye az információ, hogy valaki súgott valamit, aztán vagy igaz, vagy nem, ezt majd meglátjuk. De azt mindenképpen érdemes...
2: Tehát ezt az ő környezetéből súgta valaki önnek.
3: Igen. Tehát, de a lényeg ugye az, hogy alapvetően, hogyha az tehát ez egy olyan politikai gyújtópont, egy olyan feszültséghelyzet, amiben minden létező nyíl egy politikai megegyezés irányába mutat. Mind a két fél ebben a konfliktusból egy megegyezéssel sokkal kevesebb kárral tud kijönni, mint hogyha ezt a konfliktust eszkalálják. Amennyiben Súlyog Tamás úgy dönt, hogy ő kitart, és láthatóan a fideszes körül próbálja erre kapacitálni, hogy tartson ki. A Tisza kétharmad valószínűleg így is ledarálja egy pillanat alatt, és akkor ott jöhet egy ilyen kellemetlenség, hogy bizony még hozzányúlhatnak az egyébként élete végéig járó mindenféle juttatásokhoz. És ellenben, hogyha most lemond, emelt fővel tud távozni, hogyha szabad Magyar Pétert idéznem, és akkor lehet egy olyan